0: Három óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok az Európa Rádió híreivel. Szombattól harmadfokúra emelte a hőségriasztást az ország egész területén az országos tisztifőorvos. A hőhullám egy szintén rendkívül meleg időszakot folytat. A tartós hőség komoly egészségügyi kockázatot jelent az idősek, a kisgyermekek, a várandósok, a krónikus betegek, valamint a szabadban dolgozók számára, közölte a kormány a kormány.hu oldalon. Emlékeztettek, a meleg napos időben megnő az UV-sugárzás, ami rövid idő alatt súlyos leégéshez vezet. Hozzátették, a MÁV és a GSF folyamatosan ellenőrzi a vasúti pálya állapotát és a sínek hőmérsékletét, és az extrém hőség miatt sebességkorlátozást rendeltek el 20 vasútvonal egyes szakaszain, valamint több hévvonalon. A forgalmasabb állomásokon palackos ivóvizet osztanak, és készenlétben áll a Magyar Közút ZRT is, hogy szintén vizet osztanak az autópályák mentén az esetleges balesetek miatt feltorlódott járművek utasainak. Közölték, az ország 109 pontján van érvényben vízkorlátozás a Nemzeti Vízművek ZRT ellátási területén. Emlékeztettek, Magyarország egész területén tűzgyújtási tilalom van érvényben. A hőség elleni küzdelemben a professzionálisan tervezett, kivitelezett és fenntartott zöld felületek, valamint a hazai nevelésű klímarezisztens növényanyag jelentik az egyetlen valódi, hosszú távú és fenntartható megoldást, közölte a Magyar Díszkertészek Szakmaközi Szervezete. Azt írták, a Magyarországot sújtó tartós hőkupola és a másod, illetve harmadfokú hőségriasztások rávilágítanak arra, hogy a betonba zárt településeink védtelenek a klímaváltozás hatására. Szemben. Úgy fogalmaztak, ezzel szemben a tudatosan tervezett zöld infrastruktúra a leghatékonyabb megtérülő befektetés a klímaválsággal szemben. Jelezték a zöld infrastruktúra védelmi vonalainak fontosságát, mint a pároloktatás, a hűtés, az aktív árnyékolás, valamint az oxigéntermelés és a porszűrés. A szervezet a partnerségét is felajánlotta az önkormányzatoknak, a döntéshozóknak és a lakosságnak egyaránt azért, hogy a zöld védjegyek és a szakmai szabványok mentén közösen alakítsák át a településeket hőségálló otthonokká. A hőség miatt egyre több turista választja a déli napozás helyett a kora reggeli és késő esti programokat a Balatonnál, közölte a Balatoni Turizmus Szövetség. A közlemény idézi Fekete Tamást, a szövetség elnökét, aki szerint az elmúlt években tapasztalható nyári hőhullámok érezhetően átalakítják a turisták viselkedését. Kialakulóban van a balatoni siesta kultúra, amelyben a déli órák hősége helyett a nyaralók egy része a hűvösebb reggeli órákra időzíti az aktív programokat. A kerékpárosok kora reggel útra kelnek, a száposok napkeltekor szállnak vízre, egyre több helyen éjszakai múzeumlátogatással várják a vendégeket, máshol este 10 órakor is nyitva tartanak a fagylaltozók, van olyan strand, ahol a reggeli órákra szervezik a száptán folyamokat, sorolta a szövetségi elnök. Hozzátette, a balatoni turisták szokásai egyre inkább az észak-olasz mintát követik, amihez a vendéglátóknak, a fagylaltozóknak és a múzeumoknak is alkalmazkodniuk kell, ha több vendéget szeretnének elérni. A vízparti programok sok esetben a délutáni órákra tolódnak, közben meghosszabbodik az esti, akár az éjszakába nyúló kulturális élet, a gasztronómiában pedig a nehéz fogások helyét egyre gyakrabban veszik át a könnyebb, helyi alapanyagokból készülő siesta menük. Nem csak a pontosabb diagnózis felállítását, hanem a hatékony gyógyszeres kezelés beállítását is segíti az a Szegedi Tudományegyetem részvételével zajló projekt, amely során génmintázatok alapján határozzák meg, milyen bőrbetegségben szenved egy páciens. Mint írták, a hagyományos bőrgyógyászati diagnosztika morfológiai alapú, az orvosok azt veszik figyelembe, hogy hogy néz ki a bőr, például piros, hámlik vagy hólyagos. Ezen kívül különböző laborvizsgálatokat, illetve szövettani vizsgálatokat is végeznek. Az új diagnosztikai lehetőség arra alkalmas, hogy a szakemberek nagy áttekintésű molekuláris mintázatot kapjanak az adott betegségről. A néhány milliméteres bőrmintákból 500-600 gén mintázatát tudják vizsgálni. A szakemberek korábban részletesen feltérképezett betegségekhez tudják hasonlítani a bizonytalan, bonyolultabb eseteket. A molekuláris módszerrel egy gén expressziós térkép alapján jól be tudják kategorizálni az adott elváltozást. Ez pedig segít abban, hogy meghatározzák a betegségre jellemző molekuláris jelátviteli folyamatokat, amelyeket ma már gyógyszeresen is tudnak befolyásolni. A gyógyszeres kezelés így a korábbinál hatékonyabb lehet.
0: Az időjárásról.
1: Vasárnap tovább fokozódik némileg a kánikula, sok napsütésre, kevés felhőre kell készülni, kisebb záporok előfordulhatnak. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 35 és 40 fok között alakul.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője. A mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Mai műsorunkban az orosházi református általános iskolába utazunk, hogy találkozzunk az Iskola Rádió fiatal szerkesztőivel, ugyanis az orosházi refisek első helyet értek el érzelmi elhanyagolásról szóló műsorukkal az idei DUE média pályázaton. Vendégeink lesznek Bogdánfi Szőke Anetta rádiós szakkört vezető tanárnő, valamint Németh Dávid, Csatlós Milán, Kackó Ádám, Tomán Laura Éva és Bogdánfi Lotti diákrádiósok.
2: Nyilván az a jó, hogy mindenki másban remekel, tehát valaki ugye a vágásban segít, más az ötletelésben, valaki szeret diákok után szaladgálni a folyosón, hogyha interjút kell készíteni, tehát hogy az a jó, hogyha minél többen vagyunk, és mindenki megmutathatja, hogy miben jó.
1: Kedves hallgatóink, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Az év tematikus általános iskolai diák rádiója lett az orosházi református két tanítási nyelvű általános iskola rádiója, a Mirefing. A díjat a DUE, azaz a Diák Újságíró Egyesület éves média pályázatán nyerték el. A rádió szerkesztőségének nem ez az első elismerése, a korábbi években egyszer harmadik, egyszer pedig második helyezést értek el ugyanebben a kategóriában. Idén az érzelmi elhanyagolásról szóló műsorukkal vívták ki az aranyérmet. Meglátogattam Orosházán a diákrádiós kollégákat, hogy beszélgessünk a műsorkészítésről, a díjról és a szakkörüket vezető tanárukról.
2: Évekkel akár visszamenőleg, ha fel tudjátok idézni magatokban, hogy miért kezdtetek el rádiózni, miért fogadtátok el tanárnő hívását, hogy vegyetek részt a műsorkészítésében. Ki lesz a legbátrabb, aki meg is van a legbátrabb?
3: Mert itt van a legtöbb barátom, és tökre bulis velük együtt dolgozni.
2: És téged hogy hívnak?
3: Németh Dávid.
2: Oké, megyünk tovább. Ki miért kezdett el rádiózni?
4: Csatlós Milán vagyok, és azért kezdtem el rádiózni, szerintem ez a történet még hallatszódni fog néhányszor. Amikor még szerintem ötödikben talán, vagy hatodikban Anett néni felhozott nekünk egy lehetőséget, hogy aki szeret beszélni, meg szereti hallani a hangját a rádióban, azok jöhetnek erre a rádió szakkörre, és mivel én nagyon élem a beszélgetést, meg a beszélést, így úgy gondoltam, hogy tökéletesen be fogok illeni, de így jelentkeztem rádiózni. Utána meg csak egyre jobban megszerettem.
2: Azt akartam épkezni, hogy nem bántad meg, jól gondolom.
4: Nem, egyáltalán nem bántam meg.
5: Engem Kackó Ellennek hívnak. Nagyjából ugyanaz a véleménye erről, mint Milánnak. Én is ugyanazért kezdtem el rádiózni, mert annó még hetedikben mondta Anett néni, hogy hát aki nagyon szeret beszélni, meg aki nem tud lakatot tenni a szájára, az nyugodtan jöjjön, most kibeszélheti magát, szóval egyben magamra ismertem, és én is jelentkeztem erre a szakkörre.
6: Tomá Laura Éva vagyok, és én azért jelentkeztem erre a szakkörre, mert szeretem úgymond kiélni a kreativitásomat, és egyébként is a barátaim jöttek, tehát nem voltam egyedül.
2: És akkor ti négyen, nyolcadikosok vagytok minden négyen? Ez azt jelenti, hogy néhány nap is véget ér a jelen formában a iskolai tanulmányotok? Ez komolyan érinti akkor az iskola rádió szerkesztőségét, de majd ezt mindjárt tanárnővel megbeszéljük. Hát van még itt a körünkben egy ifjú szerkesztő.
7: Én Bogdán Filotti vagyok, és én azért kezdtem el rádiózni, mert amikor még negyedikes voltam, és újságírós voltam, akkor anya mondta, hogy néhány újságírós fog ilyen meglepetés rádióadást csinálni, és én is belekerültem, és azóta rádiózok.
2: És ezt is megszeretted, mint az újságszerkesztést?
7: Igen, mert van jó társaság, meg szeretek rádiózni.
2: És akkor az említett anya pedig Szőke Anett tanárnő, aki vezeti ezt a mind a két szakkört tulajdonképpen, az újságírást is, meg a rádiót is. Akkor ide jövök mellé, és akkor csapjunk talán bele a nehezebb részébe, hogy akkor mi lesz ezzel a szerkesztőséggel. Most elhozták az első helyet a DUE média pályázatán, tavaly a másodikat. Újra kell szervezni ilyenkor a diákokat? Van kire építeni, de hogy a többieket, hogy nézel ez elé a feladat elé?
8: Igen, Bogdánfi Szőke Anett vagyok. Igen, az iskola újságot is, a rádió szakkört is én vezetem az intézményben. Mind a kettő hatalmas örömet jelent. És hát igen, újra kell szervezni, de olyan kreatívak voltak a gyerekek, hogy azt találták ki, hogy az utolsó rádióadás igazából egy kedvcsináló lesz a következő rádiós csapatnak, tehát abban ők elmondják felhívásképp, hogy jelentkezni lehet rádiószakkörre, és elmondják, hogy mit szeretnek ebben a szakkörben, mennyire tudták kiélni igazából a kreativitásukat, és igazából ösztönzik őket arra, hogy jelentkezzenek, és azt mondják, hogy a Refi Rádió örök, úgyhogy ennek folytatódnia kell, és Lotti marad. Igen, de azért az újságírók között már vannak néhányan, akik gondolkoznak azon, hogy a rádiózást is kipróbálják. Igen, hát most nyilván itt van ez az első hely, amit ugye szóba került. Nem feltétlen a díjak motiválják egyébként a rádiósokat. Persze az is nagyon jó, meg nagyon jó, hogy van egy pályázat, amin be tudjuk nyújtani a munkát, és akkor kiderül, hogy tényleg jó az, amit csinálunk, vagy nem annyira jó. De inkább az, hogy minden hónapban egyszer a szignálunk felcsendül, és utána jönnek oda kollégák, gyerekek, hogy tetszett nekik, ez tetszett, azt tetszett, új dolgokat tudtak meg. Tehát inkább szerintem mindenkinek, vagy legalábbis inkább saját nevemben beszélek, az jelent örömet, hogy a mi kis közösségünknek adhatunk valamit ezáltal.
2: Hány fő kell ahhoz, hogy stabilan fenntartható legyen a műsor és annak színvonala?
8: Hát úgy gondolom, hogy ez a 6 fő, amivel most működünk, ez szükségszerű, hogy meglegyen, mert mindig van hiányzó, meg beteg ebből. Nyilván az a jó, hogy mindenki másban remekel, tehát valaki ugye a vágásban segít, más az ötletelésben, valaki szeret diákok után szaladgálni a folyosón, hogyha interjút kell készíteni, tehát hogy az a jó, hogyha minél többen vagyunk, és mindenki megmutathatja, hogy miben jó.
2: És akkor ez az első hely, ez egy ilyen, oké, nem ez a legfontosabb, de ez a méltó lezárása ennek a korszaknak. Hogy látod, a csúcson hagyják abba, ballagnak el ezek a diákjaid?
8: Igen, és hát megérdemlik, tehát egyébként egy tényleg nagyon szorgalmas, udvarias kis közösség, egymásra is nagyon odafigyelnek, de rám is ugyanúgy odafigyelnek a munkára, tehát mindig a 45 perc az nálunk másfél óra szokott lenni, mert annyira szeretnének még valamit csinálni, és még egy picit az is jó ebbe talán, hogy ugye a témáknak köszönhetően is gyakran, amik felmerülnek, tudunk nagyon jókat beszélgetni, amire egyébként iskolaidőben nincs annyira lehetőség, itt viszont egy picit ilyen lelkizés is megy, tehát pszichológiai mélységbe is belemeltünk, főleg, hogyha olyan témáról van szó, amivel most elhoztuk az első helyet, mint az érzelmi elhanyagoltság, ahol aztán jól ki tudtuk beszélni, hogy mondjuk ki milyen viszonyban van a szüleivel, mit oszt meg velük, társaiknál láttak-e már hasonlót, mit csinálnának ilyen szituációban, tehát nagyon sok mindenre jó ezek a szakkörök.
2: Akkor beszéljük át ezt az idei témát. Mi az, hogy érzelmi elhagyatottság, és hogyan sikerült ezt feldolgozni, és majd mindjárt megkérdezem a diákokat is, de hogy amikor te dobtad be, gondolom, ezt a témát, kevésbé tartom valószínűleg, hogy ezt a szókapcsolatot valamelyikük mondta volna, de cáfolj rá, ha nem így van, de hogy hogyan, mi volt az első reakció, tudtak hozzá kapcsolódni?
8: Az érzelmi elhanyagoltság onnan jött, hogy abban biztosak voltunk, hogy szeretnénk most is egy komoly témát, mint amilyen a bullying volt, és hogy szakértővel szeretnénk beszélni, mert ez izgalmas volt a gyerekeknek, hogy nem csak az itteni tanárokat, gyerekeket kérdezzük meg, hanem egy szakértővel beszélgessünk, ez mégiscsak egy ilyen szintlépés, és akkor ugye nagy nehezen, nem volt egyszerű, de egy gyerekpszichológust találtunk, mivel pont karácsonyhoz közeledtünk, ez a kettő így összefonódott, hogy oké, most otthon leszünk a szülőkkel, meg sok időt tölthetünk együtt, de egyébként meg a szülők többsége mennyire szán időt a gyerekére, mondjuk ilyenkor a szeretet ünnepekor, amikor tényleg az lenne a lényeg, hogy a család együtt legyen, és akkor ez így beindította mindenkinek szerintem a fantáziáját.
2: Miért volt nehéz találni egy gyerekpszichológust? Nem akarta valaki vállalni, hogy egy iskola rádióban nyilatkozik?
8: Hát az iskola pszichológusok szerintem igencsak leterheltek, és sok a feladat, és olyat tudtunk találni, aki szerencsére épp kismama is nem dolgozott, és így volt arra ideje, hogy átolvassa az előre elküldött kérdéseket, felkészüljön, bejöjjön az iskolába egy szakköridőben, ugye, ami szintén munkaidő, és akkor itt egy órán keresztül elmondja, hogy hogyan néz ki ez szakmailag.
2: Oké, még mindjárt visszatérünk szerintem rá, de akkor megyek egy kört a diákrádiósok között. Hogyan emlékeztek vissza erre az interjúra, hogy akkor megbeszéltétek, hogy jön a szakértő iskolapszichológus, gondolom összedugtátok a fejeteket, összeraktátok a kérdéseket, meséljetek erről, hogy akkor ez... Hogy volt ez a pillanat, hogy megérkezett az interjú alany, együtt készítettétek az interjút, mindenki beszélhetett, vagy kineveztetek egy embert, aki beszélt, meséltek erről?
3: Mindenki beadott saját ötletet, és a legjobbakat választottuk ki.
4: Vicces sztori, de amikor interjúztunk, akkor így abszolút semmi hangom nem volt. Beszélni is alig tudtam az előző napokban, szóval amikor felvettük, akkor például rám is próbáltak ugye néhány kérdést így rám aggatni, annak ellenére, hogy nem tudtam beszélni, ami jól esett, mert amúgy így csapat része vagyok, szóval végül is dolgom, hogy kérdezzek. Csak hogy ugye ez picikét úgy visszagondolva vicces volt, hogy úgy interjúztam, hogy alig tudtam beszélni.
9: Aki elhanyagolt, azt tudja magáról, hogy az?
10: Gyerekként nem igazán, azt legalábbis nem tudja megfogalmazni, hogy mi a baj. Tudja, hogy valami nem jó, de leginkább ezek a gyerekek, főleg minél kisebbek, saját magukat hibáztatják ezért. Tehát, hogy úgy gondolják, hogy ők az értéktelenek, velük van valami baj, és ezért nem foglalkozik velük a szülő, vagy nincs rá idő, és általában nem tudják ezt így megfogalmazni.
2: Ez a téma mennyire állt közel hozzá, távol tőled, mennyire tudtál ehhez kapcsolódni?
5: az érzelmi elhanyagoltsággal nem nagyon tudok kapcsolódni, mert én nem vagyok részese, én nagyon jó háztartásban élek, a szüleim szeretnek engem, meg más nem mondhatnék, de én úgy gondolom, hogy ez nem vonatkozott rám, szimplán csak érdekelt ez a téma, mert tudom, hogy az iskolában úgy van olyan, aki így jár sajnos, és gondoltam, hogyha ezt a témát pedzegetnénk egy kicsit, és jobban megismerném, akkor jártasabb lennék ebben a témában.
2: És ez lett a vége, hogy jártasabb lettél?
5: Igen, az lett. Jártasabb lettem, mert beszélgethettem egy szakértővel ezzel a témával kapcsolatban.
2: Hogyan veszitek föl a műsort? Az elmúlt évben szerintem megbeszéltük, hogy ne úgy képzeljék el a mi hallgatóink, hogy egy szép iskolarádió stúdió van itt, ahol készülnek ezek a műsorok, remélem előbb-utóbb az is lesz, hanem hogy készülnek nálatok a műsorok?
6: Először is keresünk egy csendes termet, ami jobb esetben legtöbbször a mi termünk, az osztálytermünk, de van, amikor át kell mennünk máshová, hogy a visszhang meg egyebek ne zavarjanak bele. Van egy ilyen kamera, annak használjuk a mikrofonját. Nem éppen a legprofibb módszer, de működik, és ennek örülünk.
2: Egy jó rádiós bármivel megoldja a felvételeket. Lotti, nem csak szakértővel beszélgettetek, hanem már az elmúlt években is, nekem nagyon tetszett egyébként a műsorokban, hogy eljátszotok szituációkat, amik segítenek megérteni a témát. Most készült-e ilyen is, ha igen, hogy készült?
7: Igen, készült, például az egész úgy kezdődött, hogy én meg anya voltunk benne, hogy én voltam a kisgyerek, aki meg akart mutatni egy hógombos karácsonyfadíszt, de anya nem hallgatott meg utána, mert mondta, hogy nem ér rá, de például a barátnőjével ráért beszélgetni telefonon, de volt még két másik szitu is benne.
2: De ez csak szitu volt otthon, anyának azért megmutathatod azt a hógömböt, ugye?
7: Igen. Anya, nézd! Végre sikerült megcsinálnom azt a hógömbös karácsonyfadíszt. Szerintem egész jó lett. Megnézed?
8: Jaj, hát nem látod, hogy nem érek rá? Sütöm a húst, közben már begyúrtam a mézest, azt is nyújtani kéne, de közben kimosott a gép, nincs időm rá. Szia, Ágikám! Mi újság? Hogy vagytok? Mesélj! Milyen volt a síelés? Ugyanott volt a szállásotok, mint tavaly?
11: Kicsi, menj a szobádba, telefonálok.
2: Egy kérdés tanárnőhöz, miért fontosak ezek a szituációk? Tehát ezt, amikor így kitaláltad évekkel ezelőtt, hogy akkor ne csak az legyen, hogy egymással beszélgetnek a diákok, akkor mi volt a mögött a koncepciód?
8: Pontosan az, amit az előbb mondtál, hogy könnyebb legyen megérteni a hallgatóságnak is, hogy miről van szó, mert lehet, hogy egy szituációban ráismernek arra, hogy ők már hasonlóban részt vettek, vagy hasonlót láttak már mondjuk maguk körül, tehát hogyha csak az elméletről van szó, akkor lehet, hogy nehezebben épül be. De itt például arról volt szó, igen, hogy a pszichológus elmondta, hogy az érzelmileg elhanyagolt gyermek az úgy érzi gyakran, hogy az ő véleménye nem számít, hogy nem is kell, hogy elmondja, mit gondol, mert ő úgyis háttérbe van szorítva, és akkor például erre alapoztuk az egyik szituációt, amikor a két lány beszélget, és az egyiknek hiába kérik ki a véleményét a tanár megajándékozásával kapcsolatban. Ő azt mondja, hogy hagyj csak, nekem mindegy, mit mondok, és akkor, hogy ezáltal talán, ha ezeket a szavakat hallják, akkor rájönnek, hogy hoppá, az én egyik osztálytársam pont így szokott viselkedni, mindenből úgy érzi, hogy jobb, ha kimarad, és akkor talán felnyitódik a szeme, hogy akkor jobban oda kell figyelnem rá, mert lehet, hogy ő elhanyagolt otthon, ezért a barátokra jobban szüksége van. Vagy például ugye a falcolás, ami ugyanúgy megjelent az előző adásban is, a bullyingnál. Most is szóba került, hogy az érzelmileg elhanyagolt gyermek esetleg önsértéseket végez, és akkor erre is volt egy szituáció, hogyha észreveszünk ilyet a társunkon, akkor ugye ezt ne hagyjuk figyelmen kívül.
4: Gyere, kosarazzunk!
5: Nincs kedvem.
4: De ne kéres magad.
5: Jól van.
4: Ez meg mi a kezeden?
5: Semmi.
4: Megvágtad magad valamivel?
5: Nem. Csak nekilöktek a...
4: Ez csúnya. Mutassuk meg Iduka nénnek. Majd ő hoz valamit az első segélydobozból.
5: Nem kell. Hagyjál.
4: Elkísérlek, ne aggódj.
5: Nem megyek. Sietek a buszhoz. Bocsi, rohannom kell.
4: De Misi!
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést az Orosházi Református Általános Iskola diákrádiósaival. Most hírek következnek itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk!

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Aki szabadtéri tömegrendezvényen kíván részt venni, az indulás előtt hozzon felelős döntést saját egészsége és mások biztonsága érdekében, hívta fel a figyelmet az egészségügyi miniszter a közösségi oldalán. Hegedűs Zsolt emlékeztetett, a hőség nem egyszerű kellemetlenség, hanem komoly egészségi kockázatot jelent, és különösen veszélyeztetettek az idősek, a várandósok, a kisgyermekek, a krónikus betegek, a szív- és érrendszeri betegségben érintettek, valamint azok, akik rosszul viselik a nagy meleget. Számukra a tárcavezető azt javasolja, hogy a hőség idején lehetőség szerint ne vegyenek részt szabadtéri tömegrendezvényen. Hozzátette, azok, akik mégis elindulnak, készüljenek fel tudatosan, vigyenek magukkal elegendő vizet, kerüljék az alkoholfogyasztást, viseljenek sapkát vagy kalapot, világos szellős ruhát, továbbá használjanak fényvédőt, és keressenek árnyékot vagy hűvösebb helyet. Ha szédülést, gyengeséget, fejfájást, hányingert, zavartságot, mellkasi panaszt, légszomjat vagy ájulás közeli érzést tapasztal, azonnal álljon meg, húzódjon árnyékba, igyon vizet és kérjen segítséget, írta a miniszter. Hegedűs Zsolt arra kért mindenkit, figyeljenek egymásra, és ha valakin a rosszul lét jeleit látják, akkor ne hagyják magára, és jelezzék azt a rendezvény biztosításában résztvevő egészségügyi szolgálatnak, vagy szükség esetén hívják a 112-es segélyhívót. Az extrém meleg napokon nyissák ki a templomok kapuit reggel 9 és 18 óra között, menedéket kínálva a forróság elől. Erre kéri lelkipásztorait a Magyarországi Református Egyház zsinatának elnöksége. Azt is javasolják, hogy helyezzenek ki ivóvizet, ezzel is segítve a túlhevült szervezet mielőbbi lehűlését. Mint a református.hu írja, a következő napok extrém meleg időjárása komoly veszélyt jelent az erre érzékenyek szervezetére, de különösen az idősek és a gyermekek kitettek a forrósággal járó kockázatoknak. Főként a nagyobb városokban és a fővárosban szolgáló lelkipásztorokat arra kérik, hogy ha módjuk van rá, a hőségriadó alatt nyissák ki a templomok kapuit, hogy oda bárki betérhessen megpihenni. Minden hivatásos szolgáljon becsülettel, tisztességgel, a törvény, valamint a hazánk iránti hűséggel, mondta a miniszterelnök a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tisztavatú ünnepségén Budapesten. Magyar Péter a Ludovika előtti téren tartott rendezvényén beszédében azt kérte a végzett hallgatóktól, legyen bátorságuk felszólalni, ha törvénytelenséget látnak, legyen tartásuk jelezni, ha méltatlan parancsot kapnak, és legyen erejük kiállni, ha a hivatásuk becsületes sérülne. Az egyenruha a hazánkat szolgálja, nem a hatalmat, a törvény pedig minden magyar emberé, nem a hatalmasoké, fogalmazott a kormányfő. Hozzátette, Magyarország számít a most végzett hallgatókra, és minden erőnkkel azon dolgozunk majd, hogy önök is számíthassanak a hazájukra. A kormányfő arról is beszélt, a most végzett tisztek példaként fognak állni a következő évfolyamok és a fiatalabb kollégák előtt, egy-egy intézkedésükön keresztül pedig a magyar emberek is találkoznak majd az állammal. A harmadfokú hőségriasztás miatt rövidített ügyfélfogadással várja hétfőn és kedden az ügyfeleket a Nemzeti Adó és Vámhivatal azokon a kirendeltségeken, ahol nem biztosított a légkondicionálás, közölte a hatóság. Jelezték, ezeken a helyeken a hivatalok június 29-én hétfőn és 30-án kedden is kizárólag délig tartanak nyitva az ügyfelek és a munkatársak védelme érdekében. Hozzátették, a klimatizált központi ügyfelszolgálatok normál rend szerint várják az ügyfeleket, a személyes ügyintézést választók itt egyúttal meg is pihenhetnek, leülhetnek az extrém kinti hőmérséklet után. A NAV közleményében emlékeztetett, az ügyintézésre az elektronikus megoldások, illetve az online felületek mindig rendelkezésre állnak, és a hatóság ügyfelportáján szinte minden adóügy elintézhető.
0: Az időjárásról.
1: Vasárnap tovább fokozódik némileg a kánikula, sok napsütésre, kevés felhőre kell készülni, kisebb záporok előfordulhatnak. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 35 és 40 fok között alakul.
0: az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ahogy ígértem, már is folytatjuk a beszélgetést fiatal kollégáimmal. Orosházán jártam a Református Általános Iskolában, a Mirefink Diákrádió szerkesztőségében. Azért beszélgettem a diákokkal és az őket tanító Bogdánfi Szőke Anett magyar tanárral, mert első helyet értek el a Diák Újságíró Egyesület éves pályázatán, az év tematikus általános iskolai diákrádiója címet hozták el ezúttal.
2: Akkor beszéljünk a díjról. Miért ezt adtátok be a DUE pályázatára? Mert ugye egy csapat egy anyagot adhat be. Miért ezt választottátok ilyenkor? Ezt megbeszélitek együtt, vagy te döntöd el?
3: Szavaztunk. Messenger csoportban szavazás indult, mert attól féltünk, hogyha még egyszer olyan anyagot adunk be, ahol egy nehéz téma van, és szituációk vannak, akkor azt fogják érezni a zsűri tagok, hogy ezt már hallottuk, vagy valami hasonlót hallottunk már ugye a Refi Rádiótól. Ezért kicsit féltünk, de aztán azt beszéltük, hogy talán egy komoly téma mégiscsak ütősebb, mint egy Valentin nap, egy március 15, egy reformáció napja, egy farsang. Tehát, hogy valahogy mégis úgy éreztük, hogy megkockáztatjuk, hogy ez fog a legnagyobbat ütni. És hát ezek szerint így is lett.
2: Most akkor megyek körbe a diákoknál, hogy mit éreztetek, amikor jött a jelzés, hogy helyezést értetek el. Azt hiszem, úgy szokott jönni a DUE-s levél, hogy nem tudja a nyertes, hogy első, második vagy harmadik helyen végzett, csak hogy ott van, idézőjelben csak, hogy ott van a dobogón. Mit éreztetek, amikor megtudtátok az első helyet? Ott voltatok-e az átadón? Meséljetek erről.
4: Meg voltam megint lepődve, mert másodjára megint helyezést elérni nem olyan könnyű. Én azt személy szerint azt hittem, hogy harmadik helyezést értünk el, mert nem gondoltam volna, hogy első helyezést ilyen szinten el lehet érni.
5: Megjött az eredmény, és nagyon jó volt, mert tudtam, hogy így a csapattal mehetünk újra Pestre. Maga az eredményem úgy múlt évben sem nagyon foglalkoztatott, inkább az élmény, hogy így kimehetünk, és így csináltunk így különböző dolgokat. Igazából, amikor megtudtam, hogy elsők vagyunk, akkor meglepődtem, mindenki meglepődött. Aztán, amit kiderült, hogy nem volt olyan nagyobb konkurencia, de elsők voltunk, az a lényeg, az a jó.
2: Az, hogy nem volt nagy a konkurencia, ezt most magyarázom a hallgatóknak, ezt nem tudjuk, mert az volt, hogy a kategóriátokban általános iskola rádiós kategóriába ti kaptátok az első helyet, és második, harmadik helyet pedig nem osztott ki a zsűri. De ez nem azt jelenti, hogy nem volt több pályázó, ezt onnan sejtem, hogy egyetemista kategóriában, ahol nekem vannak tanítványaim, ott a harmadik helyet nem osztották ki, és én tudom, hogy az első két helyet az én tanítványaim hozták el, ez csak így zárójel, de hogy többen pályáztak még, és ők sem, ott sem osztottak ki a harmadik helyet, tehát ne gondoljátok, hogy ti azért lettetek elsők, mert csak egyetlen egy pályázat érkezett be. Szóval gratulálunk újra nektek. Milyen volt ez a diátadó? Kiszabadulni egy kicsit, ahogy fogalmaztál.
5: Elmenni oda nagyon jó volt, a rádiós találkozó az is nagyon jó volt. Maga ez a diátadó, ez picikét olyan monoton volt, de az egész a találkozó, meg amiket csináltunk a programok, azok szuperek voltak, és bármikor elmennék újra.
2: Többieket kérdezem, hogy akkor mit szóltatok az első helyhez, milyen volt az az átadó, van, aki még elmondja, hogy érezte magát?
6: Nekem úgy nagyjából ugyanaz a véleményem, mint Milánnak. A helyezés nem kifejezetten érintett meg, mármint, hogy jó van, én a harmadik helynek is örültem volna, a másodiknak is, annak még jobban örülök, hogy első hely, de igazából én is szimplán csak azért örültem, hogy elmentem, mert ugye Pestre Orosházáról elmenni azért nem rövid út, és így sok időt töltöttem a barátaimmal, meg persze lúghattam iskolából, szóval ez...
2: Igazoltan távol lehet, igen, így kell ezt hivatalosan mondani.
6: Én is így akartam fogalmazni, csak megcsúszott a nyelvem.
7: Igazából nekem ez volt az első ilyen diátadóra, amire elmehettem, mert volt a kis húgom ballagása, meg minden. Anya még sosem tudott eljönni egyre se, de igazából jó volt, csak a hosszú út nem tetszett, mert nagyon unatkoztam.
2: Akkor most kiderült, hogy tanárnő nem voltál ott az átadón, de ennek ellenére, hogy érezted magad, amikor jött az értesítés, meg amikor gondolom a diákjaid értesítettek, hogy tanárnő elsők lettünk. Mi futottád benned?
3: Amikor kaptam a fotót az oklevélről, és rajta volt az első hely, hát ledöbbentem, és én nagyon-nagyon örültem, mondhatom, hogy ugráltam, és kiabáltam otthon, hogy sikerült. Tehát nekem azért ez egy fontos eredmény is, és fontos visszaigazolás. Tényleg hát gyönyörű a harmadik is, meg a második is, tehát az aranycsillag a legszebben is. Ugye a kapcsán, hogy volt-e más nevező, vagy nem volt más nevező, ugye azt mondták a DUE munkatársai, hogy több pályázó is volt, de hogy csak a mi munkánkat tartották arra érdemesnek, hogy díjazott legyen, és hogy ez ráadásul első lett, ez egy hatalmas boldogság és büszkeség volt nekem.
2: Egyébként volt olyan kategória, ahol meg első helyet nem adtak ki, hanem két második hely volt például. Tehát ezt csak megint csak arra mondom, hogy ne becsüljétek alá ezt az első helyet.
3: Ezek szerint kevesen foglalkoznak azzal, amivel mi, mármint úgy értve, hogy tematikus rádió kategóriáról van szó. Lehet, hogy több iskolában van iskola rádió egy kis zenével, vagy kívánságműsorral, de ilyen jellegű műsorokat valószínűleg akkor az ország iskoláiban kevés helyen készítenek.
2: Helyben mi volt a reakció? Már megszokta itt az intézmény, hogy szállítjátok ezeket a jó helyeket, vagy azért gratulálnak ilyenkor a kollégák, akár a diákok, szülők, hogyan fogadnak ilyenkor benneteket?
3: Szívből gratulált sok kolléga és az iskola vezetés is, de talán még meghatóbb volt, és nagyon jó, hogy rákérdeztél, a szülőknek a reakciója, akik hát nyilván nagyon-nagyon büszkék voltak a gyerekekre, és nagyon hálásak voltak, hogy ennyi munkát, energiát fektetünk ebbe az egészbe így közösen, és mivel nyilván ballagokról is van szó, így még jobban elérzékenyültek, hogy igen, 8. végére megcsinálták a gyerekek, és elsők lettek, és elértünk valami olyasmit, amire életünk végig büszkék lehetünk, úgyhogy talán tényleg a szülők részéről érkezett a legtöbb hála és köszönet.
2: Oké, és akkor a ballagásba kapaszkodnék még bele. Hogyan tovább? Tehát hol fogtok tanulni, akik ballagtok, és utána mit gondoltok, az új intézményben lesz-e iskolarádió, ha lesz ott, jelentkeztek-e abba a csapatba, akartok-e még ezzel foglalkozni?
8: Itt a városban a Táncsics Mihály gimnáziumnak a biológia-kémia szakára fogok járni. Hogy onnan hova tovább, az még nem biztos, de szerintem orvosi egyetem, azt tuti.
2: És itt előre is sok sikert kívánok hozzá. A Táncsicsban van-e iskolarádió?
8: Nem tudok róla, hogy lenne, de majd lehet, mit csinálunk.
2: Ez egy jó hozzáállás. Itt a többiek.
6: Én is a Táncsics Mihály gimnáziumba fogok járni, viszont én fizika-matematika szakra. Fizika már nem biztos, hogy része, a matematika az biztos. Iskola rádióval kapcsolatban, ha Laura szeretné, én szívesen segítek, de örülnék annak, hogyha tovább ballagó társaim is csatlakoznának, hiszen ez egy nagyon jó elfoglaltság, és szívesebben színesebbé tenném a Táncsics reggeleit az iskola rádióval.
5: Én is a Táncsics Mihály gimnáziumba fogok menni, bioszkémia tagozatra, szóval az osztálytársaim lesznek mind a ketten, és hogyha ők ragaszkodnak hozzá, meg igazából nekem is van hozzá kedvem, szóval ha ők elkezdenék, akkor én velük tartok.
4: Én a Székelycsben fogok tovább tanulni, habár nem tudom, hogy ott van-e rádiós szakkör, én szívesen csatlakozok a barátaimhoz a Táncsicsba, hogyha ők úgy döntenek, hogy csinálnak egy rádiós szakkört, mert a Székelycsben nem szeretnék idegenek közt fejlődni, mert inkább maradnák régiebb ismerőseimmel, mert jobban kiismerjük egymást.
2: Nem sokáig lesznek idegenek, majd összebarátkozol velük is.
4: Igaz, de inkább azokkal leszek, akikkel 7 vagy 8 évig voltam, mint akikkel 4 évig leszek.
2: Szerintem pár hét alatt változni fog, de megértem az érzéseidet. És Lotti, te hogy nézel a jövő elé? Elmennek itt a szerkesztőtársak, te leszel a nagy öreg jövőre, folytatod a rádiózást majd? Segítesz az újaknak?
7: Igen, már az egyik osztálytársam is mondta, hogy ő majd szeretne jönni, szóval már biztos, hogy legalább ketten leszünk gyerekek közül, de azért nagyon sajnálom, hogy elmennek a többiek, mert nagyon jó volt velük.
2: És akkor vissza a beszélgetés elejére tanárnőhöz. Szóval, ha jól emlékszem, azt mondtad az elején, hogy nem vagy nyugtalan, hogy nem jó őket elengedni, de természetes dolog, és hogy majd biztos jönnek újak, de akkor nem tartasz attól, hogy szeptemberben hogyan tovább, biztos lesz elég diák, és folytatjátok.
3: Egyáltalán nem tartok tőle egyébként. Tényleg meg se fordult a fejembe, hogy ne lenne jelentkező, és búcsút kellene inteni. Szerintem ebbe az iskolába annyira jól motiválható gyerekek járnak, és tényleg tele van szorgalmas tanulókkal, akik szívesen itt maradnak délután, és szeretnek alkotni és részt venni valamiben. Úgyhogy reméljük, hogy nem kell majd létszám limitet húzni szeptemberben.
2: Már ez kiváló zárszó lett volna tanárnőtől, de hallgatunk.
4: Habár igaz, hogy az adás vége felé járunk, nem tudom, hogy ez a Refi Rádiónak az aranykorszaka-e, mert lehet, hogy lesz-e még, lesz nálunk jobbak, de én még úgy tartom, hogy ez most egy jó korszak nálunk, mert egy második helyezéssel és egy első helyezéssel nem rossz eltávozni.
2: Tanárnő itt nagyon kedvesen körbedicsért benneteket, hogy milyen tehetséges, szorgalmas, tisztelettudó és csomó pozitív jelzőt mondott rólatok, több nem jut eszembe, de csak szépeket mondott. Ti mit gondoltok tanárnőről? Most képzeljük, hogy kiküldtük, nem hallja. Milyen vezetője ő ennek a rádiós szakkörnek?
5: A rádiós szakkörnek nagyon jó vezetője, jobbat nem is kívánhatnák. Nagyon feldobja a hangulatot, megtanított minket mindenre, sőt, még a magyart is ő tanítja, szóval neki köszönhetően úgy fogjuk tudni a magyart, mint senki más körülbelül. Sokat vár el tőlünk, de jó okkal, és teljes mértékben megértem, és meg is köszönném ezt neki. És tényleg jobb tanár, meg rádiós szakkörvezetőt én nem is kérhetnék.
6: Mind az ötünknek, akik itt ülnek, ugyanez a véleményünk, nekem is ugyanez a vélemény Anett néniről. Mielőtt elkezdtem volna járni, rádiózni, semmilyen se értettem, ami ezzel a témával kapcsolatos, de most, hogy ezt a két évnyi rádiózást minden szerda délután megjártam, sokkal jobban értek így a vágáshoz, ugye már én vagyok a anyagok általában vágója, persze Anett néni szokta az anyagok nagy részét megvágni, hogyha nem készül el még az órán vagy a szakkörön, de mivel nekem is magyar tanárom, én is ugyanezen a véleményem vagyok. Nagyon jól tanít magyart is, és médiát is egyaránt, szóval én sem kérhetnék bármilyen másik tanárt, én is teljes mértékben elégedett vagyok, és hálás vagyok Anett néni számára.
3: És pótolhatja is a szülőt?
9: Pótolni nem pótolja, de egyfajta kapaszkodót tud adni, hogy mégis lehet bízni valakiben, ami nagyon fontos, illetve hogy valaki megmutassa azt, hogy igenis értékes ember vagyok, és akkor így azért könnyebb küzdeni, és motivációt találni arra, hogy igenis létezzek.
10: Mi voltunk a Refi Rádió!
11: Bisztrán Emília,
12: Tomáh Laura Éva,
13: Csatlós Milan,
14: Gackó Ádám,
15: Bogdán Filotti,
16: Németh Dávid.
10: Sziasztok!
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben az Orosházi Református Általános Iskola iskola rádiójának szerkesztőivel és az őket tanító Bogdán Fiszőke Anett magyar tanárról beszélgettünk.

0: 5 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok az Európa Rádió híreivel. Szombattól 3. fokúra emelte a hőségriasztást az ország egész területén az országos tisztifőorvos. A hőhullám egy szintén rendkívül meleg időszakot folytat. A tartós hőség komoly egészségügyi kockázatot jelent az idősek, a kisgyermekek, a várandósok, a krónikus betegek, valamint a szabadban dolgozók számára, közölte a kormány a kormány.hu oldalon. Emlékeztettek, a meleg napos időben megnő az UV-sugárzás, ami rövid idő alatt súlyos leégéshez vezethet. Hozzátették, a MÁV és a GSF folyamatosan ellenőrzi a vasúti pálya állapotát és a sínek hőmérsékletét, és az extrém hőség miatt sebességkorlátozást rendeltek el 20 vasútvonal egyes szakaszain, valamint több hévvonalon. A forgalmasabb állomásokon palackos ivóvizet osztanak, és készenlétben áll a Magyar Közút ZRT is, hogy szintén vizet osztanak az autópályák mentén az esetleges balesetek miatt feltorlódott járművek utasainak. Közölték, az ország 109 pontján van érvényben vízkorlátozás a Nemzeti Vízművek ZRT ellátási területén. Emlékeztettek, Magyarország egész területén tűzgyújtási tilalom van érvényben. A hőség elleni küzdelemben a professzionálisan tervezett, kivitelezett és fenntartott zöld felületek, valamint a hazai nevelésű klímarezisztens növényanyag jelentik az egyetlen valódi, hosszú távú és fenntartható megoldást, közölte a Magyar Díszkertészek Szakmaközi Szervezete. Azt írták, a Magyarországot sújtó tartós hőkupola és a másod, illetve harmadfokú hőségriasztások rávilágítanak arra, hogy a betonbazár településeink védtelenek a klímaváltozás hatására. Szemben. Úgy fogalmaztak, ezzel szemben a tudatosan tervezett zöld infrastruktúra a leghatékonyabb megtérülő befektetés a klímaválsággal szemben. Jelezték a zöld infrastruktúra védelmi vonalainak fontosságát, mint a pároloktatás, a hűtés, az aktív árnyékolás, valamint az oxigéntermelés és a porszűrés. A szervezet a partnerségét is felajánlotta az önkormányzatoknak, a döntéshozóknak és a lakosságnak egyaránt azért, hogy a zöld védjegyek és a szakmai szabványok mentén közösen alakítsák át a településeket hőségálló otthonokká. A hőség miatt egyre több turista választja a déli napozás helyett a kora reggeli és késő esti programokat a Balatonnál, közölte a Balatoni Turizmus Szövetség. A közlemény idézi Fekete Tamást, a szövetség elnökét, aki szerint az elmúlt években tapasztalható nyári hőhullámok érezhetően átalakítják a turisták viselkedését. Kialakulóban van a balatoni siesta kultúra, amelyben a déli órák hősége helyett a nyaralók egy része a hűvösebb reggeli órákra időzíti az aktív programokat. A kerékpárosok kora reggel útra kelnek, a száposok napkeltekor szállnak vízre, egyre több helyen éjszakai múzeumlátogatással várják a vendégeket, máshol este 10 órakor is nyitva tartanak a fagylaltozók, van olyan strand, ahol a reggeli órákra szervezik a száptán folyamokat, sorolta a szövetségi elnök. Hozzátette, a balatoni turisták szokásai egyre inkább az észak-olasz mintát követik, amihez a vendéglátóknak, a fagylaltozóknak és a múzeumoknak is alkalmazkodniuk kell, ha több vendéget szeretnének elérni. A vízparti programok sok esetben a délutáni órákra tolódnak, közben meghosszabbodik az esti, akár az éjszakába nyúló kulturális élet, a gasztronómiában pedig a nehéz fogások helyét egyre gyakrabban veszik át a könnyebb, helyi alapanyagokból készülő siesta menük. Nem csak a pontosabb diagnózis felállítását, hanem a hatékony gyógyszeres kezelés beállítását is segíti az a Szegedi Tudományegyetem részvételével zajló projekt, amely során génmintázatok alapján határozzák meg, milyen bőrbetegségben szenved egy páciens. Mint írták, a hagyományos bőrgyógyászati diagnosztika morfológiai alapú, az orvosok azt veszik figyelembe, hogy hogyan néz ki a bőr, például piros, hámlik vagy hólyagos. Ezen kívül különböző laborvizsgálatokat, illetve szövettani vizsgálatokat is végeznek. Az új diagnosztikai lehetőség arra alkalmas, hogy a szakemberek nagy áttekintésű molekuláris mintázatot kapjanak az adott betegségről. A néhány milliméteres bőrmintákból 500-600 gén mintázatát tudják vizsgálni. A szakemberek korábban részletesen feltérképezett betegségekhez tudják hasonlítani a bizonytalan, bonyolultabb eseteket. A molekuláris módszerrel egy gén expressziós térkép alapján jól be tudják kategorizálni az adott elváltozást. Ez pedig segít abban, hogy meghatározzák a betegségre jellemző molekuláris jelátviteli folyamatokat, amelyeket ma már gyógyszeresen is tudnak befolyásolni. A gyógyszeres kezelés így a korábbinál hatékonyabb lehet.
0: Az időjárásról.
1: Vasárnap tovább fokozódik némileg a kánikula, sok napsütésre, kevés felhőre kell készülni, kisebb záporok előfordulhatnak. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 35 és 40 fok között alakul.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Szép napot kívánok, kedves hallgatóink! Ez a Kitekintő itt az Európa Rádióban. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallják. Elsőként a Magyarországi Református Egyház Betesda gyermekkórházában jó pár éve működő, a nemzetközi kutatások által is bizonyítottan hatékony, a kognitív viselkedésterápia módszerén alapuló részleget ismerhetik meg, ahol a pszichés nehezítettséggel élő fiatalok gyógyulását segítik. A részletekről Németh Laura, a KAMASZ szakasz kognitív viselkedésterápiás gyermekközpont részlegvezetője mesél majd rádiónknak.
2: 2021. februárjában jött létre maga a részleg, és azzal a céllal, hogy már kórházi körülmények között is lehetőséget tudjunk nyújtani gyerekek számára, és hogy hasonló problémájú gyerekeknek egyszerre tudjunk segíteni, tehát ezért ilyen csoportos formában gondolkodtunk. Mi bizonyos pszichés problémákra specializálódtunk, az egyik a gyermekkori kényszerbetegség, a másik mindenféle szorongásos zavarok, legyen szó társas helyzetben való félelmekről, legyen szó teljesítmény szorongásról, vagy ilyen pánikbetegség, szomatizációs terület, tehát ezekre fókuszálva csináltuk a csoportokat, illetve még van ADHD, tehát hiperaktív gyerekek számára indulatkezelő csoportunk. Szóval ezeket úgy elképzelni, ezek ilyen intenzív csoporttréningek, ahol a gyerekeknek egy ilyen úgynevezett képzeletbeli szerszámos ládát adunk a kezükbe, amik tele vannak olyan technikákkal, eszközökkel, szerszámokkal, amelyek segíthetik őket, mondjuk hosszú távon, ha ők ezt elsajátítják és beépítik a mindennapi gyakorlatukba, akkor a szorongás kezelésében, vagy a kényszerek enyhítésében. Tehát gyakorlatilag arra tanítjuk meg őket, hogy ők hogyan legyenek a főnökök, és ne a szorongás irányítsa az életüket, vagy a kényszer, hanem pont fordítva.
1: De szó lesz az áltudományokról is, hogy vajon miért ennyire sebezhető a ma embere. Milyennek látja a közvélekedés a tudományos kutatókat, valamint hogy milyen a kémia és az áltudományok kapcsolata. A kérdéseimre dr. Sipos Pál kémia professzor próbál majd válaszolni.
3: Az kezd lenni, én úgy gondolom a természettudományokkal a baj, hogy egyre bonyolultabb, egyre nehezebb megérteni. Tehát az, amit mondjuk 30-40-50 évvel ezelőtt egy érettségin az ember tudott, az elegendő volt ahhoz, hogy a világban őt körülvevő dolgokhoz egyáltalán hozzá tudjon szólni. A világnak a megértése, ahhoz kell egy csomó alapismeret. Például szövegeket kell tudni elolvasni, és azokat kell tudni értelmezni. Nem tudom, hogy fölfigyelt-e arra, hogy mostanában az emberek azok nem szövegekben tárgyalnak, vagy beszélnek egymással, vagy ha igen, akkor azok ilyen nagyon rövid és néhány szóból álló szövegek, sokkal inkább képekben kommunikálnak egymással az emberek. Tehát mondjuk például mémekben, és ez nagyon rossz a természettudománynak. De borzasztó ártalmas, mert a természettudományban elképzelhetetlen az, hogy az ember absztrakt módon gondolkodjon, tehát hogy elvonatkoztasson és megpróbálja megérteni a körülötte folyó világot. Ez elsősorban szövegben lehet, és képekben meg nem. Ezért aztán az a generáció, és most már fölmúlt több is, akik képekben gondolkodnak körülöttünk, ők ezeket a szavakon alapuló világot ezt nem fogják tudni sohasem olyan mélységben megérteni, mint mondjuk, mint a régiek. Én nem azt mondom, hogy a mai fiatalok, a most fölnövekvő generáció az akár csak egy kicsit is gyengébb képességért kell bírani, mint az előző, hanem egyszerűen ők másképpen okosak.
1: Tartsanak velem és az Európa Rádióval ebben az órában is. Számítok a figyelmükre.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Több mint 5 éve segítik a pszichés nehezítettséggel élő fiatalok gyógyulását a Magyarországi Református Egyház Betesda gyermekkórházában. A Magyarországon egyedülálló pszichoterápiás központban az intézmény munkatársai 8 fős csoportokban dolgoznak. Németh Laura részlegvezető klinikai szakpszichológus elmondása szerint a technikák elsajátítása játékos formában élmények útján történik, élményterápiás elemek felhasználásával, amelynek köszönhetően egyszerűen a gyermekek nyelvén ismerhetők meg a módszerek.
2: 2021. februárjában jött létre maga a részleg, és azzal a céllal, hogy már kórházi körülményeket és lehetőséget tudjunk nyújtani gyerekek számára, és hogy hasonló problémájú gyerekeknek egyszerre tudjunk segíteni, tehát ezért ilyen csoportos formában gondolkodtunk.
1: Milyen pszichés viselkedés problémákra kell gondolnunk?
2: Igen, mi bizonyos pszichés problémákra specializálódtunk, az egyik a gyermekkori kényszerbetegség, a másik mindenféle szorongásos zavarok, legyen szó társas helyzetben való félelmekről, legyen szó teljesítményszorongásról, vagy ilyen pánikbetegség, szomatizációs terület, tehát ezekre fókuszálva csináltuk a csoportokat, illetve még van ADHD, tehát hiperaktív gyerekek számára indulatkezelő csoportunk.
1: Leginkább a tiniket érinti ez, vagy most már egyre korábbi időszakra tehető?
2: Ez mindig betegségfüggő, meg ugye az van, hogy fejlődik a tudomány, tehát egyre hamarabb felismer a rendszer is, tehát hogy egyre hamarabb felismerhetővé válik. De az is biztos, hogy a Covid óta azért emelkedett a mentális problémák száma.
1: Ott a bezártság volt a legnagyobb gond?
2: Igen, részben az, hogy gyakorlatilag ugye abban az időszakban a gyerekeknek mindig a szülők a referenciapontok, tehát ott ugye a sok szülő is megbillent bizonytalanságban, érezte magát szorongott, és ez is hatott azért a serdülőkre.
1: Hogyan tudnak segíteni egyébként? Tehát mi az, amiben tudnak nekik segíteni? Kapnak-e valamilyenféle technikákat, amelyekkel tudnak a mindennapi gyakorlatban, életben boldogulni?
2: Igen, szóval ezeket úgy kell képzelni, ezek ilyen intenzív csoporttréningek, ahol a gyerekeknek egy ilyen úgynevezett képzeletbeli szerszámos ládát adunk a kezükbe, amik tele vannak olyan technikákkal, eszközökkel, szerszámokkal, amelyek segíthetik őket, mondjuk hosszú távon, ha ők ezt elsajátítják és beépítik a mindennapi gyakorlatukba, akkor a szorongás kezelésében, vagy a kényszerek enyhítésében. Tehát gyakorlatilag arra tanítjuk meg őket, hogy ők hogyan legyenek a főnökök, és ne a szorongás irányítsa az életüket, vagy a kényszer, hanem pont fordítva.
1: És egyébként ezt a részleget, ahol dolgoznak, ezt ilyen bentlakásos helynek kell elképzelni, vagy pedig nem, időközönként mennek és kezelik őket?
2: Nem, tehát ezek ilyen intenzív csoporttréningek, ilyen egyhetes vagy kéthetes formátumban vannak, és akkor igazából mi egy ilyen lendületet tudunk adni a változáshoz. Tehát úgy van, hogy nekünk a mi működésünk 3 pillérre épül, az egyik ez az úgynevezett kognitív viselkedés terápia, ami ugye ez a valódi eszköz, tehát csak én képzeletbeli szerszámos láda, a másik pillérünk az élményterápia, hogy ezeket a technikákat, eszközöket a gyerekek játékosan élmények útján sajátítsák el, és a harmadik a rendszer szemlélet, tehát hogy hiszünk abban, hogy akkor vagyunk a leghatékonyabbak, hogyha a szülő, a gyermek és a szakember összefognak, és ezért tartunk minden tréningünk elején és végén szülőcsoportot, ahol a szülőket abban segítjük, hogy hogyan érdemes hozzáállni az adott pszichés problémához, elmondjuk nekik is, hogy milyen technikákat tanultak itt a gyermekek, és hogy ők hogyan tudják otthon segíteni ezt a küzdelmet.
1: Az ország minden részéről várnak gyerekeket?
2: Igen, tehát mivel mi egy ilyen specifikus programot kínálunk, ami úgy nem nagyon hozzáférhető máshol, ezért van lehetőség arra, hogy bárhonnan érkezzenek hozzánk a gyerekek, igen.
1: És olvastam, hogy van terápiás szabaduló szobájuk. Ez mit akar?
2: Évekkel ezelőtt nyertünk egy ilyen Richter Anna közönségdíjat, ez gyakorlatilag azt akarja, az olyan, mint a szabadulószobás játékok, viszont annyiban specifikus, hogy ezek probléma specifikus terápiás szabadulószobák, ez azt jelenti, hogy mondjuk, hogyha kényszerbeteg gyerekek vannak nálunk, akkor hétvégén, pénteken berendezzük nekik a csoportszobát egy ilyen szabadulószobává, és olyan feladatok vannak, tehát úgy tudják megfejteni a kódokat, amik segítik őket a kijutásban, amelyekben föl kell használni a héten tanult technikákat, ahol szembe kell nézni a kényszereikkel, vagy a szorongásaikkal, tehát itt megint az van, hogy élmények útján gyakorolják a technikákat, és néznek szembe a saját félelmeikkel, nehézségeikkel, és annyi még a különbség a rendes szabaduló szobás játékokhoz képest, hogy itt a terapeuták is bent vannak. Tehát látjuk, hogy a gyerekek hogyan kommunikálnak egymással, hogyan próbálják megoldani azt az adott szituációt, hogyan néznek szembe a saját problémájukkal, és akár egy bátorító modellt is tud nyújtani a terapeuta bent.
1: Gondolom az egyénenként változó, hogy kinek mennyi időre van szüksége a gyógyuláshoz, de egyébként mennyi időre van szüksége mondjuk egy szorongó gyereknek, hogy azt kezelje?
2: Hát ebből általánosságot nem lemondhatunk, mert mindenki más élettörténettel, erősségekkel érkezik. Gyakorlatilag inkább azt hangsúlyoznám, hogy ugye ez a program, amit mi tudunk nyújtani, ez egy ilyen lendületet tud adni a változáshoz, tehát amikor ezt így elsajátítják, ezt követően azért nagyon sok gyermeknek szüksége van még arra, hogy egyéni terápia keretében ezeket a technikákat majd egyénre szabják, gyakoroltassák, illetve egyéb dolgokkal is foglalkozzanak a terápia során, hiszen nagyon ritka a tiszta korkép, tehát nagyon sokszor komorbidan fönnállnak még egyéb problémák.
1: A szorongást egyébként le lehet küzdeni, vagy egy életen át kíséri a gyereket, az embert?
2: Az zéró toleranciára nem törekszünk, tehát nem az a cél, hogy kiírtsuk a szorongást, hanem az a cél, hogy megtanuljanak megküzdeni, tehát legyen érezzék a kompetenciaérzést, tudják irányítani a saját szorongásukat, és akkor ez az érzés, hogyha ez kialakul bennük, az már önmagában csökkenti a szorongást. És egyébként tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy aki szorongásra hajlamos, az végig hajlamos lesz a szorongásra, viszont nem lesz funkciórontó, nem fog szenvedésnyomást okozni, amikor ő már kézben tudja tartani.
1: Mennyire dolgoznak teltházal, és ezt azért kérdezem, mert Magyarországon sokszor még azt úgy kezelik, ha mondjuk pszichológushoz kell fordulni, tehát sokan ezt még szégyenként kezelik, vagy nem nagyon mernek, vagy nem akarnak, mert nem akarják a családi szennyest kiteregetni.
2: Igen, mondjuk ebben szerintem már van egy változás, tehát hogy mi már azért azt tapasztaljuk, itt közel 20-25 éve, hogy azért ebben már van nyitás, tehát most már egyre többen mernek szakemberhez fordulni. Gyakorlatilag totálisan telt házzal működünk, tehát, hogy minden csoportunk maximálisan fel van töltve, és minden hetünk, de igyekszünk a bejelentkezőknek egy olyan teret biztosítani, amikor nem kell annyira sokat várni, és már önmagában az is nagyon sokat segít a gyerekeknek, hogy nem ez a kórház feeling van, tehát, hogy nagyon sok gyerek azért, főleg a szorongók közül úgy érkezik hozzánk, hogy eleve van egy ilyen kórháztól való félelme, és kényszeresek között is van, ilyen kényszerrel küzdők között is, és onnantól kezdve, hogy itt gyakorlatilag ilyen nagyon családias a környezet, megnyugszanak, és akkor itt sokkal jobban el tudják fogadni a terápiát, mint egy ilyen rideget közöttem.
1: Nagyon örülök, amikor mondta, hogy a tematikus csoportjaik között van az ADHD csoportok, ugye ADHD diagnózisban érintett 8-12 éves fiatalok, és azért, mert hogy ez megosztja a társadalmat, és megosztja a szakmát is, mert hogy valaki azt mondja, hogy ilyen nem létezik, hogy ADHD, valaki meg azt mondja, hogy igen, és erre ugye kezelések, terápiák vannak.
2: Hát azért a szakmát nem osztja meg olyan szempontból, hogy létezik a hiperaktivitás, az ADHD, mint olyan. Az egy másik kérdés, hogy mikor tudunk hatékonyan beavatkozni, és az a tapasztalás, hogy kicsi kortól kezdve, tehát nem véletlenül vannak nekünk is 8 és 12 év között ezek a csoportjaink, és itt is ugye az indulat kezelésük, tehát azt próbáljuk meg enyhíteni, illetve kezelni, tehát hogy abban segíteni őket, hogy ők hogyan bánjanak a saját indulataikkal. Tehát nem az ADHD maga fog meggyógyulni ezáltal a tréning által, hanem hogy az ebből fakadó nehézséget tudják jól kontrollálni a saját indulataikat, azért, hogy utána minden napokban ne legyenek nekik ezekből nehézségeik.
1: Ez az az időszak, amikor jobban előjön ez? Tehát ez a 8-12 éves fiataloknál?
2: Nem feltétlenül, hanem hogy ilyenkor van az még, hogy könnyebben, tehát jobban hasznak ezek a viselkedésterápiás technikák, illetve óvodáskorban is, tehát az is nagyon jó, mert nagyon sokan csinálnak óvodásoknak tréningeket, szülőknek, tehát az is nagyon-nagyon hatékony. Mi azért, mert egy ilyen rendszerben működünk, hogy nálunk 8 és 18 év között jöhetnek fiatalok, tehát hogy mi ezért tudjuk ezt. Egyébként úgy van az ADHD-nál, hogy van ilyen mini csoportunk, az 7 és 9 év között van, és van a kicsi ADHD, az pedig 8 és 12 között. De inkább az van, hogy későbbiekben már, hogyha kezeletlen egy ADHD 12 éves korig, utána azért már egyéb problémák is erre sokkal jobban ráépülnek, viselkedészavar, stb., és akkor már sokkal kevésbé hatékony a pszichoterápia.
1: Mennyi családot, gyereket tudnak egyébként fogadni? Tehát többet, mint korábban?
2: Nem, tehát ez a 8 fő, minden igen. héten 8 gyermek lesz részt a csoportjainkban.
1: És ezt lehet még bővíteni? Kell bővíteni? Vagy ez is már nagyon jó, hogy legalább ennyi gyereknek tudnak segíteni?
2: Nagyon jó, hogy ez van, kellene, tehát igény van rá. Sokkal több korképben is szívesen gondolkodnánk, tehát hogy az ötlettár megvan, igazából személy, tehát humán erőforrás, hiány van ilyen értelemben, meg nyilván a térterek, szobák, csoportszoba, tehát hogy most erre van lehetőség, de igény lenne sokkal többre.
1: Azért is kérdezem ezt, mert ugye országszerte nagyon sok helyen megszüntették a pszichiátriás osztályokat, és ugyanakkor az látszik, hogy egyre több fiatalnak van szüksége mondjuk kezelésre, mert valamilyen pszichés viselkedésbeli problémával küzd.
2: Igen, ez sajnos továbbra is így van. Én azt gondolom, hogy mi egy csepp vagyunk a tengerben, de legalább vagyunk.
1: Szakembergárda, vannak elegen?
2: Igen, de ugye mivel nagyon jó lenne bővülni, akár párhuzamosan több csoportot vinni, tehát az álmaimban lenne még nagyon-nagyon sok minden, amit meg lehetne valósítani. De a jelenlegi, tehát azt, amit most csinálunk, igen.
1: Hogyha valaki hallja ezt a beszélgetést, és esetleg úgy érzi, hogy szüksége lenne arra mondjuk a gyerekének, hogy bejelentkezzen önökhöz, akkor hol érheti el önöket?
2: Van egy e-mail címünk, kamaszszakasz@betesda.hu e-mail cím, és erre kellene a szülőnek írnia egy levelet, és akkor erre, hogyha a problémát úgy látjuk, hogy valóban a mi profilunk, akkor adunk egy első interjús időpontot, és akkor az ott elhangzottak függvényében tudjuk őket előjegyezni egy ilyen csoportra. Mi mindenképpen azt mondjuk, hogy még mindig jobb fordulni szakemberhez, és maximum a szakember megnyugtatja a szülőt, hogy ez rendben van, és életkori sajátosság. Sokkal jobb, ha nem dugjuk a fejünket homokba, hanem akkor inkább kérdezünk, érdeklődünk, és maximum a másik oldalon megnyugtat minket a szakember, hogy nem kell aggódni, és nincsen semmi baj.
1: Kedves hallgatóink, az előző percekben Németh Laura klinikai szakpszichológust hallották. Hamarosan jönnek kollégáim a legfrissebb hírekkel itt az Európa Rádióban, de érdemes utána is velünk maradni, hiszen itt lesz velünk majd az éterben dr. Sipos Pál kémia professzor, aki többek között olyan kérdésekre próbál majd válaszolni, hogy milyennek látja a közvélekedés a tudományos kutatókat, és vajon miért ennyire sebezhető a ma embere.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Aki szabadtéri tömegrendezvényen kíván részt venni, az indulás előtt hozzon felelős döntést saját egészsége és mások biztonsága érdekében, hívta fel a figyelmet az egészségügyi miniszter a közösségi oldalán. Hegedűs Zsolt emlékeztetett, a hőség nem egyszerű kellemetlenség, hanem komoly egészségi kockázatot jelent, és különösen veszélyeztetettek az idősek, a várandósok, a kisgyermekek, a krónikus betegek, a szív- és érrendszeri betegségben érintettek, valamint azok, akik rosszul viselik a nagy meleget. Számukra a tárcavezető azt javasolja, hogy a hőség idején lehetőség szerint ne vegyenek részt szabadtéri tömegrendezvényen. Hozzátette, azok, akik mégis elindulnak, készüljenek fel tudatosan, vigyenek magukkal elegendő vizet, kerüljék az alkoholfogyasztást, viseljenek sapkát vagy kalapot, világos szellős ruhát, továbbá használjanak fényvédőt, és keressenek árnyékot vagy hűvösebb helyet. Ha szédülést, gyengeséget, fejfájást, hányingert, zavartságot, mellkasi panaszt, légszomjat vagy ájulás közeli érzést tapasztal, azonnal álljon meg, húzódjon árnyékba, igyon vizet és kérjen segítséget, írta a miniszter. Hegedűs Zsolt arra kért mindenkit, figyeljenek egymásra, és ha valakin a rosszul lét jeleit látják, akkor ne hagyják magára, és jelezzék azt a rendezvény biztosításában résztvevő egészségügyi szolgálatnak, vagy szükség esetén hívják a 112-es segélyhívót. Az extrém meleg napokon nyissák ki a templomok kapuit reggel 9 és 18 óra között, menedéket kínálva a forróság elől. Erre kéri lelkipásztorait a Magyarországi Református Egyház zsinatának elnöksége. Azt is javasolják, hogy helyezzenek ki ivóvizet, ezzel is segítve a túlhevült szervezet mielőbbi lehűlését. Mint a református.hu írja, a következő napok extrém meleg időjárása komoly veszélyt jelent az erre érzékenyek szervezetére, de különösen az idősek és a gyermekek kitettek a forrósággal járó kockázatoknak. Főként a nagyobb városokban és a fővárosban szolgáló lelkipásztorokat arra kérik, hogy ha módjuk van rá, a hőségriadó alatt nyissák ki a templomok kapuit, hogy oda bárki betérhessen megpihenni. Minden hivatásos szolgáljon becsülettel, tisztességgel, a törvény, valamint a hazánk iránti hűséggel, mondta a miniszterelnök a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tisztavatú ünnepségén Budapesten. Magyar Péter a Ludovika előtti téren tartott rendezvényén beszédében azt kérte a végzett hallgatóktól, legyen bátorságuk felszólalni, ha törvénytelenséget látnak, legyen tartásuk jelezni, ha méltatlan parancsot kapnak, és legyen erejük kiállni, ha a hivatásuk becsületessé. Az egyenruha a hazánkat szolgálja, nem a hatalmat, a törvény pedig minden magyar emberé, nem a hatalmasoké, fogalmazott a kormányfő. Hozzátette, Magyarország számít a most végzett hallgatókra, és minden erőnkkel azon dolgozunk majd, hogy önök is számíthassanak a hazájukra. A kormányfő arról is beszélt, a most végzett tisztek példaként fognak állni a következő évfolyamok és a fiatalabb kollégák előtt, egy-egy intézkedésükön keresztül pedig a magyar emberek is találkoznak majd az állammal. A harmadfokú hőségriasztás miatt rövidített ügyfélfogadással várja hétfőn és kedden az ügyfeleket a Nemzeti Adó és Vámhivatal azokon a kirendeltségeken, ahol nem biztosított a légkondicionálás, közölte a hatóság. Jelezték, ezeken a helyeken a hivatalok június 29-én hétfőn és 30-án kedden is kizárólag délig tartanak nyitva az ügyfelek és a munkatársak védelme érdekében. Hozzátették, a klimatizált központi ügyfélszolgálatok normál rend szerint várják az ügyfeleket, a személyes ügyintézést választók itt egyúttal meg is pihenhetnek, leülhetnek az extrém kinti hőmérséklet után. A NAV közleményében emlékeztetett, az ügyintézésre az elektronikus megoldások, illetve az online felületek mindig rendelkezésre állnak, és a hatóság ügyfelportáján szinte minden adóügy elintézhető.
0: Az időjárásról.
1: Vasárnap tovább fokozódik némileg a kánikula, sok napsütésre, kevés felhőre kell készülni, kisebb záporok előfordulhatnak. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 35 és 40 fok között alakul.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, folytatódik a kitekintő, a mikrofonnál továbbra is a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra. Egyre jobban terjednek az áltudományos nézetek, a homeopátiától kezdve a mindenféle alternatív gyógyászaton át a mágikus gyógymódokig. Szakértők pedig attól tartanak, hogy a tudomány ellenesség terjedése a nyugati civilizáció vesztét fogja okozni. Dr. Sipos Pál kémia professzor hobbiból kezdett el foglalkozni a témával. Elmondása szerint minden természettudománnyal hivatásszerűen foglalkozó embernek valamilyen szinten reagálnia kell az áltudományok kihívásaira. Úgy véli, a legfontosabb ellenszer az ismeretterjesztés.
2: Az kezd lenni, én úgy gondolom a természettudományokkal a baj, hogy egyre bonyolultabb, egyre nehezebb megérteni. Tehát az, amit mondjuk 30-40-50 évvel ezelőtt egy érettségén az ember tudott, az elegendő volt ahhoz, hogy a világban őt körülvevő dolgokhoz egyáltalán hozzá tudjon szólni. Abban a hitben ringathatta magát az ember 40-50 évvel ezelőtt, hogy érti a körülötte folyó világban történő tudományos szempontból fontos eseményeket. Én azt gondolom, hogy mostanra ettől nagyon messzire kerültünk. Mostanra már olyan mértékben vált bonyolultá és nehezen áttekinthető a tudomány, hogy sokkal egyszerűbb, és sokan választják azt az utat, mondjuk inkább így, hogy elutasítják a tudománynak a megértését. Túlságosan macerás, túlságosan sokáig tart. Ráadásul nagyon sokszor van olyan a tudományban, hogy egy-egy kérdésre nem tud egyértelmű választ adni, hanem vagy igaz, vagy nem. És vannak mellette szóló érvek, meg vannak ellene szóló érvek. A tudomány az így működik, és ez egy teljesen természetes dolog. Ez azonban egy kevésbé képzett embert, ezt nem nyugtat meg. A ma embere az inkább egyértelmű, rövid és velős válaszra vál egy-egy kérdésével kapcsolatban, és nem pedig hosszadalmas tudományos vitákra és érvelésekre. Én legalábbis személy szerint ebben látom a fő okát az áltudományok előretörésének. Mert az áltudományok azok meg azt mondják, hogy lapos a föld és kész. És aki mást mond, az hazudik. Jó? Vagy mondjuk például van a minden gyógyító gyógyszer. Igen. És ha én azt mondom, hogy az a gyógyszer az minden gyógyít, akkor azt tessék elhinni, és tessék megvenni. A tudomány ezt soha nem fogadná el, mert nem így működik. Az áltudomány viszont éppen ebből él.
1: Igen, és ennek sajnos bizonyos mértékig a közösségi média felületei nagyon-nagyon jó melegágyai, mert az orvosok saját maguk mondják, hogy menjenek föl például a legismertebb közösségi oldalra, és ott látni fognak bizonyos csoportokat, ahol az emberek egymást gyógyítják, és adják el egymásnak a gyógyszereket. Tehát, hogyha nekem bevált, akkor majd biztos neked is beválik, és használd nyugodtan. Tehát óriási veszélynek vannak kitéve az emberek.
2: Hát igen, ez a veszély, ez a tudatlanságnak a veszélye, én azt hiszem. Meg hát az, hogy a világnak a megértése, ahhoz kell egy csomó alapismeret. Például szövegeket kell tudni elolvasni, és azokat kell tudni értelmezni. Nem tudom, hogy fölfigyelt-e arra, hogy mostanában az emberek azok nem szövegekben tárgyalnak, vagy beszélnek egymással, vagy ha igen, akkor azok ilyen nagyon rövid és néhány szóból álló szövegek. Sokkal inkább képekben kommunikálnak egymással az emberek, nem?
1: Igen.
2: Tehát mondjuk például mémekben, és ez nagyon rossz a természettudománynak. De borzasztó ártalmas, mert a természettudományban elképzelhetetlen az, hogy az ember absztrakt módon gondolkodjon, tehát hogy elvonatkoztasson és megpróbálja megérteni a körülötte folyó világot. Ez elsősorban szavakban lehet, és képekben meg nem. Ezért aztán az a generáció, és most már fölmúlt több is, akik képekben gondolkodnak körülöttünk, ők ezeket a szavakon alapuló világot ezt nem fogják tudni sohasem olyan mélységben megérteni, mint mondjuk, mint a régiek.
1: Nagyon jó, hogy neves szakemberek vannak, akik foglalkoznak az áltudományokkal, és próbálják fölnyitni az emberek szemét, hogy átverésről van szó, és ne higgyenek, ne dőljenek be az átverésnek.
2: Hát igen, itt a kémia tanároknak volna bizony nagyon-nagyon fontos szerepe. És hát a kémia tanárképzés az bizony, meg általában a természettudományos tanárképzés is most azért elég a mély ponton van. Nagyon nehéz ide csábítani hallgatókat, hogy kémiát tanítsanak. És ez nem csak azért, hogy az áltudományok ellen felvértezzék az embereket, hanem azért, hogy egyáltalán legyen, aki kémiát tanít. Az is biztos, hogy most már az áltudomány kérdése az annyira központi kérdéssé vált, hogy annak a néhány kémia tanárszakos hallgatónak, akik velünk vannak és nálunk tanulnak, azoknak már egy külön tantárgy az, hogy hogyan kezeljék ezt a dolgot, hogyan tanítsák a gyerekeket, hogyan készítsék fel őket arra, hogy áltudományos állításokat megkülönböztessenek a valós állításoktól. Tehát ez azért elég aktuális gond.
1: És tegyük hozzá, hogy ha ennyire hisznek az áltudományokban az emberek, akkor ott a tudással van nagyon nagy gond. Tehát például a kémia tudással, mert azért, ha az ember tisztában van a dolgokkal, akkor valószínűleg nehezebben tudják becsapni.
2: Hát igen, meg aztán az, hogy vissza kellene talán néha nyúlnia az eredeti forráshoz, megkérdezni a tanárát, hogy tanár úr, tanárnő, vajon ez, amit mondalak itt, ez igaz-e vagy nem igaz. Na most ez megint utánajárás jelentés. Hát én látok egy olyan gondot is, hogy a mai kor embere olyan mértékben van elhalmozva adatokkal, meg információkkal, nem tud mindennek utánajárni. Nem tud mindennek utánajárni, pedig milyen jó lenne, de hát örülök neki, hogyha egyáltalán, hogy mondjam, föl tudom dolgozni, meg tudom érteni azt, amit mondanak a tévében, rádióban, interneten. Az még, hogy én utána is járjak annak, hogy ez vajon igaz-e vagy nem, hát ez bizony egy komoly feladat. Mi mindig szoktuk mondani egyébként a most nálunk levő hallgatóknak, hogy úgy készüljenek, hogy az ő feladatuk az már ne az lesz az életben, hogy az információkat beszerezzék, mert az információ az ott lapul a zsebükben a mobiltelefonjuk formájában, és a Google-ről például bármikor lekereshetnek egy adott adatot vagy információt. A nagy feladatuk az lesz, hogy meg tudják állapítani, hogy egy adott információ az valós vagy hamis. Nincs rá általános recept. Nem tudom megmondani, hogy ezt hogy kell csinálni, mert ez tényleg egy komoly munka, egy komoly feladat, napi feladat, de az biztos, hogy a most fölnövekvő generációnak a legfontosabb feladata az az lesz, hogy meg tudja különböztetni a valós információkat a hamisaktól.
1: Igen, és valahol ebben egyébként a fejlesztőknek lenne, akik ugye az okostelefonokat, tableteket, stb. Programokat, a szoftvereket fejlesztik, hogy talán egyre több olyan szoftver kellene, mondjuk ez csak az én agyamba merült föl, ami ezeket szűri. Mert tény és való, ha ma végigmegyünk az utcán, vagy bármilyen tömegközlekedési eszközre felszállunk, akkor azt látjuk, hogy mindenki nyomkodja a telefonját, és azonnal, ha valami kérdése van, akkor mondjuk ezt nem egy másik embertől, vagy egy szakembertől kérdezi meg, hanem a telefont.
2: Hát igen, ez azért lássuk be, hogy megvannak az előnyei, és a hátrányai is. Tehát az előnye az az, hogy ezek a fiatalok hihetetlen szerencsés helyzetben vannak, mert valós időben tudják követni az eseményeket, nem?
1: Igen.
2: És ez egy fantasztikus dolog. Ugyanakkor viszont éppen azért, mert hogy felben az egész rendszer gyorsulva, rendkívül sok benne a hiba lehetőség. Tehát az ellenőrzési pontok ebből, én valahogy ezeket hiányolom belőle, pontosabban az, aki ügyesen, okosan használja ezeket az erőforrásokat, az ezt meg tudja oldani, de az, aki nem, hát igen, az még veszélybe kerül.
1: Van még egy nagyon fontos, ez pedig a vegyi anyagok, hogy valóban veszélyesek-e, mert tény és való, hogy a köztudatban úgy szerepelnek a vegyi anyagok, hogy rendkívül veszélyesek.
2: Hát igen, ez is egy külön beszélgetésnek tudna talán a tárgya lenni. Ez, hogy vegyi anyag, ez egy nagyon kétélű kifejezésként kezelendő, én úgy gondolom, mert ha körülnézünk a világban, akkor tulajdonképpen az égvilágon minden vegyi anyag. Tehát a bennünket körülvevő természet az anyagokból áll, és az anyagok ezek vegyi anyagok. Tehát nincs olyan, hogy vegyi anyag, meg nem vegyi anyag. Ilyen nincsen. Most az a baj, hogy ehhez a szóhoz, hogy vegyi anyag, ehhez egy csomó negatív gondolat, meg egy csomó rossz dolog kapcsolódik. Ugye? Legalábbis a köztudatban. Most ezt kellene valahogy föloldani, mert nincs ilyen, hogy jó anyag, meg nincs ilyen, hogy rossz anyag. Nincs ilyen, hogy veszélyes anyag, meg veszélytelen, hogy az égvilágon minden olyan veszélyes a maga módján. Hadd mondjak egy nagyon banális példát. Hogyha valaki együttő helyében megiszik 6 liter vizet, ivóvizet, az halálos. Mert hogy körülbelül az ivóvíznek, hogyha szájon át, akkor 6 liter a letális dózisa.
1: Igen.
2: Hát minden anyagnak van olyan mennyisége és olyan adagolási módja, amelyen az emberi szervezetre káros lehet, tehát már is átkerül a vegyi anyag kategóriába, legalábbis ebben a rossz értelemben. Egyszerűen el kell azt fogadnunk, hogy a világ, a bennünket körülvevő világ az anyagokból áll, és ezekkel az anyagokkal meg kell tanulnunk bánni. Abban az esetben tudunk megtanulni bánni velük, hogyha tudjuk, hogy az egyik vagy a másik mire jó, mire nem jó, mire szabad használni, mire nem szabad használni. Hol vannak a korlátaink, például egy anyag használatánál. És ha ez megvan, akkor nem lesz a kémia egy olyan veszélyekkel teli terep, mint ami ennek messziről kinéz. Egyszerűen csak ismerni kell azt az anyagot, amivel dolgozunk, és akkor nem lesz semmi baj. Van egy olyan hallgató típus, bekerülnek nagyon sokan vegyészként az egyetemre, akik imádnak robbantgatni. Most hát ennek nem szoktunk örülni, mert hát azt tudjuk, hogy például a laboratóriumban található vegyszereknek van egy olyan csoportja, ami, hogyha bizonyos kombinációba összekeverjük őket, akkor az fölrobban. Na most hogyan tudunk ezzel ellen védekezni? Hát úgy, hogy tudjuk azt, hogy mi az a kombináció, amit el kell kerülni. Mi az, amit nem szabad csinálni vele, melyik az az anyag, amit nem szabad hevíteni például, mert akkor fölrobban. Az okos vegyész az nem akkor robbant, amikor az anyag akar robbanni, hanem akkor, amikor ő akar, ha egyáltalán akar. Én nem szeretek egyébként robbantani a maga részéről, de például ez is egy olyan dolog, hogy nagyon sokaknak a hadipar, a rakéták, meg a robbanóanyagok jutnak az eszébe a kémiáról. Igen, a kémiának van egy ilyen ága is. Az egy sajnálatos dolog, hogy háborúk vannak, voltak és lesznek, de maga a robbantásnak az előidézés az mindig csak tudatosan szabad, hogy bekövetkezzen, és semmiképpen nem illetve szerint, mert abból mindenféle tragédiát tudnak jönni.
1: Akkor viszont én így a beszélgetés végén visszacsatolnék oda, hogy valahol az oktatásnál kezdődne el ez az egész. Tehát egyrészt ugye a természettudományos tantárgyak tanításának, oktatásának a presztízsét kellene valahol visszaállítani, mert mumusként tekintenek ezekre a tantárgyakra a gyerekek, holott én úgy gondolom, hogy lehet fizikát, kémiát, matematikát úgy is tanítani, hogy ezt szeressék a gyerekek, és érdekes legyen a számukra.
2: Hát igen, én azt hiszem, hogy ebben nagyon sok apró munka van még hátra nekünk is, meg a tanárkollegáknak is, meg az egyetemi oktatóknak is. Egy olyan történetet hadd meséljek már még el, hogy a 60-as években például a debreceni vegyészeti szakközépiskolába, vegyipari szakközépiskolába 10-szeres volt a túljelentkezés, mondom 10-szeres. Tehát ez azt jelenti, hogy a 60-as években a szülők azok azt gondolták, és jól gondolták, hogy ha a gyermeküket vegyésznek adják, akkor azzal egy biztos megélhetést adnak a kezébe. Egyébként a 60-as éveket szokták a kemizáció korának is nevezni. Hát aztán utána jött a ellencsapás, ugye kiderült, hogy például mondjuk a DDT, ugye ez a hovarölőszer, ez egy rendkívül nehezen lebomló anyag, és aztán kiderült, hogy a környezetvédelem az egy mennyire fontos dolog. Tulajdonképpen a kémiának, meg a természettudományoknak ott az ártott nagyon sokat, hogy kiderült, hogy azokra a dolgokra, amikre választ várt az emberiség, egyértelmű és megnyugtató választ, azokra a természettudományok nem tudtak olyan egyértelmű és megnyugtató választ adni, mint amit elvártak volna, mint amit a közgondolkodás elvárt volna. Tehát most tartunk ott, hogy a kémiát inkább elutasítják az emberek, vagy általában a természettudományokat is, mint mondjuk a 60-as években. Nemrég volt egy felmérés Magyarországon, az emberek 40%-a kemofób, tehát fél a kémiától mondjuk így. Most, hogyha valamitől félünk, hát azzal egyetlen egy megoldás az, hogyha megpróbáljuk megismerni. Ugye? Ha megismertünk valamit, és tudjuk kezelni, ebben az időben már a félelmeink azok nagy valószínűséggel el fognak múlni. Most éppen ezen dolgozik szerintem a világtudós társadalma, vagy legalábbis akik a tanítással foglalkoznak, hogy próbáljuk ebbe az irányba terelgetni a fiatalokat, meg hát az idősebbeket is.
1: Kedves hallgatóink, az előző percekben dr. Sipos Pál kémia professzor mesélt az áltudományokról.

Bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsora minden reggel 6 órától.

0: 6 óra. 10 innen és 10 túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Üdvözlöm Önöket, az Európa Rádió híreit Huszár Katától hallják. Szombattól 3-fokúra emelte a hőségriasztást az ország egész területén az országos tisztifőorvos. A hőhullám egy szintén rendkívül meleg időszakot folytat. A tartós hőség komoly egészségügyi kockázatot jelent az idősek, a kisgyermekek, a várandósok, a krónikus betegek, valamint a szabadban dolgozók számára, közölte a kormány a kormány.hu oldalon. Emlékeztettek, a meleg napos időben megnő az UV-sugárzás, ami rövid idő alatt súlyos leégéshez vezet. Hozzátették, a MÁV és a GSF folyamatosan ellenőrzi a vasúti pálya állapotát és a sínek hőmérsékletét, és az extrém hőség miatt sebességkorlátozást rendeltek el 20 vasútvonal egyes szakaszain, valamint több hévvonalon. A forgalmasabb állomásokon palackok

0: Most ivóvizet osztanak, és készenlétben áll a Magyar Közút ZRT is, hogy szintén vizet osztanak az autópályák mentén az esetleges balesetek miatt feltorlódott járművek utasainak. Közölték, az ország 109 pontján van érvényben vízkorlátozás a Nemzeti Vízművek ZRT ellátási területén. Emlékeztettek, Magyarország egész területén tűzgyújtási tilalom van érvényben. Aki szabadtéri tömegrendezvényen kíván részt venni, az indulás előtt hozzon felelős döntést saját egészsége és mások biztonsága érdekében, hívta fel a figyelmet az egészségügyi miniszter a közösségi oldalán. Hegedűs Zsolt emlékeztetett, a hőség nem egyszerű kellemetlenség, hanem komoly egészségi kockázatot jelent, és különösen veszélyeztetettek az idősek, a várandósok, a kisgyermekek, a krónikus betegek, a szív- és érrendszeri betegségben érintettek, valamint azok, akik rosszul viselik a nagy meleget. Számukra a tárcavezető azt javasolja, hogy a hőség idején lehetőség szerint ne vegyenek részt szabadtéri tömegrendezvényen. Hozzátette, azok, akik mégis elindulnak, készüljenek fel tudatosan, vigyenek magukkal elegendő vizet, kerüljék az alkoholfogyasztást, viseljenek sapkát vagy kalapot, világos szellős ruhát, továbbá használjanak fényvédőt, és keressenek árnyékot vagy hűvösebb helyet. Ha szédülést, gyengeséget, fejfájást, hányingert, zavartságot, mellkasi panaszt, légszomjat vagy ájulás közeli érzést tapasztal, azonnal álljon meg, húzódjon árnyékba, igyon vizet és kérjen segítséget, írta a miniszter. Hegedűs Zsolt arra kért mindenkit, figyeljenek egymásra, és ha valakin a rosszul lét jeleit látják, akkor ne hagyják magára, és jelezzék azt a rendezvény biztosításában résztvevő egészségügyi szolgálatnak, vagy szükség esetén hívják a 112-es segélyhívót. Az extrém meleg napokon nyissák ki a templomok kapuit reggel 9 és 18 óra között, menedéket kínálva a forróság elől. Erre kéri lelkipásztorait a Magyarországi Református Egyház zsinatának elnöksége. Azt is javasolják, hogy helyezzenek ki ivóvizet, ezzel is segítve a túlhevült szervezet mielőbbi lehűlését. Mint a református.hu írja, a következő napok extrém meleg időjárása komoly veszélyt jelent az erre érzékenyek szervezetére, de különösen az idősek és a gyermekek kitettek a forrósággal járó kockázatoknak. Főként a nagyobb városokban és a fővárosban szolgáló lelkipásztorokat arra kérik, hogyha módjuk van rá, a hőségriadó alatt nyissák ki a templomok kapuit, hogy oda bárki betérhessen megpihenni. A hőségben kiemelten figyelnek az ellátó szolgálatok az utcán élőkre. Debrecenben a hajléktalanokról gondoskodó Reformix több intézményében is várja az érintetteket, ahol lehet hűsölni, inni, kaphatnak szellős nyári ruhát. De a legfontosabb az utcai szolgálat munkája. Naponta, ha kell, többször is felkeresik a jól ismert helyeket, vizet visznek azoknak, akik nem mennek a menedékhelyekre, és szükség esetén egészségügyi szakember is segíti őket. Miklósiné Balog Melinda, a Reformix Szociális és Egészségügyi Központjának intézményvezető helyettese, utcai koordinátora tájékoztatott.
1: A Reformixnak két olyan intézménye is van a városban, ahová be lehet menni, hűsölni, kicsit menekülni a hőség elől. Az egyik a Dobozi utca 2D2-e alatt található Szociális és Egészségügyi Központ, a másik pedig a nagyállomás környékén Veselényi utca 55 szám alatt található intézményünk. Jelenleg az utcán körülbelül 60-65 fő az, aki kint tartózkodik, őket rendszeresen látogatjuk. Az utcai szolgálat kollégái folyamatosan járják a várost. Két csapatunk 6-6 órában, tehát napi 12 órát lefedve hétfőtől péntekig folyamatosan járjuk az utcát, ismerjük azokat a gócpontokat, ahol megtaláljuk az ügyfeleinket, és igyekszünk őket megfelelő folyadékkal, jelen pillanatban is a hűtőtáskáink tele vannak hideg vízzel, és ha kell helyszínre, megfelelő ruházatot is szállítunk, illetve ami még nagyon fontos, hiszen az én kollégáim szociális szakemberek, de találkozhatunk mi is az utcán olyan helyzet, amikor nem feltétlen tudjuk eldönteni az egészségi állapot alapján, hogy elég, ha a Dobozi utcára szállítjuk az illetőt, vagy esetleg azonnal mentőt kell hívnunk. Ebben az esetben az utcai szolgálatunknál már nagyon jól bevált mozgó orvosi szolgálat, ahol egy sürgősségi szakasszisztens szokott velünk kijönni a kritikus helyszínekre, és ő ott fel tudja mérni az ügyfelünk állapotát.
0: Vörös kód esetén nem csak a hajléktalan ellátók, hanem valamennyi szociális intézmény fogadja az utcán élőket. Minden hivatásos szolgáljon becsülettel, tisztességgel, a törvény, valamint a hazánk iránti hűséggel, mondta a miniszterelnök a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tisztavatú ünnepségén Budapesten. Magyar Péter a Ludovika előtti téren tartott rendezvényén beszédében azt kérte a végzett hallgatóktól, legyen bátorságuk felszólalni, ha törvénytelenséget látnak, legyen tartásuk jelezni, ha méltatlan parancsot kapnak, és legyen erejük kiállni, ha a hivatásuk becsületes sérülne. Az egyenruha a hazánkat szolgálja, nem a hatalmat, a törvény pedig minden magyar emberé, nem a hatalmasoké, fogalmazott a kormányfő. Hozzátette, Magyarország számít a most végzett hallgatókra, és minden erőnkkel azon dolgozunk majd, hogy önök is számíthassanak a hazájukra. A kormányfő arról is beszélt, a most végzett tisztek példaként fognak állni a következő évfolyamok és a fiatalabb kollégák előtt, egy-egy intézkedésükön keresztül pedig a magyar emberek is találkoznak majd az állammal. Zenei nyári akadémiát rendez a Szegedi Tudományegyetem Bartók Béla Művészeti Kara. A résztvevők számára szervezett változatos hangszeres kurzusok, tematikus előadások mellett több koncert is a program része. A hétfőn kezdődő Szegedi Nyári Akadémia az elmúlt két évtizedben a tehetséggondozás meghatározó fórumává vált, ahol fiatal zenészek tucatjai találtak szakmai inspirációra és fejlődési lehetőségre az STM Művészeti Karán. Az akadémia programjának gerincét a fiatal zeneművészek, zenei szakgimnáziumi növendékek, főiskolai és egyetemi hallgatók, valamint pályakezdő zenetanárok számára szervezett mesterkurzusok adják. A rendezvény sorozat több koncertje és előadása azonban a nagy közönség számára is nyitott és ingyenesen látogatható.
2: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: Napindító, az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm az Európa Rádió hallgatóit 2026. június 28-án vasárnap. A szerkesztőt Hornyák Zoltánt hallják. Mai műsorunkban először hitéleti gondolatokkal, a nem csak kenyérrel él az ember című rovatunk jelentkezik, majd fél hétkor híreket hallhatnak. Ezután arról szólunk, hogy a szabad mozgás elengedhetetlen része a gyerekek mindennapjainak, de bizonyos életkor fölött, amikor a szociális készségek fejlődése is alkalmassá teszi őket rá, fontossá válik, hogy irányított foglalkozásokon is részt vegyenek, mert a célzott fejlesztés csak így tud megvalósulni. A mozgás fejlődésén túl a gyermek kipróbálja saját képességeit, megtapasztalhatja, hogy ő is ügyes valamiben, ami erősíti a kompetencia érzetét. Annak megtapasztalása és tudása, hogy ő is jó valamiben, az iskolai teljesítménnyel is szorosan összefügg. De mikor érdemes elkezdeni a sportolást? Bíró Zsolt sportszakpszichológust hallják majd. Tartsanak velünk!

0: nem csak kenyérrel él az ember. Napi ige a református Biblia olvasó kalauz alapján.
1: Áldás békesség! A mai elcsendesedés alkalmával Kós Ádámot, a Rakamazi Református Missziói Egyházközség lelkipásztorát hallhatják. Imádkozzunk! Urunk Istenünk, köszönjük, hogy amikor hozzád fordulunk, akkor nem kell attól félnünk, hogy félbeszakítasz, vagy félreértesz bennünket. Te ismered a szívünket. Mielőtt megszólalnánk, te tudod gondolatainkat. Kérünk, csendesítsd el most bennünk mindazt, ami elvonja a figyelmünket, és taníts úgy minket a te igédre, hogy abból valódi változás szülessen életünkben. Amen. A 120. Zsoltár szavaival készülhetünk az ige hirdetésre. Ezt olvasom most. Nyomorúságomban az Úrhoz kiáltok, és ő meghallgat engem. Uram, ments meg engem a hazug ajaktól és csalárnyelvtől. Mit érdemelsz? Mit fogsz majd kapni, te csalárd nyelv? A hős hegyes nyilait reketje pajzsával. Jaj nekem, mert mesekben kell tartózkodnom, Kédár sátrai közt kell laknom. Régóta lakom már együtt a békesség gyűlölőivel. Én békét akarok, de amint megszólalok, ők mindjárt harcra készek. Amen. Kedves testvérek, a 120. Zsoltárban a szerző egy hozzánk nagyon közeli élethelyzetben találja magát. Azt érzi, hogy olyan helyen lakik, ahol folyamatos a konfliktus. Amikor megszólal, a körülötte élők kapnak a lehetőségen, és kicsavarják a szavait, és azonnal harcra kelnek ellene. Ezek a gondolatok talán nincsenek is annyira távol tőlünk. Nekünk is van véleményünk. És tudjuk, mihelyt megosztjuk azt a családunkban, a baráti társaságunkban, a munkahelyen, az iskolában, vagy éppen a közösségi médiában, egyből támadhatóvá válunk. Hányszor tapasztaltunk már, hogy egy-egy őszintén kimondott, keresztény meggyőződésből fakadó vélemény miatt ér bennünket a támadás. Akinek van véleménye, szilárd meggyőződése bizonyos kérdésekben, azt könnyen megutálhatják, megtámadhatják, vagy akár ki is rekeszthetik. Ez pedig rettenetes érzés. Megbántva és félreértve érezhetjük magunkat. De nézzük meg a saját szemszögünkből is ezt a helyzetet. Mi történik akkor, ha valaki tőlünk eltérő véleményt fogalmaz meg? Gyakran mi is egyből támadásba lendülünk. Tudunk harapni, visszavágni, sőt, megszégyeníteni is. A mai igénk első üzenete ezért nem elsősorban az, hogy mindenki mondhat és gondolhat, amit akar, hanem sokkal inkább az, hogy kezdjük el meghallgatni egymást. Thomas Gordon pszichológus szerint a másik ember megértésének első lépése az értő figyelem. Amíg nem hallgatom meg a másik embert úgy igazán, addig nem is tudom megérteni. Ez egyszerűen hangzik, mégis ritkán sikerül. Sokszor bár akkor megfogalmazzuk a válaszainkat, az ítéletünket, amikor a másik még be sem fejezte a mondatát. Nem megérteni akarunk valakit, hanem meggyőzni. Nem meghallgatni akarunk, hanem válaszolni. Talán ezért olyan sok a félreértés, a sértődés és a vita emberi kapcsolatainkban. Talán ezért érezzük magunkat olykor úgy, mint a Zsoltár író. Idegenek vagyunk. Mert ahol nincs figyelem, nincs meghallgatás, és nincs valódi párbeszéd, ott előbb-utóbb idegenné válunk egymás számára. Ha egy cégben a vezető nem hallgatja meg a beosztottját, nem fogja megérteni őt. Ha a családban a férj és a feleség nem beszélget egymással, nem figyelnek egymásra, lassan eltávolodnak egymástól. Ha elmarad a párbeszéd a társadalomban, akkor nagyon könnyen megmaradunk egymással szemben álló csoportoknak, és egyre kevésbé tudunk közösséggé válni. A Zsoltár nem a fájdalommal kezdődik, hanem ezzel a hitvallással. Nyomorúságomban az Úrhoz kiáltottam, és meghallgatott engem. Milyen különös. A Zsoltáros azért tud a békességre törekedni. Azért tud, mert valaki előbb meghallgatja őt. Mielőtt az emberek megértenék, Isten már ismeri a szívét. Mielőtt az emberek igazságot szolgáltatnának neki, ő már az Úr elé viheti minden fájdalmát. Ha ezt el akarjuk kerülni, ha nem szeretnénk idegenné válni egymás számára, akkor az Úrtól, vagy az Úr Jézustól kell tanulnunk. Ő tudott hallgatni, amikor arra volt szükség, és meg tudott szólalni, amikor eljött az ideje. De minden szava és minden csendje az Atyától kapott szeretetből fakadt. Erre a szeretetre, erre a figyelemre és erre a lelkületre van ma is a legnagyobb szükségünk, hogy ne váljunk idegenekké egymás számára. Amen. Mennyei Atyán, köszönjük, hogy Te meghallgatsz bennünket akkor is, amikor az emberek félreértenek, vagy nem figyelnek ránk. Taníts bennünket úgy beszélni, hogy szavaink békességet építsenek, és taníts minket úgy hallgatni, értő figyelemmel, hogy valóban megértsük egymást. Adj türelmet a kapcsolatainkban, bölcsességet a vitáinkban, és adj szeretetet mindezek fölött, hogy Jézus Krisztus lelkületét tudjuk tükrözni mindazok felé, akikkel találkozunk. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Amen.
0: Igéi gondolatokat hallottak a Református Biblia olvasó kalauz alapján. Mert nem csak kenyérrel él az ember,

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Aki szabadtéri tömegrendezvényen kíván részt venni, az indulás előtt hozzon felelős döntést saját egészsége és mások biztonsága érdekében, hívta fel a figyelmet az egészségügyi miniszter a közösségi oldalán. Hegedűs Zsolt emlékeztetett, a hőség nem egyszerű kellemetlenség, hanem komoly egészségi kockázatot jelent, és különösen veszélyeztetettek az idősek, a várandósok, a kisgyermekek, a krónikus betegek, a szív- és érrendszeri betegségben érintettek, valamint azok, akik rosszul viselik a nagy meleget. Számukra a tárcavezető azt javasolja, hogy a hőség idején lehetőség szerint ne vegyenek részt szabadtéri tömegrendezvényen. Hozzátette, azok, akik mégis elindulnak, készüljenek fel tudatosan, vigyenek magukkal elegendő vizet, kerüljék az alkoholfogyasztást, viseljenek sapkát vagy kalapot, világos szellős ruhát, továbbá használjanak fényvédőt, és keressenek árnyékot vagy hűvösebb helyet. Ha szédülést, gyengeséget, fejfájást, hányingert, zavartságot, mellkasi panaszt, légszomjat vagy ájulás közeli érzést tapasztal, azonnal álljon meg, húzódjon árnyékba, igyon vizet és kérjen segítséget, írta a miniszter. Hegedűs Zsolt arra kért mindenkit, figyeljenek egymásra, és ha valakin a rosszul lét jeleit látják, akkor ne hagyják magára, és jelezzék azt a rendezvény biztosításában résztvevő egészségügyi szolgálatnak, vagy szükség esetén hívják a 112-es segélyhívót. Az extrém meleg napokon nyissák ki a templomok kapuit reggel 9 és 18 óra között, menedéket kínálva a forróság elől. Erre kéri lelkipásztorait a Magyarországi Református Egyház zsinatának elnöksége. Azt is javasolják, hogy helyezzenek ki ivóvizet, ezzel is segítve a túlhevült szervezet mielőbbi lehűlését. Mint a református.hu írja, a következő napok extrém meleg időjárása komoly veszélyt jelent az erre érzékenyek szervezetére, de különösen az idősek és a gyermekek kitettek a forrósággal járó kockázatoknak. Főként a nagyobb városokban és a fővárosban szolgáló lelkipásztorokat arra kérik, hogy ha módjuk van rá, a hőségriadó alatt nyissák ki a templomok kapuit, hogy oda bárki betérhessen megpihenni. A harmadfokú hőségriasztás miatt rövidített ügyfélfogadással várja hétfőn és kedden az ügyfeleket a Nemzeti Adó és Vámhivatal azokon a kirendeltségeken, ahol nem biztosított a légkondicionálás, közölte a hatóság. Jelezték, ezeken a helyeken a hivatalok június 29-én hétfőn és 30-án kedden is kizárólag délig tartanak nyitva az ügyfelek és a munkatársak védelme érdekében. Hozzátették, a klimatizált központi ügyfélszolgálatok normál rend szerint várják az ügyfeleket, a személyes ügyintézést választók itt egyúttal meg is pihenhetnek, leülhetnek az extrém kinti hőmérséklet után. A NAV közleményében emlékeztetett, az ügyintézésre az elektronikus megoldások, illetve az online felületek mindig rendelkezésre állnak, és a hatóság ügyfelportáján szinte minden adóügy elintézhető.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Napindító, az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: Kedves hallgatóink, a szabad mozgás elengedhetetlen része a gyerekek mindennapjainak, de bizonyos életkor fölött, amikor a szociális készségek fejlődése is alkalmassá teszi őket rá, fontossá válik, hogy irányított foglalkozásokon is részt vegyenek, mert a célzott fejlesztés csak így tud megvalósulni. A mozgás fejlődésén túl a gyermek kipróbálja saját képességeit, megtapasztalhatja, hogy ő is ügyes valamiben, ami erősíti a kompetencia érzetét. Annak megtapasztalása is tudása, hogy ő is jó valamiben, az iskolai teljesítménnyel is szorosan összefügg. De mikor érdemes elkezdeni a sportolást? Bíró Zsolt sportszakpszichológust Balázs Alexandra kérdezi.
2: Nagyon sokan leírták, elmondták ugye a elmúlt évtizedekben, évszázadokban pszichológusok, testnevelő tanárok, biológusok, nagyon sok tudományterületről azt gondolom van egy ilyen egyetértés, egy konszenzus abban, hogy fizikálisan és mentálisan is nagyon-nagyon fontos a fejlődés érdekében a gyerekek számára egészen kiskortól, tehát úgy is mondhatjuk, hogy az egészséges életmód nagyon fontos része, immunrendszert erősíti, önbizalmat növeli, társaságban történik, ugye megtanít a többiekkel együttműködni, a felnőtt világnak a szabályait elfogadni, tehát számtalan olyan előnye van, hozzáadott értéke van, amit konkrétan más területről nagyon nehéz lenne összehozni, összehordani, hogy muszáj mozogni a gyereknek, hogy ilyen sok pozitív hatást elérjünk. Tehát, hogyha megnézzük azt, hogy indul akár egy csecsemőnek így az én tudata, mert az első élmények között van az, hogy ott a kis homályos látásával, ahol az anyának is csak arcának így a vonalait így valahogy megismeri, és kezd így elkülöníteni a többi arctól. Az első ezen kívüli élmény az, hogy ott kalimpál valamit a kezével, és akkor ott szinte változik így előtte valami. Tehát, hogy nagyon erősen össze van így kapcsolva az, hogy ő mozog, azzal, hogy hatást gyakorol a környezetére. És egy óriási örömérzetet okoz már egy csecsemőben is. Van így az én tudatnak az egyik alapköve, a testünknek a használata. Én innen indítanám, hogy ez már a babakocsiban, vagy kiságyban, vagy hordozóban, vagy most nevezzük bárhogy, ez már ott megjelenik.
3: De külön kell választani ezt a sporttól. Én 49 éves vagyok. A mi időnkben iskolás évek előtt nem nagyon sportoltunk mondjuk versenyszerűen, hanem csak játszottunk, kint voltunk az udvaron, len voltunk a grundon, ameddig lehetett kint voltunk, és hétvégén este 10-11 órakor már úgy könyörgött be bennünket édesanyánk, hogy menjünk be. De hogy a sportolás maga az leginkább általános iskola alsó tagozatán kezdődött, amikor bekerültünk az iskolába. Most viszont azt látom, hogy ez előrébb tolódott, tehát már óvodában elkezdik a gyerekeket vinni, úszni, focizni, aikidózni, tehát különböző sportágakra.
2: Azt nagyon fontosnak tartom, hogy válasszuk külön, hogyha valakinek az a célja, hogy később akár aikidó bajnok legyen, akár úszó bajnok. Nem gondolom, hogy annak befolyásolnia kellene mondjuk a 6 éves korig történő mozgást vagy sportot, tehát nem abból lesz későbbi aikidó bajnok, aki már 5 évesen gyönyörűen csinálja a mozdulatokat, hanem ahogy mondta is, hogy hát ott még másznak a gyereket, meg kúsznak, meg bújóskáznak, meg fogóskáznak, és hogy ezeken kell átmenniük ahhoz, hogy később már egy választott sportágban ők tudjanak egyáltalán fejlődni. Tehát valóban van ilyen tendencia, vagy volt, most már inkább megfordult megint, amennyire az én környezetemben én látom, hogy próbálják minél hamarabb specializálni, hogy fú, hát itt már nagyon kell tanítani belsővel azt a rugást, vagy a kosáradobást, vagy bármit specifikusan, és hetente négyszer-ötször is ugyanazt kell csinálni, de hogy azért a szakemberek tudják, hogy nem. Nagyon fontos, hogy először menjen végig az a gyerek azokon az alapmozgásformákon, amik általánosan fogják őt fejleszteni. Tehát, hogyha most nézzük a óvi foci program, az egész országban, ugye az óvodákban elérhető, az, hogy külsős szakemberek, edzők mennek óvodákba óvi focit tartani, és hogy ne ijedjünk meg attól, hogyha esetleg oda kutkantunk, és azt látjuk, hogy úristen, de hát nem is fociznak, mert szabadrugásokat kellene gyakorolni, vagy valamit. Nem. Tehát, hogy akkor csinálja jól a dolgát a kollega, ha azt látjuk, hogy ők fogócskáznak, vagy tűzvízrepülőznek, vagy kúsznak. Tehát, hogy mozgásfejlesztés történik. Igen, óvi foci program keretében. Igen, ismerkednek a labdával is természetesen, mert a ritmusérzéket fejlesztik. Ha pedig azt látjuk, hogy be van dobva egy labda, és mindenki rohan és tisztel egymást, szóval, hogy nem abból lesz majd mozgásfejlődés, vagy akár a következő szoboszlai, hanem abból, hogy ezeket a klasszikus gyerekjátékokat tanulják meg, és ezen keresztül fejlődnek. Hát ha megnézünk egy fogócskát, hát tiktakban össze-vissza kiszámíthatatlanul futnak közbe, kennelniük kell a környezetüket, döntést hozni folyamatosan, hát ez bármely csapatjátékra egy kiváló előkészítés. Már önmagában az a játék, akkor érintőfogóban, ahol megérintették a gyereket, ott kell fogni a testét, úgy kell szaladnia, tehát hogy az is a maga a testtudatnak egy nagyon fontos játéka, az elővételezésnek, hol fogom én megfogni azt a másik gyereket, a vállánál, ami így egyszerűsíti a dolgát, vagy próbálom egyből a vádliánál megfogni, tehát aki már így előre gondolkozik, az már próbálja nehezíteni a következő fogónak a dolgát. Tehát nagyon sok minden van ebben, és én is azt hallom, hogy ezen végig kell menni mindenkinek. Ha megnézzük korunk egyik legnagyobb labdarúgóját, Haalandot, viszont nagyon sokáig ő nem is köteleződött el a labdarúgás felé. Nagyon sok minden más csinált, de hogy nem specifikus a labdarúgó volt gyerekként.
3: De akkor miért van az, hogy szülők már óvodáskorban erőltetik azt? Mert hát persze a szülő mindig elfogult a gyermekével, tehát hogyha 3 éves már kitűnően tudja a labdát rúgni, akkor a szülőnek valahol ott a szemei előtt lebeg, hogy ebből focista lesz ebből a gyerekből, stb. Tehát hogy a szülő sietteti ezt, hogy minél hamarabb elkezdjék képezni a gyerekét, ami nem biztos, hogy jó?
2: Részben van olyan szülőtípus, aki sietteti, de azt gondolom, hogy ez nem is a szülő felelőssége feltétlenül, vagy nem kizárólag, hogy ő sietteti. Tehát olyan meglátja, hogy abban ügyes, persze, hogy szeretne jót a gyermekének. Nyilván ez is lehet ilyen szélsőséges fantázia, és ugye tudjuk ezt a jelenséget, hogy akár a saját meg nem valósított álmát próbálja megérni a gyereken keresztül. Mindig fontos megkérdezni magunktól szülőként is, és mindig figyelnünk kell arra, hogy kinek az akarata, hogy ő menjen most sportolni, vagy hogy még egy edzésre menjen el, vagy hogy még jobban hajtson, ezt most egyébként a gyerek akarja, én akarom, ez az én vágyam, ő hol van ebben, tehát mindig érdemes egy ilyen önvizsgálatot tartanunk szülőként, mert könnyen átlendülhet egy másik irányba, hogy lényegében a szülő akarja ezt az egészet, és az nem lesz jó a gyermeknek. Tehát a sporthoz való viszonya, a sporttal való kapcsolata fog sérülni ezáltal. Még azt mondom, hogy ha az élsporttal való kapcsolata sérül, az még a kisebbik veszteség, de az, hogy a mozgással, a sporttal, egészségi sporttal való kapcsolata sérül, az már egy nagyon nagy veszteség így a felnőtt korra vonatkozóan is. No, de visszatérve oda, hogy mi a helyzet azzal, hogy hát azt akarjuk, hogy már focizon az a gyermek, már rúgja a vört, vagy bármely más sportágban most ő legyen egy ilyen elkötelezett sportoló. A legfontosabb az, hogy az edző álljon bele abba, hogy kedves szülők, én így dolgozok, ezek az én szakmai elveim, 6 évesen nem fogunk tornát nyerni, ő nem vállalom azt, hogy gyerekbajnokokat neveljek, azt vállalom, hogy egészséges gyerekeket nevelek, akiket nem fogunk be a korai specializációnak a káros hatásainak kitenni. És hogy itt van sokszor inkább egy feszültség, hogy egyébként szakmailag kiválóan dolgozó edzők kaphatnak a szülői oldalról nagyon nagy nyomást, hogy hát akkor elviszem a gyereket, mert ott az a másik csapat, az sikeresebb. 6 éves korról beszélünk, tehát ne akarjunk gyermekbajnokokat nevelni, hiszen ha megnézünk más jelenbeli sikeres felnőtt sportolókat, egyáltalán nem biztos, hogy ők 6-7 évesen kiváló sportolók voltak már. Lehet, hogy sokadikak voltak. Akár Haaland, a kiváló labdarúgó, ő már nem tudom, segülőkorban köteleződött el a foci mellett. Számtalan más dolgot csinált előtte, de nem, ő se a gyermekbajnok volt labdarúgásban.
3: Sőt, a szakemberek azt is mondják, hogy érdemes kiskorban több sportot kipróbálni, és többféle mozgásformát űzni, mert ugye ez mind fejleszti a gyermeket.
2: Sőt, én még annyit is mondanék, hogy ne az legyen a célja a szülőnek, hogy elmegyünk, kipróbáljuk a karatét, kipróbáljuk az úszást, kipróbáljuk a focit, hanem inkább úgy mondanám, hogy kicsi szakértő váljon belőle akár több területen is, és majd utána döntsön az elköteleződésről, tehát ne az első 1-2 élmény alapján döntsön arról, hogy na melyik az ő sportága, és akkor azt fogjuk csinálni. Nagyon előnyös, hogyha tényleg elköteleződik a pár hónapot, pár évet akár másik sportágokban is.
3: Ugye arról beszéltünk, hogy a mozgás fontos, hogy örömforrás legyen, feszültségoldást és élményt adjon. Mi van azokkal a gyerekekkel, akik mondjuk elkezdenek valamilyen sportot, de ők mondjuk nem akarnak meccsekre járni, meg versenyezni, ők csak a sport szeretetért. Szóval itt valahol az edzőnek a szerepe lenne fontos, hogy ezt a szülőkkel megbeszélje, hogy oké, tehát most ide jár a gyerek, de hogy az én célom edzőként az, hogy mondjuk egy csapatot neveljek ki, És akkor, hogy partner benne vagy nem, mert én azt látom, hogyha a gyerek eljár mondjuk edzésre, és hogyha ő nem akar versenyre menni, akkor lemorzsolódik. Tehát előbb-utóbb azok a gyerekek eltűnnek, akik nem akarnak meccsekre menni. Holott ő lehet, hogy élvezi azt, hogy kosarazhat, csak éppen nincs meg benne az a motiváció, hogy én elmenjek meccselni. Mert nem tartja magát annyira jónak, vagy neki nem hiányzik az a stressz, ami azért ezzel együtt jár. Szóval, hogy mi van azokkal a gyerekekkel, akik szeretnének sportolni, de versenyezni nem szeretnének? És hogy nagyon sokszor én azt látom, hogy ezek a gyerekek kiszorulnak a sportból.
2: Igen, sajnos ez egy létező jelenség. Több mint egy évtizeddel ezelőtt végeztünk egy kutatást részben erre vonatkozóan. Körülbelül ez jött ki, hogy a gyereksportban akkor tudnak bennmaradni, hogyha egyébként van versengés is. Tehát körülbelül ez a közeli sport van, vagy nincs semmi gyermek számára. Nem hozzáférhető a tömegsport, vagy sokkal szűkebben. Még egy átlag vidéki kisvárosban sokkal kisebb esélye van tömegsportot folytatni egy gyereknek. Ha akarok, akkor évente elmegyünk a diákolimpiára, de nekem ez így elég, mert nekem egyébként is a tanulás az fontosabb. És valóban lemorzsolódnak ezek a gyerekek, amennyiben az az edző, vagy az az egyesület nem vállalja deklaráltan, hogy igen, nekünk a csapatnak ez egyik része az olyan, hogy ők járnak edzésre, elfogadjuk, hogy nem jönnek meccsre, de amit megtehetünk, azt meg fogjuk tenni annak érdekében, hogy ők is az egyesület, vagy akár a csapat részének érezték magukat, de hogy nem minden az e-sportról szól, hanem valóban egy nagyon fontosnak tartanám, hogy lehessen jó sok hobbi gyere sportolót nevelni, akik nem a hétvégi meccsér vannak feltétlenül oda. Tehát azt gondolom, hogy ezzel, hogy így csináljuk, egy nagyon nagy tömeget is veszít a magyar sport, de akár úgy, mint a magyar társadalom.
3: Igen, és lehet, hogy mondjuk ezekből a gyerekekből később egyébként tehetséges sportoló válna, akár versenysportoló is, mert ugye nem egyforma az érési folyamat, tehát valakinek több idő kell, valakinek kevesebb. Lehet, hogy aki nagyon tehetséges, az mire odaérne, hogy révbe jusson, kiég és abba hagyja az egészet, valaki meg éppen azért jut el mondjuk a legmagasabb szintig, mert ugye megvolt neki ez a fokozat. Beszéltünk arról, hogy ki is a motivált valójában, a gyermek vagy a szülő. És igen, ugye a szülőnek van egy nagyon fontos feladata, hogy ott álljon a gyermek mögött. De megéri a túl korai versenyeztetés, vagy a teljesítménykényszer? Mert ha például az úszást nézem, ott is már nagyon korán elkezdik, tehát kiszemezgetik azokat, akik belátnak fantáziát, és bizony 6-7 évesen őket keményen elkezdik trenírozni, de mindenben ez van, hogy a korai kezdés.
2: Hát az, hogy megéri, ez egy jó kérdés, attól függ, hogy mit tekintünk nyereségnek, és mit tekintünk veszteségnek. Tehát látjuk-e egyáltalán a veszteséget, amit okozunk vele, vagy azt ilyen szükségszerűnek betudjuk, hogy korai serdülőkorban a kiégést azt nem tekintjük veszteségnek, hanem azt mondjuk, hogy hát ez ilyen eddig tartott az élsport, akkor azt mondtuk, hogy hát de megérte felkelni. Korán megérte már 6 évesen, nem tudom, sokkal több edzésre menni, mint ami mondjuk így nemzetközi szinten elfogadott.
3: De ön, mint sportpszichológus, bocsánat, hogy a szavába vágok. Igen, igen. Sok gyerekkel találkozott már. Mindegyik igen gyerek élvezi azt, hogy mondjuk úszásnál heti 5-ször, vagy 6-szor, mert 6-szor, már sok esetben 6-szor, mondjuk reggel este menni kell az úszodába is úszni.
2: Élsportban úgy szoktuk mondani, az, hogy az edzések hány százalékát élvezi, meg hány százaléka kifejezetten kellemetlen, meg szoktak határozni egy ilyen arányszámot, elsősorban felnőtt élsportolók, hogy ha az edzések egyharmadát kifejezetten élvezem, és csak az egyharmada olyan, ami hú, az viszont nehéz, akkor egyébként jó úton járok. Hogyha ez az arány felborul, akkor érdemes elgondolkozni. Nyilván gyereksportban azért remélem, hogy több, mint egyharmad az élvezetes edzéseknek a száma, vagy az edzések mennyiségének, vagy időtartamának az egyharmada élvezetes. Tehát azt gondolom, hogy nem baj, ha van benne kellemetlen érzés, nehéz érzés, mert erre is való a sport, hogy megtanulja, hogy igen, amúgy fú, most úgy nincs kedvem edzésre menni, de gondoljam csak végig, hogy mi is fog történni, meddig fog tartani ez a nehéz érzés. És hogyha rendszeresen megéli azt, hogy hát az első 3 perc nehéz, de utána annyira jó az a maradék 60 akárhány perc, akkor ezzel nagyon sokat tanult magáról is, meg akár a nehézségek, nehéz helyzetek kezeléséről. De hogyha ez elkezd nőni, hogy úgy megyek edzésre, hogy egyébként nem akarok, és közben is ilyen, éppen, hogy esetleg egy pillanatra lesz sikerélményem, de közben meg így van egy ilyen nyomott hangulatom, egy fáradtságom, és utána se jobb, és ez az időszak eltart mondjuk már akár több hétig, akkor azért nagyon gyorsan szedjük ki a gyereket, és nagyon gyorsan tartsunk pihenőt számára, vagy struktúrájuk át az ő heteit, és ügyünk le beszélgetni arról, hogy pontosan mi is lenne való annak a gyermeknek.
1: Kedves hallgatóink, Bíró Zsolt sportszakpszichológussal, Balázs Alexandra beszélgetett.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan hírekkel folytatjuk műsorunkat. Tartsanak velünk a továbbiakban is.
0: Napindító. Hírek, információk.

0: 8 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. A Meteorológiai Világszervezet előrejelzései szerint a globális El Niño jelenség hatására idén nyáron rendkívüli hosszantartó hőhullámokra és szélsőséges időjárási jelenségekre kell felkészülnünk, írt a közösségi oldalán az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László hozzátette, a megváltozott éghajlati helyzet nem csak az emberi szervezetet terheli meg, hanem az erdőket, a vizeket és a teljes élővilágot is komoly kihívások elé állítja. A vízügy, a katasztrófavédelem és az erdészetek munkatársai a terepen mindent megtesznek a kritikus infrastruktúra és természeti értékeink védelméért. Gajdos László szerint a helyzet nem csak a védekezésről, hanem az összefogásról is szól, és egy kis odafigyeléssel, a vízkészletek tudatos használatával, a tűzgyújtási tilalom szigorú betartásával mindannyian tehetünk

0: környezetünk védelméért. Rámutatott, különösen fontos, hogy ebben a rendkívüli forróságban fokozottan figyeljünk az egyedül élő idős rokonokra, szomszédokra, valamint házi kedvenceinkre is, akik számára a forró aszfalt vagy egy zárt autó percek alatt életveszélyes helyzetet teremthet. A szombaton hatályba lépett médiatörvény értelmében megszűnt a médiaszolgáltatás támogató és vagyonkezelő alap, valamint a Duna Médiaszolgáltató ZRT vezérigazgatóinak megbízatása. Mint a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a közösségi oldalán fogalmazott, az Országgyűlés Művelődési Bizottsága várhatóan szerdán ül össze, hogy kinevezze az idéglenes vezetést. Addig az intézmények mindenkori helyettes vezérigazgatói látják el az irányítási feladatokat, a kinevezendő idéglenes vezetők megbízatása pedig addig tart, amíg nyilvános pályázat útján nem választanak állandó vezérigazgatókat. Tar Zoltán közölte, az idéglenes időszak alatt társadalmi és szakmai párbeszédet fognak folytatni arról, hogy milyen közmédiát akarnak a magyar emberek. A médiatanács tagjainak megbízatása is megszűnt szombaton, az új tagokat az országgyűlés jelöli majd, az elnököt pedig nyilvános pályázati eljárás keretében választják ki. Összesen 12 ezer tasak vizet szállított ki a honvédség azokra a településekre, ahol tömegrendezvényt tartottak, közölte a kormányzat a Facebook oldalán szombaton. Bejegyzésükben jelezték, Tiszaújvárosba 5 ezer, Zalacsányba 4 ezer, Orfűre pedig 3 ezer zacskó vizet vittek a katonák. A Fidesz azt követeli a kormánytól, hogy haladéktalanul fizesse ki a kárenyhítő támogatást a kisebb, független benzinkutak számára. Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója az MTI-hez eljuttatott közleményében hangsúlyozta, a kormányváltás nem teszi meg, nem történté a megállapodást a kis benzinkutakkal. Emlékeztetett, az Orbán kormány bevezette az üzemanyagástopot, hogy megvédje a magyar családokat az egekbe szökő benzináraktól, ezzel egyidejűleg megállapodott a kisebb független benzinkutakkal, hogy kompenzálja az ebből adódó veszteségeiket. Az azóta hivatalba lépett Tisza kormány azonban semmit sem tett a megállapodás végrehajtása érdekében, mutatott rá az ellenzéki párt kommunikációs igazgatója. Berg Judit író, Popa Gergely, a szombathelyi Szavária Szimfonikus Zenekar korábbi igazgatója, és Sípos Imre színművész helyettes államtitkár lett, jelentette be Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár a Facebook oldalán. Berg Judit az irodalomért és közművelődésért, Sípos Imre az előadó művészetekért, míg Popa Imre a zeneművészetért felelős helyettes államtitkári tisztséget fogja ellátni. A közgyűjteményekért felelős helyettes államtitkár Kalla Zsuzsa, a Petőfi Irodalmi Múzeum gyűjteményi főigazgató helyettese lett. Szabadi Csanita pedig az örökségvédelemért felelős helyettes államtitkári posztot tölti be.
1: Az időjárásról.
0: Folytatódik ma a hőség, napos idő várható, kevés gomoly felhővel, elszórtan alakulhat ki egy-egy zápor. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A csúcshőmérséklet ma 35 és 40 fok között alakul. Nagyon erős lesz az UV-sugárzás, aki teheti, ne tartózkodjon délelőtt 10 és délután 4 óra között hosszabb ideig a tűző napon.
1: Európa Rádió híreit hallották. Mai ige. Bibliai üzenet minden nap mindenkinek.

Maradj nyitott és megközelíthető. Vigyázzatok, hogyan hallgatjátok. Lukács evangélium a 8. fejezet, 18-as vers. Egyesek, mintha csak egy zárva táblával a homlokukon járkálnának egész életükben. Talán félnek, önzők, érzéketlenek, vagy túlságosan elfoglaltak. Annyi minden esetre bizonyos, hogy nem nyitottak mások gondolataira, és ennek te is kárát láthatod. Állj meg egy pillanatra, és gondolkodj el az alábbi igéken. Aki semmibe veszi az intést, önmagának árt, aki pedig hallgat a dorgálásra, értelmessé válik. Példabeszédek könyve 15. fejezet 32-es vers. Amikor ezt láttam, észbe kaptam, okultam a példáján. Példabeszédek könyve 24. fejezet 32-es vers. Adja bölcsnek, és még bölcsebb lesz. Tanítsd az igazat, és ő gyarapítja tudását. Példabeszédek könyve 9. fejezet 9-es vers. A befogadóképes és megközelíthető emberekre általában három dolog jellemző. Először is érzékenységet mutatnak az emberek érzései iránt. Érdekes, hogy bár stabil az érzelmi világuk, nem várják el másoktól is mindig ugyanezt. Elfogadják és elismerik, hogy egy jó embernek is lehet olykor rossz napja, ezért ráhangolódnak mások érzéseire, és ennek megfelelően közelednek hozzájuk. Másodszor megértik mások gyengeségeit, mivel tisztában vannak a sajátjaikkal. Edgar Hoover regényíró így fogalmazott: alkalmanként mondj kíméletlen véleményt magadról, ebből fogják látni a barátaid, hogy ki tudod mondani az igazat. A nyitott és befogadó emberek őszintén beszélnek a képességeikről és a hiányosságaikról is. Harmadszor megvan bennük a megbocsátás és a bocsánatkérés képessége. Ehhez alázatra van szükség. David Augsburger író így fogalmazta meg ezt: mivel soha egyetlen szándékunk sem tökéletes, semmilyen próbálkozásunk sem lesz hiba nélkül való, és semmit sem sikerül anélkül elérnünk, hogy abba ne vegyülne valami az általunk csak emberinek nevezett végességből és esendőségből. Egyedül a megbocsátás menthet meg bennünket. Ez tehát a mai ige üzenete. Maradj nyitott és megközelíthető. Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

0: Noé ige. Bibliai üzenetet hallottak. Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Jó napot kívánok, köszöntöm hallgatóinkat. 2026. június 28-a vasárnap van. Ez a Kontinentális reggeli, az Európa Rádió délelőtti magazin műsora. A szerkesztő műsorvezetőt Hornyák Zoltánt hallják. A meteorológusok szerint túlnyomóan derült, napos, száraz idő várható, a légmozgás gyenge mérsékelt marad. A minimum hőmérséklet 15 és 21 fok között alakult, ennél hűvösebb a hidegre hajlamos helyeken, melegebb a belvárosokban, vízpartoknál és a magasabban fekvő helyeken lehetett. A legmagasabb nappali hőmérséklet ma 35 és 40 fok között valószínű. Most pedig következzen a mai kínálat 9 óráig. Ahhoz, hogy egy település fejlődjön, turizmusra van szüksége, arra, hogy valamiért felkeressék a várost. Ennek megvalósításában segítséget tudnak nyújtani a marketinggel, turizmussal foglalkozó szakemberek, csoportok. A turizmusban mindent el lehet adni, de akármit nem, vallja professzor dr. Piskóti István, a Miskolci Egyetem oktatója. A Marketing és Turizmus Intézet vezetését már átadta, de a szakmai tevékenységét folytatja. Miskolc tekintetében például újrafogalmazás előtt áll a városmarketing, állítja a szakember. Az elmúlt időszakban többet magával létrehozta a Városmarketing Intézetet a fővárosban, melynek segítségével minden kisvárost felkeresnek az országban. Mintaprojekteket szeretnének létrehozni annak érdekében, hogy a települések a turizmusra épülve gyarapodhassanak.
2: Kell, és most újra kell Miskolcnak kitalálnia magát, és ebben hiszek, hogy ez a turizmus alapon kell lenni, de úgy, ahogyan eddig beszéltünk róla, hogy nem csak a kötelező elemeket, hanem valami ütőset, és úgy tudom, meg látom itt a szakma mozgásából, hogy erre most van szakértői oldalról is, meg talán városvezetési oldalról is, hogy most ezt rendesiből újra megfogalmazni, mert nem csak, ez megint nem csak marketing, vagy adjuk el, amink van, mert még Miskolc nincs kész. Tehát az a kínálat, amiről beszéltem, az még nem ütős. Tehát annyi rengeteg jó dolgunk van, csak egyik sincs jól megfogalmazva, meg a mostani trendeknek megfelelően azért még kell valami olyan, ami egy látványos.
1: Mindenről hallhatnak, ha velünk tartanak egészen 9 óráig. Kellemes rádiózást kívánok!

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, ahhoz, hogy egy település fejlődjön, turizmusra is szüksége van, arra, hogy valamiért felkeressék a várost. Ennek megvalósításában segítséget tudnak nyújtani a marketinggel, turizmussal foglalkozó szakemberek, csoportok. A turizmusban mindent el lehet adni, de akármit nem, vallja professzor dr. Piskóti István, a Miskolci Egyetem oktatója. A Marketing és Turizmus Intézet vezetését már átadta, de a szakmai tevékenységét folytatja. Miskolc tekintetében például újrafogalmazás előtt áll a városmarketing, állítja. Az elmúlt időszakban a szakember többet magával létrehozta a Városmarketing Intézetet a fővárosban, melynek segítségével minden kisvárost felkeresnek majd az országban. Minta projekteket szeretnének létrehozni annak érdekében, hogy a települések a turizmusra épülve gyarapodhassanak. Professzor dr. Piskóti Istvánnal beszélgetek a következő percekben. Mi történt, tanár úrral, az elmúlt időszakban? Utoljára talán egy évvel ezelőtt beszélgettünk a városmarketing verseny kapcsán.
2: Igen, hát sok minden történt az elmúlt évben. Részben ugye az életkoromnál fogva átadtam a Marketing és Turizmus Intézet vezetését, és hát kimondani is sok 31 év után. És aztán egyéb ügyekben megfortatom, és elsősorban tényleg a hívószó az a városmarketing továbbra is. Alapvetően egy kicsit ezzel a egyetemi változással az egész életmódom is változik két vonatkozásban, részben így a családi kötelezettségek és szakmai kihívások is Budapest felé vonzanak. Ezért egy kicsit ilyen megosztott tartózkodásra lesz, és a tevékenységem súlypontja a városmarketingnek egy ilyen országos programja szervezéséhez fog kötődni. Ez nem más, mint hogy tavaly évben létrehoztunk, és nagyon sokan szakértőként, támogatóként társultak hozzánk a Magyar Marketing Szövetség keretében belül, ahol egyébként is ugye a Város Marketing Gyémán díjat 11 éve csináljuk. Létrehoztunk egy Város Marketing Intézetet. Ez egy olyan szakmai közösség, mert nem igazán cég, hanem a Marketing Szövetségnek egy projektje, egy város marketing stratégiai projektje, ahol több témát hozunk elő és vizsgálunk meg annak érdekében, hogy a városok fejlesztését, marketing gondolkodás általi fejlődését, menedzselését segítsük. És ezek izgalmas programok, most napokban elindul az első, ez nem véletlenül a kisváros fejlesztési marketing program, mert a szikszó vonatkozásaim, amit ugye vélhetőleg itt, akik hallgatnak, ismernek, az továbbra is erősen megmarad, és a kisvárosi téma és benne szikszó mintaprojekt jellege megjelenik. Tehát itt egy olyan nagy programot indítunk, ahol most megkeresünk minden kisváros vezetőt egy ilyen induló kérdőívvel, mert az a célunk, hogy a kisvárosok, akiknek a helye felértékelődik a lakóhelyként, turisztikai helyszínként, sőt, még ugye gazdasági szervezőként egy térségben, hogy azok Magyarországon is ennek megfelelően ne a lakosságát elvesztő folyamat, hanem egy növekedés, egy megerősödés folyamat legyen. És ezért arra vállalkoztunk, hogy kicsit felmérjük a helyzetet, ami azt jelenti, hogy milyen erősségek vannak a hazai kisvárosoknál, és kitalálunk mintamodelleket, hogy milyen irányba lehet fejleszteni, pozícionálni, vagy hogy marketing szólt márkáját felépíteni, hogy még vonzóbbá, ismertébbé tudja tenni. És ebben vannak típusok. Ugye nagyon sokan a turizmussal akarják, ami nagyon érthető, mert a kisvárosi turizmus, ez az egész slow, ez a kreatív, ez a éljük meg a helyi szokásukat, ez erős keresleti oldallal is bír, de azért vannak kisvárosok, amik meg mindenki nem lehet turisztikai központ is. Tehát, hogy ez a projekt elindul, vannak már jelentkező mintavárosok, ahol nem állunk meg ott, hogy látjuk, hogy milyen típusok vannak, meg is csináljuk azt a pozícionálást, azt a stratégiai javaslatot, hogy merre induljon el a város. Ilyeneket csináltunk már most is, meg hát ugye Szikszónak is megvan, de több városnál most épp talán az nem baj elmondom, hogy Pápának a ilyen pozícionálásán dolgozunk. Tehát ez az egyik programja, aztán ez a Városmarketing Intézetben már készítjük elő a városi turizmus újragondolása történetet, mert ez megint egy szorosan összefügg így a városok sikertörténetével. A városi turizmus az egy tuti kereslet a turizmusban.
1: Talán most egy kicsit álljunk meg, rengeteg kérdés megfogalmazódott bennem. Maradjunk itt, majd itt felszedjük a fonalat megint ez a városi turizmusnál. Erre az egész koncepcióra, a kisvárosi dolgokra, turizmusfejlesztésre, erre igény van? Vagy önök próbálják igényét tenni?
2: Igény van. Ezt nem most találtuk ki, már 21-ben volt egy ilyen elindult a Tőosszatpilisi Önkormányzati Szövetség és a Marketing Szövetséggel támogatott projektünk, ahol már az alternatívák kirajzolódtak, és ott a városok jelentős része ezt a turizmus irányt fogalmazta meg, csak alapok, és hát tudatos...
1: Hozzáértés nélkül?
2: Hát most ezt nem mondom, de tudatos rákészülés nélkül. Mert a turisztikai piac nagyon igényes. Nagyon megválogatjuk, hova megyünk, minőségkel, közelségkel, tehát akármit nem lehet már eladni. Azt szoktam mondani, hogy turizmusban mindent el lehet adni, de akármit nem lehet eladni, mert ez egy ilyen minőség. Igen, tehát erre van igény, és van igény arra, hogy a kisvárosok kitalálják magukat. És ne csak éljenek, vagy a kötelező fejlesztéseket, utak, meg infrastruktúrát csinálják, hanem arcot adjanak. Mert hát vissza kell szerezni a lakosságának egy részét, és különösen, ha a fiatalokat akarják visszaszerezni, mert ma már nem erős ez a nagyvárosba költözési folyamat, sőt, visszafelé költözési tendencia van nemzetközileg, akkor, de ez feltételeket kell biztosítani. És nem csak az infrastruktúrát, hanem azt a légkört, azt a hangulatot, amit egy kisváros ad, és együtt adja mondjuk a vendégeivel. Tehát, hogy ez egy tudatos történet, és azt látom, nagyon sok városvezetővel is beszél, hogy ez kell, és akkor azért találtuk ki a szövetség keretein belül, hogy ennek egy országos ügyé való fejlesztését támogatjuk, amit egyébként település szövetségek is gondoznak, mert ez más is felismerte természetesen.
1: Ilyenkor ez hogy működik? Önök keresik meg azokat a településeket, melyekről lehet azt látni, hogy vannak lehetőségei, de nem használják ki, vagy a települések keresik meg önöket?
2: Ez két irányú. Általában ugye különösen mi ott vagyunk a Városmarketing Gémándíjjal az önkormányzatok több száz csapatánál. Tehát onnan folyamatosan kapunk megkereséseket, kisebb-nagyobb feladatokat. De most mi mindenkit megkeresünk ebből a kezdeményezéssel. Egy provokatív, de egy jó kérdőívet küldünk el, hogy hogyan induljunk el. És meghirdettük ezt a mintaprogram jelleget. Tehát lehet majd jelentkezniük, hogy akkor további elemzésekkel eljutunk oda, hogy egészen konkrétan az ő településüknél mit kell csinálni. Hát a kapacitásokhoz mérten 10-1 néhány település, néhányan már vannak, akik előzetesen jelezték. Tehát így szokott létrejönni, hogy valamilyen történethez, apropóhoz adódik ez, és most tudatosan mi kezdeményezzük, mert te szeretnénk nagyon komoly országos ügyét tenni, hogy a kisvárosok kapják meg akár kormányzati oldalról a támogatást, mert ugye ez tehát kiemelt programként, ez többször fölmerült az elmúlt évtizedben, de én azt gondolom, hogy elengedhetetlen, hogy most, amikor újra gondolják ezt az egész önkormányzatiságot, hogy a kisvárosok erősödjenek meg. Úgyhogy ez a háttere is így működne, ha ez sikerül, és én bízom benne, hogy sikerül, mert sokáig innen megvan az együttműködési készség.
1: Egy kisvárosról beszélünk, Szikszó is kisváros, meg lehet azt mondani, hogy Pápa is, de azért ő jóval nagyobb.
2: Ilyenkor 21 néhány, 27-28 ezrével.
1: Igen. Ugye? Igen. Tehát ilyenkor hogy közelítik meg? Mindig mondjuk egy történelmi hátteret emelnek ki, és próbálják ráfűzni, vagy a helyi sajátosságokat?
2: Hát ez minden város egyedi, úgy, és ezért meg kell találni az identitását, az arcát. Az adódik persze a történelemből, a földrajzból. De adódik abból, hogy mire van igény. Tehát pont a marketingnek az előnye a hagyományos városfejlesztéshez, hogy nem csak az adottságokat nézzük, hanem a lehetőségeket is. És akkor ahhoz fejleszteni. És ez, mint ahogy Szikszón most Pápán is, ugyanaz a klasszikus dilemma, hogy városok fejlődni akarnak, foglalk vissza fiatalokat, munkahelyekkel, és mi azt mondjuk, pláne egy ilyen kis településen, hogy ne ipart telepítsünk oda, ne próbáljunk megszerezni egy autóipari vagy bármilyen ipari beszállítót, mert majd a sok százban, hanem használjuk ki a turizmusnak a gazdaságfejlesztő hatását. A turizmus az nem csak szórakoztatás, meg vendégfogadás, tehát vendéglátásszállás, hát ott nagyon komoly termelési háttér, nagyon sok szolgáltatás kell. Ott most mondok az ajándéktárgyaktól a mezőgazdasági termékekig, egyáltalán ugye kialakítani infrastruktúrát, vagy attrakciót fejleszteni. Tehát ott sokkal több, és hogy is most sokoldalú foglalkoztatást lehet csinálni, mint egy profilban, mert itt szükség van a képzetlenre, aki majd karbantartja a helyszíneket, egészen a high-tech tudásra, amikor az egész infrastruktúrában a digitális megoldásokat, egyebeket, és akkor kellenek az ipari tevékenységek is. Tehát, hogy ez sokkal jobb gazdaságfejlesztés, mint az ipar, és hát a világban is ma már a szolgáltatások, és ezek adják a gazdaságnak. Ez a másik ilyen hozadék, amit nagyon szeretnék erősen, mert ez nem csak a kisvárosoknál, ez nagyobb városoknál is ugyanaz a kérdés, és ugyanaz a döntési helyzet, hogy a turizmus ne csak vendéglátásnak, megszállásainak tekintsük, az egy gazdaság erő. Egyébként is Magyarországon a GDP-nek, hát most nem akarok hazudni, 12%-a, de folyamatosan növekvő százaléka ebből származik. Tehát nem lehet az egész térségfejlesztés gazdasági hatását azt kellő mértékben értékelni, vagy hát most egyelőre alul értékeljük.
1: Ha én most próbáltam településvezető szemével nézni, hát nekem sokkal egyszerűbb egy nagy céget odahívni, telepedjen le, akár autóipari céget, hozza a ipari bevételeket, munkásoknak, sok helyi emberkének ad lehetőséget munkára. Miközben, ha a turizmus felől indítok, akkor sokkal-sokkal több munka, és bizonytalanabb a megtérülés, legalábbis a laikus szerint.
2: Igen, ez egy klasszikus dilemma, de nem ez az igazi kérdés. Persze, hogy mindenki a könnyebb végét fogja meg, nem csak a polgármester, hanem ugye más az életvitel területén. De egy város miről szól, az ott élők jólétéről szól. És ez a intézetünkben egy harmadik program egyébként, majd a harmonikus városindex. Tehát egy városvezető azért felel, hogy a saját lakossága egyénileg ott jól éljen. És azért egészen más, hogyha van ott egy ipari adott esetben környezetet, akár levegőt, bármit szennyező, terhelő, rossz munkakörülményeket biztosító, abban nem teljesíti a alapkötele küldetését egy városnak, hogy a lakói jól éljenek. A turizmusban még ebben is arányosságot lehet, ott is el lehet rontani, mert a turizmus ellen tiltakozó lakosságot is ismerünk már a világban, de kétségtelen, hogy a rendező elv az ez, hogy mindig megnézzük, hogy az egyes döntésünk a saját lakosságunk, és nem csak úgy általában, hanem az egyes ember szintjéig lenézve, hogy szolgáljuk-e a jólétét. Persze nem lehet mindenki ugyanolyan mértékben, de ezt nevezzük ötödik társadalmi formának, a világban ez az emberközpontú társadalomnak. Az az egyes ember, és nem pedig úgy általában. Tehát ez is benne van a filozófiánkban, ami itt a Város Marketing Intézetben, hogy erre vezessük vissza, és ezért van ez a harmonikus városindex mérés is, amin elkezdtük kidolgozni, és most pont ezért, amit itt felvetett, hogy hát örülnek a városvezetők, ha dolgoztatni akarja valaki őket, örül a városvezető, ha mi megmérjük, hogy ő mennyire jó városvezető, de szerintem örül, egy jó városvezető örül annak, mert akkor észreveszi, hogy hol kell neki beavatkozni a saját lakossága érdekében. Akár fejleszteni, akár visszafejleszteni, ha kell, akár megőrizni dolgokat. Én ebben nagyon hiszek, mert hát hosszabb távon kell gondolkoznunk, nem pedig egy pillanatnyi, vagy még nem is egy választási ciklusban.
1: Ez a harmadik pillér. A másodikról csatoltam vissza. Mi a második?
2: Ez a városi turizmus újragondolása, nagy és kisvárosoknál, tehát ott maga a turizmus változása, amit itt érintettünk is már a kisvárosoknál, hogy van, de a nagyvárosi turizmusban is muszáj többet nyújtani, mert már nem elég az, hogy szép dolgaink vannak ott, a történelmünk, a várunk, a látnivalóink, múzeumaink, mert...
1: Most nézhetjük Miskolcot is, ott lehet a kis agyunkban, hát nem? Amiről
2: igen,
1: beszél.
2: Igen, hogy ez kevés, mert ilyen sok van. Tehát a turista pedig már nem csak bámulni akar, hanem aktív részese akar lenni annak az élménynek a formálója. Ez nevezzük kreatív turizmusnak. Tehát amikor nem csak bámulunk, hanem akkor játszunk vele, vagy akkor elmegyünk, vagy főzünk együtt ott a történetet. Tehát, sőt, ugye múzeumok interaktív áttétele, ha most már múzeumokat említettem, de minden helyszínnél is. Tehát részese akar lenni a turista. Ha kell, akkor együtt akar szórakozni esténként a belvárosban a helyiekkel, mert a hangulatát akarja megélni a városnak, amellett, hogy a történelmiségét, vagy az érdekességeit, vagy a megnézés. Ez újra gondolásra készteti a városokat.
1: Kedves hallgatóink, rövidesen folytatjuk a beszélgetést.
0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, ahhoz, hogy egy település fejlődjön, turizmusra is szüksége van, arra, hogy valamiért felkeressék a várost. Ennek megvalósításában segítséget tudnak nyújtani a marketinggel, turizmussal foglalkozó szakemberek, csoportok. A turizmusban mindent el lehet adni, de akármit nem, vallja professzor dr. Piskóti István, a Miskolci Egyetem oktatója. A Marketing és Turizmus Intézet vezetését már átadta, de a szakmai tevékenységét folytatja. Miskolc tekintetében például újrafogalmazás előtt áll a városmarketing, állítja. Az elmúlt időszakban a szakember többet magával létrehozta a Városmarketing Intézetet a fővárosban, melynek segítségével minden kisvárost felkeresnek majd az országban. Minta projekteket szeretnének létrehozni annak érdekében, hogy a települések a turizmusra épülve gyarapodhassanak. Folytatjuk a beszélgetést professzor dr. Piskóti Istvánnal.
2: Nem elég valamit megmutatni, hanem hát olyan aktív élményé kell fejleszteni, és ebben sok teendő van. Voltam nemrégiben egy alföldi városban, Békés Csabán, aki munkácsi, és ott van az összes tradíció, meg mindes. Beszéltem erről, és az egyik hozzászólt, hogy hú, ez tök jó volt, csak akkor az egész kiállításainkat újra kéne gondolni. Hát mondom, igen. Mert ilyenné kell tenni, hogy az élmény legyen, és ezért tettük ezt ilyen programmá, mert azt gondolom, hogy ezen megint egymástól is lehet tanulni, meg egy rendszert kell kitalálni, hogy a városunk hogyan pozícionálják magukat ebben a térben, és ez is egy nagy feladat a turizmus területén. Most szintén itt a lehetőség újra gondolni ügyeket, mert a turizmus súlya sem egészen úgy alakult, és akár itt a mi térségünkben, ahol óriási lehetőségek vannak, csak mindig megállapítjuk, hogy már megint nem sikerült jól kihasználni.
1: Most az jutott eszembe, amit mondott tanár úr, hogy próbál, ugye, hogy programokat szervezni bizonyos eseményekre, ezzel kötöm arányosan a turizmust, de például Szikszónál ezekre a programokra a helyiek jönnek. Mikor válik ez turizmussá?
2: Hát, ha nem csak olyan programot szervezünk. Tehát nem csak egy klasszikus koncertet, ahol eljön az aktuális sztár, aki egyébként a szomszéd faluba is ott volt, vagy a szomszédvásba, és akkor az a helyieknek szól. És az nem baj, csak abból nem lesz turizmus. Tehát olyan rendezvényt, és ha már Szikszót említettük, ezért találtuk ezt a történelmi délutánokat, amikor olyan rendezvényt csinálunk a város apropóján, ugye csináltunk ilyet már vagy hármat, négyet, hogy tököli, aki a szikszói csata, akkor az róla szól, de kinyitottuk a rendezvényt, mert olyan attrakciót hoztunk a bajvívásoktól kezdve az ágyúkat, a kvízet erről, ami már külsők is jöttek és érdeklődtek, de egy nagyvárosban még inkább lehet olyan eseményeket csinálni, de jó, ki kell találni, hát most, most ez is benne van ebben a városi turizmus programban, hogy mi az a vonzerő, amire tudunk sokat, vagy elegendő turistát, mert itt megint hangsúlyozom, hogy nem a tömegturizmus meg az, hogy nagyon sokan legyenek, hanem arányos legyen, és együtt lehessen élni a turizmussal, de gazdaságilag is használjuk ki, akkor már meg az egész élet formáját átalakítja a helyi lakosságnak is, ha van turista.
1: Az biztos. Ezeket a programokat, azokat, amit egy-egy településre felépítenek, ezt mind önök találják ki a kollégáikkal, vagy ilyenkor ötletelés van egy önkormányzat és önök által, és közösen alkotnak?
2: Ez mindig közös munka. Uh-huh. Hogyne. Tehát ha már Pápát említettem, ami most zajlik, ott már 5-6 napot interjúztunk. A városvezetők, intézményvezetők, különböző szakterületek, a kultúrától kezdve a szállási üzemeltetőktől. Most zajlik egyébként egy lakossági megkérdezés, egy vállalkozói megkérdezés, és amikor mindent összegyűjtöttünk, akkor jönnek ilyen workshopok, beszélgetések. Már megvan a koncepciónk, és azt folyamatosan teszteltük is az interjúk során. De az a lényeg, hogy a készítés folyamata is hitelesíti a javaslatot. Tehát senki se szereti, ha egy messziről jött emberek megmondják mit, hanem de meg kell nyernünk őket, akkor is, ha esetleg olyat javaslunk, amit ők nem gondoltak. De ez a folyamat nagyon fontos, és ez mindig is csak úgy lehet, hogy a végén azt mondják, ez a mi programunk.
1: Melyiket könnyebb egy ilyen pápai városfejlesztést kivitelezni, turizmust, vagy egy, mondjuk egy szikszóit, maradjunk ennél a példánál, mert Szikszón effektíve turizmusról nem lehet beszélni. Pápán azért ott gondolom fejlettebb ez a rész, már csak azért is, mert Nyugat-Magyarország, Ausztriából jönnek, meg a történet, így van, meg hát azért ott vannak szolgáltatók is. Például egy kis borsodi településen, mint Szikszón, nincs, tehát már egyetlen egy cukrászda, hogyha van, nincs egy étterem sem, nincs egy szállás lehetőség sem, tehát ott nulláról kell mindezt felépíteni, ellenben egy ilyen városban, vagy településben, mint Pápa, azért ott vannak kapaszkodók.
2: Hát igen, de a feladat más, de úgy, hogy meg kell csinálni. Tehát nem lehet szikszülesére azt mondani, hogy akkor nem kell, mert úgyse volt meg, akkor nem is lesz. Mert kell a turizmus, épp az előbb említett lakossági igények, gazdasági, a jövő képe miatt, meg a jövője miatt a városnak, csak ott kell kezdeni, hogy először kis lépések, hogy megszokjuk, ezt csináltuk igazából 2-3 éve, és akkor most van már az, hogy már ez beívódott a gondolkodásba, most kell dobbantani. Tehát most kell egy olyan eseményt, egy projektet megcsinálni, ami már kívülre is üzenhet, de kétségtelen, hogy ezeket a kötelező elemeket, mint vendéglátás, meg szálláshely, ezeket is meg kell csinálni, de nem tudtuk addig megnyerni a helyieket, meg akár egy befektetőt sem, amikor nincsenek alapok, meg nincs elképzelés. Most értünk el Szikszón például oda, hogy már érdemes fejleszteni, meg megcsinálni azokat a szálláshelyeket, amik ott látens módon már megvannak, csak még meg kell nyerni ott vállalkozói közösséget, meg külső befektetőt is ahhoz, hogy ezen indulhasson, de már van mire.
1: Hisznek ezekben a fejlesztésekben az ott lévő emberek? Az önkormányzati vezetőknek muszáj hinni benne, mert nekik ez a feladatuk. Önök pláne, mert ez a munkájuk. De az ott lévő emberek hisznek-e abban, hogy általában magyar település, mert nagyon sok hasonló település van, az ott élő emberek hisznek-e mindebbe?
2: Könnyű őket megnyerni. Csak föl kell mutatni, mert általában egyrészt mindenki előbbre akar jutni, mindenki nagyon erős a helyi kötődés, szeretik a településüket. És ha meggyőzzük őket, hogy ez jó, akkor hamar mellé állnak. De egyébként meg hát mi hajlamosak vagyunk a pessimizmusra, meg á, úgysem, meg. Tehát ezeket le kell győznünk, hát ez is a feladatunk, marketingesnek nem csak kitalálni a feladata, hanem megnyerni az együttműködőket. Ezen is sokat kell dolgozni, ezért kellenek ezek a fórumok, hogy megkérdezzük a lakosságot, elmondhatják a véleményeket, és utána ez terjed. Tehát akkor ők lesznek a szövetségeseink, akik megnyerik a többieket. Tehát ez a rendszer, a marketing rendszer az hatékony lehet, csak sajnos mozgatni kell, és sokat kell dolgozni vele, amíg elérünk egy eredményt.
1: Ugye már több éve, de lehet azt mondani, hogy több mint 10 éve a kisvárosokkal foglalkozik professzor úr. A nagyvárosok miskolci szinten gondolkodnak-e turizmusfejlesztésben? Mert van egy nagyváros, legyen ez Miskolc, legyen Szeged, Pécs, Győr, van egy alap ott is. De hát ahhoz, hogy fejlődjön, hát mindig ott is újat kell nyújtani, vagy legalábbis felfrissíteni, és ahogy mondta a professzor úr, újra gondolni. Itt Miskolc vonatkozásában, itt is konkrétan már dolgozott a megyeszékhelyen professzor úr, de vannak-e törekvések ezen a téren?
2: Hogy nem? Hát igen, én itt kezdtem Miskolcon, tehát már nem is tudom, hogy 20 vagy 30, 20, valahogy 30 éve az első stratégiát és turizmust is csináltunk, vagy részese voltam annak a Miskolc megújításnak, ami a 2000-es évek elején az Opera Fesztiváltól elindul a kultúravárost épít és egyéb történetek. Tehát igen, kell, és most újra kell Miskolcnak kitalálnia magát, és ebben hiszek, hogy ez a turizmus alapon kell lenni, de úgy, ahogyan eddig beszéltünk róla, hogy nem csak a kötelező elemeket, hanem valami ütőset, és úgy tudom, meg látom itt a szakma mozgásából, hogy erre most van szakértői oldalról is, meg talán városvezetési oldalról is, hogy most ezt rendesiből újra megfogalmazni, mert nem csak, ez megint nem csak marketing, volt, adjuk el, amink van, mert még Miskolc nincs kész. Tehát az a kínálat, amiről beszéltem, az még nem ütős. Tehát annyi rengeteg jó dolgunk van, csak egyik sincs jól megfogalmazva, meg a mostani trendeknek megfelelően azért még kell valami olyan, ami egy látványos, mert hát vár, belvárost, meg
1: elcsépelt dolgok, lehet ezt mondani?
2: Pincék is vannak sok helyen, ugye? Tehát, hogy még ki kell találni, ki fogjuk találni, már ki van találva, mondhatná, csak még nem kellene előrük, de Miskolcnak is kell egy hozzáadott érték most, és amellé egy nagyon komoly összefogás, ami szerintem érlelődik a városban gazdasági, vállalkozói, közösségi oldalról, és ezt kellene kihasználni, hogy ez az újragondolás, ami most aktuális, mert a trendek miatt is, hogy Miskolcon is erőre kapjon, mert érdemes.
1: Akár kisváros, akár nagyváros tekintetében. Azért ez egy zsebben nyúlós történet, ugye, hogy valamilyen sikert elérjen egyik-másik település.
2: Igen, de az a jó a turizmusból, hogy nem csak a önkormányzatnak kell, a városnak kell csinálni, a turizmus alapvetően egy üzleti terület. Mi csak azért beszélünk egy város oldaláról, mert ennek a üzletnek a hatása az életmód, kultúra, térségfejlődés. De egyébként ez egy biznisz. Tehát ha ez jól meg van fogalmazva, ez eladható történet, akkor jönnek a milliárdok. Hát sose felejtem el, kitaláltuk 2000-es évek elején Miskolc vásárváros, és ilyen tervek voltak egyetemvárosnál, Diózsőben, különböző helyszínen kell, hogy kiállítás vásárváros. és hogy befektetőt is, kamarával csináltuk ezt a programot, és beleakadtunk egy angol befektető társaságban, közvetített nekünk egy budapesti ilyen pénzügyi ting. És akkor mondtam, hogy hát hogy fogjuk megmérni ezt? Ne idegeskedj már, hát pénz annyi van, amennyi kell. Csak az ötlet legyen jó. Tehát nem az a baj, hogy nem találunk pénzt, csak az, hogy mire. És én ezt akkor 30, vagy már 25 éve nagyon megtanultam, hogy csak ki kell találni a jó dolgot, és arra lesz pénz. És így van ez Miskolcon, és ki kell találni, és akkor nem kell megijedni, akkor lesz szálloda, akkor lesz majd attrakciófejlesztés, csak ezt a koncepciókat, amiről itt beszélünk, kell eladhatóvá tenni, és egy várost is eladhatóvá tenni.
1: Akkor egy marketing turizmus szakembernek az a lényege egyébként az egészben, hogy óriási nagy fantáziájának kell lenni?
2: Hát anélkül nehéz, mert pont ugye mindig újat kell kitalálni, mert ha a régit úgyis utánozzák, vagy hasonlót csinálnak, és azt már nem lehet sokszor eladni, mindig egy újat kell kitalálni. Én mindig ezt élveztem, hogy valami újat kitalálni, akárhol, egyetemen, városban, akármilyen területen.
1: Vannak ötletek, tehát bocsánat, vannak olyan produkciók, amiket el lehet lopni máshonnan? Most nem országon belülre gondoltam, hogy azon túl.
2: Hogyne. Persze, hát azért mindenki néz a világban. Hát az egyik ilyen ötlet, amit már sok éve elloptam, és már majdnem meg is valósult, az az Euro Disneylandnek az ötlete Párizs mellett, amit már gyerekeim kicsik voltak, tehát már évtizedes történet. Ugye az a Venne Gyula regényeire felépített nagy vidámpark, de hát olyan, amelyik Európából mennek, és ilyen tematikus park sok épült. És akkor kitaláltuk, nem is tudom melyik program, de Miskolcnak is benne van a valamelyik stratégiájába, ez a magyar népmesék tematikus park. Hogy mi a népmesékre, és akkor abban van mindenféle attrakció. Mert ugye hát a családi turizmust azt elsősorban a gyerekek mozgatják. Tehát, hogy anélkül jelentős turisztikai érdeklődés, hogy a gyerekeknek nem kínálunk, az nem lehet. Tehát például, ha most nagyon akarnánk, ez Miskolcon még mindig meg lehet ezt csinálni, mert egyszer ugye a Kecskemétnek csinálta, és akkor elkezdték. 18 vagy 19-ben, és a Mercedes gyár a németek kezdték el csinálni, hogy ez milyen jó. Csak jött a Covid. És leállt, és most, hát a Mercedes már most nem kezdte újra, de ott is érlelődik. Tehát most például egy ilyen történet, ami ezek a tematikus parkok, gyerekeknek szólnak, más téma is lehet, ezek ilyen bárhol eladhatóak, és mivel itt a régióban nincs, most a régió alatt 500 kilométert is értek, azért az egy nagyon ütős lenne itt, tehát Miskolc közlekedési útvonalban, még akkor északról, keletről, tehát én ezt már rég megcsináltam volna, ha erre. Sőt, akkor ez az angol befektető ezt is megvette, ezt az ötletet, a kiállítás központot, csak egy harmadikat is megvett, ez a mezőkövesdi repülőtér, azt meg nem tudtuk odaadni neki, mert ott valami volt akkori kormányzat, vagy önkormányzatok, már nem emlékszem. A másik volt egy, hogy valami telket nem tudtunk a kiáltást, és akkor akkor ez lassú, akkor köszönöm, nem. És akkor elveszítettük, és az egész szál így elrohadt.
1: Tehát ebből a szakmában gyorsnak is kell lenni.
2: Igen.
1: Mert nem lehet vacilálni.
2: Nem is, és azért kell mellé állni városvezetőnek, hogy ezeket simogassa és segítse a megvalósítást, ezért kell adott esetben programok, uniós pályázatok, tehát minden, ami még a vállalkozói oldalt segíti.
1: Uniós pályázatokat említette professzor úr, most, hogy több ezer milliárd forintot fog az ország megkapni, még azt nem lehet tudni, hogy mire, de hát a nagy emberek tudják. Ebből lehet városokat építeni majd? Lehet lenyúlni szegmensekből pénzeket?
2: Hogyne, jelentős. Most ugye nagyon gyorsan megvan a közlekedési infrastruktúra, és egyebek azok, és az is nagyon kell. De a városok, tehát lesz ilyen projekt a következő jó néhány évben. Sőt, elmondom, hogy a városok független attól, hogy mit hoz a kormány, közvetlenül is mehetnek Brüsszelbe. Tehát vannak célzott városi szintű. Budapest egyet-kettőt nyert ilyet nagyobb fejlesztésekre. Tehát igen, be lehet hozni, mert ez a térségi kiegyenítődés, regionális projektek, azok nagyon preferáltak az Unióban. Tehát azok az igazi nagy történetekre érdemes kihasználni, azok, amelyek itt, mint az előbbi példa, és amit megmozgatják, utána már jönnek a többiek ennek az oldalán, a szálláshelyek, stb. Az mind megépülnek.
1: Tehát akkor most, aki valaki, valamelyik településvezető hallja ezt a beszélgetést, és szeretné a települését felvirágoztatni, ezen a területen a Piskóti Istvánékat és társaságát lehet keresni, mert segítséget tudnak nyújtani.
2: Abszolút, abszolút, és köszönettel vesszük, meg szívesen csináljuk, mert minden ilyen siker az közös és jó érzés.
1: Professzor úr mondta a beszélgetésünk elején, hogy átadta a stafétát ugye itt a Miskolci Egyetem Marketing Intézetébe. Ezen kívül mi foglalkoztatja még? Ugye ez egy óriási nagy rész, amiről most beszélgetünk, de van-e más szál, amivel foglalkozni szeretne?
2: Hát vannak restanciáim a könyvírás és a tapasztalatunk kapcsán, amit mondjam. Szeretném a város marketing mellett, és azt már elkezdtem szervezni, a másik ilyen szakmai oldalt, az innováció témáját, és a vállalkozásoknak az innováció képességén dolgozni. Ez is egy olyan ügy, ami most szakmailag birizgál, és összekapcsolódik a városokkal is. Tehát a innováció, az ugye városoknál is beszéltünk társadalmi, de a vállalkozásoknak ma versenyképessége meg egyrészt. És ott is van egy ellenmaradás, mert az innováció az nem csak új terméket jelent, hanem gyártási technológiát, piaci munkát, és mindig azt kell innoválni, amit a verseny képessége elvár. És amikor költséget kell csökkenteni, akkor szervezeti, meg technológiai gyártási innováció. Tehát ezt a gyakorlatot szeretném szintén a Marketing Szövetséggel kicsit újra témává tenni, mert ebben is van egy ilyen gondolkodásváltási kényszer szerintem a vállalkozásoknál, és egyik kezdeményezője voltam 10 évvel ezelőtt ennek az egész témának, most újra elővenném. Tehát ha most szakmai feladatokat néz, akkor találtam magamnak bőven, és hát sok minden, az egyetemi világ is továbbra is érdekel, azon kívül, mert hát ugye az egyetemeket is újra kell gondolni, most ugye látjuk ezt a történetet, és nekem erre is van egy régi ideám, a negyedik generációs egyetem. Itt mindennek megvan a modellje már a világban. Csak úgy mindegyikben időkésésben vagyunk, és ha más nem, akkor azt szeretném, hogy idehozni azokat a megoldásokat, hogy nálunk is szervesüljenek, mert az egyetemeknek is a feladata már régen nem csak az oktatás, vagy esetleg a kutatás, hanem nagyon komoly társadalmi hatásai vannak többek között mondjuk a térségének a fejlesztésében. Tehát minden összefügg mindennel, és én ezt szeretem, ezt a szemléletet.
1: Kedves hallgatóink, ahhoz, hogy egy település fejlődjön, turizmusra is szüksége van, arra, hogy valamiért felkeressék a várost. Ennek megvalósításában segítséget tudnak nyújtani a marketinggel, turizmussal foglalkozó szakemberek, csoportok. A turizmusban mindent el lehet adni, de akármit nem, vallja professzor dr. Piskóti István, a Miskolci Egyetem oktatója. A Marketing és Turizmus Intézet vezetését már átadta, de a szakmai tevékenységét folytatja. Miskolc tekintetében például újrafogalmazás előtt áll a városmarketing, állítja. Az elmúlt időszakban a szakember többet magával létrehozta a Városmarketing Intézetet a fővárosban, melynek segítségével minden kisvárost felkeresnek majd az országban. Minta projekteket szeretnének létrehozni annak érdekében, hogy a települések a turizmusra épülve gyarapodhassanak. Professzor dr. Piskóti Istvánnal beszélgettem az elmúlt percekben.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, magazinműsorunk végéhez értünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. A szerkesztő műsorvezetőt, Hornyák Zoltánt hallották. További kellemes rádiózást és szép napot kívánok. Zárásként napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól.
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
3: Isten igéjét János evangélium a 9. fejezetének 39. verséből hallgassuk meg. Jézus pedig ezt mondta, én ítéletre jöttem-e világra, hogy akik nem látnak, lássanak, és akik látnak, vakká legyenek. Nem újdonság az, hogy vannak emberek, akik vakok, és vannak olyanok, akik látnak. Ám amikor Jézus megszólal itt az igében, elgondolkozunk. Noha látó embereknek tartjuk magunkat, de valóban látunk. Jézusnak-e szavai a vakon született ember meggyógyítására irányítják a figyelmünket. Csak az a baj a farizeusok szerint, hogy ezt Jézus szombatnapon tette. Ez nem fért bele az ő teológiai rendszerükbe. Sokszor mi is így viselkedünk. Ami nem a mi elgondolásunk szerint van, az nem jó. Vagyis nem is olyan új dolog, amit a farizeusok megfogalmaznak. Valóságos, megszokott.

0: 12 óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Köszöntöm Önöket, a Déli Krónikát, Huszár Katától hallják. A Meteorológiai Világszervezet előrejelzései szerint a globális El Niño jelenség hatására idén nyáron rendkívüli hosszantartó hőhullámokra és szélsőséges időjárási jelenségekre kell felkészülnünk, írt a közösségi oldalán az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László hozzátette, a megváltozott éghajlati helyzet nem csak az emberi szervezetet terheli meg, hanem az erdőket, a vizeket és a teljes élővilágot is komoly kihívások elé állítja. A vízügy, a katasztrófavédelem és az erdészetek munkatársai a terepen mindent megtesznek a kritikus infrastruktúra és természeti értékeink védelméért. Gajdos László szerint a helyzet nem csak a védekezésről, hanem az összefogásról is szól, és egy kis odafigyeléssel, a vízkészletek tudatos használatával, a tűzgyűjtési tilalom szigorú betartásával mindannyian tehetünk környezetünk védelméért. Rámutatott, különösen fontos, hogy ebben a rendkívüli forróságban fokozottan figyeljünk az egyedül élő idős rokonokra, szomszédokra, valamint házi kedvenceinkre is, akik számára a forró aszfalt vagy egy zárt autó percek alatt életveszélyes helyzetet teremthet. Berg Judit író, Popa Gergely, a szombathelyi Szavária Szimfonikus Zenekar korábbi igazgatója, és Sípos Imre színművész helyettes államtitkár lett, jelentette be Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár a Facebook oldalán. Berg Judit az irodalomért és közművelődésért, Sípos Imre az előadó művészetekért, míg Popa Imre a zeneművészetért felelős helyettes államtitkári tisztséget fogja ellátni. A közgyűjteményekért felelős helyettes államtitkár Kalla Zsuzsa a Petőfi Irodalmi Múzeum gyűjteményi főigazgató helyettese lett. Szabadi Csanita pedig az örökségvédelemért felelős helyettes államtitkári posztot tölti be. A szombaton hatályba lépett médiatörvény értelmében megszűnt a médiaszolgáltatás támogató és vagyonkezelő alap, valamint a Duna Médiaszolgáltató ZRT vezérigazgatóinak megbízatása. Mint a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a közösségi oldalán fogalmazott, az Országgyűlés Művelődési Bizottsága várhatóan szerdán ül össze, hogy kinevezze az idéglenes vezetést. Addig az intézmények mindenkori helyettes vezérigazgatói látják el az irányítási feladatokat, a kinevezendő idéglenes vezetők megbízatása pedig addig tart, amíg nyilvános pályázat útján nem választanak állandó vezérigazgatókat. Tar Zoltán közölte, az idéglenes időszak alatt társadalmi és szakmai párbeszédet fognak folytatni arról, hogy milyen közmédiát akarnak a magyar emberek. A médiatanács tagjainak megbízatása is megszűnt szombaton, az új tagokat az országgyűlés jelöli majd, az elnököt pedig nyilvános pályázati eljárás keretében választják ki. Partnervállalatok segítségével alakítottak ki két korszerű eszközökkel felszerelt tantermet a Debreceni Egyetem mezőgazdaság élelmiszertudományi és környezetgazdálkodási karán. Az oktatástechnikai fejlesztést két cég támogatta több millió forint értékben, ostáblákat, laptopokat, projektorokat ajánlottak fel a karnak. A részleteket Pepó Péter professzortól hallják.
2: Az együttműködésünk a legkülönbözőbb cégekkel több évtizedre, 40 évre terjed vissza. Ez elsősorban kutatási együttműködés. Ezt követően kb. 20 éve ezelőtt kezdődött olyan oktatási együttműködésünk, amely arra terjedt ki, hogy elvittük a cégek bemutatóira, tanácskozásaira a hallgatókat, nyári gyakorlatokat töltöttek ezeknél a cégeknél, és másfél éve ezelőtt vetődött fel a kávé.

0: Yes, és a Portava részéről, hogy ők nagyon jól tudták, hogy meglehetősen szűkös a pénzügyi lehetőségünk az oktatás technikának a korszerűsítésére. És ezek a közös beszélgetések tették lehetővé, hogy formálódjon egy olyan elképzelés, miszerint van két gyakorlónk, tantermünk, és ennek a korszerűsítésére ők pénzügyi segítséget, szakmai segítséget nyújtanak. Egy olyan korszerű oktatástechnikai berendezéssel látott két tantermet sikerült berendezni, amelyben párhuzamosan mehetnek a projektoros vetítése, okostáblán, PowerPointos prezentáció, megjelölhetnek, kiemelhetnek a kollégák különböző adatokat, jelenségeket, összehasonlíthatják, tehát a szokásos tábla és kréta helyett a mai kornak megfelelő, a mai nemzedéknek, generációnak megfelelő érdekesebb technikát is tudnak alkalmazni. Ez az első két tanterem, a Béken példaértékűnek szeretnénk állítani a többi agráris intézet és tanszék elé, hogy lehet ilyen megoldásokat találni.
1: A hatalmas hőség ellenére több mint 4000-en teljesítették a Zamárdi-Tihany-Zamárdi útvonal 8 kilométeres távját a 9. alkalommal megrendezett Balaton átevezésen. Az ország egyik legnagyobb szabadidősport eseményén a résztvevők kajakkal, kenuval, száppal, sárkányhajóval vagy akár gumicsónakkal is teljesíthették szombaton a feladatot. A Magyar Kajakkenu Szövetség honlapjának tudósítása szerint a nagy melegre való tekintettel a sárkányhajósok már 9 órakor elstartoltak, őket követték a szápos betét futamindulói, majd hivatalosan is elrajtolt a Balaton átevezés. A résztvevők az indulás után ezúttal is a Tihanyi apátság felé vették az irányt, majd egy fordulókapun áthaladva a Szabadstrandra visszaérkezve teljesítették a távot. A célba érkezést követően mindenki megkapta egyedi befutóérmét, az egyes kategóriák 3 legjobb időeredményét elérő egységeit pedig ezúttal is külön díjazták. Ott volt a mezőnyben szinte már hagyományosan a Sydney-i olimpián ezüstérmes Szabó Szilvia Kovács Katalin páros, de teljesítette a távot 100 emese olimpiai bajnok párbajtörvívó, Márz Tamás olimpiai bajnok vízilabdázó, Hegedűs Róbert 7-szeres világbajnok kajakos, Kövér Márton 9-szeres világbajnok maratoni kenus, Hodován Dávid a gyorsasági kenu válogatott tagja, valamint Schmidt Gábor a Magyar Kajakkenu Szövetség elnöke is.
2: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: reklám.
1: Abigén.
2: A bogyós gyümölcske.
1: Édesapja.
2: Szent Péteresen.
1: Főelése.
2: Házasságon innen.
1: Katalin. És
2: a gyerek.
3: A gólyakalifa.
1: Rosti fiú esete. Pacsirta.
2: Pilátus testament. Szigetkék.
4: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
0: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
5: Köszöntöm a hallgatókat. Mai magazinunkban Gárdonyi Géza a Láthatatlan ember című regényéből hallanak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet előadja Fekete Ernő.
6: Délben rovást hozott egy komor testőr, hogy akinek a neve azon van, ne hagyják el szobájukat a temetésig. Valami 40 név volt a vesszőn, az enyém is. A három velem lakó rab ravóé is. Egy órával később ménaság lépett be a szobánkba. Két táltos szolga jött utána. Az egyik ruhafélét hozott, a másik fáklyákat.
7: Emberek!
6: Rendelkezett Zordonon.
7: A temetésre majd öltsétek föl ezt a gyászzsákot. A lovak mellett mentek majd sorjában. Zéta, te vezeted őket. Míg a koporsót levisszük a szekérről a Tisza fenekére, az én kürtöm szavára valamennyien köréje borultok, akik ebbe a ruhába vagytok öltözve, s úgy maradtok, míg csak a gyászének el nem végződik.
6: Amint parancsolod, uram.
7: Elmegy.
6: Nézzük a ruhát. Vékony fekete posztóból varrott zsák, kinek sarkáig érő, kinek félszárig. De bő. Csupán a két karnak és a két szemnek van rajta lyuk. Alig lép el ménaság, egy gyászruhába öltözött nő jelenik meg az ajtóban, fölveti a fekete fátyolt. Emőke. Ránéz a szolgatársaimra, és parancsolóan szól.
7: Menjetek ki!
6: A rabok kimennek. Én csak ámuldozok. Mintha egy gyászba öltözött márvány szobor állana előttem. Az arcán hideg nyugalom, a nézése valami dermesztő.
7: Zéta, mondja rekedten, halkan. Látom, már megvan a gyászruhád.
8: Éppen most hozták.
7: Kéréssel jöttem. Tudom, hogy mindent megteszel, amire kérlek. Amikor útnak indítanak, öltöz föl, de maradj vissza kissé. Várd meg, míg a társaid kimennek. Várj, míg ide nem jövök. S fölemelte az ujját. Még halkabban susogta. Míg ide nem jövök. Elkísértem a kijáratig, de csak utána mentem, szólani nem mertem. Már akkor a paloták népe mind feketébe öltözötten járt-kelt. A lovak közül is kiválogatták a feketéket, a többi a ménesben maradt. Gondolkodva tértem vissza. Nem értettem, mit akar. Talán Gigia beszélt neki is. De milyen kísértetiesen fehér volt az arca, a mozdulatai is milyen gépiesek. A szeme mindenkinek vörös, az övé nem. Kék árnyék környezte a szemét. Ezért volt a nézése olyan beteges. Délután 4 óra tájt felbúgott a gyászkürt. A palotának a fala is reszketett belé. Magunkra öltöttük a különös gyászruhát, és megindultunk. Mikor a kijárathoz érkeztünk, megszólalok a hátulsó társaimnak. Az övem bent maradt, csak menjetek! 5 minutumig se várakoztam. Megnyílt az ajtó, és belebbent a leány. Megállt, nézett.
6: Te vagy?
7: Én vagyok, parancsolj.
6: Vesd le azt a gyászruhát, és add reám, gyorsan!
7: Leszakította a fátyolát, s a földre dobta. Kivonta a tűt a hajából, s a sarokba dobta. A haja leomlott. Az arca, mint a fehér viasz. Az ajka szinte kék.
6: Kisasszonyom,
7: rebegtem aggódva.
6: Csitt, egy szó se!
7: Kisasszonyom! Már akkor levetettem a zsákruhát, s a karamon tartottam, de elijesztett a szemének ónos nézése. Add rám! Susogta. De kérlek, szeretsz engem? Ó, Istenem, hát akkor add rám! Nem, várj előbb. Csókolj meg. Megérdemled. Tudom, mit szenvedtél. Tudom. Én tudom, mi az a... És vértelen ajkát nyújtotta. Üdvösségem lett volna az a perc, de akkor... Hideg volt a szája, mintha halottat csókoltam volna meg. Ne kérde semmit, susogta. Ne szólj semmit! Hát én nem is szóltam semmit, de valami fázós fásultsággal adtam rá a ruhát. Még egy mozdulata volt. Megpillantotta, hogy a karján fekete csipkék vannak. Azokat is letépte és eldobta. S kilibbent, mint az árnyék. Én ott maradtam. Amit tettem, meg kellett tennem, ő kért rá. Ha azt kívánta volna, hogy ugorjak a kútba, beugrottam volna, mert ő kívánta. Mégis furcsáltam, hogy a fáklyások közé áll. Nem értettem. Künn megzendült a gyászének, s belévegyült a nép fel-felzúgó sírása. Aztán egy-egy kiáltása a papnak, a huni istenhez. És én még mindig a szobában ültem. Fekete gondolatok kerengtek a fejemben. Mégis hát miért öltözött az a leány a ruhámba? A nők sokszor fontoskodók és kis füstből nagy felleget fújnak. Bizonyosan megsértette valaki emőkét. Talán az anyja, talán valamelyik királyné. Talán nem jelöltek neki rangjához illő helyet a szertartásnál, s benne a nemzeti érzés fellázadt, azt cselekszi, hogy így fejezi ki a gyászát a király iránt. Az, hogy engem föl is akaszthatnak a parancs megszegéséért, csak átfutó gondolatom volt. Amit emőke kíván, az nekem parancs. Összeszedtem a fátyol foszlányait, s a ládámba rejtettem. Oda tettem a tűt is, majd holnap visszaviszem. Mikor kimentem a palotából, a koporsó mellett Győr hetáltos állt. Vérrel behintett gyolcs lepedő volt rajta, a feje mesztelenre borotvált, s véresre hasogatott. A többi pap is úgy volt öltözve. Az öreg vak káma is, aki a koporsó fejénél állott, s egyre az égre nézett. A bús embererdő folytott csendben hallgatta Győr hetáltos mélyhangú énekét, amint Attila nevében a nép felé fordulva búcsúzott. Nem volt-e világnak még olyan királya, akit úgy szerettek volna, mint engemet, s én mégis elhagyom az én hű népemet. A visszafojtott sírás halk morajlása következett, a szemekből patakzott a könny. A táltos folytatta. Ki mindig a halál birodalmát jártam, szembe őt magammal soha nem találtam. Orvul vont rám íjat, amikor aludtam, s fejemet szép mátkám szívére hajtottam. Az Isten áldjon meg Rika feleségem, hadak ölén álmom, itthon üdvösségem, két aranyalmámnak gyümölcstermő fája, királyi palotám szomorú virága. Szívet tépő sikoltással emelkedett föl a királyi hölgy, és odavetette magát a koporsóra, és hangos sírással borult oda a két gyászba öltözött királyfi is, Csaba és Aladár. A táltos így folytatta. Utoljára szólok, kis Csaba virágom, te legkedvesebben ezen a világon. Nem nézel mosolygó szemmel többé reám, nem mondhatod többé ezt az egy szót, atyám. De ahányszor baj ér, nézz föl az egekre. Villám lobog ottan, a te atyád lelke. A nép együtt sírt a királyi családdal. A táltos egyenként búcsúztatta el Attillát a többi fiaitól is. Aladárt a hun nép fényének és büszkeségének nevezte, Irnákot a hadak csillagának, Ellákot kedves oroszlánjának, Dengezicset a hunok ragyogó eszének mondotta. Azután a vezérek kerültek sorra, s a főméltóságok, a szövetséges királyok, végül maga a nép, amelynek az egyetértést ajánlotta. S a búcsúzó így végződött. Isten veled, szép föld, Tisza maros tája, legvitézebb népem örökös hazája. Testem már földanyánk kebelébe megyen, lelkem csillagok közt száguld az éjjelen. Aztán az öreg Iddár állt a koporsó mellé, és messze harsogó, éneklő hangon sírta.
3: Ó, jaj nekünk! A minapunk leesett az égről, déli magasságban ragyogó szép napunk leesett.
7: Leesett a minapunk, zúgta a nép sírva. Iddár a fejét himbálva terjesztette a kezét a koporsó felé. Miért hagytál el bennünket, Attila? Van-e olyan hely ezen a világon, ahol jobban szeretnek, mint mi szeretnénk? Ó, nincs olyan hely a teremtett világon sehol. Miért hagytál el bennünket, Attila? A nép zokogva ismételte a táltos végszavait. A férfiak e viharzó sírásban tőrrel hasogatták az arcukat, hogy véres könnyel sirathassák őt, akit siratni köznapi sírás könnyei nem méltók. Iddár folytatta. Ha föltűnni láttuk királyi arcodat, örömtől repesett a szívünk. Minden kard megmozdult a hüvelyében, láng lövelt az eregbe. Az anyák fölemelték a csecsemőiket, és azt mondták, nézd, itt megy Attila! És a folytonos zokogás közt folytatta. Attila, Attila, te voltál a mi örömünk, aminő örömünk nem volt soha. Te vagy most a mi fájdalmunk, aminő fájdalmunk nem volt soha. A te neved volt a mi büszkeségünk, ami messze tündöklő fényes tornyunk, most a te neved a mi alázatunk, gyászba leomlásunk. Elcsuklott, s küzdött a sírással, míg nem folytathatta. Voltak királyok ezen a világon, híresek, nevesek, hatalmasak, de olyan király egy se volt, mint te, Attila. Ilyen király nem volt, ismételte az ezernyi ezer ember zokogása. És lesznek királyok, de olyan király nem lesz többé, mint te voltál. Nem lesz ilyen több, ismételte a nép. A te neved úgy ragyogott elő, mint a fölkelő nap az éjszakából. Miért térsz vissza, Attila, a fekete éjbe? A lenyugvó nap magával viszi sugarait, te elviszed magaddal a hunok dicsőségét. Vége a hun népnek, bődült el a fővezér. A nép viharzó sírással ismételte a fővezér szavát, és a táltos csak jó idő múltával folytathatta. Hogy bírod elhagyni a hadat, amelynél erősebb nem volt a földi világon? Hogy bírod elhagyni arany sátorodat, pompás palotádat, világgá sugárzó dicsőségedet? Ó, hogy kiesett a kezedből az Isten kardja! Ó, hogy árván hagytad ezt a nemzetet! Nem lehetett tovább beszélnie. Az embereket olyan örjöngés fogta el, hogy a vér patakzott az arcukból. A karjukat és a mellüket is hasogatták már. A fővezér beleszúrta a tőrét a bal karjába. A nők elájultak. Az öreg Ardarik király is elszédült és elesett a koporsó mellett. A táltosok föltették a koporsót a gyászszekérre, s a 12 fekete ló megindult a Tisza felé. Elől vezették villámot. Attila legkedvesebb lovát fölnyergelten, fekete fátyollal sarkig borítottan. A ló után 14 koronás király gyalog, gyászfátyolosan. Utánuk következtek a papok, ki fehérben, ki feketében, valami százan. A sok énekes fiú a papok előtt a papokkal énekelte a hunok halotti zsoltárát. Előttük lépegettek az összes zenészek egy bandává alakultan, s valami velőkbe ható bús melódiát sípoltak, aminőt a hunok földjén kívül nem hallottam. A koporsót a család gyalog követte. Gyalog a királynék s Attila fiai, a főurak, a főtisztek, a hun mágnások mind hajadon főtt, megtépett ruhában. A koporsó mellett két oldalt a testőrök ballaktak. A fejükön rajta volt a sisak, de gyászfátyollal volt bevonva. A ruhájuk összehasogatottan fityegett le róluk, s az arcukat nem lehetett megismerni a vértől. Időnként dobok dübörögtek, s időnként egy-egy kiáltás hangzott. Attila, jó királyom! Olyankor végig zúgott a népen a kiáltás, amint a sok ajak ismételte. Írtózat volt látni ezt a tengernyi népet. A férfiak mind véres arccal, véres köntösben. A hunok egybekeverten özöllöttek a jászokkal, akik az ismert pikkelyes páncélban jöttek el. Gepidák, szarmaták, ugorok, három napi lójárásnyiról minden nép oda sereg lett. Azok már lóháton kísérték vége láthatatlan nagy sokaságban a koporsót. A zászlókat mind elhozták, mint mikor háborúba mennek. De fekete fátyol, fekete pántlika, vagy fekete szövet sötétítette a színüket. Tekintetem a posztózsákba öltözött csapatot kereste. Megtaláltam a testőrök mellett. Gondoltam, oda furakodok, s megkeresem emőkét. A közelében leszek, nehogy valami baj érje a tolongásban. De hiába fürkésztem. Még oly közel voltak, hogy megismerhettem volna az arcukat, de abban a fekete zsákban mindenki ismeretlenné vált. Emőke elveszett közöttük. Ha közéjük megyek, gondoltam, megismerem őt. Senkinek nincs olyan finom fehér keze, mint ő neki. 100 kéz között is megismerném egy pillantással. Vissza kellett fordulnom. Fáklyáért, mert az est egy óra múlva leszáll, s mindenki fáklyát viszen. Azért is temetik este, hogy a sírhelye megtalálhatatlan maradjon. Hát visszamentem. A palota néptelen volt. Az udvaron láttam előtte való nap a kazalnyi fáklyát, de egyet se találtam. Egy csutakot se találtam. Eközben a temetési menet előre haladt, s én már csak a nép közé jutottam. Hiába furakodtam előbbre és előbbre, a főurak mögött már annyira megsűrűsödött a nép, hogy lehetetlen volt áthatolnom rajta. Eközben leszállt a nap, s bíbor arannyal borította be a felhőket. Már akkor túl voltunk a városon. A Tisza sárga vize hullámzott előttünk. Elfáradtam a tolakodásban. Egy vén nyárfa mellett megálltam. Gondoltam, megvárom, míg a sűrűje elhalad. Aztán meg arra gondoltam, hogy nem megyek tovább, minek töressem, tiprassam magamat. Ha már elkéstem attól, hogy a testőrök közelében menjek, úgy se láthatom, hogyan helyezik Attilát a sírba. Fölhágtam a fa egyik kiálló ágára, s onnan néztem a menet tovább vonulását. Azután még följebb másztam. Senki se ügyelt rám. A fáról láttam a szigetet, s a Tisza egyik medrét üresen. A másikból túlnan kiömlött az összeszorult víz a mezőre. Eközben lemerült a nap, s a fáklyák világa mind jobban csillogott az esti sötétségben. Mindenki vitt fáklyát. Mennyi fáklya volt ott? Talán millió, talán több millió is. Az égen nem látszott se hold, se csillag, de a földön volt csillag töménytelen. Mintha egy táborba szállott volna le az égnek minden csillaga is, hogy elkísérje Attilát a sírjába. A menet elfogyott alólam, s összefolyt a Tisza partján. A távolból hallottam a gyászénekeket, a tompa dobbergést. aztán kis időre csend következett. Talán a táltosok imádkoztak. Leszálltam a fáról, és a lovasokhoz csatlakoztam, akik a gyalogment főurak és királynék lovát vitték. Mikor odaértem, már a kürtök szóltak. Valamennyi kürt mind azt a jelet búgta, amivel a táborban alvásra szólították a sereget. Aludj, Attila! Jó éjszakát! Aztán egyszerre zúgás hangzott, mint mikor sebes záporeső suhog a távolból. A zsággátat bontották meg, ráeresztették a vizet a sírra. A fáklyák fölröpültek, s nagy ívet írva aludtak el, mindenki beledobta a Tiszába. S a nép megindult némán visszafelé. Én még vártam. Gondoltam, hadd menjenek el mellettem, megvárom emőkét. De mégis vissza kellett térnem a fához, s ott várakoznom, mert a sok ló és sok ember minduntalan belém ütközött. A hangjáról ismertem meg Balassa testőrt. Ő is megállt a fa alatt, s beszélgetett néhány társával. A lovat, mondja, nem kellett volna úgy hagyni. Nem is hagyták, felelt egy másik hang. De úgy hagyták. Nem értettem, mi az az úgy hagyták, csak annyit értettem, hogy Attila lovát leszúrták a sírnál, s a koporsó mellé fektették. Rendjén valónak tudtam, minden hunt így temetnek el, fejjel nyugatnak, lábbal keletnek, a lovat melléje balról. A lónak is van lelke. Éjfélkor mind a két lélek megmozdul, föl kell. A hun fölül a lovára, és fölszáll a csillagok közé. De most már itt kellene lenniük a szolgáknak is. Nézem, erőltetem a szememet, nem látok egyet se. Már a királynék és a királyfiak jődögélnek vissza, a nők lóháton ülnek, s vezeti a lovukat egyet csatlós. A főurakat is megismerem, s hallok erősebb hangokat, mint amilyenek eddig hallatszottak, veszekednek, disputálnak. A kard Aladárt illeti. Csabát jelölte ki még életében. Csaba gyerök még, a hun népet gyerökre bízni nem lehet. Ott a fővezér. S a szóváltás egyre ingerültebb. Százan és ezren csak ezt beszélik. Órák óta jön már a sokaság, de hol késnek a gyászi zsákba öltözött társak? Bizonyosan hátra maradtak. Leghátra, mert ők rakták a falombot, virágot, koszorúkat a koporsóra. De akkor is itt kellene már lenniük. Várok. Már le is szálltam a fáról. A hold most búvik ki a felhők közül, de csak vékony sarló. Alig sugároz világosságot. Egy-egy kard, egy-egy íj csúcs elcsillan mellettem. Némelyik arcot megismerem. Asszonyok is jönnek. Egyiknek a gyermeke sír. Tenyejet! Aztán egyszer csak vége ritkul a népnek. Már eléje megyek mindenkinek, aki gyalog jön, s egyez valamennyire emőkével. Hiába. Nem jön. Bizonyosan levetették a zsákruhát, rádobták a sírra a koszorúk és fáklyák közé, s emőke a királynékhoz csatlakozott. 65. fejezet. Talán éjfél is volt, mikorra beérkeztem a városba. A nép künn sokadozott. Egy-egy fáklya körül nagy lovas csoportokban beszélgettek. Néhol lármásan is. Egy helyen lantosokat láttam, amint lóháton állva dalolták Attila vitézségét. Sokszor elmondott és hallott énekek voltak azok, de azon az éjen más érzéssel hallgatta a nép. Rakott tűz is lobogott néhol, jós papok beszéltek a jövendőről nagy figyelmes csendességben. A paloták környékén még több a lovas, még hangosabb a nép. Fáklya csak tél túl világítja meg a vérpiszkos arcokat. A paloták máskor ki voltak világítva. Fáklya égett minden bejáratnál, és rőzse tűz a kút mellett, hogy a teret megvilágítsa. A tér most sötét, és sötétek a paloták is. Miért sötétek a paloták? Máskor, ha főúr halt meg, nagy tor következett a temetés után. Azok, akik szerették a halottat, ott ültek a gyászoló családdal egy asztal körül, és csöndes vacsoránál beszélgették az elhunyt érdemeit. Az asztalfőn egy szék üres volt, és egy tányér elfoglalatlan. Az elhunyt lelke ült ott. Az övé volt az a teríték. Véltem, hogy Attila tiszteletére még nagyobb tort látok. Miért maradt el? Talán nem tudták, ki adja a tort. A nemzet adja. Attilának nem volt se helytartója, se kormánya. Ő maga volt minden. A család adja. A család talán zavargástól tartott. De nem is gondolt talán senki a torra. A csapás oly iszonyú volt, hogy mindenki elkábult belé. Attila trónja tátongó üresség. Ki elég nagy arra, hogy Attila kardját fölvegye? Ez a kérdés foglalta el mindenki lelkét, nem a tor. Oly fáradt voltam, alig álltam a lábamon, bementem a palota mögé a szállásomra. A szobánkban nincs mécses. Hallgatózok, semmi hortyogás. Na, senki. Bizonyára kint vannak a társaim is a beszélgető csoportokban. Hát csak lefeküdtem. Szenderegtem valamelyest, de a folyosón jártak, keltek, dobogtak, beszéltek. Kívülről behangzott egy-egy kiáltás vagy lantos ének. Na, nem lehet aludnom. Felötöztem és kimentem. A téren az öreg almád lantos énekelt. A kút káván állva kiáltotta a verseit. Nagy sokaság hallgatta búsan. Amint kilépek a palotából, Mácsába ütközök. Rám mereszti a szemét, mint a kísértet látó, s ahogy így rám mered, én is rábámulok, hogy mi lelte. Hát te! Böffen rám végre. Itt vagy? Itt. Felelem csodálkozva a kérdésén. Valamit hebegett, aztán nagy pislogva, mintha mentegetőzne, de más főurak érkeztek oda, magukkal vonták. Csaba a király! Hangzott egy csoport ordítása a távolból. Hátra megyek az istállóba, megtalálom a lovamat. Ülök rá csak úgy szőrén, s kiléptetek a nép közé. Almád énekel. Tetemeit tettük hármas koporsóba, így vittük föld alá, víz alá. Íjak húrja pendül, nyilvesszők suhognak, hű szolgáid ottan körülét borulnak. Erre a mondatra megáll bennem a szívverés. Megáll, mintha kővé vált volna. Irgalom Istenem, mi történt? A lantos a jobbját terjengetve folytatja. Tisza árja indul lassú zuhogással, elborítja a sírt csillogó hullámmal. Fákják elalusznak, csillagok lehullnak, kedves hű szolgáit körülét borulnak. Fekete sötétség hun nemzetre támad, feketébb sötétség szívünkben a bánat. Széttekintek. Szabolcs áll mellettem. Karon ragadom. Miket beszél ez a szolgákról? Hörögtem szinte fuldokolva. Meghökken, a szemét mereszti rám. Nem voltál ott? Nem. Hogy lehet az? Parancsolatra! Mit beszél ez a lantos? Nem értem. A szolgákat énekli. Hát nem tudod, hogy lenyilaszták minden kedves szolgáját? De hát te... Akik a gyászizsákban voltak? Azokat is. Csak eltántorodtam, mint akit olmos fütykössel sújtanak fejbe. Nem tudom, mikor szálltam le a lovamról. Ki mit beszélt hozzám, ki ment el mellettem, ki szólított meg, vagy ki lökött meg. Volt úgy, hogy leültem, és emőkét jajgattam, aztán megint tovább bódorogtam. A hajnal derengő világosságában ott eszmélkedek a Tisza partján, ahová Attillát eltemették. Ülök és bámulok a megőrülés butaságával a sárgán hullámzó vízre. S amint ott révedezek, egy kéz érint vállon, és szól egy szelíd bús női hang. Zéta, fölemelem a fejemet. Gigia áll mellettem. Sápadt és szomorú. Menekülj, rebegi. Menekülj, a városban irtózatos a vérengzés. Akkor eszmélkedek csak, hogy a távolból régóta hallatszó morajlás olyan harci zaj, amin őt a katalauni mezőn hallottam. A nép két pártra szakadt, rebegi tovább Gigia. Egymást öli a hun a paloták körül. Menekülj ebből a pokolból! És ahogy ezt mondta, nézett könnyes szemmel, aggodalmasan. Te áldott lélek, te női testben járó égi angyal. Mindig mellettem lengett a te szárnyad, s mégiscsak akkor, abban a pillanatban nyílt reád a szemem. Nem te voltál-e mindenkor az engem szerető, a hű, a miattam szenvedő, a nekem rendelt, és én mégsem láttalak. Az én szemem arra tapad szüntelenül, aki ott fekszik már titkolt bálványa mellett, átnyilazott szívvel a Tisza fenekén. Most látom csak őt. Most, amikor már nem látom. Fölkeltem, mint az alvajáró, és megfogtam a leány kezét. Gigia, menekülj, Zéta, menekülj! Velem jössze. A feje alázatosan lekúkott. Ha megengeded, csak egy tekintettel néztem vissza. A város égett. A királyi palota tornya sárgán izzott a bíbor színláng tengerben, mintha nyugat felől is hajnalodna. És elindultunk.
5: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Gárdonyi Géza a Láthatatlan ember című regényének utolsó részletét hallották Fekete Ernő előadásában. A mű a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. Holnap újabb hangos könyvvel jelentkezünk.
0: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
1: Abigén.
2: A bogyós gyümölcskertész, Szent Péter
1: eset,
2: házasságon innen,
1: Katalin,
2: a gyerek,
7: a gólyakalifa,
1: Rosti fiú esete,
2: Pilátus testament, Szigetkék.
4: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
0: Reklámot hallottak. Elhangzott műsorunkat ma 21 órától megismételjük.

Felséges királyom, bátyám birtokára egy cseppet sem vágyom. A magamé sem kell. Legyen tiéd, bátya. Teljék vele fösvény szíved kívánsága. Csak azért könyörgök mostan fenségednek. Vegyen be sergébe, csupán közembernek. Jó az Isten, jó tád. Megszerezi gardon. Amire szükségem leszem, avval tartom.

Ablak. Kárpátaljai magyarok, kárpátaljai beszélgetések. Az Európa Rádió magazinműsora szombaton és vasárnap 13 órától.

0: 13 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Magyarország részesévé vált annak a háromoldalú megállapodásnak, amely 22 uniós tagállam, több Európai Uniós intézmény és iparági szereplők részvételével jött létre az energiatárolás európai kiépítésének felgyorsítására, írta Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a közösségi oldalán. Az energiatárolás kulcskérdés a jövő energiaellátásában. Segít abban, hogy a megújuló energiát hatékonyabban tudjuk beilleszteni a rendszerbe, rugalmasabbá és biztonságosabbá teszi a hálózatot, és a magyar emberek által fizetett energiaárak csökkentését is támogatja. 22 tagállam összesen 45 gigawatt tárolói kapacitás létrehozását vállalta 2026 és 2028 között. Ebből Magyarország 700 megawatt új tárolói kapacitás létrehozásával veszi ki a részét. Ez erősíti az ellátás biztonságot, az energiaszuverenitást, és jól kiegészíti a korábban bejelentett hálózatfejlesztéseket, valamint a szélenergia kapacitások bővítését. Ez újabb uniós szintű együttműködés, amely a magyar emberek, a magyar vállalkozások és a magyar ipar sikerét szolgálja, írta a miniszter. Egy gyermek a kórházba szállítását követően belehalt sérüléseibe, így 5-re emelkedett a Bükk-Ábránynál szombaton történt baleset halálos áldozatainak száma, tudta meg az MTI. A Borsodabói Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság közleménye szerint a halálos közúti közlekedési baleset lakott területen kívül a 3-as számú főúton történt szombaton. Két személygépkocsi frontálisan ütközött, a balesetben 5 ember vesztette életét. A távirati iroda úgy értesült, hogy a két elhunyt felnőtt a balesetet okozó autóban utazott, a vétlen autóban 2 felnőtt és 3 gyermek volt. 2 gyerek a helyszínen, a harmadik később a kórházban halt meg. Még szombaton az Országos Mentőszolgálat az MTI érdeklődésére arról számolt be, hogy több mentőegységet, köztük 3 mentőhelikoptert riasztottak a helyszínre. A mentők egy felnőttet súlyos sérülésekkel, valamint egy gyermeket és egy felnőttet sikeres újraélesztést követően életveszélyes állapotban vittek kórházba. A balesetben 2 gyermek és 2 felnőtt olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette. A Kereszténydemokrata Néppárt országgyűlési frakcióvezetője a kormány pedagógusok számára bejelentett átlagosan 3000 forintos béremelését kritizálta vasárnap, felvetve, hogy annak az adminisztrációs terhe nagyobb lehet, mint maga a béremelés. Rétvári Bence közösségi oldalán rámutatott, a nevelést és az oktatást közvetlenül segítő dolgozók bérének azonnali 25%-os emelésének ígéretével kampányoló Tiszának végül egy 0,4%-os pedagógus béremelést sikerült összehoznia. A pályakezdő pótlék 40 forinttal nő, 11.660 forintról 11.700 forintra, jegyezte meg. Szóvá tette azt is, hogy ezért a 3000 forintért most nyáron az összes pedagógus szerződését módosítják, és kérdésesnek nevezte, hogy vajon az adminisztrációs teher lesz több, vagy a béremelés mértéke. A magyar közlönyben a pedagógusok béremeléséről szóló kormányrendelet azt rögzíti, hogy a 2026. január 1-től megvalósult 10%-os növekményen felül további 0,4% ponttal emelik meg a pedagógusok bérét. A Szegedi Szimfonikus Zenekar ajándékkoncertjével szombaton este a Dom téren elkezdődött a 95 éves Szegedi Szabadtéri Játékok jubileumi 75. évada. Botka László polgármester ünnepi beszédében úgy fogalmazott, a 95 év alatt a magyar és európai színház és zenekultúra legnagyobbjai léptek fel a Dom téren. Az 1931-ben útjára indult Szegedi Szabadtéri Játékok máig hű maradt alapító eszméihez, a műfaji sokszínűséghez, közölte a polgármester. Az idei szabadtéri játékok programjai között táncprodukció, musicalek, szimfonikus koncert várja az érdeklődőket. Július 31-én és augusztus 1-én pedig Bizé Kármennyit tekinthetik meg a nézők a Dom téren. A világ egyik legtöbbet játszott operája

0: kétszeresen jubilál, 150 éve tartották a mű hazai bemutatóját, a szabadtérén pedig 15 éve lesz, hogy utoljára láthatta a közönség. A Csokonai Nemzeti Színház Debrecen vendégelőadását Juranis Tamás rendezte. A nagy rendezvény mellett egyébként a fesztivál kisebbik játszóhelyén, az újszegedi szabadtéri színpadon nyáron számos koncert és színházi vendégelőadás szerepel a programok között.
1: Az időjárásról.
0: Továbbra is sok napsütésre számíthatunk, kevés gomoly felhő lesz az égen, egy-egy zápor zivatar frissítheti a levegőt, a legmagasabb nappali hőmérséklet 34 és 40 fok között alakul, késő estére csupán 24 és 32 fok közé csökken a hőmérséklet. Hétfőn tovább erősödik a kánikula, napos idő várható, az északi középhegységben és a keleti megyékben zápor zivatar kialakulhat. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, azonban zivatarok környezetében erős viharos széllökés is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 35 és 41 fok között várható.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Ablak. Kárpátaljai magyarok, kárpátaljai beszélgetések. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm a rádió hallgatókat az Ablak című magazin műsorunkban. Én Birta Zoltán vagyok. A következő percekben Kárpátalja van terítéken. Kérem, tartsanak velünk, jó rádiózást kívánok! Nézzük is a mai témáinkat egy kis ízelítő adásunkból.
2: Valóban túlzás nélkül mondhatom, hogy a színház történetében ez egyik legnagyobb díjat és elismerést kaphatta meg a napokban a Beregszászi Színház, hiszen az országos színházi találkozón, amely a legnagyobb magyar színházakat tömörítő és összefoglaló színházi seregszemle, amelyet idén Debrecenben szerveztek meg. Tehát ezen a találkozón részt vehettünk, és nem is akárhogyan, hiszen rögtön 5 díjjal távoztunk.
3: Igen, vasárnap indult a következő ilyen intenzív gyermekfejlesztési képzésünk, ami nem Beregszászon, nem Kárpátalján valósul meg, hanem Budapesten, hisz a háborús helyzet miatt, amióta háború van, azóta a helyi képzéseket sajnos vetőintézet nem tudja csak online megvalósítani.
1: Jövünk a részletekkel, kérem, tartsanak velünk!

0: Ablak Kárpátaljára. Hit, irodalom, kultúra, emberek és közösségek mindennapjai a határon túlról.
1: Elfogadta meghívásunkat a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház megbízott igazgatóasszonya, Sine Dina. Köszöntjük nagy szeretettel.
2: Én is köszöntöm a rádióhallgatókat.
1: Egy egészen különleges alkalom, ami miatt elfogadta meghívásunkat. Nem is tudom, hogy milyen kifejezést használjak erre. Ugye maga a színházatársad több mint 30 éve, 32-33 éve, körülbelül több mint 30 éve vár erre a pillanatra, illetve vár erre az elismerésre, ami múlt héten elérte a színházat. Miről van szó, igazgatóasszony?
2: Valóban túlzás nélkül mondhatom, hogy a színház történetében ez egyik legnagyobb díjat és elismerést kaphatta meg a napokban a Beregszászi Színház, hiszen az országos színházi találkozón, amely a legnagyobb magyar színházakat tömörítő és összefoglaló színházi seregszemle, amelyet idén Debrecenben szerveztek meg, tehát ezen a találkozón részt vehettünk, és nem is akárhogyan, hiszen rögtön 5 díjjal távoztunk az osztól. 12 kategóriában hirdetik meg a színház szakmai zsűri döntése alapján a nyerteseket, és ebből a 12 kategóriából mi 4-et elhoztunk, az egyik kategóriában pedig megosztottan kapták meg a művészeink az elismerést. 108 előadást nevezett be idén erre, tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy a magyar színházak terméséből tulajdonképpen egy javaslatot tesz minden társulat, 76 társulat nevezett erre az eseményre, válogatás történik ilyenkor, és magára a seregszemlére, tehát az utolsó szakaszra pedig 14 előadás kerül be, mi bekerültünk ebbe a 14-be, és ezek közül lett végül is a legjobb előadás, a Beregszászi előadás, amely nem más, mint az Ifja Vinyánszky Attila által rendezett Revizor című darabunk, de megkapta az előadás a legjobb jelmeztervezőnek járó díjat is, Pál Alexandra nevéhez kötődik ez a munka, a legjobb női mellékszereplő díját Polyák Anita társulati tagunk vehette át, őt is rengeteg előadásban láthatták már a nézőink, és nagy örömünkre Séra Dániel, valamint Jakab K. Tamás a legjobb 35 év alatti színész Básti Lajos díját vehette át. Tehát tényleg úgy jöttünk haza, mintha tehát eufórikus állapotban azt
3: szület
2: érezve...
3: után, egy jó szület után.
2: Így van, tehát azt érezte az ember, hogy ugye tavaly mutattuk be ezt az előadást Gyulán, koprodukcióban készült egyébként a Gyulai Várszínházzal, a Budapesti Nemzeti Színházzal és a Győri Nemzeti Színházzal el ez az előadásunk. Tavaly mutattuk be Gyulán, játszottuk már azóta többször, szépen ért, növekedett velünk ez a darab. Ez a darab, amely igazából rólunk szól, és tömöríti az elmúlt évek tapasztalatait. Mondhatom azt is, hogy a társadalmi kérdéseket, de egyébként a kárpátaljai létezés, a többnyelvűség problémáját, de nem is problémaként veti ezt fel, hanem tényként veti fel. Tehát ez az előadás valóban rólunk szól, kifejezetten kárpátai szubkultúrát mutat be, ezért külön jól esik máshol játszani, amikor magunkról tudunk beszélni. És ugye most, amikor azt mondhatjuk a háború több mint 4 éve tartó viharában, hogy veszélyeztetve van a kárpátaljai magyarság, vagy a kultúránk, ki tudja, hogy meddig bírja ki, akkor láthatjuk azt, hogy amikor magunkról beszélünk, amikor a kárpátaljai magyar előadók oda tesznek valamit a színpadra, akkor az a teljes magyar színházi területen megállja a helyét, és a legjobbként tud kijönni belőle. Érték az, amit képviselünk. Úgyhogy a színház szakmai elismerésen túl ez a mi létezésünkre is ráerősít, és igazolja azt a fajta munkát, amelyet mi a háború évei alatt is végzünk. Azért külön hálás vagyok a társulat minden tagjának, hogy nem hagyták el ezt a színházat, hogy nem tették le, és nem kerestek könnyebb utat a boldogulásuk, vagy a szakmai érvényesülésük terén, hanem minden energiájukkal és figyelmükkel elkörült a társulat körül maradtak, a kárpátaljai nézők számára megmaradtak, és hát a korábbi társulati tagjaink mellett ugye fiatalokkal is bővülhettünk, akik számára ezek az elismerések, én nagyon bízom benne, hogy további lendületet adnak majd.
1: Ugye itt 5 név hangzott el, ez kivétel nélkül mindenki 35 alatti színész, tehát
3: az új generáció.
1: A jövője a kárpátaljai magyar színjátszásnak. Itt van ugyan egy Kakukk Tojás Pál Alexandra, de azért nem tudom, a rádió hallgatóknak el lehet mondani, hogy ki ő egyébként, vagy ki lesz ő a napokban, inkább így.
2: Pál Alexandra egyébként ifja Vinyánszky Attila felesége, erdélyi születésű színházi alkotó, úgyhogy teljes mértékben érzi a mi rezdüléseinket, illetve a külhoni magyar létezésnek az alapkérdéseit, és nagyon jól dolgozunk együtt. Annyira jól, hogy már el is kezdtük a következő előadásunkat közösen. Itt
1: folytassuk is a beszélgetést azzal, hogy megünnepeltük lélekbe szívbe ezt a díjat. Nagyon kérem a rádió hallgatókat, hogy keressenek utána az interneten, ha esetleg kevés volt az információ. És mi van ilyenkor utána? Mi van másnap a színház életében?
2: Másnap az ünneplés következett, illetve teljesen nem dőlhetünk még hátra, hiszen június 29-én éppen a napokban kezdődő Kisvárdai Színházi Fesztiválon méretteti meg magát ez az előadás, illetve a társulat. Ott vagyunk idén is a Kisvárdai Fesztiválon is, úgyhogy aki esetleg kíváncsi az előadásra, akkor hétfőn június 29-én 18 órától még megtekintheti. Itt van határszélen, viszonylag közel, úgyhogy szeretettel várunk mindenkit az alkalomra. És aztán mondhatnánk azt, hogy hát hivatalosan évadzáró, tehát dőljünk hátra és pihenjünk, de nem, mi még nem pihenünk, ugyanis pont ezt az örömmel és pont ezt az eufóriát, amit a jól megtermett gyümölcs szürete jelent számunkra, ezt megpróbáljuk egy új előadásba beleépíteni már, belecsempészni, és most bizony kifejezetten nem a háborúról szeretnénk beszélni, vagy nem azokról a negatív, emocionális töltetekről, amelyeket minket ebben az időszakban értek, hanem Jókai Mór cigánybáróját vesszük alapul, a Szafi történetet, azt hiszem így is mondhatom, lehet, hogy így többen ismerik, és ezen a nagyon szép szerelmi és más szemszögből is érdekes és varázslatos történetet próbáljuk színpadra vinni, ugyanúgy a teljes Beregszászi társulat bevonásával, ifja Vinyánszky Attila rendezésében, és Pál Vinyánszky Alexandra díszlet és jelmeztervezésével, Ugron Zsolna lesz a dramaturgia az előadásnak, valamint Csapó Attila báb, művészbáb alkotó is csatlakozik hozzánk, tehát innen látszik is, hogy már báb is szerepel majd az előadásban, hogy ilyen érdekességet mondjak el, és nem kézbáb, hanem hát most majdnem azt mondtam, hogy embernagyságú, de majdnem báb figura, és megjelenik a darabban, ez nekünk is új, tehát egy újfajta stílust próbálunk majd ki. Ennek az előadásnak is Gyulán lesz a július közepén a bemutatója, úgyhogy nagyon bízunk benne, hogy ez a történet, amely 1-től 99, de mondhatom akár 100-at, hogy David Attenborough-t se zárjuk ki a nézők
3: töréből. Hát,
2: igen, tehát hogy ez egy kortalan családi gyerekeknek és felnőtteknek szóló varázslat lesz majd, és hát nagyon szeretnénk, hogyha játszani tudnánk minél többet a kárpátaljai nézőknek is majd ezt az előadást.
3: Beszéltünk az új generációkról, kicsit hozzuk vissza az új generációkat, amikor Fóják Anitának a nevét látjuk, akkor azért elképesztő, hogy ő tényleg egy új generáció, és azt látjuk, hogy nagyon nagy sikereket hozom, hogy azt a jogfolytonosságot képzelem én el, hogy akkor van itt még ebből az okóból, lehet itt még nagy színészeket kihozni, és elővarázsolni, és ebben van egy óriási előrelépés, amelyet a Drámai Színháznak a Facebook oldalán, a Magyar Egyetemünknek a Facebook oldalán láthatjuk különböző feldolgozásokban, hogy van lehetőség színművészetét tanulni itt vidékünkön.
2: Így van, a 2026-27-es tanévet kezdhetik akár színészképzésen is az ez iránt fogékonyak vagy érdeklődő hallgatók, hiszen magyar nyelvű színészképzés indul a Rákóczi Egyetemen, a képzés az díjtalan, 14 főt tud fogadni ebben az osztályban az egyetem. A képzés a Beregszászi Színház szakmai támogatásával, illetve segédletével valósul meg. Ez azt jelenti, hogy a gyakorlati részét azt majd nálunk a színház épületben tudják végezni a hallgatók. Ez a képzés, ez egy hatalmas hiátus után indulhat el, hiszen utoljára 98-ban végzett magyar nyelvű színész osztály a Kijevi Karpenko Kari Színművészeti Egyetemen. Van egy 28 éves lemaradásunk, amely nagyon soknak számít, gondoljunk csak a szerepek leoszthatóságára életkori alapon. Tehát nagyon nehéz 20 éves színész, talán amikor 28 éve végzett utoljára színi növendék.
3: Bár lélekben sokszor érezhetjük a színészenkről, hogy a 20 éves lelkesedésben ők van.
2: Nem csak a lelkesedés, valóban képesek is rá. Tehát, hogy azért ezt szögezzük le, hogyha az a feladat, akkor megcsinálják, de nyilván az egészséges, akkor működik jól egy társulat organikusan, ha megjelennek a nemzedékek benne. Nem mellesleg azok, akik már régebb óta vannak a színpadon, át tudják adni a tapasztalataikat első kézből. Nem egyedül kell ezeket elsajátítani a színi növendéknek. Tehát ez egy úgy kell elképzelni, mintha egy nagy családban, vagy nagy rokoni kapcsolatban a családon belül szakmát akar valaki átadni az apa a fiának, az anya a lányának. Tehát nagyon jó az, hogyha ez szépen szervesen tud megtörténni a színpadon, a maga folytonosságában, mert ez egy ilyen hivatás. Tehát, hogy ennek azt tesz jót. Július 3 és 25 között lehet benyújtani a jelentkezéseket érvényes NMT vizsga birtokában a Rákóczi Egyetemen. Július 29-én lesz majd az alkalmassági vizsga a Beregszászi Színház épületében szakmai bizottság előtt. Akinek esetleg ebben segítségre van szüksége, bátran forduljon a színházhoz bármelyik elérhetőségünkön, vagy sétáljon be nyugodtan a színház épületében, ott vagyunk minden nap, és segíthetünk a próza, a vers szövegválasztásban, a dalválasztásban, illetve hát kíváncsiak leszünk majd a koreografikus, illetve ritmus érzékére is a jelentkezőnek, hiszen ezek mind-mind fontosak ahhoz, hogy a későbbiekben megfelelően helytállhasson valaki színpadon.
3: Ez azért is érdekes egyébként, mert ugye hány meg hány fiatal, mi gyerekkorunkban a lányok jelentős százaléka színésznő akart lenni, de viszont Kárpátalján elmondhatjuk azt, és itt az újabb díjak azt mutatják, hogy az új generációk között is rengeteg olyan tehetség van, akik nagy dolgokat futhatnak be, és innent indulhatnak Rafajnáról, nem tudom, Aknaszlatináról, Beregszázból, Musajt, nem is kell fel se hoznunk a...
1: Bári, Borzsó.
3: Bári, a Borzsó, itt igazából
1: rengeteg, csak a legfontosabb
3: gócpontokat mondjuk, hogy rendezőtől kezdve színművészig, színművésznőig rengeteg nagyon komoly szakmai pályát befutott példánk van, aki ezt az utat már kijárt előttünk, és itt a lehetőség, hogy próbáljuk meg, mert érdemes.
1: És nem lehetetlen.
3: Igen.
2: Én mindig ezt próbálom a fiataloknak hangsúlyozni, hogy úgy tudnak itthon maradni, úgy tudnak itthon a saját szülőföldjükön hivatást választani, hogy közben belekóstolhatnak a nagyvilágba. Tehát olyan szakmai minőséggel találkozhatnak, amely nem zárja azt ki, hogy szétnézzenek a nagyvilágban, és aztán szépen hazajöjjenek. Tehát ez egy egyáltalán nem provinciális földhöz ragadt hely, hanem mind a kettő tud együtt mozogni. Úgyhogy én most mind a szülőföld stabilitására, mind a világot látás kíváncsiságára biztatnám a fiatalokat akkor, amikor azt mondom neki, hogy tegyenek egy próbát, és felvételizzenek. Kiderül. Tehát lehet, hogy gyöngyszemet találunk, és maga se tudott róla, hogy ő már pedig ide született erre a pályára.
1: Meg kell próbálni, legfeljebb kiderül, hogy sikerül. Még egy harmadik témát pendítsek meg, vagy hadd hozzak fel, ez nem más, mint a Magyar Mennyegző, ugye amivel a Vándormozival közösen egy évek óta tartó együttműködésben különböző nagy sikerű magyarországi filmeket nézhet a kárpátaljai közönség, és ha jól tudom, akkor a Magyar Mennyegző is túl van már az 1500. nézőn, de az ezrediken biztosan nem olyan sokára...
2: Kárpátalján.
1: Igen. Nem olyan sokára Nagybakosra, illetve Beregrákosra is ellátogat a film. Van rá igény továbbra is? Ez egy jó szórakozás, kikapcsolódás, feltöltődés.
2: Valóban a mozikultúrát mi szívünkön viseljük, és próbáljuk meghonosítani a vidéken, hiszen olyan, hogy magyar nyelv, tehát olyan, hogy mozi is nagyon kevés van Kárpátalján, magyar nyelvű mozi, meg aztán hát párját ritkítja. Visszatérhetével valóban nagyon kevés helyszín maradt, ahol egyáltalán a mozi műfajt megfelelő minőségben megszervezhetjük, hiszen ehhez kell egy jó minőségű vetítő, egy jó nagyméretű vászon, és kell egy olyan terem, amelyet maximálisan sötétíteni lehet. A megfelelő hangtechnikáról meg már nem is beszélek. És hát a jogdíjakat is ugye valakinek intéznie kell, mert ezeket mi hivatalos keretek között rendezzük. Ebben segít nekünk a Vándormozi, hogy a felsorolt feltételeknek mi eleget tudjunk tenni, illetve mi magunk is, mint színházi, technikailag viszonylag jó felszerelt intézmény, hozzátesszük azt, ami nekünk van, illetve a csapattagokat, a munkatársakat, akiknek a tudása van meg ahhoz, hogy ezek a mozi alkalmak megfelelő minőségben megvalósuljanak. Hál' Istennek most is várakozás, tehát hogy várólista van, ez nem a várakozók számára, hál' Istennek, hanem azt akartam ezzel mondani, hogy nagy az igény rá. Tehát, hogy próbálnak az emberek mindenféle kulturális, közösségi programokat szervezni, háború, meg ismerjük az életünket. Tehát, hogy mi mindannyian itt élünk. Tudjuk, hogy mi minden nehezíti meg ahhoz, hogy az ember közösségbe járjon. A mozi például egy kitűnő alkalom, különösen a szabadtéri mozik azok, amelyek nyárestén összetudják hozni az adott települést, közösséget. Mi szívesen visszük ezt a filmet, de nem csak ezt a filmet, hiszen a közeljövőben a Vándormozi repertoárja is bővül, illetve tervek között szerepel a Romzsa című viszonylag friss film bemutatása is. Az pedig azért, mert eleve fontosnak tartjuk ezt a Kárpátaljához kötődő témát, de a Romzsa című filmmel szeretnénk felvezetni azt az előadásunkat, amellyel a következő évadot ősszel indítanánk, ez pedig a Boldogok, akik nem látnak című Romzsa Tódor, Boldog Romzsa Tódor mártír püspök életét feldolgozó előadásunk lesz majd október 2. felében.
1: Mert én őszintén remélem, hogy addig még fogunk találkozni igazgatóasszonnyal itt a stúdióban is, és az egészen friss aktualitásokról majd akkor. Ugye beszéltünk moziról, beszéltünk felvételiről, színészképzésre, és hát még egyszer gratulálok az összes díjazottnak és az egész társulatnak, az egész színháznak, és én egy picit Kárpátaljának is gratulálok ehhez a több mint 30 éve várt elismeréshez, hogy ez létrejött és megszülethetett. Sine Dinának, a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház megbízott igazgatójának köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat.
2: Köszönöm szépen a meghívást.

0: Ablak Kárpátaljára. Hit, irodalom, kultúra, emberek és közösségek mindennapjai a határon túlról.
1: Itt van velünk Makuk János, a Beregszászi járási máltai szeretetszolgálat vezetője. Köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat.
2: Köszönöm a meghívást.
3: A Beregszász járási máltai szeretetszolgálat számos képzési programban próbál segítséget nyújtani Kárpátalján. Egyik fontos kapcsolat a Pető Intézettel, immár a 13 éves múlt a visszatekintő kapcsolat, amely éppen vasárnap egy újabb képzési kéthetes turnust indult el, ami nagyon sok család segítsére lehetőség arra, hogy egy fokkal jobb legyen a hétköznap. Miről van szó?
2: Igen, vasárnap indult a következő ilyen intenzív gyermekfejlesztési képzésünk, ami nem Beregszászon, nem Kárpátalján valósul meg, hanem Budapesten, hisz a háborús helyzet miatt, amióta háború van, azóta a helyi képzéseket sajnos a Pető Intézet nem tudja csak online megvalósítani, de vannak olyan gyerekek, akiknek szükségük van nem csak online, hanem fizikai aktív szereplésébe a konduktornak ahhoz, hogy a fejlődése még intenzívebben, még jobban megvalósuljon. Ez az együttműködés immár több mint 13 éves, és most vasárnap tényleg elindult egy csapat, amelyik 6 gyermekből és 6 anyukából áll, és 2 hét aktív, intenzív fejlesztésből valósul meg Budapesten.
3: Itt a szülői jelenlétés nagyon fontos, mert maga a Pető módszernek egyik sajátossága, hogy folyamatosan a szülő is tudja ezt a folyamatot segíteni az ő munkájával.
2: Szerintem minden fejlesztési formában nagyon fontos a család és a szülő jelenléte, hisz hiába akar egy szakember segíteni, nem tud 0-24 órában ott lenni, vele lenni a gyerekkel, és megoldani a különböző fejlesztési házi feladatokat. Ha a szülő nem aktív partner ebben, akkor bizony nagyon nehéz a fejlesztés. Tehát ezt látjuk mind a Pető Intézet, mind a konduktív pedagógiai fejlesztések, mind a bármilyen más fejlesztés kapcsán. De azt hiszem, ezt a hallgatók is tudják, hogyha a gyerek az iskolába megkapja a házi feladatát, ha a szülő nincs ott és nem próbálja, főleg az elején egy kicsit noszogatni, akkor az a házi feladat nem fog elkészülni. És akkor persze jönnek a rossz jegyek.
1: Milyen konkrét fejlesztési területekre fókuszált ez az intenzív program, és mi az, amit ebből akár már rövid távon is lehet mérni?
2: Az intenzív program főleg, hát most a Petős fejlesztésről beszélünk, ez a konduktív pedagógia alapján a központi idegrendszeri sérült gyermekek számára van kitalálva. Tehát itt mozgásszervi fejlesztés valósul meg, aminek a célja valójában az egész Pető programnak a célja az, hogy minél jobban tudjuk az életre felkészíteni a gyerekeket, minél inkább önálló életvitelt tudjanak elérni. Persze mindenkit saját magához kell viszonyítani, mindenki a saját tempójába próbál haladni.
3: Beszéltünk a Pető módszerről, viszont számos egyéb fejlesztés is zajlik a Beregszászi járási máltai szeretetszolgálatnak a bázisán. Több éves múltat tekint már vissza, kérek, erről beszéljünk jelen pillanatban, mi elérhető és mik vannak folyamatban.
2: Igen, 13 éve kezdtük a Pető Intézettel a központi idegrendszeri sérült gyerekek számára, de ez a folyamat ez azóta szélesedett, és több más fejlesztés is valósul meg, ami segíti az itt élő gyerekek mindennapjait, illetve a szüleikét. Tehát nagyon sok lehetőségünk van, többek között a különböző sérült gyerekek számára, úgy, mint fejlesztések vannak nálunk, logopédiától kezdve, neurofeedbacken át, a beszédindító mozgásfejlesztéseken át, a Petős konduktív pedagógián keresztül a BME fejlesztésig. Tehát nagyon széles a spektrum ma annak, amiben segíteni tudunk a jelenlévő társadalomban, és próbálunk is nem csak Beregszászon, hanem most volt egy fejlesztésünk, kiszállásos fejlesztés Dobronyban, ahol szintén szép eredményeket ért el a csapat.
1: Hogyan kell elképzelni egy kiszállásos fejlesztést?
2: De ez volt az első alkalom, hogy ezt megpróbáltuk, kipróbáltuk, mert mindig álmunk volt az, hogy ne csak helyileg próbáljuk segíteni, viszont egy kiszállásos fejlesztés nagyon sok nehézséggel jár. Azon kívül, hogy utazni kell oda-vissza a kollégáknak, tehát ez annyit jelent, hogy a beregszászi fejlesztés egy kicsit visszább szorul, hisz mindenkinek a 24 óra az csak 24 órából áll, tehát a munkaidejét nem tudjuk megduplázni, meg háromszorozni. Tehát ennyit jelent, hogy azért el kell menni Dobronyba, meg vissza kell jönni. Ezen kívül ott meg kell szervezni azokat a körülményeket, amelyek egy fejlesztő szobaadt központ számára megfelelő lesz. Tehát ez annyit jelent, hogy sok eszközt kellett nekünk is vinni, illetve az ottani református egyház is biztosította a helyet és a sok eszközt, így sikerült együttműködésbe velük megvalósítani ezt a fejlesztési ciklust, amiben persze a gyerekek voltak azok, akik legtöbbet kapták.
3: Fejlesztésekről beszélünk, sok éve zajlik már, vannak-e visszakapcsolások, milyen eredményeket lehet megosztani a hallgatókkal?
2: Hát persze, rengeteg pozitív élményünk van, hisz számunkra az a legjobb visszacsatolás, amikor azt látjuk, hogy nálunk indult el a gyerek először, állt fel 4-5-6 évesen, és először indult el járni, vagy megtette, elkezdett beszélni, aki eddig nem beszélt. Tehát rengeteg nagyon pozitív eredményünk van, főleg az ADHD, hiperaktivitás és egyéb problémákkal küzdő gyerekeknél. Legelső, amik az anyukák egy pár alkalom után már vissza is jeleznek, hogy hát a gyerek nyugodtabban alszik. Tehát ez az első pillanat az, amikor érezzük, hogy hatásos a fejlesztés, hisz a központi idegrendszer kezd egy kicsit átalakulni, beállni a mindennapi ritmusba, és a gyerek végre tud aludni.
1: Ha már gyermekekről van szó, és korábban pedig említettünk mozgó projektet, nekem valahogy rögtön a játszóbusznak a projektje jutott az eszembe. Hogyan épül fel pontosan a játszóbusz program? Beszéljünk egy picit erről.
2: Nagyon szívesen. Tehát a játszóbusz projekt azóta indult, amióta a háború kitört. Valójában az első évében, nem rögtön, hisz azt vettük észre, hogy nagyon sok gyermekbe szorongást, félelmet kelt ez a helyzet, amiben benne vagyunk. Szülők külön válása vagy külföldön léte, a bizonytalanság az iskolában, légiviadók, tehát ezek mind azért az ő kis lelkükben is megjelennek, és ők nekik ezt valahogy fel kell dolgozni, nem csak nekik, mindannyiunknak. És a játszóbusz projektnek az első fő célja az volt, hogy próbáljunk egy-két óra vidámságot varázsolni az életükben, amikor feledhetetlen játékkal próbálnak egymással is kommunikálni, csapatban közösséget építeni. Ez azért kibővült azóta, nem csak Kárpátalján, hanem Lembergben és Ivano-Frankovszkban is van ez a projektünk, és egész Kárpátalján igyekszünk eljutni, ahova hívnak természetesen, iskolákba, óvodákba, táborokban, nyári táborokban szívesen veszünk részt. Persze ez azóta kibővült egy mentális, pszichológusi segítségnyújtással is, aminek keretében nem csak a gyerekeknek, hanem most volt nem olyan régen egy képzésünk a pedagógusok számára is, és próbálunk egy úgynevezett elsősegélydobozt, pszichológiai elsősegélydobozt átadni, hogy tudnak ők a akik legelőször találkoznak a gyerekekkel, óvodapedagógusok, pedagógusok, hogy tudnak segíteni az adott pszichológiai helyzetekben.
3: Hogyan kell elképzelni ezt a játszóbusz projektet? Tudjuk, hogy gyerekekről szól, játék van benne, de mégis mi is ez?
2: Több részből állhat, tehát az adott hely, illetve az igények szerint állítjuk össze a programokat. Ez lehet aktív sportprogram. Nagyon fontos a mozgás, hisz a fejlesztőközpontunkban is azt látjuk, hogy míg az én gyerekkoromban, 70-es években nagyon sokat mozogtunk, fára másztunk, futottunk, bicikliztünk, tehát úgymond normális gyermek életet éltünk, addig a most felnövető nemzedék más kihívásokkal néz szembe. Nagyon kevés gyerek az, aki fára mászik, szerintem. Lehet, hogy nincs is fa sok helyen már, amiben fel lehetne mászni, honnan le is lehetne esni, de ez benne volt a gyerekkorunkban. Viszont ezek fejlesztették az idegrendszerünket, a különböző területeit, a beszédi indítástól kezdve minden a mozgáson alapul. Ezért a játszóbusznak az egyik ilyen aktív programja, amikor akadálypályákat állítunk fel, különböző mozgásos játékokat tanítunk meg a gyerekeknek. A másik pedig akár kézművesség is, amikor kiszállunk és különböző kézművességet, finom motorikát próbáljuk javítani ezzel, ha bár azt látja a gyerek, hogy egy speciális képet kell megcsinálnia, elkészítenie, viszont ezzel a gondolkodását, az agyi kapcsolatokat, a szépírást próbáljuk javítani, anélkül, hogy észrevenni. Tehát rengeteg ilyen kis apró nyuansz van a játszóbuszban, amit próbálunk elvinni a gyerekeknek.
1: Gyakran halljuk ugye, hogy általában a mostani iskolások, gyerekek inkább a digitális eszközök felé hajlanak, és eléggé zárkozott generációról van szó. És ugye ez az iskola busz program nem is egy hagyományos iskolai fejlesztő órának felel meg. Hogyan fogadják a gyerekek? Hogyan reagálnak egy ilyen programra?
2: Nagyon jól reagálnak, meglepően, hisz kizökkentjük őket a mindennapi most elfogadott számukra mindennapi életterükből, és egy kicsit azt hiszem olyan az érzésük, mint nekünk volt valaha, amikor tényleg fába másztunk és játszottunk és szabadgáltunk, és kiderül, hogy van élet a képernyőn kívül is, nem csak a digitális, virtuális világban. Persze ezt tapasztalom, amikor vannak táboraink, hogy a gyerekek nagyon rászoktak ezekre az eszközökre, és nagyon nehéz velük a kommunikáció az első két napban, de utána ez feloldódik és megváltozik.
3: Ha már táborok, akkor mindenképpen kerekítsük a témakörünket egy táborral. Néhány hét is itt van a Mátai Szeretetszolgálatnak a tábora, amely kimondtan a fejlesztésekben résztvevő fiataloknak szól majd.
2: Hát már csak két hét maradt, hogy elkezdődjön a táborunk. Évek óta igyekszünk, évtizedek óta igyekszünk a táborjainkat megszervezni. Volt a Covid időszak, illetve a háború eleje, amikor ezt nem tudtuk megoldani. Viszont most is nappali tábort szervezünk, és azoknak a gyerekeknek, akik a fejlesztésben részt vesznek, hisz nagyon fontos az, hogy a csapatot is építsünk, nem csak fejleszünk. Tehát a gyerekek az előbb beszéltük az internet idővel, illetve a különböző kütyüknek a meglétével, elfeledkeznek arról, hogy az ember közösségi létét nagyon fontos erősíteni, és az nem feltétlenül a virtuális téren keresztül kell, hogy megvalósuljon.
3: Nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadta a felkérésünket, és beszélgethetünk a témáról. Sok erőt és áldást kívánok az életükre.
2: Köszönjük szépen!
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Makuk Jánossal, a Beregszászi Járási Máltai Szeretetszolgálat vezetőjével beszélgettünk.

0: Ablak Kárpátaljára. Hit, irodalom, kultúra, emberek és közösségek mindennapjai a határon túlról.
1: Tisztelt rádió hallgatóink, ennyi fért a mai adásunkba, szeretném megköszönni a figyelmet. A szerkesztő munkatársaim nevében kívánok áldott napot és jó rádiózást. Birta Zoltán búcsúzik Önöktől, Isten velünk, a viszonthallásra.
0: Ablak. Az Európa Rádió kárpátaljai magazin műsorát hallották.

Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös magazinja. Minden nap 14 órától az Európa Rádió műsorán.

0: több minden, ahogy azt a szentíráson keresztül lehet meglátni. Gondolom ez vezeti, ez is vezeti, meg a közösség iránti vágy is, gondolom meg a gyerekek iránti szeretet. Én ezt is tapasztalom, hogy ugye ez is ott van, mint ami motiváció, hogy azért ők is szeretnének majd továbbadni valamit a gyerekeknek, mert szeretik a velük való foglalkozást.
1: A Viski Folk Műhely
2: 18. alkalommal került megrendezésre a Viski Népzene és Néptánc tábor. Idén is sikerült 70 gyereket, majdnem 80 gyereket foglalkoztatnunk ebbe a táborba. Különböző szekciókba, hegedű, brácsa, bőgő, harmonika, népének, citera, cimbalom, színes volt a paletta.
1: Szécsi Mózes a hitről, emlékekről és vallásórákról.
3: Milyen jó, hogy vannak gyerekek, és milyen jó, hogy figyelnek, és milyen jó figyelni vallásórán, mert az élet meghatározója lehet az a szombat délután, vagy az a péntek délután, vagy bármelyik vallásóra. Nyilván ez most gyermekésszel még másképp fogható fel, de érdemes figyelni, mert mindennek megvan a gyümölcse, és megvan a válasza a Jóistennek mindig arra, hogyha figyelünk.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.
4: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. A beregszászi református gyülekezet idén is megszervezi KT és ifjúsági táborát ezen a héten és a jövő hét folyamán. A helyszín ezúttal is különleges, húkja a természet csendes ölelésében, ahol a fiatalok nem csak kikapcsolódhatnak, hanem hitükben is erősödhetnek. Hogy milyen programok várják a résztvevőket, miért fontosak ezek az alkalmak a fiatalok életében, és milyen lelki üzenetet hordoz az idei tábor, arról Margitics Jánost, ifjúsági lelkipásztort hallhatják.
5: A 2026-os nyár is arról szól a mi gyülekezetünkben, hogy az ifjúsági munkát igyekszünk felkarolni, és lehetőleg jobban elmélyíteni azoknak a fiataloknak az életébe, akiket ránk bízott Isten, hát és ennek két hét a helyszíne, egyrésztről a KT tábor, másrésztről pedig az IFIS hét. Az a célunk, hogy a konfirmáció oktatásunknak a tartalmi dolgait az gyakorlattal, együtt töltött idővel, és nagyon sok odaszánt fiatal tójövő bizonyságtétellel elmélyítsük. Két programunk van, a KT-s hetünk témája a mi atyánk, különböző mondatrészeit dolgozza fel, és aztán ebből egy egységes képet ad arról, hogy a Jézustól tanult imádkozás, a Jézustól tanult imádság milyen erővel bír, mit tud ez a mi életünkben behozni, milyen plusz és új dolgokat érthetünk meg ezáltal a hitünkre nézve, meg az Istennel való kapcsolatunkra nézve. Ez mindig aktuális, és nagyon mélyen meg tudja az embert érinteni és szólítani. Azt tudom mondani, hogy korra való tekintet nélkül, mert az, hogy valakivel beszélünk és valakivel kommunikálunk, az mindig egy ilyen nagyon érdekes és megrendítő élmény, hát pláne, ha az Istenről van szó. Az IFIS hétre pedig ott a hit fegyverzeteiről fogunk majd együtt beszélgetni, együtt elgondolkodni, mert nekünk az ifi közösségünk, hál' Istennek, egy szolgáló ifi közösség, és ebből fakadóan azért nagyon sok hitharc van, amit ezek a fiatalok is megélnek, megtapasztalnak, és ezekre a kérdésekre próbáljuk meg együtt megtalálni a választ. Egy tábori napunk az nagyjából úgy néz ki, hogy reggeli ébredés után egy kis sátortakarítás, némi tollászkodás, hogy evel a régies kifejezéssel éljek, ugye a reggeli higiéniának az elvégzése, fogmosás és arcmosás és stb. A sátrainknak a rendbetétele, aztán közösen elkészítjük a reggelit, belevetjük magunkat rögtön egy lelki programba, jön az áhítat, és akkor azután csoportos feldolgozások jönnek, egy mini előadás, amit egy ifjú tart, a napi témának a bevezetője, amin keresztül egy kicsit közelebb kerülünk ahhoz, hogy mi az aznapra vett lelki táplálék. Utána van egy csomó élményben gazdag csoportos együttlét, megismerkedések, feldolgozások, bár egy gyülekezetből vagyunk, de a fiataljaink azok mégsem egy iskolába járnak, hanem több helyről jönnek össze, és ezért mindig hangsúlyt fektetünk arra, hogy azért a hét ne menjen el, úgyhogy nem tudjuk meg egymás neveit, és nem tudunk egymásról, úgyhogy erre is külön odafigyelünk, aztán jön egy ebéd, az ebéd után egy 10-15 perces rövid lazítás, és akkor szokott általában a legnagyobb rekkenő hőség lenni, ilyenkor pedig bevonulunk az erdőbe, ahol a magas fák alatt métázunk, különböző csapatépítő játékokat hajtunk végre, és ott vagyunk, ott töltjük el a legforróbb órát.

0: Aztán, amikor már a nap egy picit kezd a horizont közelébe jutni, és már egyre hosszabbak az árnyékok, akkor jövünk vissza, iszunk, tusolunk, különböző dolgokat hajtunk végre, kicsit pihenünk, és aztán jön egy délutáni előadás, a délutáni előadás után pedig van egy rövid csoportbeszélgetés, ahol imádkoznak is a fiatalok együtt. Ezeknek mindig, ahogy megyünk előre a hétre, hétben egyre mélyebb, és ahogy a csoportok beszámolnak, egyre megrendítőbbek az erői ezeknek az együttléteknek, úgyhogy ez egy nagyon izgalmas és nagyon szép dolog. Aztán jön a vacsora után pedig az est legfontosabb része az evangelizáció, ahol dicsőítünk, ahol együtt vagyunk, és ahol egy lelki pásztor teszi fel azt a kérdést, nyilván sokféle módon kibontva, hogy vagyunk mi Jézus Krisztussal. Vannak imasétáink, vannak egyéni beszélgetéseink, a fiatalok beszélnek Jézusról a fiataloknak. Ez egy nagyon fontos koncepció itt a táboron belül. Ezt mindig igyekszünk nagyon hangsúlyozni, hogy ez a legerősebb módunk, bár mi is itt vagyunk lelkészekként, és állunk rendelkezésre, de azt vettük észre, hogy amikor már egy fiatal életében egy hitharc elkészült, azt ő tudja a leghitelesebben, a legérthetőbben átadni egy másiknak, és erre van is igényük. Kérdezgetik is egymást tábortusz körül, nagyon sokszor van a kérdéses ládában az, hogy XY megtérése, és az ő megtérése is, és van úgy, hogy fél órákat, 40 perceket hallgatjuk egymást, hogy kinek mit végzett el az életében az Isten. Nem utolsó sorban interaktívan, élménypedagógiás módszerekkel is igyekszünk ezeket a dolgokat feltárni és megérteni. A KT tábor az valóban szerves része a konfirmációi képzésnek. Nem csak az átadott tudásba látjuk a konfirmandus képzésünknek az eredményességét és a sikerességét, hanem ebbe az együtt töltött időbe is, amikor tényleg van időnk egymásra. Ebben a rohanó világunkban kezd kikopni a közösségi élmény, és eléggé gyakran meg tud ismétlődni az például, hogy tanteremben is úgy ülnek egymás mellett a fiatalok, akár minden szünetben is, hogy egy okos eszközt pörgetnek, és eléggé kiüresedtek ezek a dolgok. És itt fent a mi táborhelyünkön, ahol az Úr kegyelméből nagyon rossz az internet, itt nagyon sokszor észre lehet azt venni, hogy nem működik az eszköz, ott van előttük letéve az asztalon, és közben beszélgetnek, közben megismerik egymást, és úgy ráhangolódnak, rákapcsolódnak egymásra. Az előző évekből kiindulva az első pár nap az mindig egy kicsit ilyen tartózkodó még, hogy hát hogy lesz itt ez a táborozás, mit lehet itt csinálni, és milyen dolgok fogják az embert várni. Aztán egy pár éjszaka után átfordul az egész, és minthogyha egész életükbe sátoroztak volna ezek a fiatalok. Nagy, kényelmes sátraink vannak, matracokkal, meleg hálózsákokkal, amúgy is, hogyha 2-3-4-5 ember van egy sátorban, az már felmelegíti az éjszakai hidegben ott a benti levegőt is, úgyhogy ilyen szempontból ezek nagyon komfortos sátrak, és a kiszolgáló egységeink is nagyon, nagyon arra vannak kiképezve, hogy a lehetőségekhez mérten azért mindenféleképpen hozzátegyenek az élményhez, de azt látjuk, hogy aki itt eltölt egy hetet, abba ez maradandó emlékké válik. Még akkor is, hogyha volt olyan, amivel meg kellett küzdeni, a lányoknak mindig egy nagy harcot jelent a bogarak jelenléte, de aztán idővel valahogy ezzel is megbarátkoznak, és például az utolsó esték, amikor együtt vagyunk, együtt töltjük az időt, akkor nagyon sokszor látni azt, hogy átadott életek jelennek meg. Láthatóvá válik az, hogy egy olyan élménnyel megy haza innen a fiatal, ami nem csak egy jó buli volt, hanem valami lelki dolog is, és ez egy igazi és ritka kincs. A szülőktől is azt látjuk, hogy mondják, hogy hát nem akar hazafele menni a gyermek, és azt hiszem, ezek azok a visszajelzések, amik önmagukért beszélnek. Ezt már eredményként is elkönyvelhetjük. Hát a gyümölcsei a tábornak az azokban a fiatalokban érhető tetten, akik egykor itt résztvevők voltak, mára pedig már szervezői és segítői a tábornak. Őkértük nagyon hálásak vagyunk, mert velük együtt gördül ez a dolog tovább. A nyári szünet az sok mindent hoz az ember életében, szabadidőt, némi kötelezettségtől való elállást, és sok olyan dolgot, ami az ember életében eddig nem így volt, aztán most a nyáron így van. Én szerintem nem mindegy, hogy mivel töltünk meg egy nyarat. egy fiatal életében, és egy KT-tábort és egy ifis tábort is én egy nagyon hangsúlyos és egy nagyon fontos dolognak látok, és szerintem nagyon nagy veszteség, hogyha ez kimarad az ember életéből, mert ez az időszak a fiatal életben, a hitben való megerősödés, a közösségbe való betalálás, az a későbbiekben is óriási erőforrás tud jelenteni. Én látom a nagyifis közösségben, hogy mind a mai napig egy-egy vizsgai időszakból, egy-egy rossz, megterhelő, próbaterhes periódusból nagyon jól esik nekik bemenekülni abba a kis biztonságos társaságba, ami az övéké, és jól esik nekik ott együtt megélni az Istennel való közösséget. A gyülekezetünk közössége, szülők, önkénteseink, presbiter testvérek közül néhányan azt vállalják fel, hogy előkészítik a tábort, éjjeli őrségben vesznek részt, bizonyságtételeket mondanak el, különböző alkalmakba a hátteret biztosítják, gépjárműveiket felajánlják a táborhelyre való eljutásba, tehát széles körben támogatnak bennünket, és ennek a támogatásnak óriási jelentősége van, mert nem tudnánk mindent egy kézből megoldani, nem lehet ugyanazzal a csapattal levezetni egy táborhetet, és fel is építeni velük mindazt, ami kell az infrastruktúrához, mert például a sátrakat és egy-két dolgot az bontjuk, tehát nagyban támaszkodunk ezekre az önkéntesekre, akiknek a hívó szó az az Istennek a szolgálata, és itt vannak, és lelkesen kaszálnak, és füvet gyűjtenek, és betonoznak, és minden éven valahogy jobbá teszik a tábort. Minden éven próbálunk újítani a dolgokon, az éven néhány tisztasági helyet sikerült lebetonozni, a fürdő helyiségeket, a fiúkét, de leginkább arra a rendre próbálunk törekedni, ez minden éven egy óriási feladat, hogy a természettől visszakérjük egy-két hétre ezt a két telket, amin táborozik a gyülekezetünk ifjúsága. Ezek azok a dolgok, amik a helyére kerültek, és nagyon sok munkaóra van beletéve abba, hogy ez a tábor létrejöhessen. Először egy udvaron voltunk itt Kukján, és hát egy ilyen Covid kísérletnek tűnt az egész, aztán évek alatt, ez már az 5. évad, ami itt táborozik, egyszer csak ilyen mémé, ilyen alapfogalommá vált, hogy Kukja. Én szerintem ez az a hely, ahol egy kicsit hátrahagyunk mindent, és ezt az időt úgy nagyon Istennek szenteljük. Munkatársaktól kezdve fiatalokig, és hogyha a mi gyülekezetünkben felmerül ez a szó, hogy Kukja, akkor ez az odaszánás, az Isten elé való borulás lesz ez alatt értve. Hát a KT-s táborunk után van az ifis táborunk, amikor a gyülekezet fiataljait korra való tekintet nélkül hívjuk még egyet táborozni. Ez 3 nap, 2 éjszaka. Ilyenkor azokra a közösségekre is próbálunk egy pici hangsúlyt fektetni, amik teherhordozói a gyülekezetünkben fiatalokként, és próbáljuk őket emelni azáltal, hogy nekik szóló lelki tanítást fogalmazunk meg és hozunk, velük beszélgetünk, egy kicsit próbálunk jobban törődni velük, látni az ő igényeiket, foglalkozni azokkal a dolgokkal, amik őket feszítik, ami bennük van, és erre nagyon nagy igény van, tehát most már azt hiszem nem is lehetne elhagyni ezt a második tábort, és ennek a tábornak is egy nagyon fontos szerepe az a közösség, amiből aztán egész éven dolgozunk. Minden mindennel összefügg ebben az ifjúsági munka stratégiában, amit mi viszünk, mert ezek nélkül a megerősítő alkalmak nélkül nem lennének itt velünk egy egész évig azok a fiatalok, akik valahol itt otthonra, feladatra, közösségre találnak, és ahol szépen lassan beérnek a résztvevőből a segítőig, és a segítőből pedig a munkatársig. Hát, hogy mindenképpen vállalják be, és mindenképpen vegyenek részt ezekben a táborokban, mert bár nem úgy tűnhet, de életre szól, és örök életre szól, ami ebben a táborban az ember meg tud tapasztalni.
1: Az elmúlt percekben Margitics Jánost, a Beregszászi Református Gyülekezet ifjúsági lelkészét hallhatták.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Erdély. A református tanárképző és zeneművészeti kar hallgatói szavazatai alapján idén is átadták az év tanára díjat dr. Márton János adjunktusnak. Az elkövetkezőkben a hivatásáról és az egyetemi szféra kihívásairól kérdeztük dr. Márton János adjunktust. A riporter Bálint Enikő.
2: Szeretettel köszöntöm a rádiunk stúdiójában. Hogyan lesz valaki az év tanára?
3: Mindenekelőtt köszönöm szépen a meghívást. Hogy én hogyan lettem az évtanár, azt pontosan nem tudom, de arra gondolok, hogy diákok jelöltek, én elfogadtam a jelölést, és akkor, hát ez gyakorlatilag ez így történt, hogy át is kellett venni, meg ott pár értékelő szó, meg beszéd, nem csak az én, hanem általában a tanároknak a munkájára.
2: Milyen az egyetemi szféra, az egyetemi élet, milyen egyetemi teendők voltak ebben az évben? Tudna erről mesélni?
3: Hát sokrétű. De én elmondom azt, hogy én mivel foglalkoztam, mert mindennel nem lehet. Én gyakorló lelkész is vagyok közben, és emiatt én, amivel foglalkoztam, az inkább a tanítás volt. Nekem az a szívem csücske, hogy hogyan tudjuk átadni. Ugye én biblikát tanítok meg, bibliaismeretet, ószövetséget, és nekem az nagyon fontos, hogy hogyan tudjuk élővé tenni azt, amit a Bibliában olvasunk. És emiatt nekem ez volt és ez a célkitűzésem, hogy én így megpróbálom. Nem inkább elméletet is tanítunk, természetesen, mert hozzátartozik az oktatáshoz, viszont én ezt az utat megpróbálom bejárni, hogy hogyan jutunk el az elmélettől a gyakorlatig.
2: Lehet erről mesélni, beszélni, hogyan jutnak el?
3: Igen, én csak a saját álláspontommal biztos több van, de nekem azért is ez a célkitűzésem, mert mindig úgy éreztem, vagy legalábbis nagyon sokszor, amikor fiatalokkal beszélgettem a Szentírásról, egy kicsit idegen. Idegen a nyelvezete, mármint én az Ószövetség, de az Újszövetségről is elmondhatom, hogy valószínű, hogy az egy kicsit közelebb áll a fiatalok meg az emberek szívéhez, az Ószövetséget egy kicsit idegenként kezeli. És akkor nekem ez volt a meglátásom, hogy abból indulok ki, hogy a Bibliának, az Ószövetségnek is élő szövege van, akkor ezt valahogy meg is kell tanulni, megélni. És akkor én mindig a gyakorlati életbe szoktam átvezetni, hogy például a szeres fele barátodat az hogyan érvényesül jelen pillanatban. Vagy ugye egy nehéz téma, de érdekes, hogy hogyan lehet eljutni egészen a megbocsájtásig. Vagy a szemet szemért, fogad fogért című. És ilyen apró dolgokon keresztül próbálom megláttatni a gyakorlati életben a Bibliának az igazságait.
2: Mi az, ami kihívás volt ebben a tanévben? Egyetemi évben.
3: Nekem maga a tanítás azért, mert nagyon aktualizálni kell, ezért mindig egy kihívás, hogy és arra mindig fel kell készülni, meg nem csak a Szentírást, hanem egy csomó mindent kell még hozzáolvasni, meg a fiatalok életével is nekem egy kicsit meg kell barátkozni, hiszen elég nagy a korkülönbség köztünk. Nekem szerencsére van nekünk 4 gyerekünk, úgyhogy a gyerekeim életén keresztül is tudom azt, hogy mi az, ami a fiatalok életében is fontos jelen pillanatban, vagy hogyan gondolkoznak. Ugye van egy generációs különbség, mentalitásbeli különbség, és nekem, ha kihívásokról beszélünk, ez is kihívás, hogy hogyan tudom én, mint egy 56 éves, régen volt fiatal, megértetni magamat és megérteni a fiataloknak a gondolkodását. Nem azt tapasztalom, hogy ők rosszak lennének, hanem azt, hogy másképpen gondolkoznak az életről. Más az életfelfogásuk. Szívesen beszélek nekik arról, vagy kérdezem őket arról, hogy mi az életnek a célja számukra, miben látják. Még egyszer nem úgy, hogy én értékelni akarok, hanem csak látni szeretném ezeket a kérdéseket, mert ehhez kötöm hozzá az anyagot. És ez egy kihívás, ugye ezekhez a kérdésekhez hozzákötni azt, amit a Biblia is tanít.
2: Mennyire sikerül tartani a diákokkal a kapcsolatod?
3: Most én megint csak, hogy én látom, nem biztos, hogy így van, mert ezt tőlük kellene megkérdezni. Én úgy érzem, hogy sikerül. Tehát amire én odafigyelek az, hogy minél több időt eltölteni velük. Nem könnyű, ugye a vallástanárképzőn is úgy vannak, hogy van, aki több szakos, több egyetemre is jár, dupla szakosak, emiatt nagyon nehéz mindent úgy összehangolni, hogy minden alkalommal mindenki ott legyen, igyekszünk erre odafigyelni, viszont ezt nehéz megtenni, de a lehetőségekhez mérteni, én úgy gondolom, hogy nekünk tanároknak és a kollégáim is ezt végzik, az a lényeges, hogy minél több időt ott eltöltsünk velük, nem csak az órán, hanem az órákon kívül is. És ehhez van nekünk egy nagyon jó alkalom és lehetőség, amikor hétfőn délután este együtt tudunk lenni egy ilyen biblióra, elcsendesedés, együtt elmélkedés alkalmával.
2: Volt-e már arra példa, hogy felkészült egy prédikációra, és azt akár az órán is tudta alkalmazni, vagy fordítva?
3: Na, nagyon sokszor. összekötöm a kettőt, tehát én 30 éve vagyok gyakorló lelkész Boncinán. Nem ez az első gyülekezeti helyen, de 30 éve már ott vagyok, és akkor nekem ez nagyon jó, mert kiegészíti az igehirdetés szolgálatomat is, hogy azt, amit végigbeszélek a fiatalokkal, vagy megbeszélünk, azt én be tudom vinni az igehirdetésbe is. És fordítva is, azt, amit mondjuk a gyülekezetben tapasztalok, ezt is fontosnak találom, hogy van nekem egy gyülekezeti tapasztalatom is, és ezt én be tudom építeni, mert látom, hogy a gyülekezetben mi hogy működik, és látom azt is, hogy mi nem működik. Például nehezen működtetünk ilyen a fiatalokkal közös alkalmakat, legalábbis én Boncinán. Látom az akadályait is, és ezt végig tudom az én, mondjam így, gondjaimat végig tudom velük is beszélni, és tőlük is tudok segítséget kérni, mert másképpen látják kívülállóként ezeket a dolgokat, és én nagyon sokat tanultam ilyen szempontból a diákoktól. Nagyon sokat.
2: Melyik volt az az évfolyam, amelyikkel a leggördülékenyebb volt a tanulás vagy az eszmecsere?
3: Mondhatnám, mindenikkel működött a kapcsolattartás, meg a gördülékenység is. De most nekem az első évfolyamom van, akik másodévesek, és én úgy érzem, hogy velük egy kicsivel több időt is el tudtam tölteni, évfolyam felelős tanárként is, és igyekeztem őket ki is mozdítani, tehát alkalmakat közösen megszervezni. Nem sokat, de volt kettő, egy kis szétnézi a városban meg. Hát ilyen barátkozás, ismerkedés, de nem az egyetem falain belül, hanem egy kicsit kint a városban is kötetlenebb beszélgetések lehetősége is volt ez.
2: És hogy gondolja, miért választhatták az év tanárának?
3: Nem tudom megmondani. Pontosan nem tudom megmondani, de gyanítom. Gyanítom, hogy tényleg azért is, mert úgy közös hullámhosszon tudtunk lenni egy csomó kérdésben. Most ez valószínű, hogy az ő érdemük is, hogy rám tudtak hangolódni, meg arra, amit elmondok. Valószínű, hogy nekem is annyi érdemem van, hogyha őszinte akarok lenni, hogy én is rájuk tudtam hangolódni, és nem akartam én soha elhatárolódni annyira, tehát, hogy amit én mondok, az a teljes igazság, mert biztos nem az. És úgy gondolom, hogy az, hogy kölcsönösen próbáltunk meg egymástól tanulni, kicsit jobban összekovács volt bennünket, és lehet, hogy ez is egy ilyen.
2: Miért válaszza valaki a református tanárképző zeneművészeti kart, mint akár mesterit, doktorit vagy alapképzést?
3: Most én csak amit tőlük hallottam. Amikor oda kerülnek az első évre, akkor valószínű, hogy van egy kis, hát lehet, hogy rosszul fogalmazok, de nekem az a tapasztalatom, hogy annyi elvárásuk van, amikor oda kerülnek, meg van egy csomó elképzelésük, hogy hogyan is működik az egyetemi élet, hogy hogyan működik a tanár-diák kapcsolat, és akkor, amikor belecsöppennek az egyetemi életbe, a valós egyetemi életbe, rájönnek, hogy az nem úgy van, ahogy ők azt elképzelték. De szerintem mindenki, aki tanult ezen keresztül ment, és akkor utána jön az alkalmazkodási időszak, amikor megpróbálnak ráhangolódni, de azt hiszem, hogy amit én csodálok bennük, hogy mindannak ellenére a sok negatív véleményt mond az én korosztályban az idősebbek a fiatalokról, azért is jön, mert van bennük egy óriási kereső, meg lelkiség iránti vágy. És én ezt mindig tiszteltem bennük, hogy lehet, hogy nem azt kaptak, vagy nem azt kapnak, amit ők éppen elvárnak, de azért mégis van bennük egy óriási kíváncsiság, például én a Szentírásra gondolok, van bennük egy óriási kíváncsiság a Szentírás iránt, meg egy nagy tisztelet, meg szeretet is iránta, meg az iránt, amit a Szentírás tanít. És én gondolom, hogy ezt szeretnék ők elmélyíteni, ezt a lelkiséget, és én ezt nagyon értékelem még egyszer. Meg ezt a Szentírásban való búvárkodást, meg azt, hogy azon keresztül próbálják meglátni a világot. Mert erre legalábbis én, ahogy észrevettem, nagyon-nagyon igényesek, meg szeretnék, hogyha tényleg úgy történne a világban körülöttük minden, ahogy azt a Szentíráson keresztül lehet meglátni. Gondolom ez vezeti, ez is vezeti, meg a közösség iránti vágy is, gondolom meg a gyerekek iránti szeretet. Én ezt is tapasztalom, hogy ugye ez is ott van, mint ami motiváció, hogy azért ők is szeretnének majd továbbadni valamit a gyerekeknek, mert szeretik a velük való foglalkozást. Még csak köszönetként úgy a kollégáknak is, mert az, hogy évtanára, szerintem nem csak egy személynek a munkáját értékeli, hanem a tanári közösségnek a munkáját. Legyen szó a zenészekről, vagy legyen szó a kollégákról, a vallástanárképzőn. És természetesen a diákoknak is úgy érzem, hogy jelentős részük van ebben, mert az, hogy ők ott vannak, hogy jelen vannak, hogy igényeik vannak. Ez is azt jelzi, hogy nekünk jobban kell átadni azt, amit tudunk, és jobban oda kell figyelni rájuk. És én ezt is szeretném nekik megköszönni, hogy így ők is közben figyelnek ránk, meg kritikusak is néha-néha, de jó indulattal és szeretettel mondják el azt, hogy az, ami van, lehet, hogy nem tökéletes, de lehet fejleszteni.
2: Köszönjük, hogy itt volt velünk.
3: Én is köszönöm szépen a meghívást.
1: Az elmúlt percekben dr. Márton János adjunktussal beszélgettünk a hivatásáról és az egyetemi tevékenységeiről.
0: Határtalan. Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. A Viski Fog műhely egy kárpátaljai kulturális és hagyományőrző műhely, amelyet Becske Adrien vezet. Az intézmény rendszeresen tart népzenei, néptánc és kézműves foglalkozásokat, ahol közel 80 helyi gyermekkel és fiatallal ismertetik meg a népi hagyományokat. Június elején zajlott a Viski népzene és néptánc tábor, amelyet minden évben megszerveznek. A Fog műhelyről és a táborokról Becske Adriennel, a Viski Fog műhely vezetőjével beszélget Birta Zoltán.
4: Nagyon izgalmas hetek és napok zajlanak a Viski Folk műhelynek az életében. Rengeteg zenélés, rengeteg mosoly, rengeteg program és különféle megközelítésben telnek a nyár első hetei. Tábor, aztán kirándulás, éppen most pedig az újabb nagyszabású tábor, de menjünk sorban időrendi időszakban. Mik voltak ezek a programok, mik kell tudni a Viski Folk műhely nyár elejé néptánc és népzenetáboráról?
5: 18. alkalommal került megrendezésre a Viski Népzene és Néptánc tábor. Idén is sikerült 70 gyereket, majdnem 80 gyereket foglalkoztatnunk ebbe a táborba. Különböző szekciókba, hegedű, brácsa, bőgő, harmonika, népének, citera, cimbalom. Nagyon nagy volt a zenei, színes volt a paletta, és ehhez csatlakoztak még két tánccsoport, a Szivárvány tánccsoport haladó és kicsik csapata. A kicsik Szatmárit tanultak, a nagyok magyar bődit, és a helyi oktatók oktatták őket, a zenészeket pedig zömébe erdélyi oktatók és anyaországi oktatók, ott válaszúti muzsika volt a palettán, és rába közi, tehát egész héten zajlottak ezek a foglalkozások, délután a gyerekeknek kézműves foglalkozásokat tartottunk a Viski tájházba, a többi foglalkozáshoz pedig a helyi magyar iskolába zajlottak, esténként táncházzal zárt, és akinek még maradt ereje és kedve, ahol már a családtagok is, felnőttek is jöhettek, az a Viskétteremben volt egy ilyen kis folkocsmának nevezett kis összejövetel, ahol is az erdélyi oktatók különféle muzsikával szórakoztatták az egybegyülteket. És akkor ezt az egész hetet egy záró műsorral fejeztük be, ahol a gyerekek bemutathatták, hogy mit tanultak a hét folyamán, és mire felszusszantunk volna és levegőt vettünk volna, másnap már indultunk egy biciklitúrás, ottalvó, sajáni kirándulásra, hiszen egész évben tényleg mindenhová hoztuk, nyúztuk őket órákra, fellépésekre, és ez volt a jól megérdemelt pihenés, ahol lovagolhattak a gyerekek, a Viski Jótékonysági Alapítványnak a jóvoltából, medencészhettek, bográcshoztunk, sátorba aludtunk, tehát tényleg én úgy gondolom, hogy ez egy ilyen, azzal együtt, hogy fárasztó, nagyon feltöltő alkalmak voltak, hiszen ilyenkor együtt vannak, mással foglalkoznak, mint ami körülvesz minket a hétköznapokba, úgy gondolom, egy kicsit sikerült mindenkinek kiszakadni, tanulni és feltöltődni. És mire magunkhoz tértünk volna, addigra már itt találtuk magunkat Sátoralja új helyen, ugye, ahol az ismert körülmények miatt itt kell megtartsuk a kárpátaljai népzene és néptánc tábort, ami idén jubilál, 30. alkalommal kerül megrendezésre. Lesz két külön műsor a táboron belül, az az egyik a Szóla Fülemüle népzene és néptánc versenyen díjazottak gálája, és az Átalmennék én a Tiszán díjazottak gálája, amit aztán egy 20. jubileumi Pál István szalonna és bandája koncerttel fűszereznek meg a szervezők.
4: Maradjunk kezdetben a ti közösségeteknél, a Viski Folk műhely egész évben közösségben tartja a viskés vonzás körzetében lévő gyermekeket. Mesélj magatokról, mesélj arról, hogy közel 80 gyermekről, mi az évi munkátok, amit mindenképpen érdemes bemutatni a hallgatóknak?
5: Hát én úgy gondolom, hogy azon felül, hogy mi oktatunk és a gyerekeket próbáljuk közösségbe tartani, tehát hogy mindenféle programokat szervezünk nekik azon kívül, hogy az oktatási anyag is zajlik. Tehát évközben is különböző táncházakat szervezünk nekik, másféle kirándulásokat is, például a Tiszát voltunk takarítani, egy kezdeményezhez csatlakoztunk, különböző fesztiválokon lépünk fel, de én úgy gondolom, hogy a legfontosabb célja ennek a műhelynek az, hogy ezeket a gyerekeket közösségbe tartja. Tehát, hogy oké, hogy megtanulják azt, amit mi kérünk tőlük, és tényleg kedvükből csinálják, mert azt látjuk sokszor, amikor már nem is kell, hogy zenéljenek, tehát nem kötelező, akkor ők összeállnak kis bandákba, és akkor mindenki húzza, amit tud. És a végén összeáll egy jó kis muzsikálás. Meg például most, hogy jöttünk ide a táborba, a buszon énekelték. Azt énekelték a gyerekek, amit a Viski táborba tanultak. Hát ilyenkor látjuk azt, hogy annak a munkának van eredménye és haszna, mert ilyen észrevétlenül lehet, hogy a gyerek észre sem veszi, hogy ez belé ivódik, és ő ezt már tovább viszi. Sokszor évközben bosszankodunk velük, de hát szerintem ez a pedagógus lét, ez már csak ilyen, és én személy szerint többször mondom, hogy kész, adom vissza a diplomámat, én ezt már nem tudom, hogy csinálni, mert különbözőképpen próbálok hozzájuk állni, és mindenféle technikát kipróbáltatnak velem, hogy tudok eljutni hozzájuk, és azt mondom, hogy így a végére, amire összeáll az összkép, akkor látom, hogy van értelme. Bármikor benne vagyunk, akkor én személy szerint elég sokszor el vagyok keseredve, de a végére mindig felemelő az, amikor látom, hogy boldogok, hogy muzsikálnak, hogy énekelnek, hogy táncolnak, ilyenkor érzem azt, hogy mégis van remény.
4: Tisza vidékén 80 gyermek magyar muzsikát játszik egy héten keresztül, ez egy óriási eredmény, és kérlek, mesélj a közösségnek a segítőiről, említetted, hogy erdélyi zenekar Gusztáv talpalából, illetve a képzéseknek a részében is segítettek sokan, mesélj róluk.
5: Az idei alkalommal már úgy próbáltuk alakítani a tábori oktatók névsorát és résztvevő listáját, hogy minél több helyi oktatót tudjunk bevonni, hiszen a Hagyományok Háza a Kárpátaljai Hálózatának is köszönhetően rengeteg képzés van évközben is, akár a táncpedagógusok részére, úgy, mint a népzené pedagógusok részére. Ezt kiaknázandó döntöttünk úgy, hogy a helyi oktatók tanítják a táncot, az egyik Váradi Enikő és Orosz Péter, akik ugye a Rezeda Folkműhely vezetői is, a kicsiket pedig a helyi oktató Győrös Takács Dóra és Takács Ákos oktatták, tehát ők évközben is ők az oktatói a folkműhelybe a táncosoknak. Egész évben járnak hozzánk Nevetlen faluból a Csetneki Ferenc és Kurendás Szilvia előző furuját oktat, Szilvia pedig címbalmot, tehát heti rendszerességgel teszik meg azt a 160 kilométer oda-vissza utat, hogy a folkműhelybe is legyen furuja és címbalom oktatás. Ezért a furuja oktatót is a Csetneki Ferencet kértük fel, hogy vezesse az oktatást a folkműhelybe. A citera oktatónk pedig, a Hetzel Katalin, ő pedig a növendékem volt, tehát a brácsás növendékem volt, most is brácsázik a Viski Fricskák a zenekarba, és tehát amikor úgy alakult, hogy nem volt citera oktatónk, akkor én emlékeztem, hogy ő régebben citerázott, és megkérdeztem, hogy lenne kedve elvállalni a citera oktatást. Nagyon szívesen és nagyon nagy örömmel mondott igent, neki az oktatója és mentora a Budapesti Hagyományok Házából Berta Alexandra, akivel heti szinten konzultálnak, kis videókat küld neki, Alexandra így segíti az ő munkáját is, és elég szép eredménnyel szerepeltek most a Szól a Fülemüle népzenei és néptáncversenyen, hiszen a saját kategóriájukba, a nagyobb kategóriájába kiemelt első arany helyezést hoztak el. Tehát ez is már egy pozitív hozadéka annak, hogy van ez a folkműhely, és zajlik az oktatás, és a rendszeres oktatás, ez nagyon fontos, hogy nem csak néha, vagy ritkán, hanem folyamatosan és rendszeresen. Itt említeném, aki persze nem volt még oktató, de szeretném megemlíteni, Jőrös Ádám volt tanítványomat, és ugye aki Petrécs Dániel tanítványa is, és számtalan erdélyi és anyaországi mentora volt. Tényleg sokan tettünk hozzá ahhoz, hogy ő most pillanatnyilag a nyíregyházi művész szakgimnáziumba a népi hegedű szakon tanul. Tehát nagyon jó volt a záró műsoron is megmutatni, hogy honnan, hová lehet eljutni. Hiszen vannak a kezdő hegedűsök, akik gyakorlatilag a süsfelnappal kezdik, és így kezdte Ádám is, és akkor most itt a záró műsoron külön egyéni blokként egy kalotaszegi összeállítást játszott, hogy tényleg, hogy hová lehet ez alatt a 8-9 év alatt eljutni. Nagyon sok idő, tudom, de rendszeres gyakorlatilag gyakorlással és foglalkozással, és hogyha oda teszi magát valaki, akkor ennek van eredménye, és ugye aztán választhatja ezt magának akár pedagógus létként, tehát hogy folytathatja majd a munkánkat. És szokott is hazajárni, és amikor otthon van, mindig jön, és mindig megkérdezi, hogy segíthet-e valamiben, és behívom órára, és oda-vissza mentoráljuk egymást, de leginkább én, hogy akkor hogy néz ki az, hogy valaki tud játszani, de hogy kell azt meg is tanítani, hogy valaki tudjon játszani. Tehát ez is egy ilyen nagyon pozitív hozadéka a folkműhelyes létnek. És hogy visszakanyarodva az oktatókhoz, a népi éneket Pál Eszter oktatta, ugye, aki felső díjasként, tehát mondtuk is a gyerekeknek, hogy húzzák ki magukat, mert azért nem mindenkit oktat Kossuth díjas népi ének oktató. A harmonikásokat pedig édesapja, ugye, Pál Lajos bácsi, aki nagy lelkesedéssel jön, és még mindig tanítja a viski harmonikásokat nagy lendülettel, és innen is kívánok neki még nagyon-nagyon sok egészséget, és türelmet, és hosszú életet, mert ő is, és Pál Kati néni is rengeteget tettek abba bele, hogy ez a viski tábor létrejöjjön, és akár nem szeretném elfelejteni, és szeretném kihangsúlyozni Eötvös Sándornak is a nevét, aki az egésznek a megálmodója volt, és kitalálója ezelőtt 18 évvel, és nagy szívfájdalma, hogy itt már hosszú évek óta nem lehet ott ezen a zenei táboron, de mindig mindent megtesz, amit tőle telik, amit meg tud tenni, ugye Magyarországról, akár Pál István Szalonna, és aki, hogyha kell hangszert küld, hogyha kell, akkor zenei anyagba mentorálja a csapatot, és ilyen, ez egy nagyon-nagyon nagy összefogás, és egy nagyon nagy munka, hogy ez így működjön. És ugye az ismert körülmények között nem mindenki mer most jönni az országunkba. Az erdélyi oktatók, vonós hangszerek oktatók ez alól kivétel, ők már az első napoktól, ahogy most már lassan 5 éve, hogy tart ez a helyzet már, tehát ők járnak a viski táborba népi vonós hangszereket oktatni. Kallós Zoltán alapítvány népzenészei, tanárai, nem mindenki, de van, aki ott tanít, van, aki a Tokos bandának a prímása, vagy a Sábert nevét említeném, akik ugye valamelyik évben, már nem tudom mikor, megnyerték a Felszállott a páva népzenei versenyt, és ő az, aki minden évben összefogja az ő csapatát. Tehát nekem nagyon könnyű dolgom van, mert őt felhívom, megmondom a dátumot, elmondom, hogy kikre van szükségem, és onnantól kezdve ő szervezi össze azt a csapatot, akivel majd jönnek, és nagyon nagy lelkesedéssel tanítják a gyerekeket, akár itt a hegedűsök is 3 csoportban voltak, 3 különböző szinten, aztán esténként a táncházat játsszák, és aztán majd a folkocsmát. Óriási lehetőség ez a kiski lakosoknak, hogy ilyen zenészek jönnek, és próbálják meg színesebbé tenni a szürke hétköznapokat.
1: Az elmúlt percekben Becske Adriennel, a Viski Folkműhely vezetőjével beszélgettünk.
0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Erdély. Folytatódik a Hit Mózsák című sorozatunk. Ezúttal Szécsi Mózes vállalkozó idézi fel a hitét formáló gyermekkori emlékeit. Beszélgetésünkben szó esik arról a bibliai történetről, amely azóta is iránytűként kíséri életét, egy örök emlékként megőrzött sötét-szürke zakóról, valamint arról is, hogy mire érdemes figyelni a vallásórákon. A riporter Pilbák Kincső.
6: Hogyan kerültél kapcsolatba Istennel, mi az a legelső gyermekkori emléked, ami a hithez kapcsolódik, Istenhez kapcsolódik?
7: Homályosan emlékszem, valamikor olyan 3-4 éves lehettem, amikor édesanyám elvitt templomba. Ez az első olyan élményem, ami a templomról, vagy egyáltalán Istenhez köt. A mai napig eszembe jut, amikor ott ültem a padban, és csodálkoztam a nagy téren, és a bácsinak, aki fentről beszélt. Rég volt, és azóta is végig kísért. És jó emlékezni erre a történetre. Akkor mesélt el édesanyám, és akkor hallottam először tulajdonképpen a keresztségről, hogy engem ott abban a templomban, ott az úrasztalánál kereszteltek meg. És ezt 4 évesen a gyermek még nem értette, gyermek észre nem értettem, hogy igazából mi történik ott, vagy mi történt. Mégis így 41 néhány év távlatából is tisztán emlékszem, és nagyon jó érzést tölt el, amikor eszembe jut, ma már tisztában vagyok vele, és tudom, hogy ott akkor a Szentlélek ölelt át, és az az érzés az egész életemen végig is. Tehát érdekes, hogy 3-4 évesen egy ilyen élmény tisztán megmaradt bennem, és egy jó érzés, egy nagyon jó élmény. Ez a tulajdonképpen ma már azt mondom, hogy a Szentlélekkel való első találkozás, első fizikai találkozás, vagy hogy is mondjam, amire emlékszem.
6: Volt-e egy vizuális képed Istenről, így gyerekként elképzelted-e valahogy?
7: Igen, minden gyereknek van szerintem egy vizuális képe, legalábbis én úgy gondolom, hogy minden gyereknek van egy vizuális képe. Én is elképzeltem, hogy egy bácsi, egy erős ember, aki tulajdonképpen mindenben jelen van, tehát nyilván ez már a vallásórás élményeimnek köszönhető, hogy ezt így feldolgozta az én elmém, akkor, amikor még először a templomban voltam, akkor nem igazán volt. Volt egy istenképem, tehát nem tudtam 3-4 évesen, de aztán, ahogy telt múlt az idő, és hallottam a bibliai történeteket, stb., akkor kialakult bennem az, és ez utána statisztikákat olvasva ugyanaz bonyolódott le bennem is, tehát úgy alakult ki, mint általában a gyerekben, hogy mindig egy férfi az istenkép, mert ugye az erő testesül meg bennem, nekem is egy ilyen nagyon mosolygós, fehérhajú, szakállos bácsi, aki mindenben segít, és mindenben ott van, amikor szükségem van. Tehát ilyen, gyakorlatilag ilyen volt a vizuális képem Istenről.
6: És ha becsukod a szemed, és egy gyermekkori vallásórát felidézel, akkor mi az az első illat, hang, vagy tárgy, érzés, ami eszedbe jut?
7: Elsősorban érdekes, mert nekem nagyapám jut eszembe az első vallásórás élményem kapcsán, mert nagyapám volt az Isten nyugosztója, aki kézen fogott, ez még a kommunizmus legsötétebb időszakában volt, és azok ellenére, hogy a rendszer tiltotta, engem elvitt vallásórára. És egy gyakorlatilag idegen környezetbe kerültem elsőosztályos voltam valamikor ősszel, tehát akkor kezdtem az iskolát, sok-sok külső inger, volt új környezet, új osztálytársak, barátok, stb., és akkor ebben ugye én egy kicsit úgy nem is nagyon akartam nagyapámmal menni, de hát nem mondta pontosan, hogy hová visz, mondta, hogy elvisz egy jó barátjához, hát ő volt a papbácsi, és oda bementünk az irodába, és én ott maradtam egyedül. Nem egyedül, hanem nagyon sok gyerekkel. Abban az időben, amikor ez tilos volt. Tehát tilos volt a vallásóra, le voltak sötétítve az irodának az ablakai, és ez egy szombaton volt, akkor mi szombaton is jártunk még iskolába. Ott ültem, nem tudtam, hogy mi fog történni, és akkor a papbácsi elkezdett beszélni a mi nyelvünkön, gyereknyelven, Bibliáról, a bibliai történetekről, és azóta is ilyen melegséggel tölt el, amikor erre a szombatra gondol, és tisztán emlékszem. Tehát emlékszem arra is, hogy nagyapámon milyen zakó volt, amikor elmentünk, és sötét szürke zakójában volt. Én már nem emlékszem, hogy én miben voltam, de így emlékszem tisztán, hogy nagyapám mikor bevitt, meg emlékszem azokra a bútorokra, meg azokra a tonetszékekre, amik ott voltak az irodában, mert az iroda volt átalakítva a szombatfalvi református egyházközségben, akkor éppen vallásórás teremmé, és bizony a kis irodában volt olyan is, hogy 50-60-an zsúfolódtunk be. Azt mondom, hogy ez volt az a meghatározó élmény, ami akkor még mit sem sejtve, minden szombaton délben alig vártam, hogy oda menjek, és akkor még mit sem sejtve, egész életem meghatározója lett. Attól a pillanattól vártam a következőt, tehát mindig vártam a szombatot, mindig vártam, hogy eljussak oda, hogy mehessek abba a közösségbe, és hallhassam a bibliai történeteket, és még jobban megismerjem ezáltal Istent, úgymond.
6: Mi volt az a mondat, vagy bibliai történet, ami gyerekként egy mese volt csak, de felnőttként valódi iránytűvé vált?
7: Van, persze, hogy van a vallásórákon, majdnem minden alkalommal a papbácsi, Hegyi Sándor tiszteletesről beszélünk, nyugalmazott lelki pásztorról, aki vetített diákot bibliai történetekből. És ez akkor nekünk az maga a legjobb élmény volt elmenni, és szombatról szombatra minden vallásóra végén egy kicsit egy bibliai történetet dia képeken át meglátni. Gyakorlatilag vizuális élményt is nyújtott, szerintem ez volt az egyik kulcs ennek a történetnek, hogy vizuális élményt is nyújtott a száraz, mesélő, vagy oktató történetek mellé. És egy ilyen történet, amire tisztán emlékszem, az a virágvasárnapi történet volt, ami nagyon megmaradt. Most is látom, hogy a pálmaágakat lengető tömeg éhezi a Szamáron bevonuló Krisztust. előttem van a kép, ahogy telegetik le a ruháikat, nyilván ezek fix, tehát ezek fényképek, nem is fotók, hanem grafikák voltak, amiket vetített, tehát ilyen kis illusztrációk, nem mozgóképek, de ugyan elevenenél bennem ez a történet, és úgy gondolom, hogy az a bevonuló virágosának, Jeruzsálembe bevonuló Krisztus lett az én életem iránytűje. Sajnos sokszor nem figyelek erre az iránytűre, de ő mindig utánam nyúl és magához ölel feleme. Nincs olyan helyzet, amelyből vele ne lehetne győztesen kijönni, kikerülni, úgy gondolom. És azóta is ez kísér végig.
6: Ha beülhetnél az iskolapadba, akkor mit mondanál a tizenéveseknek, hogy mire figyeljenek vallás órán?
7: Nehéz kérdés a mai világban, mert annyi konkurencia van, vagy annyi sokkal érdekesebbnek tűnő dolog van a mai világban, mint mondjuk egy vallásóra. Én úgy gondolom, hogy a vallásórákon mindenre érdemes figyelni. Mindazok ellenére, hogy nem egy mondjuk YouTube csatorna, vagy nem egy TikTok videó megnézése a vallásóra, de a vallásórákon mindenre érdemes figyelni. Ez lehetetlennek tűnik, de azt mondom, a legfontosabb az, hogy bátran hagyjuk munkálkodni az Istent a mi életünkbe, akár gyermek, akár felnőttként. Mindig meg lesz a gyümölcs a szorgalomnak és az odafigyelésnek, és nem csak a vallásórákra érvényes, hanem az élet minden területén. Biztos vagyok benne, elnézve, éppen konfirmációra készülünk most, amikor az egyházközségben, amikor ezt az interjút készítjük, akkor holnapi nap lesz a kikérdezés, és vasárnap az úrvacsoraosztás. Azon gondolkodom, nemrég hívott a lelki pásztor, hogy néhány gondolatot mondjak majd vasárnap én is a konfirmandusoknak, hogy milyen jó, hogy vannak ők. És milyen jó, hogy vannak gyerekek, és milyen jó, hogy figyelnek, és milyen jó figyelni vallásórán, mert az élet meghatározója lehet az a szombat délután, vagy az a péntek délután, vagy bármelyik vallásóra. Nyilván ez most gyermekésszel még másképp fogható fel, de érdemes figyelni, mert mindennek megvan a gyümölcse, és megvan a válasza a Jóistennek mindig arra, hogyha figyelünk.
1: Az elmúlt percekben Szécsi Mózes vállalkozóval beszélgettünk a hitéről. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!
0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 órától megismételjük. Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.

0: 15 óra. Európa Rádió, FM 100. Hírek az Európa Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel.

0: állomásán 39,8 fokig emelkedett a hőmérséklet, ezzel új legmagasabb napi maximum hőmérséklet fővárosi rekord született. A korábbi rekord 36,5 fok volt, melyet már nagyon régen, 1935-ben regisztráltak. Idén már 7. alkalommal rendezi meg az Abaújvári Református Gyülekezet a Tiszán Inneni Református Egyházkerület támogatásával a lelkesítő elnevezésű családi napot. Július 4-én szombaton beszélgetések, koncertek, gyermekprogramok, bizonyságtételek lesznek hallhatók. Barna Sándor Tiszán Inneni Református püspök délelőtti nyitó áhítatát követően a számtalan program mellett bemutatkozik a Gyökösi Intézet, valamint a Kelet-Magyarországi Református Gyermekvédelmi Központ. Ebben az évben a nap témája az édesanyák. Ennek jegyében az édesanya, mint az otthon melegének őrzője címmel rendeznek kanapébeszélgetést házaspárok részvételével. A családi napon a gyerekeknek többek között kézműves sátorral, arcfestéssel, bűvészműsorral, ugrálóvárral és népi játszótérrel készülnek. Elkezdődtek a nyári Erzsébet táborok, augusztus 28-áig több mint 40 ezeren kapcsolódhatnak ki 4 helyszínen, közölte a szervező Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány. Az általános iskolás csoportok mellett beteg és gyógyuló gyermekek, állami gondoskodásban élő és nevelőszülői hálózatból érkező, valamint tanodás gyerekek és családok is táboroznak. A szervező állami támogatással biztosítja a szállást, az étkezéseket, az egészségügyi ellátást és a programokat. A balatoni táborozásra Erdélyből, Felvidékről, Délvidékről, Kárpátaljáról, Ausztriából és Horvátországból is érkeznek magyar gyermekek. Az erdélyi Erzsébet táborban magyarországi és erdélyi gyermekek táboroznak együtt, és vesznek részt székelyföldi kirándulásokon.
1: Az időjárásról.
0: Továbbra is sok napsütésre számíthatunk, kevés gomoly felhő lesz az égen, egy-egy zápor zivatar frissítheti a levegőt, a legmagasabb nappali hőmérséklet 34 és 40 fok között alakul. Késő estére csupán 24 és 32 fok közé csökken a hőmérséklet. Hétfőn tovább erősödik a kánikula, napos idő várható, az északi középhegységben és a keleti megyékben zápor zivatar kialakulhat. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, azonban zivatarok környezetében erős viharos széllökés is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 35 és 41 fok között várható.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Indul a kitekintő itt az Európa Rádióban. A mikrofonnál, ahogy már ilyenkor megszokhatták, a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallják. A mulcsolás, talajtakarás lehetőségeiről, milyenségéről, sőt még módszereiről is számtalan szakirodalom áll rendelkezésünkre. Ám mivel számtalan tévhit vagy rosszul alkalmazott módszer is él a köztudatban, ezért érdemes alaposan körbejárni ezt a témát, hiszen megfelelő alkalmazása mellett számtalan előnnyel jár. Aki pedig segít majd nekem ebben, Szabó Lajos erdőmérnök, aki szerint nagy hiba például ősszel teherautókkal elszállítani a zsákokba összegyűjtött faleveleket, amivel jelentősen növeljük az ökológiai lábnyomot. Helyette inkább hasznosítsuk saját kertünkben mulcs vagy komposzt hozzávalójaként.
2: Én azt szoktam mondani, hogy ha valaki tanácstalan, én ugye erdész vagyok, tehát az erdőtől kell tanulni. A természettől kell tanulni, adott esetben elődeinktől, régi paraszti gazdaság példáit is érdemes követni. Tehát engem az mindig jó útra terelt, amikor a természetet, az erdőt megfigyeltem, hogy ott hogy működnek a dolgok. Tehát ezek a úgynevezett geofitonok, tehát ezek az ilyen hagymás évelő növények általában az erdő talajában élnek, tehát ott van a gyökérrendszerük, és amikor ezek elvirágoznak, akkor a föld feletti részek azok elhalnak, és a föld alatt lévő tartalék tápanyagot tartalmazó részeik, a gyöktörzsük vagy hagymájuk, az pedig szépen a föld alatt telel ki. És akkor erre ugye az erdőben ugye ősszel lehull a lomb, ami betakarja. Nyilván az erdő talaj az nem fagy át, mivel a avar az leszigeteli, stb. Tehát szerintem nincs más dolgunk, csak ezt kell utánozni. Tehát a tavasszal kihajtó évelő növények azok majd át fognak törni ezen az avar felületen. Az meg abszolút egy esztétikai kérdés, hogy kinek mi tetszik. Van, aki legerebjézi róla, és akkor a csupasz földből törnek elő, de én úgy gondolom, hogy amikor az avar alól törnek elő ezek a geofitonok, az ugyanolyan szép. Az nekem egy természetesebb látvány, nekem az jobban tetszik. De ez egy divat kérdés egyébként, hogy mi az, ami tetszik. Én azt mondom, hogy csináljunk ökológiai szemléletű divatot. Tehát tessék az az embereknek, ami természetes, ami kisebb ökológiai lábnyomot jelent a mi életünkben.
1: Remélem ismét sikerült felkelteni az érdeklődésüket, tartsanak velem és az Európa Rádióval ebben az órában is, számítok a figyelmükre.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Vajon tényleg szemétként kell kezelni a levélhalmokat, a gallyakat, a levágott füvet? Műanyag zacskókba kell zárni és el kell szállítani, vagy netán elégetni, amivel káros anyagokat szabadítunk a légkörre? Szabó Lajos erdőmérnök szerint ezek helyett mulcsolni, azaz újrahasznosítani kell, ami a természetben, az erdőkben magától is megtörténik. A legjobb természetes mulcs a lenyírt fűnyesedék, az összeaprított gallyak és az összegyűjtött levelek elegye. De készíthetünk lombkomposztot is az összegyűjtött levelekből, halmokat képezve belőlük, a levélkupacok nyárig beérnek, jó minőségű humusz képződik belőlük, ami hasznosítható többek között talajjavítás során. Nehéz helyzetben vannak önök most szakemberek, mert óriási teher hárul önökre, és az a város, aki most nem hallgat a főerdészére, vagy a főkertészére, az szerintem nagyon nagy hibát követel.
2: Örülök, hogy ezt mondja. Az az igazság, hogy én muzsikál az erdőt szervezek, erdőmérnöki tevékenységet végzek, és hát mind-mind ezekben próbálom a modern, természetes folyamatokra alapozó, természettel harmonizáló szemléletet belevinni.
1: És erre szükség is van, mert ugye önök szakemberek tudják azt, hogy mik azok az évelők, mik azok a fák, növények, amelyek ezeket a klimatikus viszonyokat, amiket most megélünk, el fogják tudni viselni. Mert ezt látjuk, hogy lassan lecserélődnek, nem csak a külterületeken, a városokban is lecserélődnek a növények.
2: Igen, meg gyakorlatilag esetleg új módszereket kell behozni. Akár faültetésekre, akár bizonyos zöldterület fenntartási feladatok esetében már kell alakítani a gondolkodást szerintem.
1: De mennyire kell egyébként átalakítani a gondolkodást?
2: Én a következőt mondom. Az emberek ahhoz vannak hozzászokva, hogy kitalálnak dolgokat, álmodnak, és akkor riprops, emberi léptékkel mérve, agyuramistenre azonnal megvalósítják. Egy év alatt, két év alatt, gyorsan. Az a lényeg, hogy látványos legyen a dolog, politikai szempontból is, társadalmi szempontból is bemutatható, stb. És ez által gyakorlatilag olyan technológiák alakultak ki, meg olyan zöldterület fenntartási módszerek, amelyek eleve nagy ökológiai lábnyommal rendelkeznek. És sokszor azt érzi az ember, hogy ezáltal az ember megerőszakolja a természetet, mert gyors, látványos eredményt akar elérni. Most mondok egy példát. Fűnyírás. Mindenhol van fűnyírás, minden településen, városban. Én emlékszem még, amikor kisgyerek, pici gyerek voltam, akkor még nem írták a füvet, úgy is volt élet.
1: Mi nagy fűben játszottunk.
2: Igen, és legfeljebb időnként kaszálták. Most meg mi történik? Ahogy már eléri a 10-20 centis magasságot, már esnek neki fűkaszákkal, tövig nyírják sokszor a füvet, mert bizonyos embereket ez zavarja. Erdőkben is megteszik. Már városi erdőkre gondolok. Én most küzdök azzal, hogy 3 éve most már nem nyírják a városi erdőkben a füvet, és lám-lám a természetes folyamatok még ilyen száraz klímában is elindulnak és teret kapnak, ha teret adunk nekik. Úgyhogy a fűnyírással kapcsolatosan még annyit, hogy amikor már száraz idő van, és nem nő a fű, és akkor nyírják le a füvet, hát akkor abszolút a deflációnak adnak lehetőséget, alkalmat.
1: Igen, és én láttam egyébként képeket nyáron arról, hogy mérték a hőmérsékletet olyan területen, ahol fű van, 10 centis fű minimum, vagy annál nagyobb, ahol beton van, ahol gumilapok vannak lerakva, hát őrült hőmérséklet különbségek vannak.
2: Így van. A másik még, amire fölhívom a figyelmet, hogy rossz szokások alakultak ki. Már ökológiai lábnyom szempontjából rossz szokások alakultak ki, rossz divatok. Ilyen például a öntözött gyepeknek a létesítése és fenntartása. Óriási pénzeket, időt, energiát költenek el az emberek arra, hogy legyen 20 vagy éppen 100 négyzetméternyi gyönyörű, sötétzöld, egyöntetű, nyírott gyepfelületük.
1: És versengenek a szomszéddal, hogy az én gyepem szebb legyen és zöldebb legyen. Tehát, hogy mi mindent képesek az emberek megtenni ezért, hogy tökéletes. Tehát nehogy egy virágszál nőjön a közepébe, ami esetleg rovar vagy mélyleg elő lehetne. Nem, mindent az utolsó szálig ki kell húzgálni.
2: Igen. A másik meg az, hogy rossz beidegződések, félelmek vannak a fákkal kapcsolatosan. Tehát amikor már a ház méretét meghaladja egy fa mondjuk, akkor már vannak, akik elkezdenek félni tőle.
1: De miért? Miért kell félni egy fától? Hát a legnagyobb szén-dioxid megkötő.
2: Így van, így van. De hát akik nem ezt látják, hanem azt látják, hogy fúj a szél, és akkor ráhajlik a házra. Vagy éppen látnak egy olyan példát, mert ugye a televízió, a média az elég szenzációhajház. És akkor, tehát valahol rádül egy fa egy autóra vagy házra, az tuti biztos, hogy az megjelenik a médiában, és szenzációt csinálnak belőle. És hát a kis ember az félti a saját kis értékeit, a kis életét. Nem olyan régen történt velem itt a lakóhelyemen, hogy a szomszéd utcába mentem haza, és akkor láttam, hogy egy sor gyönyörű erdei fenyőt ültettek valakik mondjuk 25 évvel ezelőtt. Egy ilyen hosszú kertes ház mellé, pont az északnyugati oldalra, ami gyönyörűen védi a házat ugye az északi szelektől, stb. És már ezek olyan szépen kialakult, megerősödött fák voltak, vitálisak, a háztól olyan 8 méterre lehettek. És akkor a helyi tulajdonos ugye nekiállt ezt kivágni, ezeket a fákat.
1: Atya világ.
2: És hát én bizony vettem magamnak a bátorságot, és oda mentem hozzá, szépen illedelmesen bemutatkoztam, és hát mondtam neki, hogy én Szabó Lajos erdőmérnök vagyok, és hát úgy érdeklődtem, hogy hát mi az oka annak, hogy kivágják ezeket a fákat. És hát kiderült, hogy ők félnek azoktól a fáktól, és inkább ők kivágják. Mert hát mi lesz, ha rádől a házra? Nem mondom, ennek irtozatos pici esélye van. Az erdei fenyő karógyökerű, ezek vitálisak, erősek. Persze nyilván vannak katasztrófa helyzetek, amikor nem lehet mit csinálni, de mondom, én semmiféleképpen nem vágnám ki. És az első reakció az volt, hogy minek dumálok én bele az ő dolgokba, ez az ő magánügyük, ugye a saját portájukon mit csinálnak. Aztán következő nap is arra jártam, és kiderült, hogy csak azt az egy fát vágták ki, aztán jól megsértődtek rám, de azért mégis a családi kupaktanács elgondolkodott ezen a dolgon, és végül is a többi fát nem vágták ki. Még egy rossz szokást úgy elmondok. Ha valahol építkeznek, tehát mondjuk egy ingatlan befektető megvesz egy telket, akkor azon nyomban azzal kezdi, hogy ott a föld színével egyenlővé teszi. Holott ezek a régi elhagyott telkeken régi gyümölcsfák vannak,
1: igen,
2: amelyeket meg lehet újítani, vagy éppen természetes úton ott fölverődött valami juhar, vagy fák, amelyek egy része már 20-30 éves, vagy még idősebb, és a lényeg az, hogy én szerintem az rendkívül fontos dolog, hogy megbecsüljük a múltat, tehát a természetnek az értékeit, amelyek hosszú évek során keletkeztek. Tehát nem olyan egyszerű ott, főleg ezeken a homokhátsági területeken, ahol nagyon kevés a csapadék, nem olyan egyszerű új fát vagy fasort ültetni, hogy az meg is maradjon. Tehát nagyon fontos, hogy megbecsüljük a természetnek az eredményeit, az értékeit, meg az elődeink munkáját.
1: Csak itt jön szembe az a gondolkodásmód, az öngondolkodásmódjával szemben, hogy a gyümölcsfáról lepotyoghat a gyümölcs, azt össze kell szedni, jönnek rá a darazsak, mi van, ha elkezd rohadni, az szemetel, az nem szép látvány. Mert valljuk be őszintén, létrejöttek ezek a mintakertek, tehát ha benézünk, akkor ez a tökéletes golfpályára nyírt fű, minden megtervezett benne, tele kővel és mindennel. Ez van ma. Az e fajta gondolkozás szerintem nehéz befolyásolni, vagy arra rávinni, hogy az értéket nézze. És egyetértek, hogy nem minden áron kellene ledózerolni azt a területet, ahol tényleg gyönyörű fák vannak, vagy éppen gyümölcsfák vannak, hanem inkább meg kéne tervezni, hogy köré építsük azt a házat.
2: Így van, tehát nem kézterveket kell odavinni, igen, hanem a tervezőnek először meg kellene nézni azt a telket, és akkor ahhoz igazítani a meglévő természeti értékekhez kellene igazítani a tervezést. Csak hát ez egy más szemléletet igényel.
1: És ott, ahol egyébként önél is dolgozik, ott ez a szemlélet milyen? Ugye Kecskemétnek a főerdésze, Kecskemét városnak, és hát ami miatt én megkerestem önt, az egy cikk, amelynek a kulcs kérdése az, hogy mi legyen az avarral, és ez azt hiszem most nagyon sok embert foglalkoztat, és nagyon sok települést foglalkoztat. Én azt látom, hogy ma a nagyvárosokban összegyűjtik az avart, és aztán teherautókkal viszik el, ilyen nagy zsákokba gyűjtik, és teherautókkal viszik ezt el.
2: Igen, kertes házakból is, ahol simán lehet egy 2x2 méteres komposzttároló helyet kialakítani. Nem is azt mondom, hogy komposzttárolót, csak a helyet kell kinevezni annak, aztán majd komposztálódik az magától. Tehát nem kell itt feltétlenül ilyen nagy mesterséges építményekben gondolkodni. Ezt ott helyben föl lehetne használni. Én például arra indítványozom a lakosságot, akik véderdők közelében élnek, van kertes házuk, és akkor a zavar zavarja őket, összegyűjtik, hogy hozzák ki oda hozzám, velem egyeztetve, és a véderdőkben elültetett facsemetéknek a mulcsozására használjuk ezt föl.
1: De ezt úgy, ahogy van, összeszedik és kiszórják? Vagy ezt például keverik faaprítékkal ezzel-azzal? És ezt azért kérdezem, mert én hallottam olyan szakembert, aki azt mondta, hogy szedjük össze a faleveleket, mert ha nagyon sok falevél van, az ugye elkezd rothatni, káros anyagok szabadulhatnak föl, stb. Stb.
2: Én úgy gondolom, hogy is mondjam, én szeretem az egyszerű megoldásokat, ami az emberek számára könnyen kivitelezhető. Önmagában a falevél az egy abszolút elhalt természetes anyag. Gyakorlatilag a természetnek megvan erre a rendszere, ami ezt szépen lebontja és humusszá alakítja. Ezt el kell helyezni megfelelő helyre, ahol gyakorlatilag le tud bomlani. Ott ráadásul az ilyen facsemeték környékén javítja a mikroklímát, nem engedi kiszáradni a talajt, és hát természetesen a humusz réteget is gazdagítja.
1: Nekem az jutott eszembe, hogy kibújik a földből a jácint, a narcisz, a tulipán. Ezeket is lehet takarni falevekkel? Tehát ha például fáknak az árnyékában vannak ezek, akkor a lehulló falevelet hagyhatjuk, mert ezek betakarják és védik?
2: Mindenképpen én azt szoktam mondani, hogy ha valaki tanácstalan, én ugye erdész vagyok, tehát az erdőtől kell tanulni, a természettől kell tanulni, adott esetben elődeinktől, régi paraszti gazdaság példáit is érdemes követni. Tehát engem az mindig jó útra terelt, amikor a természetet, az erdőt megfigyeltem, hogy ott hogy működnek a dolgok. Tehát ezek a úgynevezett geofitonok, tehát ezek az ilyen hagymás évelő növények általában az erdő talajában élnek, tehát ott van a gyökérrendszerük, és amikor ezek elvirágoznak, akkor a föld feletti részek azok elhalnak, és a föld alatt lévő tartalék tápanyagot tartalmazó részeik, a gyöktörzsük vagy hagymájuk, az pedig szépen a föld alatt telel ki. És akkor erre ugye az erdőben ugye ősszel lehull a lomb, ami betakarja. Nyilván az erdő talaj az nem fagy át, mivel a avar az leszigeteli, stb. Stb. Tehát szerintem nincs más dolgunk, csak ezt kell utánozni. Tehát a tavasszal kihajtó évelő növények azok majd át fognak törni ezen az avar felületen. Az meg abszolút egy esztétikai kérdés, hogy kinek mi tetszik. Van, aki legerebjézi róla, és akkor a csupasz földből törnek elő, de én úgy gondolom, hogy amikor az avar alól törnek elő ezek a geofitonok, az ugyanolyan szép. Az nekem egy természetesebb látvány, nekem az jobban tetszik. De ez egy divat kérdés egyébként, hogy mi az, ami tetszik. Én azt mondom, hogy csináljunk ökológiai szemléletű divatot. Tehát tessék az az embereknek, ami természetes, ami kisebb ökológiai lábnyomot jelent a mi életünkben.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatom a beszélgetést Szabó Lajos erdőmérnökkel, előtte azonban még jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is!

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Továbbra is hazánk teljes területén érvényben van a tűzgyújtási tilalom. A tartós csapadékhiány és az országot sújtó kánikula okozta fokozott tűzkockázat miatt a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságának egyetértésével június 25-ével rendelte el Magyarországon a tilalmat. A kánikula és az elhúzódó csapadékhiány következtében mostanra az ország egész területén kiszáradt a biomassa az erdőkben és az azokkal szomszédos területeken. Az extrém száraz biomassa miatt a tűz gyorsan terjed, már kisebb szél esetén is, ezért megnő a keletkező tüzek intenzitása, és akár 15-30 méteres lángmagasságú koronatűzé is fejlődhetnek. Az elmúlt napokban rengeteg szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat, ezek közül sok a mezőgazdasággal összefüggő eset. Több helyen is haszonnövényt és mezőgazdasági járműveket oltottak az egységek. A tűzgyűjtési tilalom ideje alatt tilos tüzet gyújtani, a belterületi és külterületi erdőkben és azok 200 méteres körzetében fekvő külterületi ingatlanokon, fásításokban és azok 200 méteres körzetében külterületi ingatlanokon. A tilalom a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik. Büszke a Tisza kormány első 50 napjára, ilyen rövid idő alatt már több tucat vállalásukat sikerült teljesíteniük, írta Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán vasárnap. Az eredmények között sorolta, hogy megállapodtak 6000 milliárd forint uniós pénz hazahozataláról, az infláció évek óta a legalacsonyabb, a forint 5 éve nem volt ilyen erős. Ezek mellett említette azt is, hogy jelentősen olcsóbb lett a magyar államadóság finanszírozása, az üzemanyag pedig már jóval olcsóbb, mint a védett ár volt. Kitért arra, hogy elindították a valaha volt legerősebb korrupció ellenes küzdelmet, rövidesen feláll a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal, valamint elfogadták a miniszterelnöki mandátum 8 évben korlátozását. Mint írta, visszavették a közérdekű alapítványokba kiszervezett 1000 milliárdos állami vagyont, jelentősen csökkentették a képviselők, a miniszterelnök és a miniszterek fizetését, minimum 50 milliárd forint spórolnak a képviselői költségkeretek csökkentésével. Leállították a devizahiteles ügyekben a végrehajtást és a kilakoltatást. Magyar Péter az eredmények között nevezte meg az önálló oktatási, egészségügyi, környezetvédelmi és vidékfejlesztési minisztériumok létrehozását, a rendeleti kormányzás megszüntetését, azt, hogy Magyarország csatlakozik az Európai Ügyészséghez, és teljes jogú tagja marad a Nemzetközi Büntetőbíróságnak. A Szegedi Szimfonikus Zenekar ajándékkoncertjével szombaton este a Dom téren elkezdődött a 95 éves Szegedi Szabadtéri Játékok jubileumi 75. évada. Az idei szabadtéri játékok programjai között táncprodukció, musicalek, szimfonikus koncert várja az érdeklődőket. Július 31-én és augusztus 1-én pedig Bizé Kármennyit tekinthetik meg a nézők a Dom téren. A világ egyik legtöbbet játszott operája kétszeresen jubilál, 150 éve tartották a mű hazai bemutatóját, a szabadtérin pedig 15 éve lesz, hogy utoljára láthatta a közönség. A Csokonai Nemzeti Színház Debrecen vendégelőadását Juranis Tamás rendezte. A nagy rendezvény mellett egyébként a fesztivál kisebbik játszóhelyén, az újszegedi szabadtéri színpadon nyáron számos koncert és színházi vendégelőadás szerepel a programok között.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, folytatódik a kitekintő, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra, és ahogy megígértem, folytatom a beszélgetést Szabó Lajos erdőmérnökkel arról, hogy mi mindent kezdhetünk a levágott fűvel vagy lehullott lombbal, illetve gorcső alá vesszük a véderdőket is. Mi a szerepük, miért fontosak? Én akkor hagytam abba egyébként a lombnak az összeszedését egy idő után, amikor rájöttem, hogy amikor kezd bejönni már a hideg, és nem csak az éjszakai hideg, hanem a nappali is, akkor rengeteg bogárnak ad búvóhelyet. Tehát katicák tömkelege van a lomb alatt. Elalszanak, és a lomb betakarja őket. De hát ugyanígy lehet mondani a rőzsehalmokat is, vagy a hatalmas nagy levélhalmokat, ami alá például a sünibe szokott kucorodni. Erre egyébként a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület azoknak is felhívja a figyelmét, akik ugye a városokban azzal foglalkoznak, hogy összeszedjék egyébként zsákokba ezeket a hatalmas nagy lomb kupacokat, hogy óvatosan, mert hogy oda bemásznak a sünik, és ott talusszák a téli álmukat.
2: Igen, a városi véderdőben például, mióta én vagyok itt a szakirányító, akkor azóta, hogyha van valami kivágás, a gajaknak egy része mindenféleképpen ott marad a helyszínen. Tehát ilyen kisebb, nagyobb kupacokban le van helyezve, és akkor bizony-bizony kapok kritikát, hogy hát mi ez az áldatlan állapot, ez a rendetlenség ebben a véderdőben, és hát bizony itt van nagy jelentősége annak, hogy az embereknek el kell magyarázni, hogy hát ennek bizony jelentősége van ökológiai szempontból. Az emberek jelentős része egyébként ezt elfogadja. Volt olyan 93 éves néni, amikor elmagyaráztam neki, akkor megköszönte, hogy elmondtam, és azt mondta, hogy ezentúl másként fogja nézni ezeket a rőzsekupacokat, de például volt olyan is, akik azt mondták, hogy őket nem érdekli, ők nekik az nem tetszik, legyen rend az erdőben, gerebézzük ki az erdőt, kaszáljuk le az alját, stb.
1: Nagyon érdekes, mert régen természetes dolog volt, hogy ősszel összehúzták alombot, agaljat és avarégetést végeztek. És fogalmuk sincs az embereknek, hogy ezekkel miket szabadítottak fel a légkörben.
2: Igen, hát én azt szoktam mondani, hogy a mai élő embernek a legnagyobb problémája az a globális fenntarthatósági és klímaválság, amely nem csak globális szinten lehet erről beszélni, hanem helyi szinten is a bőrünkön, a saját bőrünkön érezhetjük. És én úgy gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy mindenki elgondolkodjon azon, hogy ő, a kis ember a saját kis életében, ha átgondolja mindennapi szokásait, kitalálja, hogy mit is tehető azért, hogy ez a válsághelyzet ez lazuljon, megszűnjön. Én úgy gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy a szemléletünkön is változtassunk, de nem elég csak a szemléleten változtatni, hanem a szokásainkon is kell, a mindennapi szokásainkon is kell változtatni. Életmódbeli szokásokat kell divatszerűen kialakítani, amelyek nem járnak környezetterheléssel, vagy legalábbis egy minimális ökológiai lábnyommal járnak. Mondhatnám itt a szemétnek a kérdését, tehát, hogy minél kevesebb szemetet termeljük, ami van szemét, azt szelektíven gyűjtsük. Itt a házi komposztálásnak a jelentőségéről is beszélhetnék, vagy éppen a helyi kiskertekben történő élelmiszertermelésről. Én szerintem ezek rendkívül fontos dolgok, hogy tényleg olyan szokásokat alakítsunk ki, amelyek nem terhelik a környezetet. És a másik, ami még föl szokott merülni az egyes emberek részéről, hogy ugyan már, hát ezek globális problémák, én egy ember mit tehetek?
1: A legtöbbet.
2: A 8 milliárd lakosú földön azért, hogy ez változzon. Én úgy gondolom, hogy igenis ezekből a kis pici lépésekből fog majd összeállni az a változás, aminek be kell, hogy következzék ahhoz, hogy tényleg ez a gyönyörű zöld Kárpát-medencei élettér a magyarságnak, illetve az itt élő nemzeteknek megmaradjon, illetve maga ez a zöld bolygó megmaradjon.
1: Sőt, a szakemberek mind azt mondják, hogy pontosan az egyes ember tehet a legtöbbet, mert ha minden ember tesz egy kicsit azért, hogy jobb legyen és élhetőbb legyen ez a bolygó, akkor biztos, hogy élhetőbb lesz. Tehát nem lehet mindent a nagy multikra, meg a nagy gyárakra fogni, mert ugye a nagy gyárak azért termelnek, hogy az egyes embert kiszolgálják, mert az embereknek szüksége van erre, arra, amarra. Az más kérdés, hogy el kéne gondolkozni azon, hogy mondjuk havonta le kell cserélni a mobiltelefont, vagy sem. De egy kicsit vissza, mi a legjobb természetes mulcs? Mi számít annak? Mert ez is most már a kertészmérnökök által egyre inkább mondott, hogy természetes mulcsot használjunk, és hogy ez ott van a kertünkben. Tehát nem kell ezért máshova elmenni, elég, ha ott vagyunk a kertünkben, és megvesszük mondjuk azokat a gépeket, akár egy aprítógépet, egy gólyaprítógépet, amivel mulcsot lehet előállítani.
2: Én úgy gondolom, hogy egyszerű házi módszerekkel is lehet mulcsot előállítani. Én úgy gondolom, hogy a legtermészetesebb mulcs az a falevél. Én a saját kertemben lévő fákról lehulló falevelet szoktam összegyűjteni, és a kiskertemben ezt használom föl. Természetesen mindenféle növényi szerves anyag, akár fásszáró, akár lágyszáró, az alkalmas mulcskészítésre, és én azzal a dogmával sem értek egyet, például, hogy a diófalevél abszolút nem alkalmas. Diófalevelet nyugodtan be lehet keverni más falevelekhez, és az is ugyanúgy elbomlik, és betölti, mint mulcs, a megfelelő szerepet egy ilyen kiskertben.
1: Többször elhangzott az, hogy véderdőt. Miért nagyon fontosak a véderdők? Ugye Kecskemét meglévő zöld felületeinek nagyon fontos részeit alkotják, és a megmaradásuk ugye kulcskérdés egy város életében.
2: A véderdőknek a városok életében, de egyébként minden település életében egyre nagyobb szerepe van, hiszen ahol az ember mesterséges, beépített, lebetonozott tereket alakít ki, ott mindenhol megjelenik a hősziget hatás. Tehát ez azt jelenti, hogy ezeken a területeken, főleg a nyári hőség időszakokban jóval magasabb a hőmérséklet, és gyakorlatilag szinte élhetetlen klimatikus körülmények alakulnak ki. És nagyon fontos az, hogy ezt a bizonyos hősziget hatást mérsékeljük, illetve megtörjük, és ebben minden zöld felületnek, különösen a véderdőknek óriási jelentősége, óriási szerepe van, és én azt mondom, hogy minden talpalatnyi helyre, ahol lehet fákat ültetni, oda fákat kell ültetni a városokba. Nyilván az a jó, hogyha ennek megvan a rendszere, egy hálózata, hiszen ez a garanciája annak, hogy akkor ne alakuljanak ki ezek a hősziget jelenségek.
1: Bács-Kiskun egyébként fatelepítés, fa ültetés terén élen jár, mert azt olvastam, hogy a II. Világháború utáni erdősítési programnak állítottak emléket például az emlékerdővel. 30 év alatt 530 ezer hektár új erdőt telepítettek, és 470 ezer hektárt felújítottak, a legtöbbet egyébként Bács-Kiskun megyében.
2: Igen, ez egy valós történet. Nem véletlen, hogy a Bács-Kiskun megyeiek talán a legérzékenyebbek voltak erre a témára, hiszen ennek történelmi gyökerei vannak. Itt ezen a vidéken egyfajta homok altalajú vidékről van szó. A török idők után annyira lecsökkent az erdősültség, hogy sok helyen futóhomok alakult ki, és a háborúk időszakában is folyamatosan a tuberkulózis, mint betegség. Tehát ezek a légúti betegségek, ezek nagy arányban jelen voltak. Tehát kifejezetten az emberek egészségének a védelme szempontjából kezdtek el fákat ültetni, és komoly programok voltak erre vonatkozóan. Természetesen az erdészek élen jártak ebben a történetben, hogy ezt úgymond nagyüzemi módszerekkel is ezeket a faültetéseket fölpörgessék, és hát ezért is van az, hogy nem Bács-Kiskun megyének az erdősültsége ma már a legalacsonyabb, viszonylag sok erdőterület van Bács-Kiskunban. Bár hozzá kell tennem, hogy mostanában vannak az erdősítés ellen érvelők is, akik azt mondják, hogy hát bizony az erdők azok sokkal többet párologtatnak, mint például a gyep felületek, és a vízkészleteknek a fokozatos kihasználásával járnak együtt. Én azt mondom erre vonatkozóan, hogy egy lakóterület, egy lakóövezet esetében szinte létkérdés az, hogy ott legyenek fák. Igenis, az emberek védelme érdekében rendkívül fontos, hogy a városaink, a településeinket fákkal, véderdőkkel vegyük körbe, és a lakó helyünkön, konkrétan a házak közelében is minél több árnyat adó fa legyen, ami nem csak széndioxidot köt meg, hanem olyan helyi klímakiegyenlítő hatással bír, aminek következtében elviselhetők ezek a hőségidőszakok a nyári hónapokban.
1: Ha a mostani időjárási viszonyokat nézzük, és ez valószínűleg fokozódni fog, tehát, hogy egyre melegebbek a hónapok, egyre kevesebb a csapadék, főleg a nyári időszakban, akkor jelentősen átalakulhat egyébként Magyarország tájképe is? És itt a fákra gondolok elsősorban, hiszen az idei nyár, a 2024-es nyár megmutatta, hogy például vannak olyan fafajok, amelyek nagyon megsínlették ezt a csapadékhiányos időszakot. Itt a nyírfákra gondolok, a hársakra gondolok, talán az ezüsthárs volt az, amelyik a legtovább bírta. A legtöbb hárs az már júniusban elkezdte hullatni a lombját. A fenyőkről meg már nem is beszélek, amelyek tönkrementek Magyarország egyes területein.
2: Igen, ez egy valós probléma. Az erdészek most már egyre komolyabban szembesülnek itt a klímaváltozásnak a következményeivel. Bizony Bács-Kiskunban is, Békés megyében is, de az ország minden területén lehet egyre nagyobb aszálykárokat megtapasztalni, és van, ahol konkrétan erdőrészletek pusztulnak ki több hektáron. Ez tényleg egy valós probléma, tehát egy kicsit újra kell értékelni szakmai szempontból is mind az erdőtelepítési lehetőségeinket, mind az erdőfenntartási lehetőségeinket. Bizony minden fafajnak megvan a klímaigénye. És vannak olyan fafajok, amelyek kedvezőtlenebb, szárazabb, klimatikus viszonyok között is meg tudnak élni, másoknak kifejezetten a humid, nedves klímák a kedvezőbbek. Itt van például a bükknek a kérdése, ami a legmagasabb térszintekben, a leghumidabb klímákban érzi jól magát Magyarországon, és hát bizony itt a erdész professzoraink már előre vetítik, hogy gyakorlatilag például a bükk fafajnak a térfoglalása az gyakorlatilag töredékére fog csökkenni Magyarországon. Nyilván ez minden fafajra igaz, hogy a jelenleg térbeli helyfoglalásuk az meg fog változni. Valószínűleg az erdőszyep klíma az egyre nagyobb területen lesz jellemző, a cserestölgyes klíma szintén egyre nagyobb területen, tehát a bükkös klíma és a gyertyánostölgyes klíma azok fognak erőteljesebben csökkenni, illetve visszaszorulni. Nyilván ez elgondolkodtat mindenkit. Én úgy gondolom, hogy egy kicsit jobban oda kell figyelni a természetes folyamatokra. Amit tehetünk az, hogy minél diverzebb erdőket hozunk létre, minél fafajgazdagabb erdőket hozunk létre, és adott esetben, ahol az erdőállomány nem tud zártan fönnmaradni, azokat a területeket is becsüljük meg, még ha csak ott egy cserjés van, vagy ha éppen egy gyepfolt, tisztás folt alakul ki egy erdőben, azt is meg kell becsülni. A másik meg az, hogy én érzem a felelősségemet. Tehát én már egyetemista koromban süni klubot szerveztem gyerekeknek, azért, mert akkor is már eltökélt voltam abban, hogy igenis az embereknek a környezeti szemléletén változtatni kell. Egyre többen vagyunk a Földön. Az az igazság, hogy az emberek keresik a boldogságot, és sokszor nem helyes úton járnak. Tehát azt hiszik, hogy az anyagi javak, ez az állandó pörgés, hogy majd az vezet a boldogság irányába, hát ezek az emberi gyarlóságból fakadnak. Na de hát ez megint csak messze vezet, hogy erről elbeszélgetni, de én azt mondom, hogy lassítani kell, egy kicsit saját magunkra is, meg a természetre is jobban odafigyelni.
1: Kedves hallgatóink, az előző majd egy órában a mulcsolásról, a lombkomposzt készítésről és a véderdők szerepéről beszélt Szabó Lajos erdőmérnök.

0: Rádió. Az értékek hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, véget ért a kitekintő, hamarosan jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. Így nincs más hátra, mint hogy búcsúzzam. Kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt egy órában a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Műsorainkkal kapcsolatos észrevételeiket, kérdéseiket a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk, míg adásainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Itt egyébként továbbra is megtalálhatók azok a letöltési linkek, QR kódok, amelyek segítségével okostelefonjukkal bárhol hallgathatnak bennünket, olvashatják a Tiszán inneni és a Tiszántúli Református Egyházkerület híreit, kiadványait. Kitekintővel egyébként nem csak én, hanem szerkesztőtársam, Hegedűs Márk is várja önöket az éterben, többek között minden reggel 9 óra után pár perccel. Addig is további szép napot és rádiózást kívánok!
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: 18 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Magyarország részesévé vált annak a háromoldalú megállapodásnak, amely 22 uniós tagállam, több Európai Uniós intézmény és iparági szereplők részvételével jött létre az energiatárolás európai kiépítésének felgyorsítására, írta Kapitány István, gazdasági és energetikai miniszter a közösségi oldalán. Az energiatárolás kulcskérdés a jövő energiaellátásában. Segít abban, hogy a megújuló energiát hatékonyabban tudjuk beilleszteni a rendszerbe, rugalmasabbá és biztonságosabbá teszi a hálózatot, és a magyar emberek által fizetett energiaárak csökkentését is támogatja. 22 tagállam összesen 45 gigawatt tárolói kapacitás létrehozását vállalta 2026 és 2028 között. Ebből Magyarország 700 megawatt új tárolói kapacitás létrehozásával veszi ki a részét. Ez erősíti az ellátás biztonságot, az energiaszuverenitást, és jól kiegészíti a korábban bejelentett hálózatfejlesztéseket, valamint a szélenergia kapacitások bővítését. Ez újabb uniós szintű együttműködés, amely a magyar emberek, a magyar vállalkozások és a magyar ipar sikerét szolgálja, írta a miniszter. A meteorológiai világszervezet előrejelzései szerint a globális El Niño jelenség hatására idén nyáron rendkívüli hosszantartó hőhullámokra és szélsőséges időjárási jelenségekre kell felkészülnünk, írt a közösségi oldalán az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László hozzátette, a megváltozott éghajlati helyzet az erdőket, a vizeket és a teljes élővilágot is komoly kihívások elé állítja. A vízügy, a katasztrófavédelem és az erdészetek munkatársai a terepen mindent megtesznek a kritikus infrastruktúra és természeti értékeink védelméért. Gajdos László szerint a helyzet nem csak a védekezésről, hanem az összefogásról is szól, és egy kis

0: Játékok jubileumi 75. évada. Botka László polgármester ünnepi beszédében úgy fogalmazott, a 95 év alatt a magyar és európai színház és zenekultúra legnagyobbjai léptek fel a Dom téren. Az 1931-ben útjára indult szegedi szabadtéri játékok máig hű maradt alapító eszméihez, a műfaji sokszínűséghez, közölte a polgármester. Az idei szabadtéri játékok programjai között táncprodukció, musicalek, szimfonikus koncert várja az érdeklődőket. Július 31-én és augusztus 1-én pedig Bizé Kármennyit tekinthetik meg a nézők a Dom téren. A világ egyik legtöbbet játszott operája kétszeresen jubilál, 150 éve tartották a mű hazai bemutatóját, a szabadtérin pedig 15 éve lesz, hogy utoljára láthatta a közönség. A Csokonai Nemzeti Színház Debrecen vendégelőadását Juranis Tamás rendezte. A nagy rendezvény mellett egyébként a fesztivál kisebbik játszóhelyén, az újszegedi szabadtéri színpadon nyáron számos koncert és színházi vendégelőadás szerepel a programok között.
1: Az időjárásról.
0: Hétfőn tovább erősödik a kánikula, napos idő várható, az északi középhegységben és a keleti megyékben zápor, zivatar kialakulhat. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, azonban zivatarok környezetében erős viharos széllökés is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 35 és 41 fok között várható.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Európa Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm az Európa Szalon minden kedves hallgatóját, a szerkesztő műsorvezetőt Huszár Katát hallják. Kedves hallgatóink, sikert sikerre halmoz a Miskolci Mazsorett Sportegyesület. Május végén Moson-Magyaróváron rendezték meg a Magyar Mazsorett Bajnokságot, ahol a Miskolci Mazsorettek mindhárom korosztályban bajnoki címet szereztek. A sportág legmagasabb szintű országos versenyén 12 első helyezést söpörhetett be a sportegyesület, de számos dobogós helyezést, aranyminősítést, illetve külön díjat is elértek. Összesen 22 produkcióval léptek a miskolci lányok a zsűri elé. A bajnoki címek elérésével kvalifikálták magukat az augusztus végén Lengyelországban zajló világbajnokságra is. Az Európa Szalon mai két vendége, Dudás Ágnes és Kócini Rózsa Ildikó, a Miskolci Mazsorett Sportegyesület két csoportvezetője.
2: Több mint 20 éve rendezik meg ezt a versenyt országos szinten. Az ország minden területéről jönnek a mazsorett csoportok, és szerintem mindenki erre készül egész évben a leginkább. Ez a legfontosabb esemény a sportszövetségünk életében. Úgyhogy mindig nagyon várjuk, hogy egymással is találkozzunk, megnézzük egymás csapatait, szurkoljunk. Biztos, hogy több mint 20 csoport volt a versenyen, voltak Debrecenből, innen Miskolcról, Szegedről, Orosházáról, a Dunántúról, Naszály, Oroszlány, Győr, Vértesszőlős, tényleg nagyon sok helyről érkeztek.
3: A szeptember és az október hónap nálunk az alapozás, az új technikák megtanulásával történik, és akkor október végére kitaláljuk, hogy melyik csapatnak mi lesz a témája, milyen eszközzel fog az idén táncolni, milyen koreográfiákat fogunk elkészíteni, és akkor novemberben kezdünk hozzá az új koreográfiák elkészítéséhez, és a cél, hogy májusra minden koreográfia elkészüljön a magyar bajnokságra. Most már nem fuvószenére dolgozunk, vagy nem csak fuvószenére dolgozunk, hanem a mai divatos modern zenékre is, ezért az M-bot az azt jelenti, hogy modern zenére bottal dolgozik a csapat, és nem menettáncot mutat be, hanem színpadi táncot. Tehát, hogy ezt is nagyon sok kategória van nálunk, és lehet külön menet kategóriába nevezni, lehet színpadi kategóriába nevezni, lehet szólóba, duóba, kis formációba, nagy csapatba, pomponnal, bottal, mézbottal, zászlóval nevezni, úgyhogy nagyon sok kategória van, és igazából így különböztetjük meg. Bottal dolgozunk csapatban, kis formációban, szólóban, duóban, ez a fő vonalunk nekünk. Pomponnal is dolgozunk csapatban is, és szóló kategóriában is, zászlóval csak csapatban is kis formációs kategóriák vannak, tamburbotban jelenleg szólostákkal dolgozunk. A mi egyesületünk most 3 korcsoporttal indult, kadett korcsoport, ők a gyermekek 8 és 12 év közöttiek, a junior korcsoporttal 13 és 16 év közöttiek, és a senior felnőtt korcsoporttal pedig a 16 év felettiek. Ebben a 3 korcsoportban versenyeztünk több kategóriában, összesen 22 produkciót vittünk a magyar bajnokságra, ebből 12 első helyezést szereztünk, 4 darab második helyezést, 3 darab harmadik helyezést, 2 darab ötödik helyezést, és volt egy 10. helyezésünk, és ez nagyon fontos, ez a magyar bajnokság az egyesületünk életében, hiszen ez egyben kvalifikációs verseny is a világbajnokságra, mely idén Lengyelországban kerül megrendezésre, és ebből a 22 produkcióból 20 produkció kvalifikálta is magát a világbajnokságra.
1: Kedves hallgatóink, számítok figyelmükre!
4: Kardiológushoz mentem, a szívemben egy szív szilánk, szétszakított rendesen, szívbalzsamot írt fel.

0: Európa Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban vasárnap és pénteken 10 órától.
1: Kedves hallgatóink, május 30-án és 31-én rendezték meg a Magyar Mazsoret bajnokságot a Magyar Mazsoret Sportszövetség szervezésében, méghozzá Mosonmagyaróváron. A sportág legmagasabb szintű országos versenyén a Premier Alapfokú Művészeti Iskola és a Miskolci Kulturális Központ fenntartásában működő Miskolci Mazsoret Sport Egyesületet három csoport képviselte. Magyar bajnokok lettek a miskolci mazsorettek, gyönyörű eredményeket értek el, és hát erről fogunk most többek között itt beszélgetni két vendégemmel. Köszöntöm a stúdióban Dudás Ágnes csoportvezetőt, szerbusz!
2: Köszöntöm a hallgatókat!
1: Illetve Kócziné Rózsa Ildikót, szintén csoportvezetőt, köszöntelek téged is!
2: Én is köszöntöm a hallgatókat!
1: Mit tudhatunk erről a versenyről, amihez először is hagy gratuláljak az Európa Rádió nevében, mert én látom itt magam előtt az eredményeket külön nevekkel, kategóriákkal, stb. Fogunk erről is beszélgetni, de mit lehet elmondani erről a versenyről?
2: Ezt a Magyar Mazsoret Szövetség rendezte. A mi egyesületünk most három korcsoporttal indult, kadett korcsoport, ők a gyermekek 8 és 12 év közöttiek, a junior korcsoporttal 13 és 16 év közöttiek, és a szenior felnőtt korcsoporttal pedig a 16 év felettiek. Ebben a három korcsoportban versenyeztünk több kategóriában, összesen 22 produkciót vittünk a magyar bajnokságra, ebből 12 első helyezést szereztünk, 4 darab második helyezést, 3 darab harmadik helyezést, 2 darab ötödik helyezést, és volt egy tizedik helyezésünk, és ez nagyon fontos, ez a magyar bajnokság az egyesületünk életében, hiszen ez egyben kvalifikációs verseny is a világbajnokságra, mely idén Lengyelországban kerül megrendezésre, és ebből a 22 produkcióból 20 produkció kvalifikálta is magát a világbajnokságra.
1: Hát ehhez külön gratulálok. Azért a magyar bajnokságról néhány gondolatot mondjunk el. Ez egy rangos és hosszú évekre visszavezethető verseny, ugye?
3: Igen, több mint 20 éve rendezik meg ezt a versenyt országos szinten. Az ország minden területéről jönnek a mazsoret csoportok, és szerintem mindenki erre készül egész évben a leginkább. Ez a legfontosabb esemény a sportszövetségünk életében, úgyhogy mindig nagyon várjuk, hogy egymással is találkozzunk, megnézzük egymás csapatait, szurkoljunk, úgyhogy mindig várjuk.
1: Idén honnan jöttek egyébként, mely városokból érkeztek a csapatok, ha néhányat felsorolunk? Egész Magyarországot egyébként majd, hogy nem lefedi?
3: Igen, szerintem egész Magyarországot, biztos, hogy több mint 20 csoport volt a versenyen, voltak Debrecenből, innen Miskolcról, Szegedről, Orosházáról, a Dunántúról, Naszály, Oroszlány, Győr, Vértesszőlős, tényleg nagyon sok helyről érkeztek.
1: Ugye hallottuk, hogy miskolci lányok milyen gyönyörű eredményeket hoztak el, de hát azért idáig egy komoly út vezet, én azt gondolom. Hogyan zajlik egy ilyenre való felkészülés? Évelején eldől, hogy mi lesz a koreográfia, mi lesz a zene, vagy ez máshogy zajlik külön a országos bajnokságra? Hogyan történik ez? Hogy képzeljék el a hallgatók?
2: Hát a szeptember és az október hónap nálunk az alapozás az új technikák megtanulásával történik, és akkor október végére kitaláljuk, hogy melyik csapatnak mi lesz a témája, milyen eszközzel fog az idén táncolni, milyen koreográfiákat fogunk elkészíteni, és akkor novemberben kezdünk hozzá az új koreográfiák elkészítéséhez, és a cél, hogy májusra minden koreográfia elkészüljön a magyar bajnokságra.
1: Itt az eszközökről azért beszéljünk egy picikét. Én azt gondolom, hogy ugye, ha valaki azt a szót hallja, hogy mazsoret, hát általában a botra gondol, amit ugye használnak a mazsorettek, de hát már nem csak ez van.
3: Így van. Az alap az a mazsoret bot, mindenki azzal ismerkedik meg először, de van pompom, van zászló, illetve mész, ami tambur bot, az egy kicsit nagyobb méretű mazsoret bot, ezzel ritkábban szoktunk dolgozni, egy szólista kislányunk vagy nagylányunk van, aki ezzel az eszközzel dolgozik leginkább. de mi főleg bottal, zászlóval és ezzel a tamburbottal szoktunk dolgozni.
1: Most egyébként mindhárom eszközzel győztek a lányok, bajnokok lettek?
3: Igen, mindhárom eszközzel lettünk bajnokok. Nem mindegyik eszközzel csapatban dolgozunk, tehát hogy van például a tambur bottal szólóba szoktunk indulni, de bottal és zászlóval szinte mindig csoporttal indulunk.
1: Ahogy én itt nézem az eredményeket, hát különböző számomra idegen kifejezéseket olvasok. Mit jelent például az, hogy MBAT Kadét Team Stage? Mert hogy ők is aranyminősítést kaptak, csak szólok.
2: Igen, most már nem fuvószenére dolgozunk, vagy nem csak fuvószenére dolgozunk, hanem a mai divatos modern zenékre is, ezért az MBOT az azt jelenti, hogy modern zenére bottal dolgozik a csapat, és nem menettáncot mutat be, hanem színpadi táncot. Tehát, hogy ezt is nagyon sok kategória van nálunk, és lehet külön menet kategóriába nevezni, lehet színpadi kategóriába nevezni, lehet szólóba, duóba, kis formációba, nagy csapatba, pomponnal, bottal, mézbottal, zászlóval nevezni, úgyhogy nagyon sok kategória van, és igazából így különböztetjük meg. Bottal dolgozunk csapatban, kis formációban, szólóban, dúóban, ez a fő vonalunk nekünk. Pomponnal is dolgozunk csapatban is, és szóló kategóriában is, zászlóval csak csapatban is kis formációs kategóriák vannak, tamburbotban jelenleg szólostákkal dolgozunk.
1: Amikor menetzenére, ha jól mondtam a kifejezést, az csak bottal történik, ha menetzenére lépnek fel a lányok?
2: Igen, a menetzenére bottal és pomponnal lehet nevezni.
1: Mióta jött be egyébként ez a úgynevezett színpadi produkció, vagy színpadi tánc, színpadi koreográfia?
3: Hát nagyon sokáig kéz a kézben járt a színpadi és a menettánc, viszont mivel kicsit korlátozódnak a lehetőségeik a mazsaret csoportoknak, hogy úgy lehessen igazán gyakorolni a menettáncot, mivel 100 méter hosszú távon kell megtennünk ezt a koreográfiát, így egy picit a szövetség is afelé indult, hogy akkor külön vegye, hogy aki szeretne, az indulhat menettánccal, aki szeretne, pedig csak színpadi koreográfiával, viszont a tradicionális kategóriában, amivel mi is fogunk most indulni a világbajnokságon is, ott még mindig kötelező az, hogy a színpadi tánc mellé menettáncot is kell készíteni.
1: És akkor ez azt jelenti magyarán, hogy ilyenkor akár egy országos bajnokság menettáncán is 100 métert vonul minden egyes csapat, aki abban a kategóriában elindul?
3: Ez így van. Így van. Tradicionálisban 60 méter, de a rendes modern botos pomponos kategóriákban ott 100 métert kell megtenni 3 perc alatt.
1: Melyik a könnyebb?
3: Hát a színpadi szerintem könnyebb, mert mégiscsak egy 12x12 méteres helyszínen kell, viszont különleges a menettánc, és a lányok is nagyon szeretik. És nagyon látványos, úgyhogy szeretjük, de ugye nehéz időjárástól is függ, ki tudunk-e menni a szabadba gyakorolni, tehát hogy így kicsit több gyakorlást igényel.
1: Amikor egy-egy ilyen menettánc van, az hagyományosabb zenét igényel? Tehát kicsit ilyen katonai induló zenét, amihez úgy általánosságban hozzászoktunk régen, hogy na, ha mazsorettezés van, akkor valószínűleg valami katonai zenekaros zene van?
2: Igen, a tradicionális kategóriában kötelező indulóra táncolni a menettáncot. A színpadi táncot viszont már lehet olyan fuvószenei, modern fuvószenei feldolgozásra táncolni. A modern botban pedig bármilyen zenére lehet a menettáncot.
1: Mi az, amit egyébként egy-egy ilyen versenyen, mint például ez az országos magyar bajnokság, figyel a zsűri? Mert én azt gondolom, hogy ugye eleve, hát minden kategóriánál más és más, tehát hogy más az, amikor egy menettánc van, és más az, amikor egy színpadi tánc, mert azért én valahogy úgy képzelem el laikusként, hogy a menettáncban talán több kötelező elem van, vagy olyan elem, ami évek óta tradicionális?
3: Három területet néz a zsűri igazából, mind a menettáncnál, mind pedig a színpadi táncoknál. Koreográfiát, amiben benne van az, hogy mennyire járják be a lányok a színpadteret, milyen zenét választunk, milyen a kosztüm, illik-e a gyerekeknek a korosztályához, valamint a bottechnikát. Be van szintezve, 7 szint van a bottechnikában, nyilván a könnyebb botforgatástól a minél nehezebb felé, valamint mozgástechnika, hogy milyen a lábfeje, hogy dolgozik a testével, a kezével, a mindenitől, tetőtől talpig igazából milyen a mozgás technikája, és ezeket nézik. Nyilván a szinkronitás az mindig fontos volt, de ugyanezeket nézik a menettáncnál is.
1: És ilyenkor több zsűri pontoz, több oldalról, több látószögből, mint mondjuk egy formációs táncversenyen esetleg?
3: A színpadinál ott nem, ott szemben ülnek egymás mellett a zsűrik, 3 vagy 4 zsűri szokott lenni, pontozóbíró, valamint egy technikai bíró, aki nézi, hogy hány darab ejtés van, meg vannak-e a kötelező elemek. A menettáncnál ott azért szoktak mozogni a zsűrik, hogy szemből is nézik, hátulról is nézik, oldalról is nézik, minden irányból szokták figyelni a koreográfiát.
1: És egyébként koreográfusként melyik a jobb? Mert ugye azt hallottuk, hogy táncolni a lányok nagyon szeretik a menettáncot, vagyis hát azt előadni, koreografálni, és azt könnyebb egyébként.
3: Én nem érzek úgy különbséget, inkább azt mondanám, hogy más a kettőt, más hogy alakítjuk ki. Mivel egy menettáncnál 100 métert meg kell tenni, így inkább fontos a haladó lépéseknek a száma úgymond, illetve 6 méter szélességre van ugye lekorlátozva, így nem, így valamilyen szinten tényleg le van korlátozva, hogy milyen térformákat lehet használni, míg egy színpadi koreográfiánál azért a 12x12 méter az egy egész nagy terület, ahol amit ki tudunk használni.
1: Az megvan szabva egyébként, hogy a különböző eszközöket, hogy mondjam, milyen formában lehet használni, tehát hogy mondjuk mit lehet csinálni egy zászlóval, tilos, nem tudom, x méternél magasabbra dobni, vagy akár ugyanígy a bottal, vagy ezek mind csak abszolút a koreográfiát készítőnek a fantáziáján múlnak.
3: Hát igazából ránk van bízva, vannak tiltott elemek, ami nyilván védi a gyerekeket, hogy mit lehet és mit nem lehet csinálni, de igazából a koreográfusok fantáziájára van bízva az, hogy akár új elemet is ki lehet találni, és akkor azzal nyűgözni le a zsűrit. Úgyhogy hát a dobásoknál ott inkább az van meghatározva, hogy mennyi a minimum. Tehát, hogy 2 méter felett kell lennie például egy magas dobásnak, ami már a junior és senior korosztálynál például kötelező elem.
1: Akkor ez is korosztályonként változik, hogy mi az, amit minimum be kell, hogy mutassanak a gyerekek, a lányok?
2: Igen, a kisebbeknek természetesen kevesebb a kötelező elem. Például náluk csak alacsony dobásnak kell lenni, a junior-seniornál viszont már magas dobásoknak kell lenni, bot alatt meg kell tudniuk fordulni, átdobásoknak kell lenni a koreográfiában.
1: Van olyan egyébként, hogy vegyesen használnak egy-egy koreográfiában több eszközt is? Vagy az versenyen nem megengedett?
2: Versenyen nem megengedett. A Sportszövetség által szervezett versenyeken nem igaz, mert a mix kategóriában lehet. Ott botot pomponnal, zászlót bottal egy koreográfián belül. Nagyon kevés csapat használja, mert nehéz. És ott is elő van írva, hogy körülbelül a tánc felénél eszközt kell cserélni, tehát nincs olyan, hogy valaki végig pomponnal táncolja, a másik meg csak bottal táncol, hanem mindenkinek kell mindent, és ott bele kell rakni a pomponos kötelező elemeket, a zászlós kötelező elemeket, a botos kötelező elemeket, tehát ugye a mix kategória az egy nagyon összetett és nehéz kategória szerintünk. Nem is nagyon szoktuk mi legalábbis használni, próbálkoztunk már vele, de inkább mini formációval.
1: Egyébként minden lánynak tudnia kell minden eszközt használni, akár bot, pompon, akár pedig a zászló? Vagy van olyan, hogy valaki azt mondja, hogy na hát én aztán biztos, hogy nem tudom, én pomponnal nem szeretnék dolgozni, mert az nekem nem megy.
2: nálunk mindenki dolgozik szinte minden eszközzel. Nyilván van, akinek mondjuk olyanok az adottságai, hogy a pompon kategóriába jobban adott, akkor őt inkább pomponba indítjuk. Van, akinek az adottságai inkább a botra, akkor őt botban indítjuk. Van, akit inkább tradicionális áll az ő stílusához közelebb, akkor őt a tradicionális kategóriába indítjuk, tehát próbáljuk mindenkinek megtalálni ebbe a sok kategóriába a helyét, hogy mindenki ott teljesedhessen ki, amire a legalkalmasabb.
1: Ami szerintem még egy viszonylag fontos kérdés, hogy az elmúlt hosszú évtizedek alatt mennyit változott maga a mazsorett produkció, vagy mennyit változtak a mazsorett produkciók? Mert ugye azt már beszéltük, hogy ugye eszközökként azért például a pompon nem volt, biztos vagyok benne, az elejétől jelen, de a koreográfiák is jelentősen változtak? Mert hát a zenék is gondolom biztosan.
3: Igen, azért változtak, tehát hogy amikor mi mazsorettesztünk Ágival, akkor főleg fúvós zenére dolgoztunk. Nem feltétlenül erre az indulós katonai jellegű fúvós zenékre, de a repertoárunkban leginkább az volt. Ugye jellemzőbb volt az, hogy a mazsorett csoportok együtt működnek a fúvós zenekarokkal, több ilyen fesztiválra
1: volt együtt is vonultak.
3: Igen, igen. Akkoriban inkább két bottal dolgoztunk, és hát szerintem, mivel ha 20 éve, több mint 20 éve indult ugye ez a magyar mazsorett bajnokság is, úgyhogy egy 15 éve biztos, hogy éles váltásba ment át, és nyilván a gyerekek is változtak, a világ is változott, és így a modern zenék kerültek be a repertoárba, mert azt élvezik talán jobban a gyerekek, bár szerintem nagyon szeretik a tradicionális vonalat is, mert az mindig olyan kicsit különleges, főleg, hogyha zenekarral van lehetőségünk felvonulni. Úgyhogy azért változott. Régen is használták a pompont, meg mi például zászlót is használtunk régen, úgyhogy inkább a zenébe, egy kicsit a stílusban, meg egyre több a gimnasztikai elem a koreográfiákban, az akrobatikus elemek, tehát hogy még régebben táncosabb volt, és több volt a menetelés, most már kicsit áthelyeződött a hangsúlya az akrobatikára és a mozgásra.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést, maradjanak velünk!

0: Európa Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban vasárnap és pénteken 10 órától.
1: Kedves hallgatóink, május végén Moson-Magyaróváron rendezték meg a Magyar Mazsorett bajnokságot, ahol a miskolci mazsorettek mindhárom korosztályban bajnoki címet szereztek. A sportág legmagasabb szintű országos versenyén 12 első helyezést söpörhetett be a sportegyesület, de számos dobogós helyezést, aranyminősítést, illetve külön díjat is elértek. Összesen 22 produkcióval léptek a miskolci lányok a zsűri elé. A bajnoki címek elnyerésével kvalifikálták magukat az augusztus végén Lengyelországban zajló világbajnokságra. Folytatjuk tovább a beszélgetést Dudás Ágnessel és Kócini Rózsa Ildikóval, a Miskolci Mazsorett Sportegyesület két csoportvezetőjével. Beszélgetésünk második részében szó lesz többek között a világbajnokságról, de arról is, hogy várja a csatlakozni vágyókat a sportegyesület. Szeptemberben például nyílt napot is tartanak majd, ahol az érdeklődők megismerkedhetnek ezzel a sportággal, mozgásformával.
2: Mennyire népszerű egyébként hazánkban a mazsorettkedés?
3: Szerintem Magyarországon népszerű ez a sportág, hiszen kisebb települések, nagyobb, szinte minden nagyobb városnak van mazsorett csoportja. Ha megnézzük, Pécs, Szeged, Miskolc, Debrecen, mindegyiknek van mazsorett csoportja. De a kisebb falvakban is nagyon népszerű. Tehát, hogy Magyarországon nem is, de nagyon sok mazsorett csoport működik.
2: Itt a Miskolci Mazsorett Sportegyesületet egyébként sok helyre hívják, mert én azt gondolom, hogy egy nagyon színes tényleg program elem lehet bárhol, hogyha fellép akár csak egy 3-4 lány is, és én nemrég láttam a csapat egy részét zászlókkal is, botokkal is, és hát csak ámultunk és bámultunk mindannyian, akik ott voltunk. Sok szereplés van?
4: Igen, szerintem szerencsésnek mondhatjuk magunkat, mert a környező településekre is azért meg szoktak minket hívni, akár egy-egy falunap, városnap, vagy valamilyen fesztivál keretein belül is, illetve Miskolcon is azért megfordulunk a szokásos Kocsonya Fesztivál, a téli időszakban is szeretnek minket hívni, és mindig szeretünk az éppen aktuális fesztiválnak a jellegéhez igazodni mi is, és így sok lehetőségünk van bemutatkozni, és valamint a versenykoreográfiákat is így tudjuk gyakorolni, mert ez is fontos része a felkészülésnek, hogy minél többször előadhassunk egy-egy koreográfiát.
2: Ha már a versenyre visszakanyarodtunk, itt láttam, hogy van virtuózitás külön díj is. Ez mit akar?
3: Minden magyar bajnokságon a szövetség 3 külön díjat oszt ki, virtuózitás, karakter és nőiesség díját. Mi nagyon büszkék voltunk most Fossenák Virágra, hogy ő kapta a virtuózitás külön díját, és olyan elemek, olyan különleges elemeket mutatott be a Botos Szóló produkciójában, ami miatt a zsűri neki ítélte. És külön megtiszteltetés, hogy általában ezeket a díjakat szenior korosztályú szólista lányok szokták kapni, és Virág juniorként kapta meg ezt a díjat, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon különleges, és nagyon büszkék vagyunk rá, hogy ő kaphatta ezt a virtuózitás díját.
2: Azért szeniorok egyébként, mert hogy ugye mondjuk feltételezhető, hogy ők már több éve mazsoretkednek, és emiatt ugye nagyobb a tapasztalatuk.
3: Igen, tehát, hogy most már nagyon jellemző, hogy óvodáskorban kezdik el ezt a sportágat is, és mire oda jutnak, hogy 17-18 évesek, addigra már ugye nagyon sok színpadi tapasztalatot gyűjtenek, rutint, jobban ki tudják magukat fejezni, sokkal több mindent tudnak, mint mondjuk egy kadett vagy egy junior.
2: Hogyan tovább most ezután? Ugye itt hát rengeteg formáció fog Lengyelországban is bemutatkozni. Mit tudhatunk arról a világbajnokságról?
3: Most volt június 20-án az évzáró gála műsorunk, úgyhogy az utánpótlás csoportoknak ezzel megkezdődött a nyári szünet. Július első hetében lesz egy táborunk, és augusztus 3-ától kezdődik a felkészülés a világbajnokságra. Gyakorlatilag szinte minden nap lesz edzésük a lányoknak, kis formációba, szólóba, nagy csapatba, menettáncba készülünk.
2: És ilyenkor egyébként a lányok is úgy jobban izgulnak, mert hogy azért gyanítom, ugyanazt a formációt, ugyanazt a koreográfiát adják elő, ami már tulajdonképpen a kisújjukban van, de hát azért mégiscsak egy világbajnokság. Mi a tapasztalat?
4: Persze, mindig jobban izgulnak azért a világbajnokságon, mert azért annak nagy tétje van, hogy ott vannak, és több ország mazsoretjeivel versenyezhetnek. Igen, ugyanazokat a koreográfiákat adják elő, mint a magyar bajnokságon. Picit azért szoktunk finomítani rajta, vagy
3: nehezíteni,
4: mert nyilván a nyár folyamán is azért előveszik a lányok ám a botot is gyakorolnak, akár új elemet tanulnak meg, úgyhogy ezeket is bele szoktuk tenni, és csempészni a koreográfiákba, úgyhogy izgulnak. Szerintem már most azt várják, hogy mikor indulunk a világbajnokságra.
3: És a világbajnokságra nagyon sok országból érkeznek, Dél-Afrika, Franciaország, Horvátország, nyilván a házigazda Lengyelország, Csehország, Románia, Bulgária, Magyarország.
2: Akkor lesz bőven ellenfél, akit le kell győzni. Egy picit beszélgessünk arról, hogy ugye hallhattuk, hogy lesz például a nyári tábor, de azon kívül is várja a sportegyesület az esetleges ifjú mazsoretteket, vagy azok, akik szeretnének most megismerkedni ezzel?
4: Természetesen mindig várjuk az új jelentkezőket. Főleg szeptemberben szoktunk bemutató órákat tartani, amikor el lehet jönni, ki lehet próbálni a botforgatást, beállni egy-egy órát kipróbálni, és akkor úgy lehet csatlakozni hozzánk. Mivel most ugye meg lesz ez a tábor, utána lesz egy kis pihenés, így inkább azt javaslom, hogy aki új jelentkező, az szeptemberben keressen fel minket bátran, és akkor ki lehet próbálni és csatlakozni hozzánk egészen tényleg óvodáskortól felnőtt korosztályig.
2: Tehát akár valaki úgy is jelentkezhet, hogy mondjuk már nem is iskolás, de azt mondja, hogy szeretné ezt megnézni, mert nem emlékszem a szenior korosztálytágén, hogy mondtad, hogy az milyen kategóriát jelent pontosan az életkorban.
3: 16 év felettieké a szenior, felső korhatár nincs, 16 az alsó korhatár a szenior korosztálynak.
2: Egyébként kinek való ez? Tehát ki a jó ebben? Alapból kell egy ügyesség, vagy nagyon sok része megtanulható?
4: Hát nehéz erre megadni a választ. Igazából mindenkit tényleg szívesen várunk, mert az elsődleges az, hogy megszeressék ezt a mozgásformát, és jól érezzék magukat benne. Van, aki nyilván könnyebben jön bele, van, aki eleinte mondjuk döcögősen, de van egy pont, amikor tényleg jön egy áttörés, és utána szárnyalni tud ebben a sportágban. Nyilván kell egy kis kézügyesség, ritmusérzék, de ez mind-mind egy kicsit fejleszthető, úgyhogy tényleg bárkit szívesen várunk.
2: Annyit azért segítsünk, hogy ugye hallottuk, hogy szeptemberben majd lesznek nyílt órák, és akkor ki is lehet próbálni, gondolom, akár az eszközöket is. Utána egyébként hogy néz ki, hogyha valaki azt mondja, hogy jó, akkor ő szeretne járni? Milyen elfoglaltságot jelent ez? Mert azért valljuk be, hát rengeteg gyereknek ilyen külön óra, olyan sportfoglalkozás, azért ezeket is be kell tervezni, a szülőkről már nem is beszélve.
3: Korosztályonként eltérnek az edzés típusok és az edzés óraszámok is. Az óvodásoknak heti egy órájuk van, aztán a kisiskolásoknak már heti két órájuk van, van egy óra balettórájuk és egy óra mazsorettórájuk, és a versenycsoportoknak is heti kettő vagy három foglalkozás van egy héten.
2: És versenyek azok gyakran vannak egyébként?
3: A versenyidőszak az főleg márciussal kezdődik. Próbálunk minden hónapban legalább egy csoportot elvinni egy versenyre, tehát március, április, május, ami igazából a versenyidőszak, általában havonta egy verseny jut egy-egy csoportnak.
2: Fontos, hogy versenyezzenek a gyerekek?
3: Igen, fontos, hogy színpadi rutint verseny. És nem is maga a verseny, hanem a versenyre odautazás, az, hogy közösen utazunk a busszal, az, hogy ott vagyunk, közösen ebédelünk, hazautazunk, közösen élik meg azt, hogy na igen, ezt megcsináltuk, megküzdöttünk érte, és milyen szép eredményt értünk el. Inkább maga ez, ami közösségépítő.
2: És ha már közösség, azért a beszélgetésünk végén néhány gondolatot a csapatról is tudjunk meg. Hány mazsoret van jelenleg itt az egyesületnél?
3: Jelenleg 6 csapatban dolgozunk. és körülbelül 80 fő.
2: Ez nagynak számít egyébként így az országos átlagot tekintve?
3: Igen. Igen.
4: Igen.
3: Mi a nagy csapat, és büszkék vagyunk rá, mi a nagy csapatok közé tartozunk szerencsére.
2: És itt a 80 fő közül akkor mennyi megy Lengyelországba?
3: 44 fő fog utazni Lengyelországba.
2: Hát akkor mindenképpen már csak tényleg sok sikert kívánok, nem csak a lengyelországi világbajnokságra, hanem a következő megmérettetésekre, fellépésekre, különböző eseményekre is, és hát még egyszer gratulálunk itt a magyar bajnoki címhez, és köszönöm, hogy itt voltatok nálunk. Dudás Ágnes csoportvezető, köszönöm szépen, hogy befáradtál, illetve Kócini Rózsa Ildikó csoportvezetőnek is köszönöm szépen.
3: Köszönjük szépen, hogy itt lettünk.

0: Rádió. Az értékek hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, ezzel véget is ért a mai Európa Szalon. Köszönöm meg tisztelő figyelmüket, további jó rádiózást kívánok mindannyiuknak. Búcsúzik a szerkesztő, Huszár Kata. Viszont hallásra!
0: Európa Szalon. Az Európa Rádió kerekasztal beszélgetését hallották.

Esti nyugalom. Megálló a nap végén minden korosztály számára. Az Európa Rádió hitéleti műsora 19:20-től az Esti Krónikát követően.

0: 19 óra. 10 innen és 10 túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Továbbra is hazánk teljes területén érvényben van a tűzgyújtási tilalom. A tartós csapadékhiány és az országot sújtó kánikula okozta fokozott tűzkockázat miatt a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságának egyetértésével június 25-ével rendelte el Magyarországon a tilalmat. A kánikula és az elhúzódó csapadékhiány következtében mostanra az ország egész területén kiszáradt a biomassa az erdőkben és az azokkal szomszédos területeken. Az extrém száraz biomassa miatt a tűz gyorsan terjed, már kisebb szél esetén is, ezért megnő a keletkező tüzek intenzitása, és akár 15-30 méteres lángmagasságú koronatűzzé is fejlődhetnek. Az elmúlt napokban rengeteg szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat, ezek közül sok a mezőgazdasággal összefüggő eset. Több helyen is haszonnövényt és mezőgazdasági járműveket oltottak az egységek. A tűzgyűjtési tilalom ideje alatt tilos tüzet gyújtani, a belterületi és külterületi erdőkben és azok 200 méteres körzetében fekvő külterületi ingatlanokon, fásításokban és azok 200 méteres körzetében külterületi ingatlanokon. A tilalom a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik. A Meteorológiai Világszervezet előrejelzései szerint a globális El Niño jelenség hatására idén nyáron rendkívüli hosszantartó hőhullámokra és szélsőséges időjárási jelenségekre kell felkészülnünk, írt a közösségi oldalán az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László hozzátette, a megváltozott éghajlati helyzet nem csak az emberi szervezetet terheli meg, hanem az erdőket, a vizeket és a teljes élővilágot is komoly kihívások elé állítja. A vízügy, a katasztrófavédelem és az erdészetek munkatársai a terepen mindent megtesznek a kritikus infrastruktúra és természeti értékeink védelméért. Gajdos László szerint a helyzet nem csak a védekezésről, hanem az összefogásról is szól, és egy kis odafigyeléssel, a vízkészletek tudatos használatával, a tűzgyűjtési tilalom szigorú betartásával mindannyian tehetünk környezetünk védelméért. Rámutatott, különösen fontos, hogy ebben a rendkívüli forróságban fokozottan figyeljünk az egyedül élő idős rokonokra, szomszédokra, valamint házi kedvenceinkre is, akik számára a forró aszfalt vagy egy zárt autó percek alatt életveszélyes helyzetet teremthet. Kedd éjfélig harmadfokú hőségriadó van érvényben az ország egész területén, ami komoly,

0: Visszajelzések alapján a helyi adottságokhoz igazítják a nyári működést és a szükséges intézkedéseket. A gyermektáborokban a szabadtéri programokat lehetőség szerint védettebb beltérbe kell szervezni ezeken a napokon. A szakképzésben szükség esetén módosítják a gyakorlati képzések rendjét, és több pihenőidőt biztosítanak, míg a felsőoktatásban is kiemelt figyelmet fordítanak a megfelelő körülményekre, írta az oktatási és gyermekügyi miniszter. Magyarország részesévé vált annak a háromoldalú megállapodásnak, amely 22 uniós tagállam, több Európai Uniós intézmény és iparági szereplők részvételével jött létre az energiatárolás európai kiépítésének felgyorsítására, írta Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a közösségi oldalán. Az energiatárolás kulcskérdés a jövő energiaellátásában. Segít abban, hogy a megújuló energiát hatékonyabban tudjuk beilleszteni a rendszerbe, rugalmasabbá és biztonságosabbá teszi a hálózatot, és a magyar emberek által fizetett energiaárak csökkentését is támogatja. 22 tagállam összesen 45 gigawatt tárolói kapacitás létrehozását vállalta 2026 és 2028 között. Ebből Magyarország 700 megawatt új tárolói kapacitás létrehozásával veszi ki a részét. Ez erősíti az ellátás biztonságot, az energiaszuverenitást, és jól kiegészíti a korábban bejelentett hálózatfejlesztéseket, valamint a szélenergia kapacitások bővítését. Ez újabb uniós szintű együttműködés, amely a magyar emberek, a magyar vállalkozások és a magyar ipar sikerét szolgálja, írta a miniszter. Partnervállalatok segítségével alakítottak ki két korszerű eszközökkel felszerelt tantermet a Debreceni Egyetem mezőgazdaság élelmiszertudományi és környezetgazdálkodási karán. Az oktatástechnikai fejlesztést két cég támogatta több millió forint értékben, ostáblákat, laptopokat, projektorokat ajánlottak fel a karnak. A részleteket Pepó Péter professzortól hallják.
1: Az együttműködésünk a legkülönbözőbb cégekkel több évtizedre, 40 évre terjed vissza. Ez elsősorban kutatási együttműködés. Ezt követően kb. 20 évvel ezelőtt kezdődött olyan oktatási együttműködésünk, amely arra terjedt ki, hogy elvittük a cégek bemutatóira, tanácskozásaira a hallgatókat, nyári gyakorlatokat töltöttek ezeknél a cégeknél, és másfél évvel ezelőtt vetődött fel a KVS és a Corteva részéről, hogy ők nagyon jól tudták, hogy meglehetősen szűkös a pénzügyi lehetőségünk az oktatás technikának a korszerűsítésére, és ezek a közös beszélgetések tették lehetővé, hogy formálódjon egy olyan elképzelés, miszerint van két gyakorlónk, tantermünk, és ennek a korszerűsítésére ők pénzügyi segítséget, szakmai segítséget nyújtanak. Egy olyan korszerű oktatástechnikai berendezése ellátott két tantermet sikerült berendezni, amelyben párhuzamosan mehetnek a projektoros vetítések, okos táblán, PowerPointos prezentáció, megjelölhetnek, kiemelhetnek a kollégák különböző adatokat, jelenségeket összehasonlíthatják, tehát a szokásos tábla és kréta helyett a mai kornak megfelelő, a mai nemzedéknek, generációnak megfelelő érdekesebb technikát is tudnak alkalmazni. Ez az első két tanterem, a Béken példaértékűnek szeretnénk állítani a többi agráris intézet és tanszék elé, hogy lehet ilyen megoldásokat találni.
0: Két éve csúcsokat döntöget hazánkban a Diákolimpia nevezések száma, amely a versenysorozaton túl már az élménysportra fókuszáló diáksportfesztiválokkal is kibővült, így jóval több diákot mozgat meg a teljes tanévben. Idén már 39. alkalommal rendezte meg a Magyar Diáksport Szövetség a Diákolimpiát. Ebben az évben kis híján elérte a 400 ezret a nevezések száma, amely köszönhető egyrészt a sportágak bővülésének, ugyanis idén már több mint 70 sportágban rendeztek versenyeket. A bővülés másik oka pedig az, hogy tavaly óta elindult a Diákolimpia Junior is, a Diáksportfesztiválok eseménysorozata, ahol nem versenyek, hanem kifejezetten élménysport foglalkozások várják a fiatalokat. Összesen 2727 intézmény nevezett a különböző sportágak eseményeire ebben az évben, ami szintén rekordnak tekinthető. A sportági népszerűségi versenyt az atlétika nyerte, ezt követi a labdarúgás, az úszás és a röplabda. Ha a vármegyék aktivitását nézzük, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye továbbra is tartja vezető helyét több mint 32 ezer nevezéssel, őt követi Pest vármegye és Budapest. A településeket tekintve Budapestet leszámítva a legaktívabb Miskolc városa.

0: esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsora.
1: Áldás békesség! A mai elcsendesedés alkalmával Kús Ádámot, a Rakamazi Református missziói egyházközség lelkipásztorát hallhatják. Imádkozzunk! Mennyei Atyánk, köszönjük, hogy ezen a napon is eléd állhatunk. Csendesítsd el a szívünket, és segíts, hogy meghalljuk igéd biztatását ezen a vasárnapon is. Szeretnénk elcsendesedni, megpihenni, feléd fordulni. Nem szeretnénk elfelejteni ezt az ünnepnapot, amit veled tölthetünk. Emlékeztess bennünket arra, hogy életünk nem a véletlenek kezében van, hanem a te gondviselő gondolatod és gondviselésed hordoz minket. Amen. A 121. Zsoltáron keresztül szól hozzánk most Isten az ő igéjével. Tekintetemet a hegyekre emelem, honnan jön segítségem? Segítségem az Úrtól jön, aki az eget és a földet alkotta. Nem engedi, hogy lábad megtántorodjék. Nem szunnyad az, aki védelmez téged. Bizony nem szunnyad, nem alszik az, aki védelmezi Izraelt. Az Úr védelmez téged. Az Úr a te oltalmad jobb kezed felől. Nem árt neked nappal a nap, sem éjjel a hold. Az Úr megőriz téged minden bajtól. Megőrzi életedet. Megőriz az Úr jártodban, keltedben, most és mindenkor. Amen. Kedves testvérek, Rakamazon szolgálok lelkipásztorként, és amikor autóba ülök, és a környéken utazom, szinte mindig feltűnik előttem a Tokaji hegy. Ha Nyíregyháza felé indulok, vagy ha Szerencs irányába megyek, ha Nyíregyháza felől hazafelé érkezek, és mondjuk Szerencs irányából hazafelé érkezek, akkor szinte mindig látom valahol a távolban. Az évek során pedig egy tájékozódási ponttá vált számomra. Elég egy pillantást vetnem rá, és már is tudom, merre járok. Ha alig látszik, tudom, hogy messze vagyok tőle. Ha egyre magasabbnak látom, tudom, hogy közeledek. Nem kell térképet elővennem, nem kell nézegetnem az órámat, hogy mennyi idő, hanem tudom, mert látom a hegyet, és ez eligazít. A 121. Zsoltár írója is felemeli a tekintetét a hegyekre, talán ő is zarándokként járta az utat Jeruzsálem felé, a hegyek tájékozódási pontot jelentettek számára is. De érdekes, hogy nem áll meg ennél a látványnál, hanem feltesz egy kérdést, talán önmagának. Honnan jön segítségem? És a válasz nem az, hogy a hegyektől, hanem ezt mondja. Az én segítségem az Úrtól van, aki az eget és a földet alkotta. Nekünk is vannak tájékozódási pontjaink. Vannak emberek, akikre felnézünk, vannak helyek, amelyek biztonságot adnak, vannak szokások, amelyek kapaszkodót jelentenek. Ezek mind fontosak. De a Zsoltár arra tanít, hogy a végső segítség nem ezekből érkezik. A hegy csak mutat valamit. A segítség mindig az Úrtól jön. És milyen jó ezt tudni. Mert a tájékozódási pontok néha eltűnnek. Van, hogy a Tokaji hegy is ködbe és felhők mögé burkolózik. Az emberek megöregszenek, körülményeink megváltoznak. Amit biztosnak hittünk, egyik napról a másikra bizonytalanná válhat. Isten azonban nem. Ő nem változik. Ezért mondhatja a Zsoltáros teljes bizonyossággal, nem szunnyad és nem alszik Izrael őrizője. Mi elfáradhatunk, ő nem. Mi eltévedhetünk, Ő mindig tudja, hogy merre járunk. Mi néha nem az utat látjuk, és nem látjuk megfelelően az irányokat, ő azonban mindenről tud, és mindent a kezében tart. Ezért ismétli újra és újra a Zsoltár, az Úr megőriz. Jártunkban, keltünkben, nappal és éjjel, most és mindenkor. Persze, ettől lehetnek nehezebb napjaink. Lehet, hogy lesz olyan időszak, amikor egyedül fogunk haladni az úton. Azonban az a bizonyos, hogy az egyedül létben és a mélységekben is az Istentől várhatjuk a segítséget. Az Úr megőriz a mélységben, az egyedül létben is. Ő nem hagy el. Talán ma is sokan indulnak útnak. Van, aki munkahelyére siet, van, aki a templomba, van, aki már tudja előre, hogy nehéz döntések várnak rá, van, aki egy orvosi vizsgálatra készül a közeljövőben, és bizonytalansággal néz a következő napok elé. Másnak egy talán régóta halogatott beszélgetést kell lefolytatnia, vagy éppen egy olyan terhet hordoz, amelyet senki más nem ismer, és amiről senki más nem tud. Mindannyian úton vagyunk. Nem csak egyik településről a másikra, hanem életünk különböző szakaszain is. A 121. Zsoltár arra emlékeztet bennünket, hogy ezeket az utakat nem egyedül járjuk. Aki megalkotta az eget és a földet, ismeri a mi utunkat is. Tudja, hová tartunk. Látja félelmeinket, és előttünk jár. Ezért, amikor ma kilépünk az ajtón, nem csak egy új nap kezdődik el, hanem az Isten gondviselése vehet körül bennünket ezen a napon is. Azzal a bizonyossággal léphetünk ki ezen a napon az ajtónkon, indulhatunk el életünk útján, hogy felnézhetünk a hegyre, és bátran elmondhatjuk, hogy segítségünk az Úrtól jön, aki az eget és a földet alkotta. Amen. Úrunk Istenünk, köszönjük, hogy ma is emlékeztettél bennünket, hogy segítségünk egyedül tőled jön. Ezért kérünk, hogy kísérd utunkat ezen a napon. Adj bölcsességet döntéseinkhez, erőt feladatainkhoz, és adj békességet minden utunkhoz. Amikor öröm ér bennünket, taníts hálát adni. Amikor pedig nehézséggel találkozunk, segíts, hogy ne veszítsük szem elől a te gondviselésedet és a te kegyelmedet. Őrizd meg jártunkban és keltünkben, most és mindenkor. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal.

Áldott légy, Urunk, hogy úgy szerettél bennünket, hogy életed is értünk adtad. Te csak a bűnöket, csak a bűneinket gyűlölöd, de a bűnöst szereted, és megmenteni és megújítani akarod, ezért szereztél bűnbocsánatot kereszteddel. Áldott légy, hogy ezáltal a veled való kapcsolatunk rendeződhet, és gyermekeidé lehetünk. Áldott légy, hogy ma is szeretetet töltöd lelked által gyermekeid szívébe, hogy a mi tökéletlen és önző szeretetünket igazabbá tedd, és forrása légy szeretet gyakorlásunknak. Hála neked, hogy te nem fordulsz el tőlünk, és nem felejtesz el bennünket. Tudod, hol és hogyan, miben és miként vagyunk benne. Olvasol a szemünkből, érted lényünket, fogadod sóhajainkat. Felénk fordulásod életünk fordulatának záloga. Áldó szavad, átoktörő ige. Arcod tükrében a másik ember is szebb és szeretnivalóbb lesz. Rád bízzuk magunkat és szeretteinket, aki úgy akarsz áldani, hogy hozzám fordulsz, és a tőled jövő szeretettel ajándékozol meg, teljes békességgel ajándékozol meg, és így mi is szeretetet csatornái, békességszerzők és áldásosztók lehetünk életünk minden területén. Ámen.

0: Álom, álom, édes álom. Esti mesénk következik. Fölséges harapnivalók. Ezt a történetet én is csak hallottam. Sem a királlyal, sem a kamarásával nem volt dolgom. Egyedül Búzás bácsival hozott össze a szerencse, mert több ízben vásároltam tőle péksüteményt. Állítólag a perecet Búzás bácsi találta föl. Hogy úgy volt-e, nem tudhatom. De kezdjem az elején. Élt egyszer egy király, aki olyan válogatós volt, hogy az csoda. Tele volt befőttel a királyi kamra, és minden nap másfajta befőtt kellett az asztalára. Meta ugyanazt kapta, toporzékolt, és le akarta vágatni a kamarás fejét. Hívta a hóhért, vegyen mértéket a kamarásra, hogy mekkora vérpadot ácsoljanak neki. Így a kamarás sírt, rít, és annyit elért, hogy minden második héten zárva tarthatta a kamarát. Viszont az alatt a szakács törhette a fejét, hogy mit süssön. A szakács feje jobban főtt, mint a leves hús a fazékban. Ha a király nyúlpaprikást kívánt, mindenki szaladt nyulat fogni. Ha ősz húsra fájt a foga, szaladt az egész nép őzet hajtani. Amikor pedig ragulevest akar tenni, a birodalom apraja nagyja kergette az erdőben a ragut. Búzás bácsi volt akkoriban a szakács a palotában, és minden napra más ételt talált ki. Egyik nap aranygaloskát készített, másik nap mogyorós fánkot, a harmadik nap kapros palacsintát. Így ment ez 7 napon keresztül, amikor is a kamarás újra kinyitotta a kamarát. A szakács pihent, és a kamarás verhette a fejét a befőttes üvegekbe az izgalomtól. Búzás bácsi főleg tésztaféléket sütött. Mandulás pitét, csokoládészeletet, fatörstortát. Még nem egy szép napon, semmi egyéb nem jutott az eszébe. Szerencsére a 7 nap eltelt, és megint a kamarás vacogott a befőttes üvegek között. Ez alatt Búzás bácsi gondolkodott, és étlapokat böngészett. Itt akadt rá a majom mézre. A következő héten habot vert, tojást kavart, cukrot tört, majom körmöt reszelt belé, készítette a majom mézet. A királynak ízlett a majom méz, és megkérdezte, aztán miféle ennivalót készítesz holnapra? Erre Búzás bácsi azt mondta, egy életem, egy halálom, én bizony holnapra is majom mézet készítek, mert egyéb nincs az eszemben. A király arca elsötétült, és amikor Búzás bácsi kiment, hallotta, hogy a király fölugrott a trónusra, és toporzékolt. Búzás bácsi másnap gonterhelten kavarta a tojásságát, törte a cukrot, reszelte a majom körmöt. Arra riadt föl, hogy ott van a hóhér a centivel, és kezd mértéket venni róla a vérpadácsolásához. Ő felsége olyan válogatós, hogy csoda, mondta a hóhér magyarázatképpen. És még hozzátette, azt hiszem, délután vége az életednek. Erre Búzás bácsi elhatározta, hogy elmenekül. Csak egy cipót vitt magával az útra. Futott az erdő felé, de nem sokára meghallotta, hogy lovasok üldözik. Maga a király vezette a csapatot. Búzás bácsi fölmászott egy fára. A király pedig leszállt a lóról, és így kiáltott. Gyere le, mert úgy is vége az életednek. Én aztán nem, felelt Búzás bácsi, mert felséged olyan válogatós, hogy csoda. Nem-e? Toporzékolt a király. Nem, kiáltott Búzás bácsi. Erre a király megparancsolta a hóhérnak, hogy vágja ki a fát. Baltát kerítettek, és a hóhér munkához látott. De csak tessék, lássék, mert a hóhér sajnálta a fát. Mire a király mérgesen elvette a baltát, és most ő látott a favágásnak. Akkorákat sújtott a törzse, amekkorákat bírt. Búzás bácsi erősen fogóckodott, de az egyik balta csapásnál lejtette a kenyeret. A kenyér a király lába elé esett. Mire a király megkérdezte, mi lenne az? Kenyér, mondta a kamarás. És azt eszik-e, vagy isszák? Érdeklődött a király, aki a friss levegő megéhezett. Megmondták neki, hogy a kenyér olyan étel, aminélkül nem étel az étel. Erre a király tört belőle egy darabot. Ízlelgette. Újra tört belőle, és az arca földerült. Gyere le, mondta a szakácsnak. Ennél fölségesebb harapnivalót nem ettem. Amikor Búzás bácsi lemászott, a király még megintette. És te majom mézzel taktálsz, amikor ilyen finomat is tudsz sütni? Felség, mondta a kamarás, ezt is kegyeskedjék meg kóstolni. És átnyújtott egy almát. A király beleharapott és bólintott. Ez is fölséges, jobb, mint amit eddig a kamarádból adtál. Ezzel megparancsolta Búzás bácsinak, meg a kamarásnak, hogy térjenek vissza, és rendezzenek olyan lakomát, amelyen mindenki kenyeret és almát eszik. A király meg is jutalmazta Búzás bácsit, olyannyira, hogy később pékséget is tudott nyitni, és föltalálta a perecet. Valóban olyan sós pereceket árult, hogy a király behunyt szemmel ropogtathatta. Pedig a király olyan válogatós volt. Csoda!
1: Mája szép napján nyugodott, egészen beakonyodott. Jó sötétbe vonta magát, adjon Isten jó éjszakát. Köszönjük, hogy velünk voltál, Isten, hogy megtartottál. Nyújts az éjjel is oltalmat, a fáradtnak nyugodalmat.

esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsorát hallották.

0: 20 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Büszke a Tisza kormány első 50 napjára, ilyen rövid idő alatt már több tucat vállalásukat sikerült teljesíteniük, írta Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán vasárnap. Az eredmények között sorolta, hogy megállapodtak 6000 milliárd forint uniós pénz hazahozataláról, az infláció évek óta a legalacsonyabb, a forint 5 éve nem volt ilyen erős. Ezek mellett említette azt is, hogy jelentősen olcsóbb lett a magyar államadóság finanszírozása, az üzemanyag pedig már jóval olcsóbb, mint a védett ár volt. Kitért arra, hogy elindították a valaha volt legerősebb korrupció ellenes küzdelmet, rövidesen feláll a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal, valamint elfogadták a miniszterelnöki mandátum 8 évben korlátozását. Mint írta, visszavették a közérdekű alapítványokba kiszervezett 1000 milliárdos állami vagyont, jelentősen csökkentették a képviselők, a miniszterelnök és a miniszterek fizetését, minimum 50 milliárd forint spórolnak a képviselői költségkeretek csökkentésével. Leállították a devizahiteles ügyekben a végrehajtást és a kilakoltatást. Magyar Péter az eredmények között nevezte meg az önálló oktatási, egészségügyi, környezetvédelmi és vidékfejlesztési minisztériumok létrehozását, a rendeleti kormányzás megszüntetését, azt, hogy Magyarország csatlakozik az Európai Ügyészséghez, és teljes jogú tagja marad a Nemzetközi Büntetőbíróságnak. Új mérföldkőhöz érkezett a Betesda gyermekkórház, átadták az ország első hiperrealisztikus csecsemőbeteg szimulátorát. A gyermekápolók és gyermekorvosok ezentúl minden eddiginél életszerűbb körülmények között gyakorolhatják a legkritikusabb beavatkozásokat. A 20 millió forint értékű eszköz a Magyarországi Református Egyház támogatásával, a református pályázati és beruházási szolgálat közreműködésével került az intézménybe. Ez a világ egyik legfejlettebb betegszimulátora, amely a gyermekkórház Scale laborjának egyik kulcsfontosságú eszköze lett. A csecsemő szimulátor legkülönlegesebb funkciói közé tartozik a kutacs méretének módosítása, a fényre történő pupilla reakció, a görcsrohamok és a keringés megállás szimulálása. Emellett az intubálást és a légcsőkanül cseréjét is gyakorolhatják majd a medikus hallgatók. Megdőlt a hazai országos melegrekord szombaton, Budakalász állomáson 40 fokot mértek, mellyel új legmagasabb napi maximum hőmérséklet országos rekord született, közölte a Hungaromet ZRT. A korábbi rekord 37,5 fok volt, melyet Örkény állomáson 1994-ben mértek. Bodán csak 26,3 fokig hűlt le a levegő szombaton, így a legmagasabb napi minimum hőmérséklet országos rekord is megdőlt. A meteorológiai szolgálat Budapest-Újpest állomásán 39,8 fokig emelkedett a hőmérséklet, ezzel új legmagasabb napi maximum hőmérséklet fővárosi rekord született. A korábbi rekord 36,5 fok volt, melyet már nagyon régen, 1935-ben regisztráltak. Idén már 7. alkalommal rendezi meg az Abaújvári Református Gyülekezet a Tiszáninneni Református Egyházkerület támogatásával

0: Nikula, napos idő várható, az északi középhegységben és a keleti megyékben zápor, zivatar kialakulhat. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, azonban zivatarok környezetében erős viharos széllökés is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 35 és 41 fok között várható.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Isten előtt csendességben. Isten tiszteleti közösség a rádió hullámhosszán. Az Európa Rádió református hitéleti műsora.
1: Kedves hallgatóink, Isten tiszteletet közvetítünk a Hajdúszoboszlói Református templomból. Igét hirdet Cető Norbert, a gyülekezet lelki pásztora.

Kegyelem, irgalom, békesség Istentől, ami atyánktól, és a Úr Jézus Krisztustól, ami megváltunktól. Amen. Sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm a kedves jelenlévőket itt a Hajdúszoboszlói Református templomban, és szeretettel köszöntöm a hallgatókat, akik az Európa Rádión keresztül csatlakoznak a ma délelőtti istentiszteletünkhöz. Kedves testvérek, fennálló éneként a 731-es dicséretünknek az első, illetve a második versét énekeljük. A fennálló ének alatt szeretném kérni a templomban lévő gyermekeket, hogy a számukra megtartott gyermek Isten tiszteletre kimehetnek a lelkészi hivatalba. Fennálló éneként a 731-es dicséretünket énekeljük, tehát első.

A gyülekezet foglalja el a helyét, és folytassuk tovább Istenünk magasztalását a 809-es számú dicséretünkkel. A 809-es számú dicséretünk így kezdődik: Isten nevét dicsérem, szívem csupa hála. A 809-es dicséretünknek 5 versszaka van, és mind az 5 versszakával folytassuk az Úr magasztalását.

0: ami segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Kedves testvérek, lelkünk épülésére és hitünk megerősítésére szeretném a 30. Zsoltárt felolvasni. Hallgassuk nyitott szívvel, és azzal a reménységgel, hogy nem csak a fülünkig, hanem egészen a szívünkig is érnek a mi Urunk szavai. Zsoltár, templom szentelési ének, Dávidé. Magasztallak, Uram, mert megmentettél. Nem engedted, hogy ellenségeim örüljenek bajomon. Uram, Istenem, hozzád kiáltottam, és meggyógyítottál engem. Uram, kihoztál engem a holtak hazájából. Életben tartottál, nem roskadtam a sírba. Zengjetek az Úrnak, ti hívei, magasztaljátok szent nevét. Mert csak egy pillanatig tart haragja, de egész életen át a kegyelme. Este szállást vesz a sírás, reggelre itt az újongás. Míg jó dolgom volt, azt gondoltam, nem tántorodom meg soha. Uram, kegyelmedből hatalmas hegyre állítottál. De amikor elrejtetted orcádat, nagyon megrettentem. Ekkor hozzád kiáltottam, Uram, és így esedeztem az Úrhoz. Mit használ neked a vérem, ha leszállok-e a sírgödörbe? Hálát ad-e neked, aki porrá lett, hirdeti-e hűségedet? Hallgass meg, Uram, kegyelmesen, légy segítségemre, Uram. Te pedig gyászomat örömre fordítottad, leoldoztad gyászruhámat és örömbe öltöztettél. Ezért szüntelen zeng neked a szívem, örökké magasztallak, Uram, Istenem. Kedves testvérek, válaszoljunk a mi Istenünk megszólító szavára, és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusért, a 30. Zsoltárral együtt mi is hálatelt szívvel köszönjük meg neked, hogy megmentett életű gyermekeidként hallgathatjuk a te szavadat. Köszönjük, hogy Jézus Krisztusban megmutattad, hogy mindennél drágábbnak és becsesnek tartasz bennünket. Köszönjük, hogy te valóban ki emeltél bennünket a bűn és a halál fogságából, hogy te valóban fölragyogtattad a kegyelem ajándékát a mi életünkben. Ezért nagyon hálásak vagyunk neked, de azt is köszönjük, hogy megengeded, hogy ezen a mai délelőttön is hallhassuk a te szavadat. Köszönjük, hogy te megszólítasz bennünket. És köszönjük, hogy ebben a nagyon meleg nyári időben még inkább közel kerül hozzánk a Zsoltárosnak a szava, hogy te, mint a szarvast, úgy újítasz és frissítesz fel bennünket a te forrásodból, a te éltető igédből. Szívünkből kérünk, Istenünk, hogy hallgass meg a mi könyörgésünket, küldd el a te szent lelkedet, és add, hogy meghallói és megcselekvői lehessünk annak az üzenetnek, amit ezen a mai délelőttön ma a szívünkre helyezel. Nem a magunk érdemeiért, hanem egyedül a drága Úr Jézus Krisztusért kérünk, hogy hallgass meg bennünket. Amen.
1: Ünneplő gyülekezet, kedves testvérek, folytatjuk tovább Isten tiszteletünket, a 714-es számú éneket keressük ki. A 714-es számú ének első verszakát énekeljük, így kezdődik ez az ének, te hozzád jövünk már, Istenünk.

a mi ígére figyelésünk megáldása és megszentelése jöjjön az élő Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Ezzel az előfohászal én magam is szeretettel köszöntöm a jelenlévőket és az Európa Rádió hallgatóit. A mai napra a Biblia olvasó kalauzunk nem csak a Timóteus első levelét kezdte meg, hanem folytatja a Zsoltárok könyvét. A 121. Zsoltár van kijelölve, de van egy alternatíva, a 30. Zsoltár. Lelkipásztor társamtól ezt hallottuk felolvasva, és én most a 30. Zsoltárnak a 12. és 13. verseit olvasom, és magyarázom Isten lelkét segítségül kérve. Így szól hozzánk Isten üzenete: gyászomat örömre fordítottad, leoldoztad gyászruhámat, és örömbe öltöztettél. Ezért szüntelen zeng neked a szívem, örökké magasztallak, Uram, Istenem. Ünneplő gyülekezet, kedves igehallgatók itt a templomban, vagy éppen az Európa Rádió előtt. A 30. Zsoltárnak van egy különleges ajándéka, amelyet ki kell a lélek által bontani, és ez a Zsoltár ajándék három gondolatban is megfogalmazható, ugyanis a 30. Zsoltár a maga belső meggyőződésével, teljes egészével először is regenerál, másodszor recitál, harmadjára pedig reaktivál. És én ezt a három idegen szót szeretném kifejteni a Zsoltár teljes értelmében, külön hangsúllyal arra a két igeversre, amit megismételtem, azaz a 12. és a 13. igeversre nézve. Az első gondolatom tehát az, hogy a 30. Zsoltár regenerál. Mit jelent ez a kifejezés? A regenerálni szó azt jelenti, hogy valamit helyre tenni, megújítani, meggyógyítani. És a 30. Zsoltárnak valójában ez az üzenete, mert az írója felfedi azt az egyéni életeseményt, amely a mélységből a magasságba vezet. Fájdalmak, küzdelmek, gyász, halál közeliség az az élmény, amely feszítette a Zsoltár egykori írójának, hagyományunk szerint Dávidnak a lelkét, majd az Isten megmutatta azt, hogy ez a fájdalom nem csak az egyéni életben, hanem a társadalomban is ott van, és képes az Úristen kegyelemből gyógyítani, helyreállítani, megerősíteni. Éppen ezért ez a Zsoltár, bár regenerációról beszél, egy hívő embernek a belső vívódásáról, majd gyógyulásáról, újjáteremtődéséről, mégis a felirata szerint valamikor a korokban templom szentelési ének és imádság lett. És itt meg kell állnunk egy szóra. Hogyan? Miért? A válasz nagyon egyszerű. Azért, mert a regenerált hívő élet az minden korban templomépítő és templomszentelő élet. Ezt megismétlem még egyszer. Ez a tétel mondata az első gondolatomnak, hogy a regenerált hívő élet minden korban és minden időszakban templomszentelő és templomépítő élet. Ahol van személyes meggyőződés, Istenre találás, ott mindig épülnek a templomok, épülnek a lelki közösségek, ott felszentelődik a hely, és felszentelődik az alkalom. Azonban sajnos ennek az ellentétje is igaz. Mert a degenerált vallásosság minden korban és minden időszakban templom leépítő, templom romboló. És hogy milyen a degenerált vallásosság, hát arról én magam is tudnék beszélni, de hála az Istennek, hogy nem nekem kell elmondani, hanem elmondja helyettünk Pál apostolnak az a tanítása, amely szintén a mai napra van kijelölve az első Timóteus levél első fejezetéből. Mert ott úgy tanítja fiatal gyermekét, lelki gyermekét Pál apostol, hogy világosan és kíméletlenül leírja, hogy milyen a degenerált vallásosság, a megbetegedett, az a vallásosság, amelyik nincs a helyén, amely nem találja az Isten felszabadító, gyógyító üzenetét. És idézem az első Timóteus levélből a mai napra
kijelölt részt, amely egy nagyon kemény diagnózis. És leírja azt is Pál apostol, hogy sajnos a degenerált vallásosság, amelyik nem tudja elfogadni a tiszta szívből, képmutatás nélküli hitből fakadó szeretetet, az valójában immunis az Istenre. És akkor idézem a mai napra kijelölt új szövetségi részt, amely a degenerált vallásosság időtlen diagnózisa. Némelyek elfordultak ezektől, tudniillik a szeretettől, a hittől, és üres fecsegésre adták magukat. Törvénytanítók akarnak lenni, de nem értik sem azt, amit mondanak, sem azt, amit bizonygatnak. Mi azonban tudjuk, hogy a törvény jó, ha valaki a törvénynek megfelelően él azzal. És tudjuk azt is, hogy a törvény nem az igaz ellen van, hanem a törvényszegők és az engedetlenek. A hitetlenek és a bűnösök, a szentségtelenek és a szentségtörők, az apa és anyagyilkosok, az embergyilkosok, a paráznák, a fajtalanok, az emberrablók, a hazugok, a hamisan esküvők ellen, és mindaz ellen, ami ellenkezik az egészséges tanítással. Ez pedig a boldog Isten dicsőségéről szóló evangélium. És kedves testvérek, hogyha hangsúlyt kellene tenni erre a felsorolásra, akkor én ide tenném, hogy van boldog Istenünk. Milyen csodálatos ez a jelző. És az Isten azt akarja, hogy boldoggá tegyük őt, életvitelünkkel. Azzal az életvitellel, amely igen tud mondani ő rá. És miért ne kezdenénk mi is azzal az életünk regenerálását, hogy egy kicsit hálát adunk az Úristennek, hogy megköszönjük azt, hogy nehézségeink, bűneink, vagy éppen félrecsúszott, kificamodott életvitelünk ellenére ő meggyógyított minket. Mert van miért hálát adni. És az Isten pontosan azt akarja, hogy beleilleszkedjen a mi életünk, a mindennapunk az ő boldogságába. De ez az kell, hogy engedjük az Istentől a regenerációt, amelyik nem titkolja a bűnöket, amelyik szembenéz önmagával, a hibával, és amelyik el tudja mondani az Úristennek azt, hogy nélküle nem tudok felállni. Azt hittem, hogy nem tántorodom meg soha, írja Dávid a Zsoltárban. Aztán rá kellett jönnünk arra, hogy a saját tapasztalataink, a saját erőnk, a saját egunk oly sokszor cserben hagy minket. De az Úristen előtt mindig lehet újra kezdeni, mert még boldog Istenünk van. És a boldog Isten azt akarja, hogy a mi életünk az ő ritmusára újra ezt a boldogságot hordozza. Mert a boldogság és a meggyőződés, a vele való találkozás személyessége, az előhívja, előszereti bennünk a legjobbat, a nagybetűs embert, amelyet alig lehet ma megtalálni, kedves testvérek, a világban. És előhívja belőlünk azt a fajta hívő életet, azt a fajta Isten tiszteletet, amely része az Úristen boldogságának. És ez a költemény, amely egykor belénk íródott tapasztalatok és meggyőződések által, előjöhet, mert mindnyájunkban ott lakik egy Zsoltár, és itt tud a hívő ember recitálni. Ez a második gondolat, kedves testvérek, ugyanis a 30. Zsoltár nem csak regenerál, és nem csak egy örök szeretetből fakadó hadviselés a mindenkori degenerált vallásosság ellen, hanem a 30. Zsoltár recitál is. Mélységek és magasságok feszülnek a Zsoltárban. Hogy ne feszülnének, amikor maga Dávid király úgy éli meg a helyzetet, hogy nyilvánosan bevallja, halálközeli élményei vannak. Beteg lett, szenvedett, sokat kínlódott, vajúdott, és ebben a szenvedésben ő nem ártatlan. Egyesek a 30. Zsoltár mögött azt a történetet vélik felfedezni, amely Dávid királyhoz kötődik, és Sámuel második könyvének a 24. fejezetében van leírva. Dávid elrendel egy népszámlálást, pedig kérik tőle, hogy nem biztos, hogy ez jó ötlet, mert szembe megy az Isten akaratával. És amikor Dávid elköveti ezt a hibát, és rájön erre, akkor már majdnem késő,
mert 70 ezer ember halálát okozza egy rossz döntéssel. És ez lelkileg is betegségbe viszi Dávidot, de a társadalmát is. És ezek a mélységek, ezek az őszinte én közlések ott vannak a Zsoltárban. Dávid már nem beszél mellé. De egyszer csak a mélység hangjait felváltja a meggyőződés öröme, hogy igenis megbocsátó, mélységből felemelő Istene van. Ezért recitál Dávid. Recitálni azt jelenti, hogy a bennünk lévő költeményt előadni. Azt mondja a fogalom meghatározás, hogy fejből. A hívő ember azt mondja, nem kell fejből elmondani, hogy kicsoda nekünk Isten. Szívből kell elmondani. Mert elég az igét fejtegetni, sokan tudják. Megszívlelni kevesebben. És a hívő ember mindig a szívéből válaszol az Istennek őszintén, és elmondja, hogyha igenis valamit rosszul tett, de megtapasztalja az Isten felemelő erejét. És ezért válik a 30. Zsoltár recitációvá a hívő embernek az Isten előtti szeretetből fakadó újjáépülésévé. Mert így válik templomépítővé és templom szentelővé az ember, ahogy az első gondolatban mondtam. És az életünk is hasonlít egy költeményhez, kedves testvérek. Ezt a Zsoltárt egykor énekelték is a templom felszentelésekor. Dávid nem építhetett templomot, a fia igen. Éppen ezért az a Zsoltár felirat valószínű, hogy korokat és időket átível. És újra elővették, holott egy embernek a személyes, mélyről fakadó vallomása van benne. És mégis része a templom szentelésnek. Miért, kedves testvérek? Azért, hogy megtapasztaljuk. Sokszor az élet nekünk is rögzít mélységben hangokat. Át kell élnünk nehézségeket, küzdelmeket, betegségeket, gyászt, bizonytalanságot. Ezek az életünk vonalrendszerében, kotta rendszerében, ezek mélyen rögzített hangok. Nem tudunk velük mit kezdeni. Oda tette le az élet. De nem csak ilyen hangok vannak az életünk vonalrendszerében, hanem magas hangok is vannak. Örömről, háráról, magasztalásról, vigasztalásról, felemelkedésről, és ez adja meg a Zsoltárnak a ritmusát, amely a hívő szív előtt már krisztusi életritmus is. Már Krisztust hallhatjuk ki ebben a dallamban. És ha Krisztusról van szó, kedves testvérek, mi magunk nem tudjuk meghatározni életünk vonalrendszerében a kottáknak a helyeit, a hangjegyek helyeit. De van valami, ami mégis, és ez a szó nagyon fontos, amely mégis segít, és mégis többet ad, és ez nem más, mint egy zenei előjegyzés, ez az egy kereszt. És Krisztusnak az egy keresztje, az pontosan ezt segíti a mi életünkbe, hogy mindaz, ami rögzített, mindaz, ami általunk megmozdíthatatlan, az mégis megemelkedjen. És ez az emelkedettség ennek a Zsoltárnak az igazi őszinte öröme. És így tud recitálni Dávid király. Azért tud recitálni, mert személyes meggyőződésből ad hálát az Istennek. És ez a holnap gyülekezetének a titka. Egy személyes belső Isten kapcsolat. Mert visszatérve az előző gondolatra, mi magunk templomépítő és nem templom leépítő küldetésben vagyunk. És templom szentelő minden személyes meggyőződés, és minden őszintébb imádság, és minden szívből jövő vallomás az Isten előtt. Ez templom szentelő pillanat. A degenerált vallásosság az mindig atyaszomorító. A regenerált vallásosság, amely meg is éli a hitét, és megmutatja a belső meggyőződését, az pedig a boldog Istenhez vezet. Olyan Istenhez, aki reaktivál minket, és bevon az ő örömébe. És végezetül ez az utolsó gondolatom, kedves testvérek, mert a 30. Zsoltár nem csak regenerál, azaz újjáteremt, újjáépít, visszatesz az eredeti helyére, és vissza tudja tenni a kificamodott vallásosságot is, és a beteg vallásosságot is, és a traumatizált lelkiséget is. A 30. Zsoltár nem csak recitál, azaz egy belső meggyőződés és hitvallás felé fordítja a megújulni kész hívő ember és közössége szívét, hanem a 30. Zsoltár reaktivál is.
reaktivál, mert bevonz a boldog Isten, Timóteus levél, örömébe, 30. Zsoltár 12. és 13. vers. Azt írja az ige, gyászomat örömre fordítottad, leoldoztad a gyászruhámat, és örömbe öltöztettél. Ezért szüntelen zeng neked a szívem, örökké magasztallak, Uram, Istenem. Kedves testvérek, a gyászruha évszázadokon át a fájdalomnak a kifejeződése volt. Durvasága sebzett, egyszerűsége az ember porba sújtottságát volt hivatott bemutatni. A gyászruhának a viselése az örök kényelmetlenségnek a jele volt. És az ember így fejezte ki, akár kecskeszőrből vagy teveszőrből készült gyászruhával, vagy durva lemből sodrott gyászruhájával. És milyen nagy ajándék volt az, és milyen felszabadító érzés, amikor a szüntelen fájdalmat, égést, viszketést okozó gyászruha egyszer lekerülhetett. De mit ad helyette az Úristen? Nem adja vissza az emberi ruhát, hanem az ő örömébe öltöztet minket. És egy olyan idegen szó van itt a héber nyelven, amely első hallásra nem derül ki, de szó szerint az van ideírva, hogy Istenem, te visszaállítottál engem a te örömteli körtáncodba. Dávid király amúgy is szeretett táncolni, van erről feljegyzés, még a felesége is megszólta, hát gyakorta van ez így, amikor a férfi ember táncra perdül, hogy olykor az asszonynak kell egy kicsit visszafogni a lendületét. Így volt Dávid királlyal is. De az ő öröme, az egy különleges ritmus. Az Isten ritmusára való lépés. És elképzelem magam előtt, ahogy Dávid király a halál közeli élményéből, fájdalmából, sírásaiból egyszer csak feláll, és az Isten körtáncába bekapcsolódik az élete. Hihetetlen dolog. És ez egy templom szentelési imádság. Van egy másik történeti esemény, amely biztos, hogy hordozta ennek a Zsoltának a titkát. Ez a Krisztus előtti második század, Krisztus előtt 167 és 160 között vagyunk. Volt egy Szeleukida uralkodó, IV. Antiókosz Epifánész, aki új vallást hirdetett meg, a hellén görög pogányvallást, és a jeruzsálemi második templomba felállította a görögök főistenének, Zeusnak a szobrát. És azért, hogy megalázza a zsidó embereket, disznókat áldozott a templomba. És ez elérte végre az akkori hívő embereknek az inger küszöbét. Mert mindig ez a kérdés, hogy hol van az a gyalázatos pont, ami eléri a hívő szív inger küszöbét. Ma is ez van vizsgálva, kedves testvérek, a nagyvilágunkban. És amikor elérte egykor a Krisztus előtti második században az inger küszöböt, akkor küzdöttek a pogányság és az istentelenség fajtalanságaival szemben az akkor élő emberek, és amikor győztek, akkor újra kellett szentelni a templomot, mert szentségtelen lett a disznóságok miatt. És kedves testvérek, ehhez kötődik egy legenda, hogy egy napra elegendő olajat találtak, de ez az egynapi felszentelt olaj 8 napig égett, és ez mind a mai napig a zsidó embereknek a legfontosabb ünnepi emlékezete, amit Hanukának hívnak, a Hanuka pedig azt jelenti felszentelni. És biztos, hogy az első Hanukán ez a Zsoltár elhangzott. Ez a 30., mert templom szentelési imádság. És a Hanukához kötődik egy játék, ezzel zárnám a gondolataimat, kedves testvérek. Ez pedig nem más, mint a Trendelli vagy a Dreidel. De most én a Trendelli kifejezést fogom használni. Ez egy pörgetjük. Pörgetjű, amelynek 4 oldala van, Trendelli, utána lehet olvasni részletesen, és van egy zsidó mondat, amelyik a felszenteléshez kötődik, így hangzik ez a zsidó mondat, nagy csoda történt ott, ez a magyar fordítása, és minden egyes zsidó szónak a kezdőbetűjét felírták a 4 oldalú pörgetjűre, a Trendellire. És minden Hanuka alkalmával játsszák ezt a Trendellit. Megpörgetik a pörgetjűt, és nem mindegy, hogy milyen oldalra esik le. Nem fogom a zsidó betűket elmondani, mert akkor lehet, hogy még a rádióhallgatók is tovább tekerik az éterben a frekvenciát, kedves testvérek, hanem van olyan betű,
amelyik, hogyha kipörgetődik, akkor a pörgetője mindent elveszít. Van olyan betű, ami, hogyha felülre kerül ebben a négy oldalas pörgetyűben, akkor sajnos semmi nem történik. Van olyan betű, amely a meglévő kincseinket, jelképes kincseinket, a játékban szereplő kincseket lefelezi. Tehát semmi nem történik, mindent elveszítünk, vagy feleződik. De van egy betű, amely az Isten nagyságát hivatott hirdetni. Ez a zsidó G betű. És ha ez felülre kerül, akkor az ember mindent megnyer. És amikor elképzeltem magam előtt, ahogy Dávid király forog, és ahogy a fejemben összeálltak korszakok, érák és események, akkor ez a pörgetyű jutott az eszembe, amely az életnek a pörgése. És a mi célunk az, hogy mindig az Isten nagysága kerüljön felülre, mert akkor mindent megnyertünk. De ha nem az Isten kerül életünk tetejére, vagy az élet oldalunk markáns bemutatására, akkor viszont mindent el is veszíthetünk. És ahogy Dávid király forog, az egy győzelmi forgás volt. Miért? Mert megtapasztalta a halált és a gyászt. A halál és a gyász az mindig beforgatja az embert Isten nélkül. Megtapasztalta a veszteségeket, mert az Istentől elszakadó élet mindig kiforgat minket. Erkölcsünkből, vagyonunkból, bármiből. Na de az Istennel találkozó élet az új ritmusra hív, és mindent visszaad, mert ez a kegyelem. Kedves testvérek, a 30. Zsoltárnak három ajándéka van. Regenerál, hogy templomépítő, és a boldog Istent dicsőítő életünk legyen. Mert a degenerált vallásosság templom leépítő és atyaszomorító. Recitál, azaz a benned meglévő Zsoltát is elő akarja hívni, hogy őszintén hálát adj Istennek, megvald előtte mélységeidet, de soha ne felejtsd el, hogy ő a felemelő magasság. És reaktivál, újra mozgásba hoz, hogy végre az egész életed az Isten élet ritmusára lépjen. Kedves testvérek, ez a Zsoltárnak a hármas ajándéka, amelynek a célja, hogy a lelki trendelliben felülre kerekedjen Isten nagysága, azaz a Timóteus levél szerint a tiszta szívből, jó lelkiismeretből és képmutatás nélküli hitből fakadó szeretete. Amen. Hallgassunk meg egy orgonajátékot.

Fennállva imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük neked a 30. Zsoltárt, amely szeretné regenerálni a mi hívő életünket. Mert olyan sokszor érezzük magunkat lelkileg betegnek, zavartnak, olyan sok minden kificamodik a mi lelkiségünkből, vagy éppen sebződik a veled való kapcsolat. Urunk, tedd helyre a mi életünket, és segíts abban, hogy soha ne legyen a mi hívő életünk degenerált vallásossággá, amely elszomorít téged. Add, hogy a te boldogságodat segíthessük elő saját életvitelünkkel, életigenlésünkkel, a te törvényeidbe belesimulásunkkal. Áldott légy azért, amiért a bennünk lévő tapasztalat költeményeket komponál. És akár mély és akár magas hangok vannak a mi életünkbe, a te egy keresztet felemel mindent. Add, hogy ezek a költemények hitvallássá és bizonságtétellé nemesedjenek, és minden körülmény között tudjunk rólad vallást tenni. Aktiváld a mi életünket, hogy a te életritmusodra mozduljunk, a te örömödbe öltözzünk, és tudjuk megélni azt, hogy a te oldaladon mindent visszakapunk, mert van kegyelem, van bűnbocsánat, van reaktiváló krisztusi szeretet. Urunk Istenünk, áld meg a mi magyar népünket is, határtalanul, segítsd a mi országunkat, hogy válságainkban felismerjük a te váltságodat, és add, hogy a te dicsőséged győzzön mindenek felett. A megsemmisítő és kisemmiző, az elvevő oldalakat szorítsd le, hogy a te nagyságod és a te dicsőséged kerüljön felülre. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket, áld meg mindnyájunk életét. Jézus pedig kérte, így imádkozzunk, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mózes második könyve 35. fejezetéből az adakozásról így olvasunk, akit a szíve arra indított és lelke arra ösztönzött, elhozta az Úrnak szánt felajánlását. A második tesztalonikai levélből pedig az áldás legyen mindnyájunké, hűséges az Úr, aki megerősít titeket és megőriz a gonosztól. Bizalmunk van az Úrban irántatok, hogy amit elrendelünk, azt megteszitek, és meg is fogjátok tenni. Az Úr pedig irányítsa szíveteket Isten szeretetére és Krisztus álhatatosságára. Záró énekünk a 844-es, ezt a helyünket elfoglalva énekeljük, és egyben megköszönjük a figyelmet mind a templomban, mind pedig a rádió hallgatóknak. Legyen áldás a mi életünkön, 844-es számú a mi énekünk, az Úr vezessen végig az úton.

0: Kedves hallgatóink, Isten tiszteletet közvetítettünk a Hajdúszoboszlói Református templomból, igét hirdetett Cető Norbert, a gyülekezet lelkipásztora.
1: Isten előtt csendességben. Isten tiszteleti közösség a rádió hullámhosszán. Az Európa Rádió református hitéleti műsorát hallották.

minden napi irodalom. Hangos könyv minden nap a Déli Krónikát követően az Európa Rádió műsorán. Ismétlés 21 órakor.

0: 21 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Továbbra is hazánk teljes területén érvényben van a tűzgyújtási tilalom. A tartós csapadékhiány és az országot sújtó kánikula okozta fokozott tűzkockázat miatt a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságának egyetértésével június 25-ével rendelte el Magyarországon a tilalmat. A kánikula és az elhúzódó csapadékhiány következtében mostanra az ország egész területén kiszáradt a biomassa az erdőkben és az azokkal szomszédos területeken. Az extrém száraz biomassa miatt a tűz gyorsan terjed, már kisebb szél esetén is, ezért megnő a keletkező tüzek intenzitása, és akár 15-30 méteres lángmagasságú koronatűzzé is fejlődhetnek. Az elmúlt napokban rengeteg szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat, ezek közül sok a mezőgazdasággal összefüggő eset. Több helyen is haszonnövényt és mezőgazdasági járműveket oltottak az egységek. A tűzgyűjtési tilalom ideje alatt tilos tüzet gyújtani, a belterületi és külterületi erdőkben és azok 200 méteres körzetében fekvő külterületi ingatlanokon, fásításokban és azok 200 méteres körzetében külterületi ingatlanokon. A tilalom a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik. Július 1-én indul a Nemzeti Adó és Vámhivatal ellenőrzés sorozata a Balatonnál, a Velencei és a Tiszatónál. Az országos akcióban a revizorok egyebek mellett a turisták által kedvelt üdülőhelyeken, a strandokon és a szabadtéri rendezvényeken vizsgálódnak, közölte a NAV. Idén augusztus végéig fokozott ellenőrzésekre számíthatnak a szezonális szolgáltatást nyújtók is, így például a kerékpár és csónakkölcsönzők, az esküvő szervezők, valamint a sét és élményrepülési tevékenységet végző cégek. Ez idő alatt az ellenőrök egyebek mellett a számla és nyugtaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, az árucikk eredetét is vizsgálják kiemelten, ismertette közleményében az adóhivatal. Nemzetközi összevetésben is kiemelkedő a magyar lakosság újrahasznosítással kapcsolatos tudása, derült ki az X Italos Karton Egyesülés nem reprezentatív kutatásából, közölte a szervezet. Hazánkban ráadásul van olyan hulladék típus, amelyet a válaszadók 90%-a szelektíven gyűjt. A tejeket és gyümölcsleveket jellemzően italos kartonban veszik Magyarországon, ezek újrahasznosítására pedig 4-ből 3 magyar figyel oda. A pozitív hozzáállás és a magas általános tudásszint ellenére komoly igény van további tájékoztató kampányokra, elsősorban a közösségi médiában, a sajtóban és közterületeken. A kutatásból kiderült az is, hogy a magyarok mintegy 90%-a gyűjti szelektíven a műanyagot, és 75% felett van az italos kartont és papírt szelektíven gyűjtők aránya. Az X kutatása kimutatta, hogy a magyar lakosság mintegy 70%-a ügyel a fém és alumínium újrahasznosításra, ugyanakkor az üveggel már csak bő 55% foglalkozik. A betétdíjas termékeket 10-ből 9 magyar váltja vissza, akik pedig nem, azok közül minden harmadik sértetlenül teszi ki annak érdekében, hogy a gyűjtögetők el tudják vinni. Hulladékudvarban minden második magyar jár rendszeresen, derül ki a felmérésből. 2 éve csúcsokat döntöget hazánkban a Diákolimpia nevezések száma, amely a versenysorozaton túl már az élménysportra fókuszáló diáksportfesztiválokkal is kibővült, így jóval több diákot mozgat meg a teljes tanévben. Idén már 39. alkalommal rendezte meg a Magyar Diáksport Szövetség a Diákolimpiát. Ebben az évben kis hián elérte a 400 ezret a nevezések száma, amely köszönhető egyrészt a sportágak bővülésének, ugyanis idén már több mint 70 sportágban rendeztek versenyeket. A bővülés másik oka pedig az, hogy tavaly óta elindult a diák.

0: könyv sorozatában jelent meg. A művet előadja Fekete Ernő.
1: Délben rovást hozott egy komor testőr, hogy akinek a neve azon van, ne hagyják el szobájukat a temetésig. Valami 40 név volt a vesszőn, az enyém is. A három velem lakó rab rabóé is. Egy órával később ménaság lépett be a szobánkba. Két táltos szolga jött utána. Az egyik ruhafélét hozott, a másik fáklyákat. Emberek, rendelkezett Zordonon, a temetésre majd öltsétek föl ezt a gyászzsákot. A lovak mellett mentek majd sorjában. Zéta, te vezeted őket. Míg a koporsót levisszük a szekérről a Tisza fenekére, az én kürtöm szavára valamennyien köréje borultok, akik ebbe a ruhába vagytok öltözve, s úgy maradtok, míg csak a gyászének el nem végződik. Amint parancsolod, uram. Elmegy. Nézzük a ruhát. Vékony fekete posztóból varrott zsák, kinek sarkáig érő, kinek félszárig. De bő. Csupán a két karnak és a két szemnek van rajta lyuk. Alig lép el ménaság, egy gyászruhába öltözött nő jelenik meg az ajtóban, fölveti a fekete fátyolt. Emőke. Ránéz a szolgatársaimra, és parancsolóan szól. Menjetek ki! A rabok kimennek. Én csak ámultozok. Mintha egy gyászba öltözött márvány szobor állana előttem. Az arcán hideg nyugalom, a nézése valami dermesztő. Zéta, mondja rekedten, halkan. Látom, már megvan a gyászruhád. Éppen most hozták. Kéréssel jöttem. Tudom, hogy mindent megteszel, amire kérlek. Amikor útnak indítanak, öltöz föl, de maradj vissza kissé. Várd meg, míg a társaid kimennek. Várj, míg ide nem jövök. S fölemelte az ujját. Még halkabban susogta. Míg ide nem jövök. Elkísértem a kijáratig, de csak utána mentem, szólani nem mertem. Már akkor a paloták népe mind feketébe öltözötten járt-kelt. A lovak közül is kiválogatták a feketéket, a többi a ménesben maradt. Gondolkodva tértem vissza. Nem értettem, mit akar. Talán Gigia beszélt neki is. De milyen kísértetiesen fehér volt az arca, a mozdulatai is milyen gépiesek. A szeme mindenkinek vörös, az övé nem. Kék árnyék környezte a szemét. Ezért volt a nézése olyan beteges. Délután 4 óra tájt felbúgott a gyászkürt. A palotának a fala is reszketett belé. Magunkra öltöttük a különös gyászruhát, és megindultunk. Mikor a kijárathoz érkeztünk, megszólalok a hátulsó társaimnak. Az övem bent maradt, csak menjetek! 5 minutumig se várakoztam. Megnyílt az ajtó, és belebbent a leány. Megállt, nézett. Te vagy? Én vagyok, parancsolj. Vesd le azt a gyászruhát, és add rám, gyorsan! Leszakította a fátyolát, s a földre dobta. Kivonta a tűt a hajából, s a sarokba dobta. A haja leomlott. Az arca, mint a fehér viasz. Az ajka szinte kék. Kisasszonyom, rebegtem aggódva. Csitt, egy szót se! Kisasszonyom! Már akkor levetettem a zsákruhát, csak karamon tartottam, de elijesztett a személynek ónos nézése. Add rám! Susogta. De kérlek, szeretsz engem? Ó, Istenem! Hát akkor add rám! Nem, várj előbb. Csókolj meg. Megérdemled. Tudom, mit szenvedtél. Tudom. Én tudom, mi az a... És vértelen ajkát nyújtotta. Üdvösségem lett volna az a perc, de akkor hideg volt a szája, mintha halottat csókoltam volna meg. Ne kérde semmit, susogta. Ne szólj semmit! Hát én nem is szóltam semmit, de valami fázós fásultsággal adtam rá a ruhát. Még egy mozdulata volt. Megpillantotta, hogy a karján fekete csip

0: kék vannak, azokat is letépte és eldobta. S kilibbent, mint az árnyék. Én ott maradtam. Amit tettem, meg kellett tennem, ő kért rá. Ha azt kívánta volna, hogy ugorjak a kútba, beugrottam volna, mert ő kívánta. Mégis furcsáltam, hogy a fáklyások közé áll. Nem értettem. Künn megzendült a gyászének, s belévegyült a nép fel-felzúgó sírása. Aztán egy-egy kiáltása a papnak, a huni istenhez. És én még mindig a szobában ültem. Fekete gondolatok kerengtek a fejemben. Mégis hát miért öltözött az a leány a ruhámba? A nők sokszor fontoskodók és kis füstből nagy felleget fújnak. Bizonyosan megsértette valaki emőkét. Talán az anyja, talán valamelyik királyné. Talán nem jelöltek neki rangjához illő helyet a szertartásnál, s benne a nemzeti érzés fellázadt, azt cselekszi, hogy így fejezi ki a gyászát a király iránt. Az, hogy engem föl is akaszthatnak a parancs megszegéséért, csak átfutó gondolatom volt. Amit emőke kíván, az nekem parancs. Összeszedtem a fátyol foszlányait, s a ládámba rejtettem. Oda tettem a tűt is, majd holnap visszaviszem. Mikor kimentem a palotából, a koporsó mellett győrhetáltos állt. Vérrel behintett gyolcs lepedő volt rajta, a feje mesztelerre borotvált, s véresre hasogatott. A többi pap is úgy volt öltözve. Az öreg vak káma is, aki a koporsó fejénél állott, s egyre az égre nézett. A bús embererdő folytott csendben hallgatta győrhetáltos mélyhangú énekét, amint Attila nevében a nép felé fordulva búcsúzott. Nem volt-e világnak még olyan királya, akit úgy szerettek volna, mint engemet, s én mégis elhagyom az én hű népemet. A visszafojtott sírás halk morajlása következett, a szemekből patakzott a könyv. A táltos folytatta. Ki mindig a halál birodalmát jártam, szembe őt magammal soha nem találtam, orvul vont rám íjat, amikor aludtam, s fejemet szép mátkám szívére hajtottam. Az Isten áldjon meg Rika feleségem, hadak ölén álmom, itthon üdvösségem, két aranyalmámnak gyümölcstermő fája, királyi palotám szomorú virága. Szívet tépő sikoltással emelkedett föl a királyi hölgy, és odavetette magát a koporsóra, és hangos sírással borult oda a két gyászba öltözött királyfi is, Csaba és Aladár. A táltos így folytatta. Utoljára szólok, kis Csaba virágom, te legkedvesebben ezen a világon. Nem nézel mosolygó szemmel többé reám, nem mondhatod többé ezt az egy szót, atyám. De ahányszor baj ér, néz föl az egekre. Villám lobog ottan, a te atyád lelke. A nép együtt sírt a királyi családdal. A táltos egyenként búcsúztatta el Attillát a többi fiaitól is. Aladárt a hun nép fényének és büszkeségének nevezte, Irnákot a hadak csillagának, Ellákot kedves oroszlányának, Dengezicset a hunok ragyogó eszének mondotta. Azután a vezérek kerültek sorra, s a főméltóságok, a szövetséges királyok, végül maga a nép, amelynek az egyetértést ajánlotta. S a búcsúzó így végződött. Isten veled szép föld, Tisza maros tája, legvitézebb népem örökös hazája. Testem már földanyánk kebelébe megyen, lelkem csillagok közt száguld az éjjelen. Aztán az öreg Iddár állt a koporsó mellé, és messze harsogó, éneklő hangon sírta. Ó, jaj nekünk! A mi napunk leesett az égről, déli magasságban ragyogó szép napunk leesett. Leesett a mi napunk, zúgta a nép sírva. Iddára fejét himbálva terjesztette a kezét a koporsó felé. Miért hagytál el bennünket, Attila? Van-e olyan hely ezen a világon, ahol jobban szeretnek, mint mi szeretnénk? Ó, nincs olyan hely a teremtett világon sehol. Miért hagytál el bennünket, Attila? A nép zokogva ismételte a táltos végszavait. A férfiak e viharzó sírásban tőrrel hasogatták az arcukat, hogy véres könnyel sirathassák őt, akit siratni köznapi sírás könnyei nem méltók. Iddár folytatta. Ha föltűnni láttuk királyi arcodat, örömtől repesett a szívünk. Minden kard megmozdult a hüvelyében, láng lövelt az eregbe. Az anyák fölemelték a csecsemőiket, és azt mondták, nézd, itt megy Attila! És a folytonos zokogás közt folytatta. Attila, Attila! Te voltál a mi örömünk, aminő örömünk nem volt soha. Te vagy most a mi fájdalmunk, aminő fájdalmunk nem volt soha. A te neved volt a mi büszkeségünk, ami messze tündöklő fényes tornyunk. Most a te neved a mi alázatunk, gyászba leomlásunk. Elcsuklott, s küzdött a sírással, míg nem folytathatta. Voltak királyok ezen a világon, híresek, nevesek, hatalmasak, de olyan király egy se volt, mint te, Attila. Ilyen király nem volt, ismételte az ezernyi ezer ember zokogása. És lesznek királyok, de olyan király nem lesz többé, mint te voltál. Nem lesz ilyen több, ismételte a nép. A te neved úgy ragyogott elő, mint a fölkelő nap az éjszakából. Miért térsz vissza, Attila, a fekete éjbe? A lenyugvó nap magával viszi sugarait. Te elviszed magaddal a hunok dicsőségét. Vége a hun népnek, bődült el a fővezér. A nép viharzó sírással ismételte a fővezér szavát, és a táltos csak jó idő múltával folytathatta. Hogy bírod elhagyni a hadat, amelynél erősebb nem volt a földi világon? Hogy bírod elhagyni arany sátorodat, pompás palotádat, világgá sugárzó dicsőségedet? Ó, hogy kiesett a kezedből az Isten kardja! Ó, hogy árván hagytad ezt a nemzetet! Nem lehetett tovább beszélnie. Az embereket olyan örjöngés fogta el, hogy a vér patakzott az arcukból. A karjukat és a mellüket is hasogatták már. A fővezér beleszúrta a tőrét a bal karjába. A nők elájultak. Az öreg Ardarik király is elszédült és elesett a koporsó mellett. A táltosok föltették a koporsót a gyászszekérre, s a 12 fekete ló megindult a Tisza felé. Elől vezették Villámot, Attila legkedvesebb lovát, fölnyergelten, fekete fátyollal sarkig borítottan. A ló után 14 koronás király gyalog, gyászfátyolosan. Utánuk következtek a papok, ki fehérben, ki feketében, valami százan. A sok énekes fiú a papok előtt a papokkal énekelte a hunok halotti zsoltárát. Előttük lépegettek az összes zenészek egy bandává alakultan, s valami velőkbe ható bús melódiát sípoltak, aminőt a hunok földjén kívül nem hallottam. A koporsót a család gyalog követte. Gyalog a királynék s Attila fiai, a főurak, a főtisztek, a hun mágnások mind hajadon főtt, megtépett ruhában. A koporsó mellett két oldalt a testőrök ballaktak. A fejükön rajta volt a sisak, de gyászfátyollal volt bevonva. A ruhájuk összehasogatottan fityegett le róluk, s az arcukat nem lehetett megismerni a vértől. Időnként dobok dübörögtek, s időnként egy-egy kiáltás hangzott. Attila, jó királyom! Olyankor végig zúgott a népen a kiáltás, amint a sok ajak ismételte. Írtózat volt látni ezt a tengernyi népet. A férfiak mind véres arccal, véres köntösben. A hunok egybekeverten özöllöttek a jászokkal, akik az ismert pikkelyes páncélban jöttek el. Gepidák, szarmaták, ugorok, három napi lójárásnyiról minden nép oda sereglett. Azok már lóháton kísérték vége láthatatlan nagy sokaságban a koporsót. A zászlókat mind elhozták, mint mikor háborúba mennek. De fekete fátyol, fekete pántlika, vagy fekete szövet sötétítette a színüket. Tekintetem a posztózsákba öltözött csapatot kereste. Megtaláltam a testőrök mellett. Gondoltam, oda furakodok, s megkeresem emőkét. A közelében leszek, nehogy valami baj érje a tolongásban. De hiába fürkésztem. Még oly közel voltak, hogy megismerhettem volna az arcukat, de abban a fekete zsákban mindenki ismeretlenné vált. Emőke elveszett közöttük. Ha közéjük megyek, gondoltam, megismerem őt. Senkinek nincs olyan finom fehér keze, mint ő neki. 100 kéz között is megismerném egy pillantással. Vissza kellett fordulnom. Fákjáért, mert az est egy óra múlva leszáll, s mindenki fákját viszen. Azért is temetik este, hogy a sírhelye megtalálhatatlan maradjon. Hát visszamentem. A palota néptelen volt. Az udvaron láttam előtte való nap a kazalnyi fákját, de egyet se találtam. Egy csutakot se találtam. Eközben a temetési menet előre haladt, s én már csak a nép közé jutottam. Hiába furakodtam előbbre és előbbre, a főurak mögött már annyira megsűrűsödött a nép, hogy lehetetlen volt áthatolnom rajta. Eközben leszállt a nap, s bíbor arannyal borította be a felhőket. Már akkor túl voltunk a városon. A Tisza sárga vize hullámzott előttünk. Elfáradtam a tolakodásban. Egy vén nyárfa mellett megálltam. Gondoltam, megvárom, míg a sűrűje elhalad. Aztán meg arra gondoltam, hogy nem megyek tovább, minek töressem, tiprassam magamat. Ha már elkéstem attól, hogy a testőrök közelében menjek, úgy se láthatom, hogyan helyezik Attillát a sírba. Fölhágtam a fa egyik kiálló ágára, s onnan néztem a menet tovább vonulását. Azután még följebb másztam. Senki se ügyelt rám. A fáról láttam a szigetet, s a Tisza egyik medrét üresen. A másikból túlnan kiömlött az összeszorult víz a mezőre. Eközben lemerült a nap, s a fákják világa mind jobban csillogott az esti sötétségben. Mindenki vitt fákját. Mennyi fákja volt ott? Talán millió, talán több millió is. Az égen nem látszott se hold, se csillag, de a földön volt csillag töménytelen. Mintha egy táborba szállott volna le az égnek minden csillaga is, hogy elkísérje Attilát a sírjába. A menet elfogyott alólam, s összefolyt a Tisza partján. A távolból hallottam a gyászénekeket, a tompa dobbergést. Aztán kis időre csend következett. Talán a táltosok imádkoztak. Leszálltam a fáról, és a lovasokhoz csatlakoztam, akik a gyalogment főurak és királynék lovát vitték. Mikor odaértem, már a kürtök szóltak. Valamennyi kürt mind azt a jelet búgta, amivel a táborban alvásra szólították a sereget. Aludj, Attila! Jó éjszakát! Aztán egyszerre zúgás hangzott, mint mikor sebes záporeső suhog a távolból. A zsággátat bontották meg, ráeresztették a vizet a sírra. A fákják fölröpültek, s nagy ívet írva aludtak el, Mindenki beledobta a Tiszába, s a nép megindult némán visszafelé. Én még vártam. Gondoltam, hadd menjenek el mellettem, megvárom emőkét. De mégis vissza kellett térnem a fához, s ott várakoznom, mert a sok ló és sok ember minduntalan belém ütközött. A hangjáról ismertem meg Balassa testőrt. Ő is megállt a fa alatt, s beszélgetett néhány társával. A lovat, mondja, nem kellett volna úgy hagyni. Nem is hagyták, felelt egy másik hang. De úgy hagyták. Nem értettem, mi az az úgy hagyták, csak annyit értettem, hogy Attila lovát leszúrták a sírnál, s a koporsó mellé fektették. Rendjén valónak tudtam, minden hunt így temetnek el, fejjel nyugatnak, lábbal keletnek, a lovat melléje balról. A lónak is van lelke. Éjfélkor mind a két lélek megmozdul, föl kell. A hun fölül a lovára, és fölszáll a csillagok közé. De most már itt kellene lenniük a szolgáknak is. Nézem, erőltetem a szememet, nem látok egyet se. Már a királynék és a királyfiak jődögélnek vissza, a nők lóháton ülnek, s vezeti a lovukat egyet csatlós. A főurakat is megismerem, s hallok erősebb hangokat, mint amilyenek eddig hallatszottak, veszekednek, disputálnak. A kard Aladárt illeti. Csabát jelölte ki még életében. Csaba gyerök még, a hun népet gyerökre bízni nem lehet. Ott a fővezér. S a szóváltás egyre ingerültebb. Százan és ezren csak ezt beszélik. Órák óta jön már a sokaság, de hol késnek a gyászi zsákba öltözött társak? Bizonyosan hátra maradtak. Leghátra, mert ők rakták a falombot, virágot, koszorúkat a koporsóra. De akkor is itt kellene már lenniük. Várok. Már le is szálltam a fáról. A hold most búvik ki a felhők közül, de csak vékony sarló. Alig sugároz világosságot. Egy-egy kard, egy-egy íj csúcs elcsillan mellettem. Némelyik arcot megismerem. Asszonyok is jönnek. Egyiknek a gyermeke sír. Tenyejet! Aztán egyszer csak vége ritkul a népnek. Már eléje megyek mindenkinek, aki gyalog jön, s egyez valamennyire emőkével. Hiába. Nem jön. Bizonyosan levetették a zsákruhát, rádobták a sírra a koszorúk és fáklyák közé, s emőke a királynékhoz csatlakozott. 65. fejezet. Talán éjfél is volt, mikorra beérkeztem a városba. A nép künn sokadozott. Egy-egy fáklya körül nagy lovas csoportokban beszélgettek, néhol lármásan is. Egy helyen lantosokat láttam, amint lóháton állva dalolták Attila vitézségét. Sokszor elmondott és hallott énekek voltak azok, de azon az éjen más érzéssel hallgatta a nép. Rakott tűz is lobogott néhol, jós papok beszéltek a jövendőről nagy figyelmes csendességben. A paloták környékén még több a lovas, még hangosabb a nép. Fákja csak tél túl világítja meg a vérpiszkos arcokat. A paloták máskor ki voltak világítva. Fákja égett minden bejáratnál, és rőzse tűz a kút mellett, hogy a teret megvilágítsa. A tér most sötét, és sötétek a paloták is. Miért sötétek a paloták? Máskor, ha főúr halt meg, nagy tor következett a temetés után. Azok, akik szerették a halottat, ott ültek a gyászoló családdal egy asztal körül, és csöndes vacsoránál beszélgették az elhunyt érdemeit. Az asztalfőn egy szék üres volt, és egy tányér elfoglalatlan. Az elhunyt lelke ült ott. Az övé volt az a teríték. Véltem, hogy Attila tiszteletére még nagyobb tort látok. Miért maradt el? Talán nem tudták, ki adja a tort. A nemzet adja. Attilának nem volt se helytartója, se kormánya. Ő maga volt minden. A család adja. A család talán zavargástól tartott. de nem is gondolt talán senki a torra. A csapás oly iszonyú volt, hogy mindenki elkábult belé. Attila trónja tátongó üresség. Ki elég nagy arra, hogy Attila kardját fölvegye? Ez a kérdés foglalta el mindenki lelkét, nem a tor. Oly fáradt voltam, alig álltam a lábamon, bementem a palota mögé a szállásomra. A szobánkban nincs mécses. Hallgatózok, semmi hortyogás. Na, senki. Bizonyára kint vannak a társaim is a beszélgető csoportokban. Hát csak lefeküdtem. Szenderegtem valamelyest, de a folyosón jártak, keltek, dobogtak, beszéltek. Kívülről behangzott egy-egy kiáltás vagy lantos ének. Na, nem lehet aludnom. Felötöztem és kimentem. A téren az öreg almád lantos énekelt. A kútkáván állva kiáltotta a verseit. Nagy sokaság hallgatta búsan. Amint kilépek a palotából, Mácsába ütközök. Rám mereszti a szemét, mint a kísértet látó, s ahogy így rám mered, én is rábámulok, hogy mi lelte. Hát te! Böffen rám végre. Itt vagy! Itt! Felelem csodálkozva a kérdésén. Valamit hebegett, aztán nagy pislogva, mintha mentegetőzne, de más főurak érkeztek oda, magukkal vonták. Csaba a király! Hangzott egy csoport ordítása a távolból. Hátra megyek az istállóba, megtalálom a lovamat. Ülök rá csak úgy szőrén, s kiléptetek a nép közé. Almád énekel. Tetemeit tettük hármas koporsóba, így vittük föld alá, víz alá. Íjak húrja pendül, nyilvesszők suhognak, hű szolgáid ottan körülét borulnak. Erre a mondatra megáll bennem a szívverés. Megáll, mintha kővé vált volna. Irgalom Istenem, mi történt? A lantos a jobbját terjengetve folytatja. Tisza árja indul lassú zuhogással, elborítja a sírt csillogó hullámmal. Fákják elalusznak, csillagok lehullnak, kedves hű szolgáit körülét borulnak. Fekete sötétség hun nemzetre támad, feketébb sötétség szívünkben a bánat. Széttekintek. Szabolcs áll mellettem. Karon ragadom. Miket beszél ez a szolgákról? Hörögtem szinte fuldokolva. Meghökken, a szemét mereszti rám. Nem voltál ott? Nem. Hogy lehet az? Parancsolatra! Mit beszél ez a lantos? Nem értem. A szolgákat énekli. Hát nem tudod, hogy lenyilaszták minden kedves szolgáját? De hát te... Akik a gyászizsákban voltak? Azokat is. Csak eltántorodtam, mint akit olmos fütykössel sújtanak fejbe. Nem tudom, mikor szálltam le a lovamról. Ki mit beszélt hozzám, ki ment el mellettem, ki szólított meg, vagy kilökött meg. Volt úgy, hogy leültem, és emőkét jajgattam, aztán megint tovább bódorogtam. A hajnal derengő világosságában ott eszmélkedek a Tisza partján, ahová Attilát eltemették. Ülök és bámulok a megőrülés butaságával a sárgán hullámzó vízre. S amint ott révedezek, egy kéz érint vállon, és szól egy szelíd bús női hang. Zéta, fölemelem a fejemet. Gigia áll mellettem. Sápadt és szomorú. Menekülj, rebegi, menekülj, a városban irtózatos a vérengzés. Akkor eszmélkedek csak, hogy a távolból régóta hallatszó morajlás olyan harci zaj, amin őt a katalauni mezőn hallottam. A nép két pártra szakadt, rebegi tovább Gigia. Egymást öli a hun a paloták körül. menekülj ebből a pokolból! S ahogy ezt mondta, nézett könnyes szemmel, aggodalmasan. Te áldott lélek, te női testben járó égi angyal! Mindig mellettem lengett a te szárnyad, s mégiscsak akkor, abban a pillanatban nyílt reád a szemem. Nem te voltál-e mindenkor az engem szerető, a hű, a miattam szenvedő, a nekem rendelt, és én mégsem láttalak. Az én szemem arra tapadt szüntelenül, aki ott fekszik már titkolt bálványa mellett, átnyilazott szívvel a Tisza fenekén. Most látom csak őt, most, amikor már nem látom. Fölkeltem, mint az alvajáró, és megfogtam a leány kezét. Gigia, menekülj, Zéta, menekülj! Velem jössze. A feje alázatosan lekúkott. Ha megengeded? Csak egy tekintettel néztem vissza. A város égett. A királyi palota tornya sárgán izzott a bíbor szín lángtengerben, mintha nyugat felől is hajnalodna. És elindultunk.
1: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Gárdonyi Géza a Láthatatlan ember című regényének utolsó részletét hallották Fekete Ernő előadásában. A mű a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. Holnap újabb hangos könyvvel jelentkezünk.
2: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
3: Abigén.
4: A bogyós gyümölcskertész, Szent Péter esetleg, házasságon innen,
3: Katalin,
4: a gyerek,
5: a gólyakalifa,
3: Foszti fiú
5: esetleg,
4: Pilátus testament, Szigetkék.
6: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
2: Reklámot hallottak.

Felséges királyom, bátyám birtokára egy cseppet sem vágyom. A magamé sem kell. Legyen tiéd, bátya. Teljék vele fösvény szíved kívánsága. Csak azért könyörgök mostan fenségednek. Vegyen be sergébe, csupán közembernek. Jó az Isten, jó tát. Megszerezi gardon. Amire szükségem leszem, avval tartom.

0: Ami meghagynak tisztemen, a nagy harang az Istenem. Nem későn, mindig rendesen kondítom,
1: mondja kempelem.
0: Mégsem volt egy jó emberem, ki lánykérőbe jön velem. Ha azért nem búsuljantalom, a tornyat így is meglelem.
2: Megám, kódítja Antalom, még a topánkát talpalom, nincs lánykérésre alkalom, olyan nagy itt a forgalom.
0: Se baj,
1: legyint rá kempelem,
0: csak az egészség meglegyen, egyet se búsuljantalom, az élet így is elmegyen.
3: Se baj, legyint rá kempelem, csak az egészség meglegyen, egyet se búsuljantalom, az élet így is elmegyen.
4: A lánykérés már nem szokás, pénzbe kerül az áldomás, meg nyűgös ám a folytatás, barátom,
1: mondja Tóbiás.
4: Magam maradtam, nem vitás, de ebben nem vagyok hibás. A lánykérés már nem szokás, meg hát az ember kutatás. Magam maradtam, nem vitás, de ebben nem vagyok hibás. A lánykérés már nem szokás, meg hát az ember kutatás.
1: Legyint rá kempelem,
0: csak az egészség meglegyen, egyet se búsulj, Tóbiás, az élet így is elmegyen.
3: Se vagy, legyint rá kempelem, csak az egészség meglegyen, egyet se búsulj, Tóbiás, az élet így is elmegyen. Se vagy, legyint rá kempelem, csak az egészség meglegyen, egyet se búsulj, Tóbiás.

0: 22 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Magyarország részesévé vált annak a háromoldalú megállapodásnak, amely 22 uniós tagállam, több európai uniós intézmény és iparági szereplők részvételével jött létre az energiatárolás európai kiépítésének felgyorsítására, írta Kapitány István, gazdasági és energetikai miniszter a közösségi oldalán. Az energiatárolás kulcskérdés a jövő energiaellátásában. Segít abban, hogy a megújuló energiát hatékonyabban tudjuk beilleszteni a rendszerbe, rugalmasabbá és biztonságosabbá teszi a hálózatot, és a magyar emberek által fizetett energiaárak csökkentését is támogatja. 22 tagállam összesen 45 gigawatt tárolói kapacitás létrehozását vállalta 2026 és 2028 között. Ebből Magyarország 700 megawatt új tárolói kapacitás létrehozásával veszi ki a részét. Ez erősíti az ellátásbiztonságot, az energiaszuverenitást, és jól kiegészíti a korábban bejelentett hálózatfejlesztéseket, valamint a szélenergia kapacitások bővítését. Ez újabb uniós szintű együttműködés, amely a magyar emberek, a magyar vállalkozások és a magyar ipar sikerét szolgálja, írta a miniszter. A meteorológiai világszervezet előrejelzései szerint a globális El Niño jelenség hatására idén nyáron rendkívüli hosszantartó hőhullámokra és szélsőséges időjárási jelenségekre kell felkészülnünk, írt a közösségi oldalán az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László hozzátette, a megváltozott éghajlati helyzet az erdőket, a vizeket és a teljes élővilágot is komoly kihívások elé állítja. A vízügy, a katasztrófavédelem és az erdészetek munkatársai a terepen mindent megtesznek a kritikus infrastruktúra és természeti értékeink védelméért. Gajdos László szerint a helyzet nem csak a védekezésről, hanem az összefogásról is szól, és egy kis odafigyeléssel, a vízkészletek tudatos használatával, a tűzgyújtási tilalom szigorú betartásával mindannyian tehetünk környezetünk védelméért. Rámutatott, különösen fontos, hogy ebben a rendkívüli forróságban fokozottan figyeljünk az egyedül élő idős rokonokra, szomszédokra, valamint házi kedvenceinkre is, akik számára a forró aszfalt vagy egy zárt autó percek alatt életveszélyes helyzetet teremthet. A Kereszténydemokrata Néppárt országgyűlési frakció vezetője a kormány pedagógusok számára bejelentett átlagosan 3000 forintos béremelését kritizálta vasárnap, felvetve, hogy annak az adminisztrációs terhe nagyobb lehet, mint maga a béremelés. Rétvári Bence közösségi oldalán rámutatott, a nevelést és az oktatást közvetlenül segítő dolgozók bérének azonnali 25%-os emelésének ígéretével kampányoló Tiszának végül egy 0,4%-os pedagógus béremelést sikerült összehoznia. A pályakezdő pótlék 40 forinttal nő, 11.660 forintról 11.700 forintra, jegyezte meg. Szóvá tette azt is, hogy ezért a 3000 forintért most nyáron az összes pedagógus szerződését módosítják, és kérdésesnek nevezte, hogy vajon az adminisztrációs teher lesz több, vagy a béremelés mértéke. A magyar közlönyben a pedagógusok béremeléséről szóló kormányrendelet azt rögzíti, hogy a 2026. január 1-től megvalósult 10%-os növekményen felül további 0,4 ponttal emelik meg a pedagógusok bérét. A Szegedi Szimfonikus Zenekar ajándékkoncertjével szombaton este a Dom téren elkezdődött a 95 éves Szegedi Szabadtéri Játékok jubileumi 75. évada. Botka László polgármester ünnepi beszédében úgy fogalmazott, a 95 év alatt a magyar és európai színház és zenekultúra legnagyobbjai léptek fel a Dom téren. Az 1931-ben útjára indult Szegedi Szabadtéri Játékok máig hű maradt alapító eszméihez, a műfai sokszínűséghez, közölte a polgármester. Az idei szabadtéri játékok programjai között táncprodukció, musicalek, szimfonikus koncert várja az érdeklődőket. Július 31-én és augusztus 1-én pedig Bizé Kármennyit tekinthetik meg a nézők a Dóm téren. A világ egyik legtöbbet játszott operája kétszeresen jubilál, 150 éve tartották a mű hazai bemutatóját, a szabadtérin pedig 15 éve lesz, hogy utoljára láthatta a közönség. A Csokonai Nemzeti Színház

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm a Zenesáv hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Antal István. Mai műsorunkban az Evalon együttes munkásságával ismerkedünk meg. Tartsanak!

Az Avalon 1996-ban alakult Nashville-ben, miután Norman Miller, a Proper Management munkatársa, ötlet az volt, hogy két férfi és két nő énekes legyen, akik elvihetik az evangéliumot a világba.

2003. március 25-én az Avalon kiadta a legnagyobb slágereket tartalmazó Testify to Low, The Very Best of Avalon albumot, amely két új kislemezt is tartalmazott. Ez volt az utolsó album, amelyen Michael Pessons alapító tag is szerepelt.

2004. február 24-én az Avalon kiadta a The Creed című stúdióalbumát. Az együttes hatodik stúdióalbuma a Stand 2006. január 24-én jelent meg. A Low Won't Leave You a Billboard Hot Christian Songs Top 20-ában volt. 2006. október 17-én a csapat kiadott egy rajongók által kért himnusz albumot, melynek címe a Faith himnusz gyűjtemény volt.

Az elmúlt 20 év alatt történt néhány tagcsere a csapatban, de az együttes színvonalán ez egyáltalán nem mutatkozott meg. Bizonyítéka ennek a 6 Dowdy, 3 Grammy jelölés és egy American Music Awards. Az Avalon tagjai Jana Long, Greg Long, Jeremy Richardson és Amy Richardson.

0: Zenesáv című műsorunkat hallották, melyben az amerikai Avalon együttes munkásságával ismerkedtünk meg. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt, Antal Istvánt hallották. További jó rádiózást kívánok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották.

0: 23 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Büszke a Tisza kormány első 50 napjára, ilyen rövid idő alatt már több tucat vállalásukat sikerült teljesíteniük, írta Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán vasárnap. Az eredmények között sorolta, hogy megállapodtak 6000 milliárd forint uniós pénz hazahozataláról, az infláció évek óta a legalacsonyabb, a forint 5 éve nem volt ilyen erős. Ezek mellett említette azt is, hogy jelentősen olcsóbb lett a magyar államadóság finanszírozása, az üzemanyag pedig már jóval olcsóbb, mint a védett ár volt. Kitért arra, hogy elindították a valaha volt legerősebb korrupció ellenes küzdelmet, rövidesen feláll a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal, valamint elfogadták a miniszterelnöki mandátum 8 évben korlátozását. Mint írta, visszavették a közérdekű alapítványokba kiszervezett 1000 milliárdos állami vagyont, jelentősen csökkentették a képviselők, a miniszterelnök és a miniszterek fizetését, minimum 50 milliárd forint spórolnak a képviselői költségkeretek csökkentésével. Leállították a devizahiteles ügyekben a végrehajtást és a kilakoltatást. Magyar Péter az eredmények között nevezte meg az önálló oktatási, egészségügyi, környezetvédelmi és vidékfejlesztési minisztériumok létrehozását, a rendeleti kormányzás megszüntetését, azt, hogy Magyarország csatlakozik az Európai Ügyészséghez, és teljes jogú tagja marad a Nemzetközi Büntetőbíróságnak. Új mérföldkőhöz érkezett a Betesda gyermekkórház, átadták az ország első hiperrealisztikus csecsemőbeteg szimulátorát. A gyermekápolók és gyermekorvosok ezentúl minden eddiginél életszerűbb körülmények között gyakorolhatják a legkritikusabb beavatkozásokat. A 20 millió forint értékű eszköz a Magyarországi Református Egyház támogatásával, a református pályázati és beruházási szolgálat közreműködésével került az intézménybe. Ez a világ egyik legfejlettebb betegszimulátora, amely a gyermekkórház Scale laborjának egyik kulcsfontosságú eszköze lett. A csecsemő szimulátor legkülönlegesebb funkciói közé tartozik a kutacs méretének módosítása, a fényre történő pupilla reakció, a görcsrohamok és a keringés megállás szimulálása. Emellett az intubálást és a légcsőkanül cseréjét is gyakorolhatják majd a medikus hallgatók. Megdőlt a hazai országos melegrekord szombaton, Budakalász állomáson 40 fokot mértek, mellyel új legmagasabb napi maximum hőmérséklet országos rekord született, közölte a Hungaromet ZRT. A korábbi rekord 37,5 fok volt, melyet Örkény állomáson 1994-ben mértek. Bodán csak 26,3 fokig hűlt le a levegő szombaton, így a legmagasabb napi minimum hőmérséklet országos rekord is megdőlt. A meteorológiai szolgálat Budapest-Újpest állomásán 39,8 fokig emelkedett a hőmérséklet, ezzel új legmagasabb napi maximum hőmérséklet fővárosi rekord született. A korábbi rekord 36,5 fok volt, melyet már nagyon régen, 1935-ben regisztráltak. Idén már 7. alkalommal rendezi meg az Abaújvári Református Gyülekezet a Tiszán Innani Református Egyházkerület támogatásával a lelkesítő elnevezésű családi napot. Július 4-én szombaton beszélgetések, koncertek, gyermekprogramok, bizonyságtételek lesznek hallhatók. Barna Sándor Tiszán Innani Református püspök délelőtti nyitó áhítatát követően a számtalan program mellett bemutatkozik a Gyökösi Intézet, valamint a Kelet-Magyarországi Református Gyermekvédelmi Központ. Ebben az évben a nap témája az édesanyák. Ennek jegyében az édesanya, mint az otthon melegének őrzője címmel rendeznek kanapébeszélgetést házaspárok részvételével. A családi napon a gyerekeknek többek között kézműves sátorral, arcfestéssel, bűvészműsorral, ugrálóvárral és népi játszótérrel készülnek. Elkezdődtek a nyári Erzsébet táborok, augusztus 28-áig több mint 40 ezeren kapcsolódhatnak ki 4 helyszínen, közölte a szervező Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány. Az általános iskolás csoportok mellett beteg és gyógyuló gyermekek, állami gondoskodásban élő és nevelőszülői hálózatból érkező, valamint tanodás gyerekek és családok is táboroznak. A szervező állami támogatással biztosítja a szállást, az étkezéseket, az egészségügyi ellátást és a programokat. A balatoni táborozásra Erdélyből, Felvidékről, Délvidékről, Kárpátaljáról, Ausztriából és Horvátországból is érkeznek magyar gyermekek. Az erdélyi Erzsébet táborban magyarországi és erdélyi gyermekek táboroznak együtt, és vesznek részt székelyföldi kirándulásokon.
0: Az időjárásról.
1: Hétfőn tovább erősödik a kánikula, napos idő várható, az északi középhegységben

0: Repeta. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
1: Kedves hallgatóink, ahhoz, hogy egy település fejlődjön, turizmusra is szüksége van, arra, hogy valamiért felkeressék a várost. Ennek megvalósításában segítséget tudnak nyújtani a marketinggel, turizmussal foglalkozó szakemberek, csoportok. A turizmusban mindent el lehet adni, de akármit nem, vallja professzor dr. Piskóti István, a Miskolci Egyetem oktatója. A Marketing és Turizmus Intézet vezetését már átadta, de a szakmai tevékenységét folytatja. Miskolc tekintetében például újrafogalmazás előtt áll a városmarketing, állítja. Az elmúlt időszakban a szakember többet magával létrehozta a Városmarketing Intézetet a fővárosban, melynek segítségével minden kisvárost felkeresnek majd az országban. Minta projekteket szeretnének létrehozni annak érdekében, hogy a települések a turizmusra épülve gyarapodhassanak. Professzor dr. Piskóti Istvánnal beszélgetek a következő percekben. Mi történt, tanár úrral, az elmúlt időszakban? Utoljára talán egy évvel ezelőtt beszélgettünk a városmarketing verseny kapcsán.
2: Igen, hát sok minden történt az elmúlt évben. Részben ugye az életkoromnál fogva átadtam a Marketing és Turizmus Intézet vezetését, és hát kimondani is sok 31 év után. És aztán egyéb ügyekben megfordítottam, és elsősorban tényleg a hívószó az a városmarketing továbbra is. Alapvetően egy kicsit ezzel a egyetemi változással az egész életmódom is változik egy

0: két vonatkozásban, részben így a családi kötelezettségek és szakmai kihívások is Budapest felé vonzanak. Ezért egy kicsit ilyen megosztott tartózkodásra lesz, és a tevékenységem súlypontja a Városmarketingnek egy ilyen országos programja szervezéséhez fog kötődni. Ez nem más, mint hogy tavaly évben létrehoztunk, és nagyon sokan szakértőként, támogatóként társultak hozzánk a Magyar Marketing Szövetség keretében belül, ahol egyébként is ugye a Város Marketing Gémán díjat 11 éve csináljuk. Létrehoztunk egy Város Marketing Intézetet. Ez egy olyan szakmai közösség, mert nem igazán cég, hanem a Marketing Szövetségnek egy projektje, egy város marketing stratégiai projektje, ahol több témát hozunk elő és vizsgálunk meg annak érdekében, hogy a városok fejlesztését, marketing gondolkodás általi fejlődését, menedzselését segítsük. És ezek izgalmas programok, most napokban elindul az első, ez nem véletlenül a kisváros fejlesztési marketing program, mert a szikszó vonatkozásaim, amit ugye véletőleg itt, akik hallgatnak, ismernek, az továbbra is erősen megmarad, és a kisvárosi téma is benne szikszó mintaprojekt jellege megjelenik. Tehát itt egy olyan nagy programot indítunk, ahol most megkeresünk minden kisváros vezetőt egy ilyen induló kérdőívvel, mert az a célunk, hogy a kisvárosok, akiknek a helye felértékelődik a lakóhelyként, turisztikai helyszínként, sőt, még ugye gazdasági szervezőként egy térségben, hogy azok Magyarországon is ennek megfelelően ne a lakosságát elvesztő folyamat, hanem egy növekedés, egy megerősödés folyamat legyen. És ezért arra vállalkoztunk, hogy kicsit felmérjük a helyzetet, ami azt jelenti, hogy milyen erősségek vannak a hazai kisvárosoknál, és kitalálunk mintamodelleket, hogy milyen irányba lehet fejleszteni, pozícionálni, vagy hogy marketing szóval márkáját felépíteni, hogy még vonzóbbá, ismertébbé tudja tenni. És ebben vannak típusok. Ugye nagyon sokan a turizmussal akarják, ami nagyon érthető, mert a kisvárosi turizmus, ez az egész slow, ez a kreatív, ez a éljük meg a helyi szokásokat, ez erős keresleti oldallal is bír, de azért vannak kisvárosok, amit meg mindenki nem lehet turisztikai központ is. Tehát, hogy ez a projekt elindul, vannak már jelentkező mintavárosok, ahol nem állunk meg ott, hogy látjuk, hogy milyen típusok vannak, akkor meg is csináljuk azt a pozícionálást, azt a stratégiai javaslatot, hogy merre induljon el a város. Ilyeneket csináltunk már most is, meg hát ugye Szikszónak is megvan, de több város nem most épp talán, az nem baj elmondom, hogy Pápának a ilyen pozícionálásán dolgozunk. Tehát ez az egyik programja, aztán ez a Város Marketing Intézetben már készítjük elő a városi turizmus újragondolása történetet, mert ez megint egy szorosan összefügg így a városok sikertörténetével. A városi turizmus az egy tuti kereslet a turizmusban.
1: Tanárról most egy kicsit álljunk meg, ja, mert rengeteg kérdés megfogalmazódott bennem. Maradjunk itt, majd itt felszedjük a fonalat megint ez a városi turizmusnál. Erre az egész koncepcióra, a kisvárosi dolgokra, turizmusfejlesztésre, erre igény van? Vagy önök próbálják igényét tenni?
0: Igény van. Ezt nem most találtuk ki, már 21-ben volt egy ilyen elindult a Tőosztatülési Önkormányzati Szövetség és a Marketing Szövetséggel támogatott projektünk, ahol már az alternatívák kirajzolódtak, és ott a városok jelentős része ezt a turizmus irányt fogalmazta meg, csak alapok, és hát tudatos...
1: Hozzáértés nélkül?
0: Hát most ezt nem mondanám, de tudatos rákészülés nélkül. Mert a turisztikai piac nagyon igényes. Nagyon megválogatjuk, hova megyünk, minőségkel, közelségkel, tehát akármit nem lehet már eladni. Azt szoktam mondani, hogy turizmusban mindent el lehet adni, de akármit nem lehet eladni, mert ez egy ilyen minőség. Igen, tehát erre van igény, És van igény arra, hogy a kisvárosok kitalálják magukat. És ne csak éljenek, vagy a kötelező fejlesztéseket utak meg infrastruktúrát csinálják, hanem arcot adjanak, mert hát vissza kell szerezni a lakosságának egy részét, és különösen, ha a fiatalokat akarják visszaszerezni, mert ma már nem erős ez a nagyvárosba költözési folyamat, sőt visszafelé költözési tendencia van nemzetközileg, akkor de ez feltételeket kell biztosítani. És nem csak az infrastruktúrát, hanem azt a légkört, azt a hangulatot, amit egy kisváros ad, és együtt adja mondjuk a vendégeivel. Tehát, hogy ez egy tudatos történet, és azt látom, nagyon sok városvezetővel is beszél, hogy ez kell, és akkor azért találtuk ki a szövetség keretein belül, hogy ennek egy országos ügyé való fejlesztését támogatjuk, amit egyébként település szövetségek is gondoznak, mert ezt más is felismerte természetesen.
1: Ilyenkor ez hogy működik? Önök keresik meg azokat a településeket, melyekről lehet azt látni, hogy vannak lehetőségei, de nem használják ki, vagy a települések keresik meg önöket?
0: Ez két irányú. Általában ugye különösen mi ott vagyunk a Város Marketing Gémándíjjal az önkormányzatok több száz csapatánál. Tehát onnan folyamatosan kapunk megkereséseket, kisebb-nagyobb feladatokat. De most mi mindenkit megkeresünk ebből a kezdeményezéssel. Egy provokatív, de egy jó kérdőívet küldünk el, hogy hogyan induljunk el. És meghirdettük ezt a mintaprogram jelleget. Tehát lehet majd jelentkezniük, hogy akkor további elemzésekkel eljutunk oda, hogy egészen konkrétan az ő településüknél mit kell csinálni. Hát a kapacitásokhoz mérten 10-1 néhány település, néhányan már vannak, akik előzetesen jelezték. Tehát így szokott létrejönni, hogy valamilyen történethez, apropóhoz adódik ez, és most tudatosan mi kezdeményezzük, mert te szeretnénk nagyon komoly országos ügyét tenni, hogy a kisvárosok kapják meg akár kormányzati oldalról a támogatást, mert ugye ez tehát kiemelt programként, ez többször fölmerült az elmúlt évtizedben, de én azt gondolom, hogy elengedhetetlen, hogy most, amikor újra gondolják ezt az egész önkormányzatiságot, hogy a kisvárosok erősödjenek meg. Úgyhogy ez a háttere is így működne, ha ez sikerül, és én bízom benne, hogy sikerül, mert sok helyen megvan a együttműködési készség.
1: Egy kisvárosról beszélünk, Szikszó is kisváros, meg lehet azt mondani, hogy Pápa is, de azért ő jóval nagyobb.
0: Ilyenkor 27-28 ezrével, igen.
1: Ugye? Igen. Tehát ilyenkor hogy közelítik meg? Mindig mondjuk egy történelmi hátteret emelnek ki, és próbálják ráfűzni, vagy a helyi sajátosságokat?
0: Hát ez minden város egyedi, úgy. És ezért meg kell találni az identitását, az arcát. Az adódik persze a történelemből, a földrajzból. De adódik abból, hogy mire van igény. Tehát pont a marketingnek az előnye a hagyományos városfejlesztéshez, hogy nem csak az adottságokat nézzük, hanem a lehetőségeket is. És akkor ahhoz fejleszteni. És ez, mint ahogy Szikszón, most Pápán is, ugyanaz a klasszikus dilemma, hogy városok fejlődni akarnak, foglalkozni vissza a fiatalokat, munkahelyekkel, és mi azt mondjuk, pláne egy ilyen kis településre, hogy ne ipart telepítsünk oda, ne próbáljunk megszerezni egy autóipari vagy bármilyenipari beszállítót, mert majd a sok százban, hanem használjuk ki a turizmusnak a gazdaságfejlesztő hatását. A turizmus az nem csak szórakoztatás, meg vendégfogadás, tehát vendéglátásszállás, hát ott nagyon komoly termelési háttér, nagyon sok szolgáltatás kell. Ott most mondok az ajándéktárgyaktól a mezőgazdasági termékekig, egyáltalán ugye kialakítani infrastruktúrát, vagy attrakciót fejleszteni. Tehát ott sokkal több, és hogy is ma sokoldalú foglalkoztatást lehet csinálni, mint egy profilban, mert itt szükség van a képzetlenre, aki majd karbantartja a helyszíneket, egészen a high-tech tudásra, amikor az egész infrastruktúrában a digitális megoldásokat, egyebeket, és akkor kellenek az ipari tevékenységek is. Tehát, hogy ez sokkal jobb gazdaságfejlesztés, mint az ipar, és hát a világban is ma már hát a szolgáltatások és ezek adják a gazdaságnak. Ez a másik ilyen hozadék, amit nagyon szeretnék erősen, mert ez nem csak a kisvárosoknál, ez nagyobb városoknál is ugyanaz a kérdés, és ugyanaz a döntési helyzet, hogy a turizmus ne csak vendéglátásnak, megszállásainak tekintsük, az egy gazdasági erő. Egyébként is Magyarországon a GDP-nek, hát most nem akarok hazudni, 12%-a, de folyamatosan növekvő százaléka ebből származik. Uh-huh. Tehát nem lehet az egész térségfejlesztés gazdasági hatását azt kellő mértékben értékelni, vagy hát most egyelőre alul értékeljük. Uh-huh.
1: Ha én most próbáltam településvezető szemével nézni, hát nekem sokkal egyszerűbb egy nagy céget odahívni, telepedjen le, akár autóipari céget, hozza az ipari bevételeket, munkásoknak, sok helyi emberkének ad lehetőséget munkára. Miközben, ha a turizmus felől indítok, akkor sokkal-sokkal több munka, és bizonytalanabb a megtérülés, legalábbis a laikus szerint.
0: Igen, ez egy klasszikus dilemma, de nem ez az igazi kérdés. Persze, hogy mindenki a könnyebb végét fogja meg, nem csak a polgármester, hanem ugye más az életvitel területén. De egy város miről szól, az ott élők jólétéről szól. És ez az intézetünkben egy harmadik program egyébként, majd a harmonikus városindex. Tehát egy városvezető azért felel, hogy a saját lakossága egyénileg ott jól éljen. És azért egészen más, hogyha van ott egy ipari adott esetben környezetet, akár levegőt, bármit szennyező, terhelő, rossz munkakörülményeket biztosító, abban nem teljesíti a alapkötelek küldetését egy városnak, hogy a lakói jól éljenek. A turizmusban még ebben is arányosságot lehet, ott is el lehet rontani, mert a turizmus ellen tiltakozó lakosságot is ismerünk már a világban. De kétségtelen, hogy a rendező elv az ez, hogy mindig megnézzük, hogy az egyes döntésünk a saját lakosságunk, és nem csak úgy általában, hanem az egyes ember szintjéig lenézve, hogy szolgáljuk-e a jólétét. Persze nem lehet mindenkinek ugyanolyan mértékben, de ezt nevezzük ötödik társadalmi formának a világban, ez az emberközpontú társadalomnak. Az egyes ember, és nem pedig úgy általában. Tehát ez is benne van a filozófiánkban, ami itt a Város Marketing Intézetben, hogy erre vezessük vissza, és ezért van ez a harmonikus városindex mérés is, amin elkezdtük kidolgozni, és most pont ezért, amit itt fölvetett, hogy hát örülnek a városvezetők, ha dolgoztatni akarja valaki őket, örül a városvezető, ha mi megmérjük, hogy ő mennyire jó városvezető, de szerintem örül, egy jó városvezető örül annak, mert akkor észreveszi, hogy hol kell neki beavatkozni a saját lakossága érdekében. Akár fejleszteni, akár visszafejleszteni, ha kell, akár megőrizni dolgokat. Én ebben nagyon hiszek, mert hát hosszabb távon kell gondolkoznunk, nem pedig egy pillanatnyi, vagy még nem is egy választási ciklusban.
1: Ez a harmadik pillér. A másodikról csatoltam vissza. Mi a második?
0: Ez a városi turizmus újra gondolása, nagy és kis városoknál, tehát ott maga a turizmus változása, amit itt érintettünk is már a kis városoknál, hogy van, de a nagyvárosi turizmusban is muszáj többet nyújtani, mert már nem elég az, hogy szép dolgaink vannak ott, a történelmünk, a várunk, a látnivalóink, múzeumaink, mert...
1: Most nézhetjük Miskolcot is, ott lehet a kis agyunkban, hát nem? Amiről
0: igen,
1: beszél.
0: Igen, hogy ez kevés, mert ilyen sok van. Tehát a turista pedig már nem csak bámulni akar, hanem aktív részese akar lenni annak az élménynek, a formálója. Ez nevezzük kreatív turizmusnak. Tehát amikor nem csak bámulunk, hanem akkor játszunk vele, vagy akkor elmegyünk, vagy főzünk együtt ott a történetet. Tehát, sőt, ugye a múzeumok interaktív átétele, ha most már múzeumokat említettem, de minden helyszínnél is. Tehát részese akar lenni a turista. Ha kell, akkor együtt akar szórakozni esténként a belvárosban a helyiekkel, mert a hangulatát akarja megélni a városnak, amellett, hogy a történelmiségét, vagy az érdekességeit, vagy a megnézés. Ez újra gondolásra készteti a városokat.
1: Kedves hallgatóink, rövidesen folytatjuk a beszélgetést.

0: Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
1: Kedves hallgatóink, ahhoz, hogy egy település fejlődjön, turizmusra is szüksége van, arra, hogy valamiért felkeressék a várost. Ennek megvalósításában segítséget tudnak nyújtani a marketinggel, turizmussal foglalkozó szakemberek, csoportok. A turizmusban mindent el lehet adni, de akármit nem, vallja professzor dr. Piskóti István, a Miskolci Egyetem oktatója. A Marketing és Turizmus Intézet vezetését már átadta, de a szakmai tevékenységét folytatja. Miskolc tekintetében például újrafogalmazás előtt áll a városmarketing, állítja. Az elmúlt időszakban a szakember többet magával létrehozta a Városmarketing Intézetet a fővárosban, melynek segítségével minden kisvárost felkeresnek majd az országban. Mintaprojekteket szeretnének létrehozni annak érdekében, hogy a települések a turizmusra épülve gyarapodhassanak. Folytatjuk a beszélgetést professzor dr. Piskóti Istvánnal.
2: Nem elég valamit megmutatni, hanem hát ilyen aktív élményé kell fejleszteni, és ebben sok teendő van. Mondtam nemrégiben egy alföldi városban, Békés Csabán, aki munkácsi, és ott van az összes tradíció, meg mindes. Beszéltem erről, és az egyik hozzászólt, hogy hú, ez tök jó volt, csak akkor az egész kiállításainkat újra kéne gondolni. Hát mondom, igen. Mert ilyenné kell tenni, hogy az élmény legyen, és ezért tettük ezt ilyen programmá, mert azt gondolom, hogy ezen megint egymástól is lehet tanulni, meg egy rendszert kell kitalálni, hogy a városok hogyan pozícionálják magukat ebben a térben, és ez is egy nagy feladat a turizmus területén. Most szintén itt a lehetőség újra gondolni ügyeket, mert a turizmus súlya sem egészen úgy alakult, és akár itt a mi térségünkben, ahol óriási lehetőségek vannak, csak mindig megállapítjuk, hogy már megint nem sikerült jól kihasználni.
1: Most az jutott eszembe, amit mondott tanár úr, hogy próbál, ugye, hogy programokat szervezni bizonyos eseményekre, ezzel kötöm arányosan a turizmust, de például Szikszónál ezekre a programokra a helyiek jönnek. Mikor válik ez turizmussá?
2: Hát, ha nem csak olyan programot szervezünk. Tehát nem csak egy klasszikus koncertet, ahol eljön az aktuális sztár, aki egyébként a szomszéd faluba is ott volt, vagy a szomszédvárosban, és akkor az a helyieknek szól. És az nem baj, csak abból nem lesz turizmus. Tehát olyan rendezvényt, és ha már Szikszót említettük, ezért találtuk ki ezt a történelmi délutánokat, amikor olyan rendezvényt csinálunk a város apropóján, ugye csináltunk ilyet már vagy hármat, négyet, hogy tököli, aki a szikszói csata, akkor az róla szól, de kinyitottuk a rendezvényt, mert olyan attrakciót hoztunk a bajvívásoktól kezdve az ágyúkat, a kvízet erről, ami már külsők is jöttek és érdeklődtek, de egy nagyvárosban még inkább lehet olyan eseményeket csinálni, de jó, ki kell találni. Hát most ez is benne van ebben a városi turizmus programban, hogy mi az a vonzerő, amire tudunk sokat, vagy elegendő turistát, mert itt megint hangsúlyozom, hogy nem a tömeg turizmus meg az, hogy nagyon sokan legyenek, hanem arányos legyen, és együtt lehessen élni a turizmussal, de gazdaságilag is használjuk ki, akkor már meg az egész élet formáját átalakítja a helyi lakosságnak is, ha van turista.
1: Az biztos. Ezeket a programokat, azokat, amit egy-egy településre felépítenek, ezt mind önök találják ki a kollégáikkal, vagy ilyenkor ötletelés van egy önkormányzat és önök által, és közösen alkotnak?
2: Ez mindig közös munka. Hogyne. Tehát ha már Pápát említettem, ami most zajlik, ott már 5-6 napot interjúztunk. A városvezetők, intézményvezetők, különböző szakterületek, a kultúrától kezdve a szállási üzemeltetőktől. Most zajlik egyébként egy lakossági megkérdezés, egy vállalkozói megkérdezés, és amikor mindent összegyűjtöttünk, akkor jönnek ilyen workshopok, beszélgetések. Már megvan a koncepciók, és azt folyamatosan teszteltük is az interjúk során, de az a lényeg, hogy a készítés folyamata is hitelesíti a javaslatot. Tehát senki se szereti, ha egy messziről jött emberek megmondják mit, hanem de meg kell nyernünk őket, akkor is, ha esetleg olyat javaslunk, amit ők nem gondoltak. De ez a folyamat nagyon fontos, és ez mindig is csak úgy lehet, hogy a végén azt mondják, ez a mi programunk.
1: Melyiket könnyebb, egy ilyen pápai városfejlesztést kivitelezni, turizmust, vagy egy, mondjuk egy szikszóit, maradjunk ennél a példánál, mert szikszón effektíve turizmusról nem lehet beszélni. Pápán azért ott gondolom fejlettebb ez a rész, már csak azért is, mert Nyugat-Magyarország, Ausztriából jönnek, meg a történet, így van, meg hát azért ott vannak szolgáltatók is. Például egy kis borsodi településen, mint Szikszón, nincs. Tehát már egyetlen egy cukrászda, hogyha van, nincs egy étterem sem, nincs egy szállás lehetőség sem, tehát ott nulláról kell mindezt felépíteni, ellenben egy ilyen városban vagy településben, mint Pápa, azért ott vannak kapaszkodók.
2: Hát igen, de a feladat más, de ugyanúgy meg kell csinálni. Tehát nem lehet szikszülesére azt mondani, hogy akkor nem kell, mert úgyse volt meg, akkor nem is lesz. Mert kell a turizmus, épp az előbb említett lakossági igények, gazdasági, a jövő képe miatt, meg a jövője miatt a városnak, csak ott kell kezdeni, hogy először kislépések, hogy megszokjuk, ezt csináltuk igazából 2-3 éve, és akkor most van már az, hogy már ez beívódott a gondolkodásba, most kell dobbantani. Tehát most kell egy olyan eseményt, egy projektet megcsinálni, ami már kívülre is üzenhet, de kétségtelen, hogy ezeket a kötelező elemeket, mint vendéglátás, meg szálláshely, ezeket is meg kell csinálni, de nem tudtuk addig megnyerni a helyieket, meg akár egy befektetőt sem, amikor nincsenek alapok, meg nincs elképzelés. Most értünk el Szikszón például oda, hogy már érdemes fejleszteni, meg megcsinálni azokat a szálláshelyeket, amik ott látens módon már megvannak, csak még meg kell nyerni ott a vállalkozói közösséget, meg külső befektetőt is ahhoz, hogy ezen indulhasson, de már van mire.
1: Hisznek ezekben a fejlesztésekben az ott lévő emberek? Az önkormányzati vezetőknek muszáj hinni benne, mert nekik ez a feladatuk. Önök pláne, mert ez a munkájuk. De az ott lévő emberek hisznek-e abban, hogy általában magyar település, mert nagyon sok hasonló település van, az ott élő emberek hisznek-e mindebbe?
2: Könnyű őket megnyerni. Csak föl kell mutatni, mert általában egyrészt mindenki előbbre akar jutni, mindenki nagyon erős a helyi kötődés, szeretik a településüket. És ha meggyőzzük őket, hogy ez jó, akkor hamar mellé állnak. De egyébként meg hát mi hajlamosak vagyunk a pessimizmusra, tehát ezeket le kell győznünk, hát ez is a feladatunk, marketingesnek nem csak kitalálni a feladata, hanem megnyerni az együttműködőket. Ezen is sokat kell dolgozni, ezért kellenek ezek a fórumok, megkérdezzük a lakosságot, elmondhatják a véleményeket, és utána ez terjed. Tehát akkor ők lesznek a szövetségeseink, akik megnyerik a többieket. Tehát ez a rendszer, a marketing rendszere az hatékony lehet, csak sajnos mozgatni kell, és sokat kell dolgozni vele, amíg elérünk egy eredményt.
1: Ugye már több éve, de lehet azt mondani, hogy több mint 10 éve a kisvárosokkal foglalkozik professzor úr. A nagyvárosok miskolci szinten gondolkodnak-e turizmusfejlesztésben? Mert van egy nagyváros, legyen ez Miskolc, legyen Szeged, Pécs, Győr, van egy alap ott is. De hát ahhoz, hogy fejlődjön, hát mindig ott is újat kell nyújtani, vagy legalábbis felfrissíteni, és ahogy mondta a professzor, újra gondolni. Itt Miskolc vonatkozásában, itt is konkrétan már dolgozott a megyeszékhelyen professzor úr, de vannak-e törekvések ezen a téren?
2: Hogyne. Hát igen, én itt kezdtem Miskolcon, tehát már nem is tudom, hogy 20 vagy 30, 20, valahogy 30 éve az első stratégiát és turizmust is csináltunk, vagy részese voltam annak a Miskolc megújításnak, ami a 2000-es évek elején az Opera Fesztiváltól elindul a kultúravárost épít és egyéb történetek. Tehát igen, kell, és most újra kell Miskolcnak kitalálnia magát, és ebben hiszek, hogy ez a turizmus alapon kell lenni, de úgy, ahogyan eddig beszéltünk róla, hogy nem csak a kötelező elemeket, hanem valami ütőset, és úgy tudom, meg látom itt a szakma mozgásából, hogy erre most van szakértői oldalról is, meg talán városvezetési oldalról is, hogy most ezt rendesiből újra megfogalmazni, mert nem csak, ez megint nem csak marketing volt, adjuk el, amink van, mert még Miskolc nincs kész. Tehát az a kínálat, amiről beszéltem, az még nem ütős. Tehát annyi rengeteg jó dolgunk van, csak egyik sincs jól megfogalmazva, meg a mostani trendeknek megfelelően azért még kell valami olyan, ami egy látványos, mert hát vár, belvárost, meg
3: elcsépelt dolgok, lehet ezt mondani?
2: Pincék is vannak sok helyen, ugye? Tehát, hogy még ki kell találni, ki fogjuk találni, már ki van találva, mondhatná, csak még nem kellene előrük, de Miskolcnak is kell egy hozzáadott érték most, és amellé egy nagyon komoly összefogás, ami szerintem érlelődik a városban gazdasági, vállalkozói, közösségi oldalról, és ezt kellene kihasználni, hogy ez az újragondolás, ami most aktuális, mert a trendek miatt is, hogy Miskolcon is erőre kapjon, mert érdemes.
1: Akár kisváros, akár nagyváros tekintetében. Azért ez egy zsebben nyúlós történet, ugye, hogy valamilyen sikert elérjen egyik-másik település.
2: Igen, de az a jó a turizmusból, hogy nem csak a önkormányzatnak kell, a városnak kell csinálni, a turizmus alapvetően egy üzleti terület. Mi csak azért beszélünk egy város oldaláról, mert ennek a üzletnek a hatása az életmód, kultúra, térségfejlődés. De egyébként ez egy biznisz. Tehát ha ez jól meg van fogalmazva, ez eladható történet, akkor jönnek a milliárdok. Hát sose felejtem el, kitaláltuk 2000-es évek elején Miskolc vásárváros, és ilyen tervek voltak egyetemvárosnál, Diózsőben, különböző helyszínen kell, hogy kiállítás vásárváros. És hogy befektetőt is, kamarával csináltuk ezt a programot, és beleakadtunk egy angol befektető társaságban, közvetített nekünk egy budapesti ilyen pénzügyi ting. És akkor mondtam, hogy hát hogy fogjuk megnézni ezt? Ne idegeskedj már, hát pénz annyi van, amennyi kell. Csak az ötlet legyen jó. Tehát nem az a baj, hogy nem találunk pénzt, csak az, hogy mire. És én ezt akkor 30 vagy már 25 éve nagyon megtanultam, hogy csak ki kell találni a jó dolgot, és arra lesz pénz. És így van ez Miskolcon, és ki kell találni, és akkor nem kell megijedni, akkor lesz szálloda, akkor lesz majd attrakciófejlesztés, csak ezt a koncepciókat, amiről itt beszélünk, kell eladhatóvá tenni, és egy várost is eladhatóvá tenni.
1: Akkor egy marketing-turizmus szakembernek az a lényege egyébként az egészben, hogy óriási nagy fantáziájának kell lenni?
2: Hát anélkül nehéz, mert pont ugye mindig újat kell kitalálni, mert ha a régit úgyis utánozzák, vagy hasonlót csinálnak, és azt már nem lehet sokszor eladni, mindig egy újat kell kitalálni. Én mindig ezt élveztem, hogy valami újat kitalálni, akárhol, egyetemen, városban, akármilyen területen.
1: Vannak ötletek, tehát bocsánat, vannak olyan produkciók, amiket el lehet lopni máshonnan? Most nem országon belülre gondoltam, hogy azon túl.
2: Hogyne. Hát persze, hát azért mindenki néz a világban. Hát az egyik ötlet, amit már sok éve elloptam, és már majdnem meg is valósult, az az Euro Disneylandnek az ötlete Párizs mellett, amit már gyerekeim kicsik voltak, tehát már évtizedes történet, ugye az a Venne Gyula regényeire felépített nagy vidámpark, de hát olyan, amelyik Európából mennek, és ilyen tematikus park sok épült. És akkor kitaláltuk, nem is tudom melyik program, de Miskolcnak is benne van a valamelyik stratégiájába, ez a magyar népmesék tematikus park. Hogy mi a népmesékre, és akkor abban van mindenféle attrakció. Mert ugye hát a családi turizmust azt elsőbb a gyerekek mozgatják. Tehát, hogy anélkül jelentős turisztikai érdeklődés, hogy a gyerekeknek nem kínálunk, az nem lehet. Tehát például, ha most nagyon akarnánk, ez Miskolcon még mindig meg lehet ezt csinálni, mert egyszer ugye a Kecskemétnek csinált, és akkor elkezdték. 18 vagy 19-ben, és a Mercedes gyár, a németek kezdték el csinálni, hogy ez milyen jó. Csak jött a Covid, és leállt, és most, hát a Mercedes már most nem kezdte újra, de ott is érlelődik. Tehát most például egy ilyen történet, ami ezek a tematikus parkok, gyerekeknek szólnak, más téma is lehet, ezek ilyen jól bárhol eladhatóak, és mivel itt a régióban nincs, most a régió alatt 500 kilométert is értek, azért az egy nagyon ütős lenne itt, tehát Miskolc közlekedési útvon ebben, akkor északról, keletről, tehát én ezt már rég megcsináltam volna, ha erre. Sőt, akkor ez az angol befektető ezt is megvette, ezt az ötletet, a kiállítás központot, csak egy harmadikat is megvett, ez a mezőkövesdi repülőtér, azt meg nem tudtuk odaadni neki. Mert ott valami volt akkori kormányzat, vagy önkormányzatok, már nem emlékszem. A másik volt egy, hogy valami telket nem tudtunk a kiállítást, és akkor, akkor ez egy lassú, akkor köszönöm, nem. És akkor elveszítettük, és az egész szál így elhagyott.
3: Tehát ebből a szakmából gyorsnak is kell lenni.
2: Igen, igen.
3: Mert nem lehet vacilálni.
2: Nem is, és azért kell mellé állni városvezetőnek, hogy ezeket simogassa és segítse a megvalósítást, ezért kell adott esetben programok, uniós pályázatok, tehát minden, ami még a vállalkozói oldalt segíti.
3: Uniós pályázatokat említette professzor úr, most, hogy több ezer milliárd forintot fog az ország megkapni, még azt nem lehet tudni, hogy mire, de hát a nagy emberek tudják. Ebből lehet városokat építeni majd? Lehet lenyúlni szegmensekből pénzeket?
2: Hogyne, jelentős. Most ugye nagyon gyorsan megvan a közlekedési infrastruktúra, és egyebek azok, és az is nagyon kell. De a városok, tehát lesz ilyen projekt a következő jó néhány évben. Sőt, elmondom, hogy a városok függetlenül attól, hogy mit hoz a kormány, közvetlenül is mehetnek Brüsszelbe. Tehát vannak célzott városi szintű. Budapest egyet-kettőt nyert ilyet nagyobb fejlesztésekre. Tehát igen, be lehet hozni, mert ez a térségi kiegyenítődés, regionális projektek, azok nagyon preferáltak az Unióban. Tehát azok az igazi nagy történetekre érdemes kihasználni, azok, amelyek itt, mint az előbbi példa, és amit megmozgatják, utána már jönnek a többiek ennek az oldalán, a szálláshelyek, stb. Az mind megépülnek.
3: Tehát akkor most, aki valaki, valamelyik településvezető hallja ezt a beszélgetést, és szeretné a települését felvirágoztatni, ezen a területen a Piskóti Istvánékat és társaságát lehet keresni, mert segítséget tudnak nyújtani.
2: Abszolút. Abszolút, és köszönettel vesszük, meg szívesen csináljuk, mert minden ilyen siker az közös és jó érzés.
3: Professzor úr mondta a beszélgetésünk elején, hogy átadta a stafétát ugye itt a Miskolci Egyetem Marketing Intézetébe. Ezen kívül mi foglalkoztatja még? Ugye ez egy óriási nagy rész, amiről most beszélgetünk, de van-e más szál, amivel foglalkozni szeretne?
2: Hát vannak restanciáim a könyvírás és a tapasztalatunk kapcsán, amit mondjam. Szeretném a városmarketing mellett, és azt már elkezdtem szervezni, a másik ilyen szakmai oldalt, az innováció témáját, és a vállalkozásoknak az innováció képességén dolgozni. Ez is egy olyan ügy, ami most szakmailag birizgál, és összekapcsolódik a városokkal is. Tehát a innováció, az ugye a városoknál is beszéltünk társadalmi, de a vállalkozásoknak ma versenyképessége meg együtt szó. És ott is van egy ilyen lemaradás, mert az innováció nem csak új terméket jelent, hanem gyártási technológiát, piaci munkát, és mindig azt kell innoválni, amit a verseny képessége elvár. És amikor költséget kell csökkenteni, akkor szervezeti, meg technológiai gyártási innováció. Tehát ezt a gyakorlatot szeretném szintén a Marketing Szövetséggel kicsit újra témává tenni, mert ebben is van egy ilyen gondolkodásváltási kényszer szerintem a vállalkozásoknál, és egyik kezdeményezője voltam 10 évvel ezelőtt ennek az egész témának, most újra elővenném. Tehát ha most szakmai feladatokat néz, akkor találtam magamnak bőven, és hát sok minden, az egyetemi világ is továbbra is érdekel, azon kívül, mert hát ugye az egyetemeket is újra kell gondolni, most igen látjuk ezt a történetet, és nekem erre is van egy régi ideám, a negyedik generációs egyetem. Itt mindennek megvan a modellje már a világban. Csak úgy mindegyikben időkésésben vagyunk, és ha más nem, akkor azt szeretném, hogy idehozni azokat a megoldásokat, hogy nálunk is szervesüljenek, mert az egyetemeknek is a feladata már régen nem csak az oktatás, vagy esetleg a kutatás, hanem nagyon komoly társadalmi hatásai vannak többek között mondjuk a térségének a fejlesztésében. Tehát minden összefügg mindennel, és én ezt szerettem, ezt a szemléletet.
1: Kedves hallgatóink, ahhoz, hogy egy település fejlődjön, turizmusra is szüksége van, arra, hogy valamiért felkeressék a várost. Ennek megvalósításában segítséget tudnak nyújtani a marketinggel, turizmussal foglalkozó szakemberek, csoportok. A turizmusban mindent el lehet adni, de akármit nem, vallja professzor dr. Piskóti István, a Miskolci Egyetem oktatója. A Marketing és Turizmus Intézet vezetését már átadta, de a szakmai tevékenységét folytatja. Miskolc tekintetében például újrafogalmazás előtt áll a városmarketing, állítja. Az elmúlt időszakban a szakember többet magával létrehozta a Városmarketing Intézetet a fővárosban, melynek segítségével minden kisvárost felkeresnek majd az országban. Minta projekteket szeretnének létrehozni annak érdekében, hogy a települések a turizmusra épülve gyarapodhassanak. Professzor dr. Piskóti Istvánnal beszélgettem az elmúlt percekben.
0: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk.

0: 1 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Magyarország részesévé vált annak a háromoldalú megállapodásnak, amely 22 uniós tagállam, több európai uniós intézmény és iparági szereplők részvételével jött létre az energiatárolás európai kiépítésének felgyorsítására, írta Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a közösségi oldalán. Az energiatárolás kulcskérdés a jövő energiaellátásában. Segít abban, hogy a megújuló energiát hatékonyabban tudjuk beilleszteni a rendszerbe, rugalmasabbá és biztonságosabbá teszi a hálózatot, és a magyar emberek által fizetett energiaárak csökkentését is támogatja. 22 tagállam összesen 45 gigawatt tárolói kapacitás létrehozását vállalta 2026 és 2028 között. Ebből Magyarország 700 megawatt új tárolói kapacitás létrehozásával veszi ki a részét. Ez erősíti az ellátás biztonságot, az energiaszuverenitást, és jól kiegészíti a korábban bejelentett hálózatfejlesztéseket, valamint a szélenergia kapacitások bővítését. Ez újabb uniós szintű együttműködés, amely a magyar emberek, a magyar vállalkozások és a magyar ipar sikerét szolgálja, írta a miniszter. A Meteorológiai Világszervezet előrejelzései szerint a globális El Niño jelenség hatására idén nyáron rendkívüli hosszan tartó hőhullámokra és szélsőséges időjárási jelenségekre kell felkészülnünk, írt a közösségi oldalán az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László hozzátette, a megváltozott éghajlati helyzet az erdőket, a vizeket és a teljes élővilágot is komoly kihívások elé állítja. A vízügy, a katasztrófavédelem és az erdészetek munkatársai a terepen mindent megtesznek a kritikus infrastruktúra és természeti értékeink védelméért. Gajdos László szerint a helyzet nem csak a védekezésről, hanem az összefogásról is szól, és egy kis odafigyeléssel, a vízkészletek tudatos használatával, a tűzgyújtási tilalom szigorú betartásával mindannyian tehetünk környezetünk védelméért. Rámutatott, különösen fontos, hogy ebben a rendkívüli forróságban fokozottan figyeljünk az egyedül élő idős rokonokra, szomszédokra, valamint házi kedvenceinkre is, akik számára a forró aszfalt vagy egy zárt autó percek alatt életveszélyes helyzetet teremthet. A Kereszténydemokrata Néppárt országgyűlési frakcióvezetője a kormány pedagógusok számára bejelentett átlagosan 3000 forintos béremelését kritizálta vasárnap, felvetve, hogy annak az adminisztrációs terhe nagyobb lehet, mint maga a béremelés. Rétvári Bence közösségi oldalán rámutatott, a nevelést és az oktatást közvetlenül segítő dolgozók bérének azonnali 25%-os emelésének ígéretével kampányoló Tiszának végül egy 0,4%-os pedagógus béremelést sikerült összehoznia. A pályakezdő pótlék 40 forinttal nő, 11.660 forintról 11.700 forintra, jegyezte meg. Szóvá tette azt is, hogy ezért a 3000 forintért most nyáron az összes pedagógus szerződését módosítják, és kérdésesnek nevezte, hogy vajon az adminisztrációs teher lesz több, vagy a béremelés mértéke. A magyar közlönyben a pedagógusok béremeléséről szóló kormányrendelet azt rögzíti, hogy a 2026. január 1-től megvalósult 10%-os növekményen felül további 0,4%-ponttal emelik meg a pedagógusok bérét. A Szegedi Szimfonikus Zenekar ajándékkoncertjével szombaton este a Dom téren elkezdődött a 95 éves Szegedi Szabadtéri Játékok jubileumi 75. évada. Botka László polgármester ünnepi beszédében úgy fogalmazott, a 95 év alatt a magyar és európai színház és zenekultúra legnagyobbjai léptek fel a Dom téren. Az 1931-ben útjára indult Szegedi Szabadtéri Játékok máig hű maradt alapító eszméihez, a műfai sokszínűséghez, közölte a polgármester. Az idei szabadtéri játékok programjai között táncprodukció, musicalek, szimfonikus koncert várja az érdeklődőket. Július 31-én és augusztus 1-én pedig Bizé Kármennyit tekinthetik meg a nézők a Dóm téren. A világ egyik legtöbbet játszott operája kétszeresen jubilál, 150 éve tartották a mű hazai bemutatóját, a szabadtérin pedig 15 éve lesz, hogy utoljára láthatta a közönség. A Csokonai Nemzeti Színház Debrecen vendégelőadását Juranis Tamás rendezte. A nagy rendezvény mellett egyébként a fesztivál kisebbik játszóhelyén, az újszegedi szabadtéri színpadon nyáron számos koncert és színházi vendégelőadás szerepel a programok között.
0: Az időjárásról.
1: Hétfőn tovább erősödik a kánikula, napos idő várható, az északi középhegységben és a keleti megyékben zápor, zivatar kialakulhat. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, azonban zivatarok környezetében erős viharos széllökés is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 35 és 41 fok között várható.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm a Zenesáv hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Antal István. Mai műsorunkban az Evalon együttes munkásságával ismerkedünk meg. Tartsanak!

Az Avalon 1996-ban alakult Nashville-ben, miután Norman Miller, a Proper Management munkatársa, ötlet az volt, hogy két férfi és két nő énekes legyen, akik elvihetik az evangéliumot a világba.

2003. március 25-én az Avalon kiadta a legnagyobb slágereket tartalmazó Testy Fitalow, The Very Best of Avalon albumot, amely két új kislemezt is tartalmazott. Ez volt az utolsó album, amelyen Michael Pessons alapító tag is szerepelt.

2004. február 24-én az Avalon kiadta a The Creed című stúdió albumát. Az együttes hatodik stúdió albuma a Stand 2006. január 24-én jelent meg. A Low Won't Leave You a Billboard Hot Christian Songs top 20-ában volt. 2006. október 17-én a csapat kiadott egy rajongók által kért himnusz albumot, melynek címe a Faith himnusz gyűjtemény volt.

Az elmúlt 20 év alatt történt néhány tagcsere a csapatban, de az együttes színvonalán ez egyáltalán nem mutatkozott meg. Bizonyítéka ennek a 6 Dowdy, 3 Grammy jelölés és egy American Music Awards. Az Avalon tagjai Jana Long, Greg Long, Jeremy Richardson és Emmy Richardson.

0: Zenes álcímű műsorunkat hallották, melyben az amerikai Avalon együttes munkásságával ismerkedtünk meg. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt Antal Istvánt hallották. További jó rádiózást kívánok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották.

0: Két óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Büszke a Tisza kormány első 50 napjára, ilyen rövid idő alatt már több tucat vállalásukat sikerült teljesíteniük, írta Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán vasárnap. Az eredmények között sorolta, hogy megállapodtak 6000 milliárd forint uniós pénz hazahozataláról, az infláció évek óta a legalacsonyabb, a forint 5 éve nem volt ilyen erős. Ezek mellett említette azt is, hogy jelentősen olcsóbb lett a magyar államadóság finanszírozása, az üzemanyag pedig már jóval olcsóbb, mint a védett ár volt. Kitért arra, hogy elindították a valaha volt legerősebb korrupció ellenes küzdelmet, rövidesen feláll a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal, valamint elfogadták a miniszterelnöki mandátum 8 évben korlátozását. Mint írta, visszavették a közérdekű alapítványokba kiszervezett 1000 milliárdos állami vagyont, jelentősen csökkentették a képviselők, a miniszterelnök és a miniszterek fizetését, minimum 50 milliárd forint spórolnak a képviselői költségkeretek csökkentésével. Leállították a devizahiteles ügyekben a végrehajtást és a kilakoltatást. Magyar Péter az eredmények között nevezte meg az önálló oktatási, egészségügyi, környezetvédelmi és vidékfejlesztési minisztériumok létrehozását, a rendeleti kormányzás megszüntetését, azt, hogy Magyarország csatlakozik az Európai Ügyészséghez, és teljes jogú tagja marad a Nemzetközi Büntetőbíróság. Új mérföldkőhöz érkezett a Betesda gyermekkórház, átadták az ország első hiperrealisztikus csecsemőbeteg szimulátorát. A gyermekápolók és gyermekorvosok ezentúl minden eddiginél életszerűbb körülmények között gyakorolhatják a legkritikusabb beavatkozásokat. A 20 millió forint értékű eszköz a Magyarországi Református Egyház támogatásával, a református pályázati és beruházási szolgálat közreműködésével került az intézménybe. Ez a világ egyik legfejlettebb betegszimulátora, amely a gyermekkórház Scare laborjának egyik kulcsfontosságú eszköze lett. A csecsemő szimulátor legkülönlegesebb funkciói közé tartozik a kutacs méretének módosítása, a fényre történő pupilla reakció, a görcsrohamok és a keringés megállás szimulálása. Emellett az intubálást és a légcsőkanül cseréjét is gyakorolhatják majd a